bobo párnácskára, tente bobo párnácskára, tente bobo párnácskára.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: semetiša sad. Čum teo semetiša sad.
1: Ez az Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Takaró Mihály vagyok. Most én mondok nektek mesét. Göbölyös Attila, az időjósló hagyományok titkai. Egyszer volt, hol nem volt, egy hegyekkel körülvett kis faluban élt egy idős gazda, Pistabá, akit mindenki az időjárás nagy tudorának tartott. Pistabá nem használt modern eszközöket, mégis mindig pontosan meg tudta mondani, milyen idő várható a következő hetekben. A falusiak csodálkozva figyelték, hogyan olvassa ki az eget, a földet és a természet apró jeleit. Egy nap a szomszéd falu gazdái is ellátogattak hozzá, mert hosszú, esős napok után szerették volna tudni, mikor kezdhetnek vetni. Amikor megérkeztek, Pistabá épp a kerti fák között sétált és a leveleket vizsgálta. Pistabá, áruld el nekünk, hogyan jósolod meg az időjárást, kérte az egyik fiatal gazda, János. Az idős ember mosolyogva leült a faröntre és így szólt. Gyermekeim, az időjárás megjóslása nem varázslat, csak figyelem kérdése. A természet mindent elmond, csak meg kell tanulni meghallani a szavát. És akkor Pistabá elmesélte az időjóslás néhány titkát. A szél iránya és ereje. Ha a szél kelet felül fúj, eső közeleg. Ha nyugat felül, jó idő lesz. A felhők formája. A bárányfelhők derült időt jeleznek, míg a szürke, sűrű felhők eső. Az állatok viselkedése. Ha a fecskék alacsonyan repülnek, vihar közeleg. Ha a hangyák elkezdik magasra építeni a bolyukat, hűvös, csapadékos idő várható. A holdfény ragyogása. Ha a hold körül halványgyűrű látható, hamarosan esni fog. A természet hangjai. Ha a tücsök hangja halkabb lesz, leülés várható. A gazdák tátott szájjal hallgatták, és megfogadták, hogy ők is figyelmesebben követik majd a természet jeleit. Az egyikük azonban megkérdezte, és mi van akkor, ha tévedsz, Pistabá? Az idős gazda elnevette magát. Az időjárás sosem hazudik, csak néha máshogy mutatja meg magát. Ha jól figyelsz, mindig meglátod az igazságot. A fiatal gazdák hálásan tértek haza, és azóta is megfigyelték a természet apró jeleit, hogy jobban értsék az időjárást. A faluban pedig még sokáig mesélték, hogyan segítette Pistabá a gazdákat a terményeik megóvásában és a földek gondozásában. Tanulság: a természet mindig beszél hozzánk, csak türelemmel és figyelemmel kell hallgatnunk. Az ősi tudás és a hagyományok értéke soha nem veszik el, ha továbbadjuk őket a következő nemzedékeknek.
0: Csukás Mese Rádió. Kívánom, hogy minden napotok legyen tele nevetéssel és boldogsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, gyerekek! Madai Gábor vagyok, színész. És talán éppen azért lettem színész, hogy nyugodtan gyermek maradhassak, és tovább játszhassam azokat a meséket, amelyeket gyermekkoromban láttam, hallgattam, olvastam. A felnőtt mesék is mesék. Valójában mindegyikben az igazságot keresik, és hiszem, hogy a mesék igazsága valós. Hiszem, hogy a jó végül elnyeri a végső jutalmát. Hiszem, hogy minden jóra fordul, előbb vagy utóbb. Móra Ferenc, a vásár. Édesapám szűcsmester volt. 6 legénnyel, 2 inassal varta a sok szép subát, tulipántos ködmönt. Én gyerekes szemmel föl nem tudtam érni, minek az a sok tengersuba, az a tömérdek ködmönt. El nem bírjuk mi a szaggatni, ha minden nap másikat veszünk is magunkra. Nem is nekünk készül az, fiam, okosított föl az édesapám. Hát ugyan kinek? Mindenkinek, akinek szüksége van rá. Akad ennek minnyáján a gazdája a vásárban. Azért megy az ember a vásárba, hogy túladjon azon, amilyen van, és vegyen helyette olyant, amilyen nincs. Másnap reggel, mire kidörgöltem szememből az álmot, se egy árvasubát, se egy fiaködmön nem láttam a házunknál. Mint kivitték azt a vásárba még hajnalkor, mondta édesanyám. Odakint van édesapád is, árulja. Gyerünk ki mi is, szerencsét próbálni. Ki is mentünk, hanem én egy kicsit megcsalatkoztam a vásárban. Nini édesanyám, hiszen ez a vásár csak olyan, mint a piac. Olyan, fiam, csak hogy ahány száz ember van a piacon, annyi ezer ember van a vásárban. Mindenki abban bizakodik, hogy ahol ilyen sokan vannak, ott könnyebb adni-venni. Csak ugyan annyi volt ott az ember, hogy csak úgy nyüzsgött, mint varjúsereg a mezőn. A mi városunk népének is kint sürgött-forgott kicsien adja. A pajtásaim is mind itt hízlalták a szemüket. Ki az állatseregletes bódi előtt átsorgott, ki a bicska hányás nézegette, ki meg a mézes kalácsos sátrak körül tátotta a száját. Legjobban irigyeltem Jani cimborámat. Az a forgó komédiában lovagolt valami furcsa lovon, amelyiknek a farka helyén is feje volt. Oda rikkantott nekem is nagy büszkén. Gyere, öcsém, huszárnak! Előbb édesapámat kellett megkeresni. Alig találtuk meg a nagy sokadalomban, a sok mindenféle mesterember közt. Ott álltak hosszú sorban a rostások, a kádárok, a szappanosok. A takácsok kínálták a hófehér vásznat, kalaposok a pörge kalapokat, csizmadiák a csikorgós csizmákat, szabók a sok szép ruhát. Édesapám egy hián minden adta már a sok subát, erre az egyre is éppen alkudott egy nagybajuszú juhász. Valami szép, pávaszemes, tulipántos, sejemmel kivarrott suba volt. Ahhoz való volt az ára is, kerek 100 pengő. Így van ez, mondta a juhász, ahogy beleolvasgatta a pénzt az édesapám markába. Az elébb 25 birkát adtam el 100 pengőért, most meg 5 birkának a bőréért oda a 100 pengő. Az ám, atyám fia, azt mondja erre az édesapám, csak hogy 2 hétig dolgoztam ám harmat magammal azon az 5 bőrön, míg suba lett belőlük. Ehole, még a fiam is segített benne. Ő nyögött helyettem, mikor nagyon elfáradtam a bőrtörésben. Nagyra nőj, öcsém, ütött a vállamra a juhász, s markomba nyomott egy szörnyen penészes krajcárt. Védj rajta vásárfiát! Nini, nevetett édesapám, haza került a krajcárom. Reggel kaptam a helypénzszedőtől, aztán itt a karimáján lekapartam róla a penészt. Azt néztem, jó pénze. Jó, ez csak volna belőle egy tarisznyával, mondta a juhász. Én az előbb kaptam valami kovácslegénytől, sajtot vett tőlem. Nolám, csodálkozott édesapám, pedig én egy bosnyáknak adtam reggel a penészes krajcárt, mikor botot vettem tőle. Ilyen gyorsan forog a vásárban a pénz. Én nálam se ért rá megmelegedni a penészes krajcár. Lovat nem adtak érte, vettem rajta cukorfütyülőt, s úgy mentem haza a vásárból, mint a gőzös, fütyülve.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgasd velünk a mesét, itt a Csukás Mese Rádióban.

0: brum brum.
1: Halihú!
2: Jó reggelt mindenkinek!
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Grimm testvérek, Hamupipőke, második rész. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: A királyfi délután is elment a templomba, hadd lássa, ott lesz-e ismét Hamupipőke. De Hamupipőke akkor még ott ült az udvaron, sírdogált, kesergett magában, hogy mindenki mehet a templomba, csak ő nem. Egyszer segítettek rajta a galambok, de vajon másodszor eljönnek-e? Na, nem kellett sokáig keseregnie. Két annyi fehér galamb szállott le, mint amennyi délelőtt. A csőrüket beleütögették a búzába, és egy szempillantás múlva egy szem konkoly, nem sok, annyi sem volt benne. Azzal hus, elrepültek. Hamupipőke pedig elővette a második diót, hát abban is talál valamit. Hiszen talált is abban olyan szép ezüstköntöst, hogy királykisasszonynak sem lehetett annál különb. Mindjárt fölvette magára, s ment a templomba. Haj, Uram Istenem, mikor belépett a templomba, minden szem őre esett. Még a pap is megakadott az imádságában, s a két csúnya leány illegethette magát, mert a királyfi csak Hamupipőkére nézett, le sem vette róla a szemét. De Hamupipőke másodszor sem várta meg a prédikáció végét, hirtelen fölkelt a helyéről, s kiillant a templomból, mint a tünemény. Utána a királyfi az inassával végig a falun, de hiába szaladtak, Hamupipőke másodszor is eltűnt a szemük elől. Jönnek haza a leányok, mondják nagy dicsekedéssel. Na, Hamupipőke, sajnálhatod, hogy nem lehettél a templomban. Megint ott volt a királyfi, s egy még szebb királykisasszony, mint amilyen délelőtt volt. Ó, én jól láttam azt a királykisasszonyt, mondotta Hamupipőke. Ugyan honnét láttad volna? Fölállottam a kerítés tetejére, s onnét jól láttam, amint végig sétált az utcán, színezüst ruhában, színezüst köntösben. Úgy? Hát a búzát megtisztította, de... Ott van, nézzétek, azt is megtisztítottam. Majd megette a méreg s a bosszúság a leányokat. Befették tövissel a kerítést, hogy többet ne állhasson rá a Hamupipőke. S a következő vasárnap 4 véka konkolyos búzát öntöttek az udvarra, hadd legyen, amivel bajlódjék, kínlódjék. Na, elmennek a leányok a templomba, Hamupipőke otthon maradt, szemelgetni kezdi a búzát. De még jóformán belé sem kezdett, jöttek a fehér galambok nagy száncsattogással, annyian voltak, hogy alig fértek az udvaron, és egy percet, kettőt alig voltak ott, tisztára vált a búza, mint a színarany, azzal tovább repültek. Ó, édes Istenem, fohászkodott Hamupipőke, csak hogy ismét megsegítettél. Azzal mindjárt feltörte a harmadik diót is, hadd lássa, mi lehet abban. Volt, ami volt az első s a második dióban, de a harmadikból olyan aranyköntös kerekedett ki, hogy ragyogott, mint a nap, suhogott, mint a sejem, és mikor Hamupipőke magára vette, s a kicsi tükör elé állott, magát sem ismerte meg. Bemegy a templomba, s hát amint belép, felállnak a népek, földig hajolnak előtte, még a nénjei is, pedig azokat ugyancsak ölte a bosszúság, mert vagy nézett rájuk a királyfi, vagy nem addig, mostantól kezdve csak Hamupipőkét nézte. Hamupipőke most sem

0: várta be a prédikáció végét, hirtelen kifordult a templomból, szaladott hazafelé, de mégsem olyan gyorsan, mint azelőtt, s a királyfi inasa látta messziről, hogy melyik kapon fordult be. Oda szaladott, s a kapufélfa hasadékába beleszúrt egy aranyrózsát, hogy arról megmutathassa a gazdájának, hol lakik az a szépséges szép leány. Visszamegy az inas, jelenti a királyfinak, hogy mit látott, mit csinált. Jól van, mondja a királyfi, gyerünk csak haza. Hat fogatok be hat lovas hintóba, aztán hamar indulunk annak a leánynak látogatására. Aközben a leányok is hazamentek a templomból, s már a kapuból kiabáltak hamupipőkének. Hely, hamupipőke, búsulhatsz, hogy nem voltál a templomban. Ott volt megint az a szép király kisasszony, mégpedig színarany köntösben. Ó, én jól láttam, mondott a hamupipőke. Ugyan honnét láttad? Honnét? Felmásztam az eperfára, s jól láttam onnét. Úgy, te az eperfára mászkálsz, bizonyosan meg sem tisztítottad a búzát.
1: Dehogy nem, nézzétek csak, egy szemkonkoly sincs benne.
0: Mérgelődtek, bosszankodtak a leányok, s mérgükben kivágatták az eperfát, hogy többet ne mászhasson rá a hamupipőke. De már ezt megsokalta hamupipőke édesapja is, mondotta a leányoknak, látom, hogy nem élhettek egymással békességben, elválaszlak egymástól. Azzal vitte hamupipőkét a falu végére, s ott egy öreg asszonynak a gondjára bízta. Alig ment el hamupipőke hazulról, jött a királyfi hatlovas hintón, be egyenesen a kapun, amelyiknek a félfájába az inas beszúrta az aranyrózsát. Bemennek a házba, de hamupipőkét nem látják sehol. Kérdi a királyfi az asszonyt. Hol a leányod, jó asszony? Ó, felséges királyfi, van nekem kettő is, mindjárt beszólítom őket. Beszólítja a leányait, de a királyfi elszomorodott, s mondta. Egyik sem az, akit én keresek. Hát nincs még egy leányod? Kérdezte a királyfi. Nincs nekem, felséges királyfi, nem is volt soha. Kimegy nagy búsan a királyfi. Végig mennek a falun, benéznek minden udvarra, beszólnak minden házba, sehol sem találják a szép hamupipőkét. A falu végén, abban a kicsi házba, ahol hamupipőke lakott, be sem akartak nézni. Mégis meggondolkoznak, bemennek, s kérdik az öreg asszonyt. Van-e magának leánya, néne? Nincs nekem lelkem, nem is volt soha. Hát valaki másnak a leánya, nincs-e a háznál? Van, felséges királyfi, itt lakik nálam egy szegény lány, de bizony az nem is érdemes a megtekintésre, mondotta a királyfi. Már érdemes, nem érdemes, én megtekintem. Abban a pillanatban kilép az ajtón hamupipőke színarany köntösébe. Hely, ámult, bámult az öreg asszony, meg sem ismerte hamupipőkét ebben a köntösben. Oda ment a királyfi, megfogta a kezét, s mondá lelkes szóval. Te vagy az, akit én keresek. Ülj fel a hintómba, viszlek a palotámba. Légy a feleségem. Mindjárt felültek a hintóba, meg sem állottak a király váráig. Egyszeriben nagy lakodalmak laktak, s még ma is élnek, hogyha meg nem haltak.
2: A Hamupipőke című mese második részét hallottátok.

0: ярний, утька ярний, шарико ти тутьо, утька ярний, шарико ти тутьо, утька ярний.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
4: Kedves gyerekek, Plaskó Péter vagyok. Most én mondok nektek egy verset. Kormos István nyomán az aranyhalacska és a csuka. Hol volt, hol nem, a Dunában volt egy csöpp aranyhalacska, olyan kicsi, mint az ujjam, a legeslegkisebb ujjam. Volt hát egy aranyhalacska, aki mindig maga úszkált, Dunafodros hullámában, úszkált apja háza körül, sétált le és föl a vízben, fickándozott a farkával, míg egy ízben találkozott a csukával, a Duna és minden vizek urával. Úszott a nagy uszonyával, iszonyú nagy uszonyával, fröcskölte a vizet fennen, olyan gyorsan ment a vízben, mint a villamos a parton, vagy annál is sebesebben. Meglátta a csöpp aranyhal, s ráköszönt, de gyönge hangon. Jó napot kívánok, csuka bácsi, hogy tetszik lenni, mit tetszik csinálni? Azt mondta erre a csuka, a Duna és minden vizek ura. Hallod-e te kölök? Ki nevetsz? Mindjárt elnáspángollak, hogy meggebetsz. Csuka bácsi, kérem, én nem nevettem, csak köszöntem, felelt az aranyhalacska. De a csuka, a Duna és minden vizek ura mérgesen csak azt mondta, megállj, megállj, te kölök! S a méregtől, ha lett volna neki, csak úgy kunkorodott volna a bajsza. Azzal magát fogja, és az aranyhalacska után úszik nyomba. Menekül ám a csöpp aranyhal, nem mer szembeszállni olyan nagy hallal, mint a csuka, a Duna és minden vizek ura. Úszik hazáig sebesen, hazaért csuromvizesen, nyomában úszik a csuka, a Duna és minden vizek ura. Zsupsz! Udvarukba úszik a csöpp aranyhal, ott söpröget az apja egy söprűvel, de naggyal. Kérdi a fiát, hát te fiam, honnan loholsz ugyan? Jaj, jaj, mondja az aranyhalacska, a csuka úszik a nyomomba, köszöntem neki, de hiába, azt mondta, hallod-e te kölök, ki nevetsz, mindjárt elnáspángollak, hogy meggebetsz. Micsoda, kiált az aranyhalacska apja, még hogy megver a csuka, azzal a söprűjét kapja, s úgy elijeszti a csukát, a Duna és minden vizek urát, hogy azóta az aranyhal fiát, azt a csöpp aranyhalacskát, azt a kicsit, icipicit, olyan kicsit, mint az ujjam, a legeslegkisebb ujjam, mindig, mindenkor, mindenütt békiben úszkálni hagyja.

0: Figyeljetek, kezdődik a mese.
1: Szerbusztok, gyerekek! Én Kőszegi Ákos vagyok, a Víg Színház színművésze. Nekem is van két fiam, igaz, ők már nagyobb bacskák, Bendegúz és Soma. Viszont van egy kis unokám, aki alig várja, hogy mesét olvassak neki. Mátyás király és a százesztendős ember. Magyar népmese. Előadja Kőszegi Ákos. Mátyás király a budai hegyek között sétálva, csodálkozva állott meg egy kert előtt. Egy igen-igen öreg ember fát ültetett a kertben. Hallod-e, öreg? Szólította meg a király. Talán bizony nem eleget dolgoztál ifjúkorodban. Most már pihenhetnél. Igaz, felséges uram, eleget dolgoztam, mondotta az öreg ember. De nekem öröm a munka. Bárcsak még sok esztendeig dolgozhatnám. Hány esztendős vagy? Kerek 100. S azt hiszed, örömét éred ennek a fának? Ha Isten akarja, felelt az öreg, örömét érem. Ha nem, majd örülnek a gyermekeim meg az unokáim. Nem érdemes ezek öröméért ültetni. Na, öreg, mondotta a király, ha megéred a fa termését, hozzál majd nekem belőle. Igazán kíváncsi vagyok, megéred-e? Viszek, felséges királyom, viszek, hogy ne vinnék. A király tovább sétált. Aztán telt múlt az idő, esztendő után múlt, nőttek, növekedtek a százesztendős ember ültette gyümölcsfák, s ím egyszerre csak termettek is. Gyönyörű szép piros almák mosolyogtak a százesztendős ember fáin. Aki látta, gyönyörködve nézte. Mátyás király bizonyosan megfeledkezett róla, de a százesztendős ember nem feledkezett meg ám az ígéretéről. Mit mondok, százesztendős? 105 esztendős volt már akkor, mikor a fák teremni kezdettek. Nosza, megtöltött egy kosarat a legszebb almákkal, s felballagott a budai várba. De az őr útját állotta a kopott ruhájú, görnyedezve tipegő aggastyánnak. Mit akar itt kent, öreg? Mondja az öreg, hogy mi áradban van. Egyszeri bejelentették a királynak, hogy itt van egy igen-igen öreg ember. Egy kosár almát hozott ő felségének. Hát csak eresszétek be, parancsolta a király. Bement az öreg ember, szépen meghajtotta magát. No, nem kellett nagyot hajolnia, mert bizony már jól előre görnyedt a háta. S mondta, amint következik. Emlékszik-e, felséges királyom, arra az öreg emberre, ki 5 esztendővel ezelőtt fát ültetett? Emlékszem, mondotta a király, s felvidult az arca, mosolygott a szeme, amint újra látta a 100 esztendős faültető embert. Felséges uram csodálkozott, hogy öreg ember létemre fát ültetek, s megparancsolta, ha megérem a termést, hozzak belőle felségednek. Íme, elhoztam az akkor ültetett fa első termését. Fogadja kegyesen, felséges uram, királyom. Mátyás király leszállott a trónusáról. Az öreg emberhez ment. Nyájasan karon fogta, s leültette egy aranylócára. Aztán parancsolta a szolgáknak, hogy ürítsék tálba az almát, a kosarat meg töltsék tele színarannyal. Csak nézték a főurak, hogy a hatalmas király egy ilyen szegény embert aranylócára ültet, s olyan nagy kegyességgel, olyan nagy szeretettel bánik vele. Ám a király éles szeme észrevette a nagyurak megbotránkozását, merően rájuk nézett, s azt mondotta nekik. Látom, csodálkoztok. Egyik másik még meg is botránkozik. hogy ezt a szegény öregembert így megtisztelem. Hely, urak, urak, büszke nagy urak! Tanuljátok meg, hogy aki öregségében is ilyen dolgos, méltó rá, hogy a föld leghatalmasabb urai is megtiszteljék. A büszke urak szégyenkezve sütötték le szemüket. Közben a király az öregembert karon fogta, s gyöngéden levezette a palota lépcsőin. Intójába segítette. Úgy küldte haza kicsi kunyhójába.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Jöjjön egy ritmusos találós kérdés. Ez a hangszer lehet kisebb, vagy óriási. Többféle anyagból is készülhet. Nem is olyan könnyű megszólaltatni. Ütnöd kell, és már is dübörög a hangja. Zenekarokban is gyakran hallani. A ritmust ő diktálja. De sárkányhajózáskor is találkozhattok vele, ott az evezés tempóját is ennek a hangszer segítségével adják. Na, mi ez? Doppergést kérek? Bizony, ez a dob! Én mindig elkezdek táncolni, ha meghallok egy jó dobolást. És úgy csinálok, mintha én dobolnék. Mindig ezt játszom. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: A kőkirályfi, grúz népmese. Igaz-e, nem igaz-e, ki tudná azt megmondani? Élt egyszer egy király meg egy királyné. Késő öregkorukig nem született gyermekük, sokat keseregtek emiatt. Végre született egy fiuk. A király majd eszét vesztette örömében, folyton fia életéért reszketett. Egyre attól félt, hogy valami szerencsétlenség éri, valami baj történik vele. Építetett egy magas tornyot, abban tartotta a királyfit. Ült, üldögélt a királyfi a toronyban, unatkozott, nem sétálgathatott, nem lovagolhatott. Csak a nap kukkantott be minden reggel a torony ablakán. Megszerette a nap a királyfit. Minden reggel ő rávetette első sugarait, rámosolygott, megpróbálta felvidítani. De a királyfi észre sem vette a napot. Felkelt, odament a kis torony ablakhoz, kikönyökölt rajta, lenézett a földre, a király kertjére, de a napra egyszer sem pillantott fel. Tűrte ezt a nap egy darabig, végül megbántódott. Nem járja ez. Minden reggel felébresztem, kedveskedem neki, neki küldöm első sugaraimat, melengetem fényemmel, ő meg rám sem néz. Megharagudott a nap. Egy reggel átdöfte a királyfit sugarával, és kővé változtatta. Nagy volt a szomorúság, a siránkozás a király palotájában. Futkostak a szolgák, szaladgált a király, sírt az öreg királyné. Mi történt? Ki az oka? Ki nem vigyázott rá? Kiabáltak, sírtak, életre próbálták keltenni a királyfit, de az csak feküdt, mint a kő, nem látott, nem hallott semmit. A király gyönyörű palotát építetett a rengeteg erdőben, aranysövénnyel kerítette körül, szolgák seregét állította a királyfi őrzésére. Nappal a királyfi élettelenül feküdt, de éjjel megelevenedett és felkelt. Amint azonban megérintették az első napsugarak, újra kővé merett. Volt egy fiacskája, öklömnyi legényke, de a helyén volt az esze. Amikor a fiú felserdült, megkérdezte az anyjától. Hol van az apám? Sírva fakadt az ifjú királyné, sokáig nem akart válaszolni. Végül egy gyönyörű szobába vezette a fiát. A drága szőnyegeken ott feküdt mozdulatlanul a kő királyfi. Itt van az apád, gyermekem. És elmondta a fiának, mi történt az apjával. Elgondolkozott a fiú. Nem lehetne segíteni a bajunkon, anyácskám? Azt mondta neki az anyja. Úgy beszélik, gyermekem, hogy csak a napanyja segíthetne rajtunk. Egyedül ő tudakolhatja ki a fiától, hogyan lehet életre kelteni apádat. Csak hogy hozzá igen nehéz eljutni. Én elmegyek hozzá, ha felnövök, mondta a fiú. Sóhajtott az anya, megcsókolta a fiát, nem szólt semmit. A fiú pedig attól a naptól fogva nem feledte el szándékát. Telt múlt az idő, erős, szép szál ifjú lett a fiúból. Egy napon az anyja elé állt, és azt mondta neki. Útra kelek, anyácskám, megkeresem a napanyját, tanácsot kérek tőle, mit tegyünk nagy bajunkban. Marasztalta az ifjú királyné. Fiatal vagy még, gyermekem, korai még a próbálkozás. De az ifjú azt mondta. Nem nézhetem tovább búslakodástokat, megpróbálok segíteni apámon. Egyszerű ruhába öltözött, kenyeret tett a tarisznyájába, és elindult messzi útra. Sík mezőn vezetett az útja, parasztok dolgoztak a mezőn, szántottak. 9 párakör volt az ekéjük elé fogva. Vasból volt az eke, az iga, a hám, minden szerszám. Hajszolták volna a parasztok az ökröket, ütötték, verték, de azok alig vánszorogtak. Verejtékeztek a parasztok, kifáradtak az ökrök, mégis alig szántottak fel egész nap egy talpalatnyi földet. Oda ment hozzájuk az ifjú, megsajnálta őket. Üdvözlet nektek, köszöntötte őket. Neked is, fogadták a parasztok. Nem segíthetek-e valamiben? Hová, merre tartasz? Kérdezték tőle. A napanyjához megyek, felelte az ifjú, és elmondta a parasztoknak, mi áradban van. Azt mondták a parasztok. Ha segíteni akarsz rajtunk, kérdezd meg a napanyjától, miért nem tudjuk felszántani a földünket. Kínlódunk vele, mégis egy helyben topogunk. Jól van, megkérdezem, felelte az ifjú, és tovább ment. Ment, egyszer csak egy nagy gyunyájjal találkozott. Terelték a pásztorok a juhokat, de azok alig vánszorogtak. Mindegyiknek földig csüggött a gyapja, majd megfulladtak a hűségtől, alig húzták, vonták a lábukat. Üdvözlet nektek, köszöntötte az ifjú a pásztorokat. Neked is. Nem segíthetek-e valamiben? Hová, merre tartasz? Kérdezték a pásztorok. Elpanaszolta nekik az ifjú nagy baját. Azt mondták a pásztorok. Ha olyan jó ember vagy és segíteni akarsz rajtunk, ugyan kérdezd meg a napanyjától, mit csináljunk a juhainkkal. Alig tudnak mozogni nehéz gyapjuktól. Csak kínlódnak és bennünket is halálra fárasztanak. Jól van, megkérdezem, felelte az ifjú és tovább indult. Ahogy ment, mendegélt, egy szarvast pillantott meg az út közepén. A szarvas a földbe fúrta az orrát. Olyan nagy, olyan nehéz a gancsa volt, hogy fel sem tudta emelni a fejét. Odalépett az ifjú a szarvashoz, megkérdezte tőle. Mi történt veled, szarvas? Nem segíthetek-e rajtad? Nagy az én bajom, jó ember. Olyan nagyra megnőtt az agancsom, s olyan nehéz, hogy tapottat se tudok mozdulni. Ha megtalálod a napanyját, kérdezd meg tőle, mit évő legyek. Nem élhetek így tovább. Jól van, megkérdezem, válaszolta az ifjú. Meddig ér az agancsod? A felhőkön is túl, egészen az égig, felelte a szarvas. Nem kapaszkodhatom-e föl rajta az égbe? Fölkapaszkodhatsz, ha nem félsz. Én nem félek semmitől, mondta az ifjú. Azzal megragadta a szarvas agancsának alsó ágbogait, s mászni kezdett az agancson felfelé, mint valami létrán. Mászott, kapaszkodott, végül felért az égbe. Elindult az égben, kereste a napanyjához vezető utat. Körülötte felhők gomolyogtak, dörgött az ég, jobbra-balra villámok lobbantak, meg akarták ijeszteni a bátor ifjút, de az csak ment, nem gondolt másra, csak azokra, akiken segíteni akart. Kővé vált apjára gondolt a legtöbbet. Végül aranypalota elé ért. Magas hegyen felhők között állt a palota, öreg anyó könyökölt ki az ablakán, a napanyja. Körülötte aranyos fény, nyájasan néz az ifjúra, megkérdi tőle, mi szél hozott, fiacskám? Mi áradban vagy? Elpanaszolta neki baját az ifjú, beszélt azokról is, akikkel útjában találkozott. Megpróbálok segítségedre lenni, fiam, mondta az öreg asszony. Most nincs itthon a nap, amint visszatér, kitudakolok tőle mindent. Feküdj addig itt, nehogy észrevegyen a nap. Ráfújt az ifjúra, rózsagyökérré változtatta és kitette az ablakba. Este felé hazaérkezett a nap. Az anyja leültette, ételt tett elébe, s azt mondta neki. Rég nem beszélgettünk, fiam. Te egész nap fennjársz az égen, nézed a földet. Mesélj valami érdekeset, hogyan élnek az emberek, mi újság náluk. Mit meséljek hát, mondta a nap. Volt egy királynak egy fia. Szerettem a királyfit. Reggelente az ő ablakán küldtem be első sugaraimat. Melengedtem, becézgettem, de ő rám sem akart nézni. Hát fogtam magam és kővé változtattam. És most örökre úgy marad? Kérdezte az öreg anyó. Nem, felelte a nap. Életre lehet kelteni. Ha visz neki valaki abból a vízből, amiben reggel mosakodni szoktam és meghinti vele, újra megelevenedik a kő királyfi és olyan lesz, mint a többi ember. Mi érdekeset láttál még a földön? Kérdezte tovább az anyja. Láttam egy sereg ostoba parasztot. Ökrökkel próbálják szántani a földjüket, az ökrökön pedig minden vasból van. A hám, az iga, a szerszám, vasból az eke is. Nehéz nekik a vas, azért nem bírják a szántást. Ha szíjból készítenék a hámot, fából a jármot, csak az eke lenne vasból, egyszerre könnyebben húznának az ökrök. No, aztán mit láttál még? Kérdezte az öreg asszony. Láttam még egy sereg ostoba pásztort, mondta a nap. Juhokat legeltetnek, a juhoknak pedig annyi a gyapja, hogy alig bírnak vánszorogni. Ha a pásztorok ollót fognának és megnyírnák a juhaikat, a juhok is megkönnyebbülnének, meg a gyapjúból is sok hasznos dolgot készíthetnének. Látod, mennyi érdekes dolog történik a földön, mondta az öreg anyó. Láttam még egyebet is, folytatta a nap. Láttam egy szarvast. Ott áll az út közepén, az agancsa belefúródik az égboltba, s a szarvas nem tud elmozdulni a helyéről. Szenved maga is, meg az agancsából se lát hasznot senki. Pedig ha a szarvas megmosdana friss májusi vízben, elhullana az agancsa. Maga megkönnyebbülne, az agancsából pedig sok hasznos halmit készíthetnének az emberek. Elálmosodott a nap, lefeküdt és aludt egész éjjel. Reggel felkelt, megmosakodott, aztán újra elindult égi útjára. A napanyja kezébe vette a rózsagyökeret, ráfújt, s megint a szépséges ifjú állt előtte, a király unokája. Hallottad-e, amit a nap mondott? Kérdezte az anyóka. Hallottam bizony, felelte az ifjú. Fogd hát, itt a napmosdó vize, hinsd meg vele az apádat, s az életre kell. Útközben pedig mondd el az embereknek meg a szarvasnak, amit a naptól megtudtál. Az ifjú elvette a nap mosdó vizével megtöltött kancsót, köszönetet mondott a jóságos anyókának, és a szarvas agancson gyorsan leereszkedett a földre. No, mit mondott a nap? Kérdezte a szarvas. Az ifjú elmondta neki, amit a naptól megtudott. Megörült a szarvas, elfutott a friss májusi víz forrásához, megmosdott benne és nyomban lehullott fejéről a súlyos agancs. Megkönnyebbült a szarvas, az emberek pedig szép csonttárgyakat faragtak az agancsából. Tovább ment az ifjú, találkozott a hosszú gyapjas juhok pásztoraival. No, megtudtál-e valamit a napanyjától? Kérdezték a pásztorok. Az ifjú elmondta nekik, amit a naptól hallott. Megörültek a pásztorok, ollót készítettek, megnyírták a juhakat. Azok nyomban felvidultak, az emberek pedig azóta is gyapjúból szövik a meleg ruhákat. Ahogy az ifjú továbbment, látta, hogy a parasztok még mindig az ökrökkel bajlódnak. No, hoztál-e nekünk jó tanácsot az égből? Kérdezték a parasztok. Elmondta nekik az ifjú, mit tudott meg az égben. Megörültek a parasztok, kicserélték az ökrökön a szerszámot, s most már könnyen ment a munka. Estére az egész földet felszántották. Az ifjú pedig sietett haza, szaladt a palotába, ott már azt hitték, sose látják többé. Az anyja megölelte, aztán kővé vált apja szobájába vezette. Az ifjú megmártotta kezét a bűvös erejű vízben, ráhintette az apjára. Talpra ugrott nyomban a királyfi, kipirult az arca, csillogott a szeme, életre kelt. Forrón megölelte feleségét, fiát, aztán szüleihez sietett. Az öreg király vidám lakomát csapott, 3 nap, 3 éjjel vigadoztak. Aranyalma pottyanjon a tenyerébe, aki ezt a mesét meghallgatta.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István, a kedves kis napsugár. Fiúk, lányok, figyeljetek, hegyezzétek fületek. A napsugár mindig fent volt, háza volt, a fényes menny volt. Egyszer aztán januárban széjjel nézett a világban, s tündöklik, amerre jár a kedves kis napsugár. Februári felhők mögül a napsugár földre repül. Körül tekint kíváncsian, hogy a tölgyerdőben mi van. Lát egy kislányt, meg egy őzet, a nagy hóban kergetőznek. Mókus ámul, merre jár a kedves kis napsugár? Nárcisz, hunyor, iringó, tavasz vizén erringó. Virágzik a domboldal, szedj össze egy csokorral. Elolvad a hóember, nem bír a nagy meleggel. Március néz, merre jár a kedves kis napsugár? Elcseni, így csinál tréfát a hóember piros orrát. A virágot kipattintja, vizet áraszt a patakba. Április néz, merre jár a kedves kis napsugár? Lepkét, méhet megszólítja, röpüljetek szárnyat nyitva. Halló, tüskés hátul süni, ideje már előjönni. Szól a többi hét alvónak, itt a tavasz, nyár lesz holnap. Május ámul, merre jár a kedves kis napsugár? Most sokáig veletek maradok, kisgyerekek. Fussatok ki a rétre, száz virággal terítve, rózsa, zsája, margarét, tarka-barka lett a rét. Június néz, merre jár a kedves kis napsugár? Barna bőrű viháncolók, hűvös vízbe ugrándozók, símogatva sütök rátok, még ringatnak a hullámok. Július néz, merre jár a kedves kis napsugár? Áldása a nyári napnak, a földeken most aratnak. Búza sárgul, szőkül árpa, hajlongva a napsugárba. Augusztus néz, merre jár a kedves kis napsugár? Őszi égen száll a fecske, új hazáját keresgetve. A csőrét előre tolja, Afrikába tartagója. Színes kabátot kap a fa, piros lesz az alma arca. Ködbe bújik a hegytető, hűvösebb lesz a levegő. Szeptember szól, merre jár a kedves kis napsugár? Szelet kavargat a réten, bágyattan süt fenn az égen. Az őszi nap alig látszik, faágakkal citerázik. Ám a réten kacagás szál, fent repül a papírsárkány. Október néz, merre jár a kedves kis napsugár? A felhőből vihar támad, hajlítgatja a fényt fákat, felveri a tengert lázban, jobb ilyenkor bent a házban. Kibámulni az ablakon, míg a meseszót hallgatom. November súg, merre jár a kedves kis napsugár? Hull a hó a dombra, fára, öltözzetek hóruhába. Teszek rá aranygombot, barna diót, sárga makkot. Betlehemi istálóban, kisdet fekszik a jászolban. December szól, gyere már, te kedves kis napsugár!

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Tótfalusi Fanni vagyok. Most egy nagyon különleges állatról hoztam egy mesét nektek, ez pedig nem más, mint a strucc. Hallgassátok szeretettel!
2: Mihail Pleckovszki. A sün, akit meg lehetett simogatni. Egy boldog nap.
1: Élt egyszer két strucc fióka. Fúj és pfúj. Fúj rettentően válogatós volt, de a testvére pfúj sem volt különb. A strucc mama reggelire tejbegrészt főzött. Feltállalta a reggelit és elkiabálta magát. Gyerekek, kész a tejbegríz! Hogy mit válaszoltak erre a strucc fiókák? Tejbe? Fúj! Gríz? Fúj! Hazajöttek egyszer a kis struccok az iskolából, a táskát a sarokba hajították, és rögtön leszaladtak a térre focizni. Ideje lenne megírni a leckét, figyelmeztette őket ama, a strucc mama. Megírni? Fúj! A leckét? Fúj! Ebéd után strucc mama megkérte a fiókákat. Segítsetek elmosogatni! A kanalakat? Fúj! A villákat? Fúj! Akkor viszont tanuljátok meg a verset. Megtanulni? Fúj! A verset? Fúj! És így ment ez minden áldott nap. Azt hiszem, most már sejtitek, miért hívták a strucc fiókákat fújnak, illetve fújnak. Egyszer ama, a strucc mama úgy döntött, hogy ráncba szedi csemetéit. Képzeljétek, mondta a gyerekeknek. Kaptam egy filmszerepet, igaz, hogy nem főszerepet, de ez nem fontos. A vonatjegyet már meg is vettem, 3 nap múlva jövök vissza. És mi mit csinálunk nélküled? Szeppent meg fúj. És ki főz majd nekünk? Rémült meg fúj. Ugyan, már egészen nagyok vagytok, boldogultok magatok is. A kenyér, a rizs és a kávé a szekrényben van, a vaj és a sajt a hűtőben. Megjegyeztétek? Hát akkor én indulok is. Szervusztok! Ama, a strucc mama a nyakába akasztotta az úti táskáját, és elindult, pedig nagyon sajnálta, hogy egyedül kell otthon hagyni a csemetéit. A strucc fiókák pedig nekifogtak a munkának. Fúj tejbegrízt főzött, de néhányszor odaégette. Fúj krumplit sütött, de az meg belül egy kicsit nyers maradt. Tehát éhesek voltak, és így megették, amit főztek. Megették az odakozmát tejbegrízt és a sületlen krumplit. És egyikük sem fintorgott. Fúj nem azt mondta, hogy fúj. Fúj pedig nem azt mondta, hogy fúj. De kinek is mondták volna? Először persze nem voltak hajlandók mosogatni. De amikor elfogytak a tiszta tányérok és kanalak, bizony csak rákényszerültek. Ráadásul még a televízió is elromlott. Így esténként, hogy meg ne halljanak az unalomtól, a strucc fiókák verseket olvasgattak. Meg is tanulták a verseket könyv nélkül. 3 nap múlva strucc mama hazaérkezett, és rá sem ismert a fiókáira. Ne főzzek neked tejbegrízt? Kérdezte mamáját fúj. Süthetek neked krumplit is? Ajánlotta készségesen fúj. Ama, a strucc mama nagyon meglepődött, aztán így szólt. Rendben van, készítsetek valami ennivalót. Egy kicsit megéheztem. De van itthon tiszta tányér? Minden tányér tiszta, mondta büszkén fúj. És a kanalak meg a villák is tiszták, tette hozzá fúj. Igaz, hogy a krumpli most sem sült át egészen, és a tejbegríz egy cseppet odakozmált, de mamájuk így is jó ízűen falatozott, és megdicsérte a kis struccokat. Deréklegény vagy, fúj! Deréklegény vagy te is, fúj! Azután pedig fúj elmondta kívülről azt a verset, amelyet az olvasókönyvből tanult meg, és egyszer sem hibázott. A tejbegríz csuda jó, ha van rajta kakaó, íze finom, szaga remek, ezt szereti a strucc gyerek. Fúj egyszer ugyan megakadt a versmondásban, de hangosan és szépen szabalta a verset. Miért olvas sok szép könyvet, kisegér és strucc gyerek? Világos ez, kérem szépen, fajankók ne legyenek. Ez volt ama strucc mama életének legboldogabb napja.
0: Csukás Mese Rádió. Képzeljétek, remek ötletem támadt. Délután elmegyek piknikezni a barátaimmal. Ti voltatok már pikniken? Tudjátok, hogy mit jelent? A piknik azt jelenti, hogy kimegyünk a szabadba. Egy parkba, egy rétre, vagy akár az erdőbe. Leterítünk egy puha plédet a fűre, és ott eszünk, beszélgetünk, játszunk. A piknikezésnek igazi varázsa van. A friss levegő minden finomabb. Ha egy tó vagy folyó közelében ülünk le, közben nézhetjük az úszkáló kacsákat és hattyúkat. Az erdőben pedig hallgathatjuk a madarak csicsergését, és felfedezhetjük a természet apró csodáit. A piknikre általában viszünk egy kosarat is, tele van finomságokkal, szendvicsekkel, gyümölcsökkel, süteményekkel és innivalóval. A piknikezés persze nem csak az evésről szól. Ilyenkor együtt játszunk, labdázunk, énekelünk, nevetünk. Egyszerűen jól érezzük magunkat a barátainkkal és a családunkkal. Az egyik legfontosabb szabály, hogy a piknik befejezésekor mindig szedjük össze a szemetet. Vigyáznunk kell a természetre, hogy máskor is ilyen szép maradjon. Na, én már megyek is készülődni. Ha van kedvetek, menjetek ti is piknikezni a szabadba. Ki tudja, lehet, hogy még találkozunk is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Csalitban csicsergés, csattogás, csörgedező csermelycsobogás. Csonka cserfán, csúf, csóka cserreg, cserkész fiúk csapata cseveg, csokrot csinálnak csillagvirágból, csípéseket csalnak csalár csalámból, csiga csöndben csúszik csicsóka csúcsára, csipkés cserlevelen, cserebogár csápja.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

elalő. Én kiküldöm őt oda a tóhoz, hogy lövöldözzön nekem vadlivára, én meg elalszik. De mi lenne, hogyha fölébresztenénk? Mit szólnátok hozzá, ha négyre úrjátok?

0: mindenkinek.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Szacsvai László vagyok, és én is a Csukásmese Rádiót hallgatom.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: hátra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Sej, haj, dene, vér, bennünk van a kutya.

0: Zokni és Inkoz, a bravúros zoknipáros.
1: Sziasztok, sziasztok! Innen a stúdióból Zokni és...
2: Inkoz jelentkezik, sziasztok!
1: Ma a pazarlásról fogunk kicsit beszélgetni.
2: Sajnos hajlamosak vagyunk pazarló életmódot folytatni. Na de mi is számít pazarlásnak?
1: Uha, jó hosszú a lista, de csak hogy megemlítsünk párat. Például, ha fogmosás közben folyatjuk a vizet, az elég nagy pazarlás.
2: Pontosan, hiszen olyankor csak a semmibe folyik a víz. Fontos, hogy fogmosásnál zárjátok el a vizet.
1: És a csapot is csak kicsit nyissátok meg, nem muszáj, hogy zúduljon a víz kézmosás közben.
2: Egy ember egy évben így is nagyon sok vizet használ fel, viszont ha mindenki figyel a vízhasználatra, akkor sok kicsi sokra megy.
1: Pazarlásnak számít az is, ha égve hagyjuk a lámpákat, hiszen teljesen fölöslegesen használjuk az áramot.
2: Szóval, ha kijöttök a szobából, figyeljetek arra, hogy kapcsoljátok le a lámpát magatok után, hiszen csak egy mozdulat, ennyi, puf.
1: Ne felejtsetek szólni egy felnőttnek, hogy a konnektorból is húzzák ki a töltőt, hogyha már nem használják, mert úgy is fogy az áram.
2: Pazarlásnak számít az is, ha ételt dobunk a kukába.
1: Pontosan, ezért amit csomagolnak nektek uzsonnára, azt mindig tessék megenni.
2: Jó, nálam mondjuk előfordul, hogy nem kérem, de délután vagy este mindig elnyammogom fonalszál híres neves fonalszendvicsét. Na jó, de hogyha tényleg nem kívánom, akkor odaadom valaki másnak.
1: Igen, ilyet én is szoktam csinálni. Valaki úgy is megeszi. Próbáljatok meg ti sem pazarolni.
2: Mert a környezetünk is meghálálja.
1: Tartsatok velünk legközelebb is, mert a környezetvédelem mindig izgalmas.
2: Jó dolog jót tenni, nem csak mással, hanem a környezettel is.
1: Pontosan. Na, sziasztok!
2: Sziasztok!

0: műsorajánló következik.
1: A nyári szünidőre tekintettel két új mesesorozat is indul a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától minden hétköznap reggel 9 órától nyári mozgásmesék, este 7 órától pedig fűszermesék. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatait július 13-ától minden hétköznap reggel 9 órától és este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Halmesék. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el.
6: Melyik gyerek ne akarna magának egy saját horgásztavat magánstranddal és csak neki szóló játszótérrel? Sziasztok! Szacsvai László vagyok, tartsatok velem, négy baráttal egy feledhetetlen vakációra. Beh Marian, halmesék. Kalandozások az édesvízi halak izgalmas világába. Csillaghullás. Nézzétek, milyen csodaszép az égbolt. A városban sosem látni ennyi csillagot, ejtette álmulatba Ellát a felettük elterülő csillagokkal teli végtelen. Ez azért van, mert itt nincs fényszennyezés, felelte nagypapa. Az mit jelent? Kérdezte Rozi és Ella szinte egyszerre. Felnevettek és elhadarták azt a mondókát, amit mindig olyankor mondanak, ha ugyanakkor ejtenek ki egy szót. Egyszerre mondtunk valamit, szerencsék lesz tőle, mondjuk három tippet vagy toppot, vagy egy, kettő, három. Tipp, vágta rá Rozi és Ella kórusban, majd Rozi kacagba megállapította, hogy szerencséjük lesz. A fényszennyezés a városok világítása, ami már olyan jelentős, hogy miatta az éjszakai égbolt is alig látszik. Itt azért láttok sokkal több csillagot, mint a városban, mert erre csak egy-két házban ég este a villany. De nincsenek sem utcai fények, sem épületek tömkelege, mesélte nagypapa. Ezért láthattok itt Szent János bogarakat. Képzeljétek, nemrég olvastam, hogy a városokból már szinte teljesen eltűntek, mert a lámpák fénye sokkal erősebb, mint a nőstény Szent János bogaraké. Így a hímek nem találják meg őket. De nem csak a Szent János bogarakat zavarja, sok más állatfajta is rossz hatással van az éjszakai világítás. Szegény bogárkák, jegyezte meg együttérzően Rozi. Még jó, hogy itt menedékre lelnek ők is. Bizony, ez egy különleges, védett, mégis szabad hely, sok élőlénynek ad otthont, felelte nagypapa. Oda nézzetek, hulló csillag! Kiáltott fel hirtelen Mati. Mindannyian a hosszú csóvával suhanó csillagra néztek. Kívánjatok valamit? Lelkendezett Rozi. Én azt kívánom, hogy fogjunk egy óriási halat, vágta rá Lori. De ne mondd el, akkor nem fog teljesülni, válaszolta Rozi. Ám Rozinak nem lett igaza. Ebben a pillanatban hatalmas kapásra lettek figyelmesek a kukoricával felcsalizott horgászboton. Nagypapa erősen bevágott, és alig volt ideje féken állítani, már zúdult is lefele a damil az orsóról. Valami igazán nagy hal akadt a horogra. Még hogy nem válik valóra, kimondom a kívánságot, nevetett Lori. A gyerekek izgatottan figyelték, ahogy a nagypapa a méretes halat fárasztotta. A mellettük téblábóló kutyák, fahéj, menta és füge is élénken fürkészték a vizet. Ella, kérlek, segíts majd megmeríteni! Fiúk, ti világítsatok Ellának, hogy el ne szalassza a halat, mikor a stég mellé ér, adta ki nagypapa a feladatokat. Amikor a hal a stég közelében volt, nagypapa ügyesen meglevegőztette, amitől veszített az erejéből. Ella akkor gyorsan megszákolta. Olyan súlya volt, hogy egyedül nem is tudta megmeríteni, nagypapának kellett segítenie. A merítőszágban lévő óriási halat a füves részre tették. Nagypapának lett igaza, egy tekintélyt parancsoló amúr akadt a horogra. A gyerekek ámulattal figyelték a hosszú torpedó formájú halat. Gyönyörű példány, állapította meg nagypapa, lemérjük és utána betesszük a szágba. A halat egy strapabíró halmérő zsákba tette, a zsák tetejébe beleakasztotta a mérleget. 8420 gram, olvasta le Ella a mérlegről. Fűevő halnak is nevezik, mondta nagypapa. Tudjátok miért? Mert sok hínárt eszik, tippelt Rozi. Így van, de nem csak hínárt, hanem a boglárka félék kivételével az összes vízi növényfajt, felelte nagypapa. Amerikába azért is kezdtek a tenyésztésébe, hogy az amúrok kiírtsák a sok helyen túlszaporodott vízi növényzetet. Az amúr után a gyerekek még fogtak néhány törpeharcsát, dévérkeszeget és ezüstkárát. A világító úszós szerelék beszakadt, mert beleakadt a víz alatt valamibe, és sehogy sem tudták kiszabadítani, pedig nagypapa több irányból is próbálta rángatni. Valamivel éjfél után lefeküdtek aludni, s mindannyiunkat hamar elnyomta az álom.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Az arató ebédje. Móra Ferenc meséjét Rutkai Éva mondja el.
1: Örzsike édesanyjának nagy volt a gondja. Elkészült az ebéd, de nem volt, aki kivigye az arató gazdának. Istenem, Istenem, mit évő legyek, sopánkodott a gazdasszony. Ha magam szaladok ki az ebéddel, elhalad rajtam az idő, pedig tarhonyát kellene gyúrni délután. Ó, csak ne búsuljon, édesanyám, kottyant bele Örzsike a tépelődésbe. Úgy kiviszem én az ételt édesapám uramnak, hogy el se hűl, mire kiérek vele. Te csöpség, hiszen föl se bírod emelni az ételhordót. Örzsike mindjárt elpityeredett volna, ha az édesanyja be nem kötötte volna a fejét piros babos kendővel, s kezébe nem adta volna a fehér abroszban az ételhordót. Na hát akkor Isten hírivel, de hamarám, siess, hogy el ne késsél, lassan menj, hogy el ne essél. Az úton meg ne állj, az abroszra vigyázz, hogy be ne levesezd, s mindig a lábad alá néz a dűlő úton, hogy meg ne szúrja a királydínje. Sose féltsen engem, édesanyám, fogadkozott Örzsike. Tudok én vigyázni magamra. Olyan büszkén ment akár egy király kisasszony, még csak hátra se fordult. Pedig ugyancsak kiabált utána a bicókannuska az árok partról. Gyere, Örzsike, együnk papsajtot! Jaj, dehogy érő rá, mikor az édesapja várja az ebédet. Más jó ismerősökkel is találkozott az úton. Mentek elébe nagy gágogással a libák. Hozzá törleszkedett a kis tarka bárány. Rákiabált a kakuk. Ne menj, Örzsevilággá! Gyere szedni pimpimpárét! Me! Ne szaladjuk, Örzsike! Gyere, szaladozzunk a gyepen!
2: Kakuk, kakuk, kis babus, gyere, keresd meg, hogyha tudsz!
1: Örzsike rájuk se hallgatott. Örült, hogy elmaradtak tőle, mikor bekanyarodott a dűlő útra a rostáblák közé. Hát, ahogy milyen sebesen, egyszer csak a szeminek vágódik egy bolondos pillangó. De ezt már meg kell fogni, mert ilyen pilléje még egy lánynak se volt. Letette az ételhordót az útszélre, s utána kapott a pillének, amelyik leült egy roskalászra. De abban a pillanatban már egy tüskés rózsa körül karikázott. Nagy vigyázattal kiterjesztette Örzsike a tenyerét, de ahogy összecsukta, nem maradt benne egyéb, csak egy csúnya hegyes tüske. Úgy a tenyerébe fúródott, hogy alig bírta kihúzni. A pille elrepült, és csúfolódva libegtette a szárnyát. Ő pedig leült az útszélre, úti levélfüvet keresni a tenyerére. Talált is egy szép nagy levelet, de ahogy le akarta szakítani, észrevette, hogy egy csigabigácska legelészett rajta. Úgy mozgott a szájacskája, hogy öröm volt nézni. S Örzsike addig nézte, míg egyszer csak lehanyatlott a feje a puha fűbe, és lecsukódott a szeme. Elaludt. Még tám most is aludna, ha a kakuk arra nem repült volna, s röptében rá nem kiállt. Kakuk, kakuk, a híres elaludt. Megeszi a csigabiga a mákos csíkot, hátrakütik a sarkát Örzsikének. Ilyetten ugrott föl Örzsike, s még csak az álmot se dörzsölte ki a szeméből, úgy sietett az étellel, mégis elkésett vele. Hanem azért az édesapja nem haragudott Örzsikére, dehogy is haragudott. Inkább azt se tudta, mit csináljon örömében, hogy ő hozta ki az ebédet. Nézd, Örzsikém, mit fogtam én neked idekint? Mondta mosolyogva, s azzal fölvette a kereszt töviből a kalapját. Hát egy nagy pillangó volt alatta. Aranyos szárnyán kék sejem pántlika, zöld nyakra valója, pörge bajusza, tulajdon az a pajkos pillangó, amelyik miatt elaludt Örzsike a rozsok között.
3: Legyen ma is remek napotok! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Réka vagyok, és rajongok a találós kérdésekért. Tréfásak, és van úgy, hogy nagyon kedvesek. A mai furfangos kérdés éppen ilyen lesz. Icipici lánynak pettyes a ruhája, kezedre ül, elszáll, s csak bámulsz utána. Pettyes ruhát viselő lányka, aki el tud röppenni. Hajaj, ez elég ravasz. Ember nem lehet. Ha tündérke lenne, jobban rejtőzködne, nem hagyná, hogy lássuk. Ki lehet? Mi lehet? Pazar megfejtés! Katica bogár, igen, ezt is kitaláltátok. Nagyon ügyesek vagytok. Jó volt veletek találgatni ma is.
1: Jó reggelt, hétalgók!
2: Hasatokra süt a nap!
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A szépséges nyírfa. Élt egyszer a falu végén egy idős házaspár, akik olyan szegények voltak, hogy alig jutott étel az asztalukra. Amikor pedig eljött az ősz, még csak tűzifájuk sem volt, hogy begyújtsanak a kemencébe. Az asszony összekaparta, amit otthon talált, de az még egy pislákoló lángra sem volt elég. Elküldte hát a férjét az erdőbe, az ember pedig fogta a fejszéjét, és elindult fát vágni. Sokáig mendegélt, mire megtalálta a megfelelő fát. Egy sudár, erőtől duzzadó, szépséges nyírfát. Már éppen a fejszéjét lendítette volna, mikor az ágak mozogni kezdtek, s a fa egyszer csak megmozdult, és lehajolt a szegény emberhez. Kérlek szépen, ne vágj ki! Ha meghagyod az életem, cserébe bármit kérhetsz tőlem, könyörgött a fa. Meglepődött ám az öreg ember, s közben arra gondolt. No, ilyet se láttam még, hogy egy fa beszél, s mivel nem tudta, milyen varázslattal van dolga, inkább ott hagyta és hazaindult. Otthon aztán elmesélte a feleségének, milyen csodát látott, ám az nem hitt neki, s visszaparancsolta az erdőbe. Menj csak vissza, és addig haza ne gyere, míg nem hoztál néhány röngfát. Legalább néhány ágat törhetnél róla. Ki tudja, milyen varázsfa ez? Rikácsolt az asszony. Az öreg apó pedig nem tudott egyebet tenni, hát visszament a nyírfához, és elpanaszolta neki, mit kért a felesége. Kérlek, csak az ágaimat ne bántsd, megteszem anélkül is, amit a feleséged kíván, könyörgött a nyírfa. Menj csak haza, s meglásd, otthon fog várni a tűzifád. A szegény ember pedig hitt neki, és hazaballagott. S bizony, mire hazaért, az udvar tele volt apró fával.
1: Nézd meg, asszony, mennyi tűzifát adott ez a nyírfa.
2: És te csak ennyit kértél? Hát mi lett téged? Hisz üres a kamra? Menj csak vissza, és kérj néhány zsák lisztet!
0: Rikácsolt az asszony. Az öreg nem mert ellenkezni, és újra visszament az erdőbe, hogy megkeresse a nyírfát. Mi áradban erre, öreg apó? Kérdezte a fa, amikor meglátta.
1: Ne haragudj, hogy megint zavarlak, de a feleségem nem hagy nyugton. Kérhetnénk még tőled egy kis lisztet,
0: rebegte az öreg. Menj csak nyugodtan, s mire hazaérsz, tele lesz a kamra, felelte a nyírfa, a szegény ember pedig boldogan tért haza. S valóban, mikor hazaért, a kamra színültig volt liszttel, már épp hogy ömlött ki belőle. Örült is a szegény ember.
1: Legalább öregkorunkra nyugodtan élhetünk, végre lesz mit ennünk,
0: gondolta magában. Ám a mohó feleség most sem hagyta békén.
2: Csak lisztet kértél? Hát miből fogunk megélni? Erigy vissza, és kérj még 2 láda aranyat!
1: Nem mehetek vissza, asszony, ne légy telhetetlen, hisz most kaptunk egy életre elég lisztet, mondta az ember.
0: De az asszony nem bírt nyugodni. Addig-addig rágta a fülét, míg az öreg felkerekedett, és újra elment a nyírfához.
1: Szépséges nyírfa! Igazán köszönöm, amit eddig értünk tettél, de a feleségemnek még ez sem volt elég. 2 láda aranyat szeretne. De ígérem, ha ezt teljesíted, többet nem kérek más tőled, könyörgött az ember.
0: Hát, legyen, bólintott egykedvűen a fa. Mikor a szegény ember hazaért, az ablakon át csak úgy világított a sok arany. Felesége a konyhában ült óriási mosollyal az arcán, egy kupac arany közepén, s éppen az érméket számolgatta. Teljesen megbolondította a sok aranypénz. De az öreg sem tudott ellenállni az arany ragyogásának,
1: Ő is odaült a felesége mellé, és serényen számolni kezdte az aranyat. Aztán egyszer csak felkiáltott az öregasszony.
2: És hova fogjuk elrejteni ezt a tömérdek pénzt?
1: Igazad van, asszony, jó helyre kell rejtenünk, hogy senki meg ne találja, bólogatott az öreg. Ne is költsünk belőle, nehogy még valaki rájöjjön, milyen gazdagok lettünk. Még a végén ide jönnek a népek kéregetni, vagy megpróbálják ellopni.
0: Gondolkodott a két öreg, vajon hova dugják el a pénzt? Ám végül jobb nem jutott eszükbe, hát a pincébe vitték le a két láda aranyat. Ott ástak neki egy gödröt, aztán betemették a ládákat, és a lyuk helyére ráterítettek egy nagy vászondarabot. Így éldegéltek tovább a szegény ember meg a felesége. Ám az arany a pincében nem hagyta őket nyugodni. Már aludni sem tudtak, egyre csak attól féltek, hogy ki fogják őket rabolni. Aztán az asszony addig-addig törte a fejét, míg végül kitalált valamit. Oda szólt az öregnek.
2: Tudom már, hogyan őrizhetnénk meg a pénzt. Menj csak vissza ahhoz a fához, és most kérd tőle azt, hogy legyünk mindketten erősek és félelmetesek. Akkor majd az emberek nem mernek háborgatni minket.
0: Mivel az öregnek nem akadt jobb ötlete, végül visszament az erdőbe a szépséges nyílfához.
2: Régen láttalak, öreg ember. Csak nem a feleséget küldött megint? Hát nem elég neki semmi? Kérdezte a fa kissé bosszúsan.
1: Igazán restellen szépséges nyírfa, de lenne még egy utolsó kívánságunk. Szeretnénk, ha erősek és félelmetesek lehetnénk, hogy az emberek, ha meglátnak bennünket, elmeneküljenek, és soha ne lophassanak meg minket.
2: Jól van, ember, menj csak haza nyugodtan. Megígérem, hogy bizony nem csak az emberek, de még az állatok is mind rettegni fognak, mondta a nyírfa, majd búcsút intett az öregnek.
0: Az pedig hazament, s vígan újságolta a feleségének, hogy a nyírfa teljesíti még egy kérésüket.
1: És képzeld, azt mondta, hogy még a vadállatok sem mernek a közelünkbe jönni.
0: És akkor hirtelen mindkettőnek a testén barna szőrök jelentek meg, mint egy bunda beterítette őket. Kezük lábuk helyett mancsok nőttek, rajtuk éles karmokkal. Mikor pedig szólni próbáltak egymáshoz, beszéd helyett csak morogni és dörmögni tudtak.
2: Bizony, a szegény ember és a felesége pedvévé változtak.

0: Jó reggelt, hétalbók!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hasatokra süt a nap!
1: Ez a Csukás Mese Rádió!
2: Csukás Mese Rádió! Rádió egyfejűeknek!
3: Sziasztok, az én nevem Borbás Vilmos, Kozár Mislenyből érkeztem, 10 éves vagyok, amit előadok, Romhányi József a tevefohásza. Monoton üget a süppedő homokon a sivatag lova, a tétova teve, tova. Hátán rezegve mozog a rozog a kúp, alakú púp. A helyzete? Nem szerencsés. Apró szemcsés homokkal telve a füle, a nyelve. Sóvár szemekkel kutat, kutat. Még 5-6 nap kullog baktat. Az itató tova távol is, hogy rettentő messze, még az oázis. Erre utal az alábbi fohász is.
1: Tevék ura! Te tevél tevévé engem eleve, te veled nem ér fel teve fejtétova veleje.
3: A te terved veti a teveved elő tava tavaly távol, de tévednél vérvén, vénivel nevet veled bevetemedve vádol.
1: Nem! Vidd te, teve lelkem, hova tovább tova, mivel levet?
3: Velt vederbe feltekerve, nem vedel veled betelve, ott te tevéd szenvedelme.
1: Te nevedbe legyen eme neveletlen tevetetem eltemetve.
3: S evezze vel, ova teve, levelkévét, kivilevelhevel, teve.
4: Sziasztok, Nonó vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
5: Majoros Nóra, beszélő plüssök. Beszélő plüssök? Most komolyan? Te tényleg elhiszed, hogy egy szőrös vattával tömött roncsomó tud beszélni? Nem, én egyáltalán nem hiszem el. Hogyan is hihetne ilyen dolgokban egy komoly anyuka, aki minden porcikájában felnőtt? A csomómentes tejbegrízben hiszek, a tejszínhabos kakaóban és az ágy alatti porcicákban hiszek, velük hadban is állok. De szörnyekben, rémekben és legfőképpen beszélő plüssökben egyáltalán nem. Hálátlan gonosz majom, mondta aztán álmomban egy hang. Nagyon rossz, ha az embert álmában gonosz majomnak nevezik. Féltem, hogy ebből valami rémálom fog kisülni, ezért a fejemre szorítottam a kis párnám. Kisbabakorom óta ezzel a párnácskával alszom, olyan pici, hogy alig fér rá a fejem. Ha fázom, ha zaj van, vagy túl nagy a csend, ha félek, vagy nem tudok elaludni, a fülemre teszem, és már is jönnek a végasztaló álmok.
6: Tall a füledbe, hitetlen dög!
5: Hallottam még egyszer az előbbi hangot, de bíztam a kis párnámban, úgyhogy nem is foglalkoztam a hanggal többi, hanem elaludtam. Reggel arra ébredtem, hogy szörnyen viszket a fülem. Vakartam, vakartam, és tudod, mit húztam ki belőle? Egy apró fehér tolpihét. Nem jelent semmit, morogtam. Hanem a következő napokban hiába szorítottam a fejemre a kispánát, minden éjjel plüssökről álmodtam. Olyanokról, amelyeket már régen el is felejtettem, olyanokról, amelyek nagy nejlonzsákban alszanak a padláson, és ki tudja, nem rágta-e őket szét a moly. Olyanokról, amelyek évek óta hevernek leszakadt lábbal a varródobozban, mert lusta vagyok megvarni. Elhagyott, tönkrement, kidobott plüssökről. Mindegyik panaszkodott méghozzá vékony, panaszos hangon. Nem akarok több plüst, sóhajtottam álmomban, és a fejemre húztam a kispárnát. Amint visszaaludtam, már jött is a kép. Kimászott a fürdőszobai lefolyóból egy 8 csápos rusnya csatornaszörny, és felfalta az összes plüst. Elég! Kiáltottam nagyot álmomban, és felriadtam. Hajnali 3 óra volt, de reggelig nem mertem elaludni. Alig bírtam ébren maradni a munkahelyemen, és egész nap azt mondogattam magamban, akkor sincsenek beszélő plüssök. Este, amikor a kisfiammal alváshoz készülöttünk, a fürdőszobában a csatorna halkan bugyogni kezdett. A frászt hozta rám. De Milán lehajolt, és derűsen beköszönt a lyukba. Szia! Hát te meg mit csinálsz? Köszönök a csatornaszörnynek. De nincs olyan, hogy 8 lába van, de a cicájának csak 3. A kedvenc étele a gyerekfokrémmel kevert nyál. Folyton unatkozik, ezért néha kijön éjszaka a lefolyóból, és lenyalogatja a csempéről a fürdőszoba lekvárt. A fürdőszoba lek? Igen, azt! Elmeséled ma este a glugy-glugy szörnyet? Egy ideje minden este a glugy-glugy szörnyet kellett felolvasnom, szörnyű unalmasak a gyerekek. Aznap éjjel új álom következett. Arról a plüss oroszláról szólt, amelyet évekkel ezelőtt találtam az utcán. Esős délután volt, vásárolni mentem munka után. A járdán hevert, de szegényt mindenki csak arrébb rugdosta. Soha nem veszek fel szemetet a földről, mert akár le is pisilhette egy kutya. Ez a plüss oroszlán is elég gusztustalan volt. Az egész ragacsos bundájából nem látszott más, csak a két nagy sárga szeme. Persze tovább mentem, de képzeld, két sarokkal később meggondoltam magam, és visszafordultam érte. Két ujjal felcsippentettem, betettem egy nejlonzacskóba, otthon pedig kimostam. Rózsaszín volt a bundája. Kinevettem magam, amiért ilyen bolondságot csináltam. Az oroszlánt elsülyeztettem egy dobozba, a dobozt meg feltettem a szekrény tetejére. Lézerkartfogú oroszlán amúgy, duruzsolta éjjel a szokásos furcsa hang. Eléggé megszoktam már addigra, hogy folyton dumál, és ha nem rémálmokat susmorgott, nem is foglalkoztam vele. Aztán a hitetlenségemért bosszút álltak a plüssök. Milán kedvenc alvókáját szörnyinek hívták. Egy csíkos zokniból készítettem, formátlan jószág, hosszú ormánnyal és 3 szemmel, a hasa egy nagy gombbal zárodott, hogy Milán gyakorolhassa rajta a gombolást. A zokni állat hasában egy apró piros krumpliforma medve lakott. Az egyik délután, amikor a sok munka miatt borzasztó későn értem az óvodába, nagyon kapkodtunk az öltözéssel, és ott felejtettük a szekrényben szörnyét. Mire észrevettük és visszamentünk érte, az óvoda bezárt. Úgy sírt Milán, mintha a fogát húzták volna. Ne keseredj el, van másik alvókád. Alig férsz el az ágyadban a plüssöktől.
7: Tudd meg, hogy Szörnyi most nagyon rosszul érzi magát. Egyedül van is, fél a rémektől.
5: De nincs egyedül. Ott van vele Krumpli Maci.
7: Krumpli Maci még jobban fél.
5: Ez sajnos nem volt Milán számára végaz. Annyi könnyet hullatott, hogy féltem megtelik a csatorna, és kimossa azt az állítólagos csatorna szörnyet.
7: Hopp! A csatorna szörny!
5: Tudod mit? Szóljunk a csatorna szörnynek! A csatornán keresztül akkor is be tud jutni az oviba, ha zárva van. Elzavarja a rémeket, és megmondja szörnyinek, hogy tartson ki, holnap jövünk érte! Erre egy kicsit apadtak a könnyek, és képzeld, én, a gonosz majom és hitetlen dög, otthon behajoltam a lefolyóba, és hangosan elmondtam a lyukba, mit szeretnék kérni attól a zizétől.
8: Blügy, blügy, mondta a csatorna.
7: Mit mondott? Hüppögte Milán.
5: Hogy visz magával egy sakk készletet is, és megtanítja játszani szörnyit, hogy ne unatkozzanak. A könnyek felszáradtak, de Milán még mindig szomorú volt. A szekrénynek támaszkodott és lógatta a fejét. A szekrénynek.
7: A szekrénynek, aminek a tetején ott volt, figyelj csak! Van itt egy plüss oroszlán, lézerkartfogú, ő is szomorú, mint te, elvesztette a gazdája.
5: Hol van?
7: A szekrény tetején.
5: Hoztam egy létrát, és kiszedtem az oroszlánt a dobozból. Szépen meg is vigasztalódott mindenki. Szörnyi, Krumpli Maci, a folyton unatkozó csatornaszörny, a lézerkartfogú oroszlán és a gyerek. Engem leginkább a gyerek érdekelt. Másnap hazahoztuk Szörnyit és Krumpli Macit az óvodából, és azonnal örök barátságot kötöttek Orival, az oroszlánnal. Megköszöntük szépen a csatorna szörnynek a közreműködést, és úgy tűnt, mindenki megnyugodott. Még a rémálmok is megszűntek. A furcsa hang sem jelentkezett egy ideig, még nem egy éjjel, amikor fejemen a párnácskámmal éppen azt álmodtam, hogy birodalmi lépegetőkkel támadom meg a munkahelyem. Talán túl sokat dolgoztam az előző nap, ezért haragudtam annyira. Már éppen célozni kezdtem az ágyúval, amikor hirtelen újra meghallottam a hangot. Hiszel már a beszélő plüssökben? Hátra néztem, de a pilóta fülkében rajtam kívül nem volt senki. A hang újra megszólalt, és odakintről szólt. Gyorsan megállítottam a birodalmi lépegetőt, és kinyitottam a tetejét. Kidugtam a fejem, hogy lássam, ki beszél bele ebbe a remek kis álomba. Az égen egy párnaforma puha felhő úszott. Neki kiáltottam fel. Most komolyan! Beszélő plüssök? Nem, egyáltalán nem hiszek bennük. De a beszélő párnák? Nos, azokról egészen biztosan tudom, hogy léteznek.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés.
2: Erdődi Attila. Állatok madarak nevét talált ki. Lompos, hamis, vörös bundás ellopta a gazda tyúkját. Sompolyogva ő továbbállt, legközelebb már pórul járt. Ki ő?
0: Aróka.

0: Süd. Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, csüt.
1: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.

A napfája. Hol volt, hol nem volt, az üveghegyen is túl, élt egyszer egy idős királyi pár, akik nagyon szerették egymást. Az asszony sokat betegeskedett, és élete már a végéhez közeledett. A király egész nap ágya mellett virrasztott, sejtette, hogy már nem sok van hátra feleségének. Aztán egy nap így szólt a királyné. Drága uram, utolsó kívánságom, hogy hozass egy ágat a napfájáról. De nem akármilyen fa az, és ezért csak az lesz méltó lányunk kezére, aki tudja teljesíteni a próbatételt. Egy feltételem van csupán. A fiúnak csak egy szeme legyen, amivel lát. Furcsállotta a király a kérést, de mivel szerette feleségét, még aznap közhírré tette. Akkora jutalomban részesül az a félszemű legény, akinek sikerül letépnie egy ágat a napfájáról, melyet még nem látott a világ. Jöttek is egyre másra a próbálkozó kedvű ifjak és öregek. Bejárták az egész világot keresztül kasul, de egy sem akadt a fa nyomára. Egyetlen félszemű legény maradt már csak a birodalomban. De a király annak is megparancsolta, hogy induljon útnak. Már vagy 70 napja vándorolt, mikor egy akkora hegyhez ért, aminek nem látta a végét. Gondolta, nincs mit veszítenie, hát elindult felfele. Mikor felért a csúcsra, ott talált egy régóta vergődő, törött szárnyú sasmadarat. Megesett a szíve a jóságos fiúnak a szegény állaton, és már éppen meg akarta szabadítani kardjával a fájdalomtól, mikor az megszólalt. Ne bánts engem, kedves vitéz, inkább a szomjamat oldsd, s meglátod, meghálálom. A fiú miután megitatta, s megetette a madarat, bekötözte a szárnyát, s addig ápolta, vigyázott rá, míg felépült, s újra repülni tudott.

Együtt bizonyosan sikerült túljárnunk a felhő király eszén. A fiú beleegyezett, s pár perc múlva már a felhők felett repültek. Közben kieszeltek egy tervet, hogyan kaparintsák meg a leányt. Nem telt belé sok idő, s már ott is voltak felhőországban. A sas rálehelt a legényre, s az nyomban kígyóvá változott, éppen ahogy megtervezték. Ezután a fiú kígyó alakjában odasiklott a király kisasszonyhoz, aki a palota kertjében olvasgatott egy padon. Mikor a lány észrevette a csúszómászót, nagyot sikított, de nem ijedt meg, s utána eredt. A kígyó pedig a kert határához vezette, ahol már ott várt rá szétnyitott szárnyaival a sasmadár. Egy pillanat alatt felkapta a leányt és a kígyót, s már tova is szálltak a Nappirodalmába. Mikor megérkeztek, visszaváltoztatta a sas a fiút, s annak tátva maradt a szája a csodálkozástól, hisz ilyen fényesen ragyogó palotát még sosem látott. A Napkirály országában ugyanis minden aranyból és gyémántból volt. De hogy tetszett a királylánynak is a fényes csillogás? No meg persze a daliás napkirály. Mikor megpillantotta, mentem beleszeretett, s egyből elmúlt minden szomorúsága. Kedves királyom, szólalt meg akkor a sas. Meghoztam a felhő király lányát, éppen ahogy parancsoltad. Küldetésemben segítségemre volt ez a legény. Ha ő nincs, talán már holtan feküdnék. Köszönöm neked, kedves idegen, amit a kedvenc sasmadaramért és értem tettél. Mivel hálálhatom meg neked kedvességedet? Kérdezte a félszemű fiútól a király. Nem kell nekem egyéb, mint egy ág a híres napfájáról. No, ezen könnyen segíthetünk, mondta a napkirály, s már el is indult palotája kertjébe. Kisvártatva egy vakítóan csillogó aranyfaággal tért vissza, melyen gyémántok ragyogtak. Jól vigyázz ám rá, te legény! Varázslatos ereje van ennek az ágnak. Még a halott is feltámadt tőle. A fiú megköszönte az ajándékot, majd búcsút intett, s elindult az öreg király kastélyába. Mikor odaért, elmesélt a királynak mindent töviről hegyire. Hogy megörült a király, amikor kiderült, miféle csoda ágat kapott. Ment is azonnal felesége sírjához, s amint hármat suhintott vele a levegőben, megjelent hőn szeretett felesége. Annyira szerették egymást, hogy többé el sem engedték a másik kezét. A félszemű fiú pedig hőstettével kiérdemelte a királylány kezét, s vele együtt a birodalom felét.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Pompom meséi. Szegény gombóc Artúr. Pompom ült egy ágon. Hogy ki is Pompom? Ó, hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját, ha akarja, olyan, mint egy szörpamacs, vagy paróka, vagy egyújas kifordított bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucsorrán pamutbojt. Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon, föl, lejár, mivel egy kis szellő hintáztatja az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, aztán persze középen is. Picúr kíváncsian figyelte, fölnézett, aztán le is nézett, és persze középre is. Most olyan nehéz vagyok, mint... mint szegény gombóc Artúr, mondta Pompom fülmagasságban, mivel a szellő elfutott, és az ág abba hagyta a hintázást. Elmeséljem? Igen, mondta Picúr. Majd szép lassan megyek, az iskola megvár. Pompom Picúr fejére ült, mint egy sapka, és mesélt. És senki, de senki se vette észre, hogy Pompom nem sapka, és senki, de senki se értette, hogy miért nevetgél Picúr, ahogy lassan, nagyon lassan ballagott az iskolába. Hol is kezdjem a mesét gombóc Artúrról, a dagadt madárról? Legjobb, ha azzal kezdtem, hogy mi volt a legnagyobb szívfájdalma gombóc Artúrnak. Nem, de az se jó igazán. Nem jó kezdet, mert ha lehet, legelőször mindig az örömet keressük, a bánat meg a szívfájdalom még ráér. Vagyis minek örült a legjobban gombóc Artúr? A csokoládénak. Igen, ez a jó kezdet, a csokoládé. Gombóc Artúr a világon mindennél jobban szerette a csokoládét. Ha megkérdezték tőle, hogy milyen csokoládét szeret a legjobban, habozás nélkül fújta, mint aki éjjel-nappal ezen töri a fejét.
2: A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a lapos csokoládét és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon.
0: És mi volt a legnagyobb bánata Gombóc Artúrnak? Hogy minden hiába, mert csak hízik, csak kövéredik, csak dagad, pedig keményen és összepréselt csörrel fogyókúrázik. Mikor nem a csokoládéra gondol, akkor a fogyókúrára gondol. Hogy mi mindenről mondott már le? Lemondott a vízről, a tejről, a teáról, a főzelékről, a kenyérről, a sóról, az almáról, a körtéről, a narancsról, a citromról, a kóláról. Lassan már mindenről lemondott, kivéve... a csokoládét. Egy reggel látja ám gombóc Artúr, hogy az égen köröznek a madarak, meg a villanydróton gyülekeznek, meg a háztetőn sorakoznak, aztán hus, elrepülnek Afrikába. Az egyik madár visszakanyarodott és lekiáltott a bámészkodó gombóc Artúrnak.
3: Te nem jössz?
0: Gombóc Artúr gyorsan megnézte a naptárt, s a homlokára csapott.
3: Hát persze, ősz van, teljesen kiment a fejemből, a nagy fogyókúra miatt.
0: Felnézett a fákra, a levelek is lehultak, vagyis itt az ideje, hogy elinduljon Afrikába. Még egy pillantást vetett a vándorútra kelt madarak után, hogy megjegyezze az irányt, merre kell menni Afrikába. De előbb még becsomagolt. Egy kis bőröndbe egy-két apróságot rakott, poharat, törölköző zsebkendőt, egy nagyobb bőröntbe, meg csokoládét. Mert hosszú az út, s bár hosszú az út. Egy nagyobb bőröntbe, meg csokoládét, mert hosszú az út, s bár a hosszú úton is szigorúan fogyókúrázni akar, de azért valamit enni is kell. S mivel már repülni régen nem tudott, a szigorú fogyókúra ellenére sem, fogta a két bőröndöt, s elindult gyalog Afrikába. Alig ment pár lépést, megállt, letette a két bőröndöt, megtörölte a homlokát, s felsóhajtott.
3: Ajjaj, ajjaj, de messze van Afrika. Sosem érek oda gyalog.
0: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
3: De miért menjek gyalog?
0: Fölszállok erre, fölszállok arra, és szépen odaérek. Ki is állt az út mellé, és integetett az autóknak. Jött is pöfögve a kis teherautó, a sofőr vidáman fütyörészett.
3: Ugorj fel hátra, mondta a sofőr fütyörészve.
0: Gombóc Artúr felmászott, ölébe fogta a két bőröndöt, mivel máshol nem fértek el. A teherautó hátulja leült a földre.
3: Az orra meg az égnek emelkedett.
0: A sofőr abba hagyta a fütyörészést, és roppantul elcsodálkozott.
3: Hogy kerültem én az égbe? Nem vagyok én repülőgép.
0: Majd hátra nézett, és rájött, hogy Gombóc Artúr az oka mindennek. Rákiáltott mérgesen.
3: Azonnal szállj le, te dagadt!
0: Gombóc Artúr leszállt, az autó orra megint a földön volt, a sofőr gyorsan gázt adott, és elrobogott. Sóhajtott Gombóc Artúr.
3: Hogy jutok én Afrikába?
0: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
3: Hogy jutok Afrikába? Hát vonaton!
0: Fogta a két bőröndöt, leballagott az állomásra. Az állomáson éppen bent állt egy vonat, a kalauz nagyot kiáltott.
3: Beszállás!
0: Gombóc Artúr gyorsan felült hátul az ütközőre, a másikra meg a bőröndöket rakta.
3: Mehetünk!
0: Kiáltott előre, s a vonat elindult.
2: Ó, végre utazom,
0: gondolta magába Gombóc Artúr, és elégetetten nézte az elmaradozó bakterházakat, a legelésző teheneket, s egy bámulszkodó kutyát. Robogott a vonat, robogott, és egyszer csak egy dombhoz ért. Nem volt nagy domb, addig meg se kottyant a mozdonynak, eddig még mindig egyből átment rajta. Éppen ezért rettenetesen elcsodálkozott a mozdonyvezető, mikor a dombtetőhöz közeledve megállt a vonat, majd lassan visszafelé csúszott.
3: Mi ez?
0: Kiabált a mozdonyvezető, és kibámult az ablakon. Gombóc Artúr is elcsodálkozott hátul az ütközőn, mikor újra meglátta a bámészkodó kutyát, a legelésző teheneket és a bakterházakat.
3: Ezeket már láttam, dünnyögte. Az előbb hagytuk el őket.
0: A vonat visszatért a domb aljára, ott megállt, nem csúszott tovább. Mozdony vezető végig szaladt a vonat mellett, meglátta az ütközőn gubbasztó Gombóc Artúrt.
3: Áhá! Mondta. Egy potya utas! Azonnal szállj le! Miattad nem tudunk felmenni a dombra, te dagadt!
0: Gombóc Artúr leszállt, fogta a bőröngyeit, és búsan nézett az elrobogó vonat után.
3: Ajjaj! Ajjaj, sóhajtozott. Hogy jutok én Afrikába?
0: Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
3: Hogy jutok? Hát repülőgépen!
0: Fogta a két bőröndöt, elballagott a repülőtérre. Fölmászott egy hatalmas repülőgép farkára, és kényelmesen elhelyezkedett. Addig is, amíg elindulnak, majszolgatta a csokoládét, illetve fogyókúrázott, mivel semmi más nem evett, csak csokoládét. Egyszer csak megrázkódott a repülőgép, és elindult körbe-körbe a repülőtéren.
2: Repülünk, újjongott Gombóc Artúr. Mégiscsak repülünk Afrikába.
0: Aztán a gép csak körözött a repülőtéren, nem bírt felszállni. A pilóta leállította a motort, kiugrott a fülkéből, s körbejárta a gépet.
3: Áhá!
0: Mondta, mikor meglátta Gombóc Artúrt a repülőgép farkán.
3: Ettől a dagadtól nem tudunk repülni, azonnal gyere le onnan!
0: Gombóc Artúr lemászott, a repülő zümmögve eltűnt a levegőbe.
3: Ajjaj, sóhajtozott Gombóc Artúr. Hát hogy jutok én Afrikába?
0: Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
3: Hogyan? Hát hajón!
0: Fogta a két bőröndöt, s elballagott a kikötőbe.
3: Há, ez jó lesz, mutatott egy kis tehergőzösre.
0: De hogyan jutok fel? Meglátta a teherdarut.
3: Hogyan? Hát teherdaruval.
0: Beült szépen a hatalmas kampóba, két bőröngyét az ölébe fogta, s felkiáltott.
3: Mehetünk!
0: Csikorgott a csiga, feszült a drótkötél, s fent a magasban a darus megvakarta a fejét, majd átfüttyentett a másik darusnak, hogy jöjjön már segíteni. Ketten aztán berakták Gombóc Artúrt a tehergőzös rakodó terébe. A kapitány fent állt a hídon, s a korláton áthajolva figyelte a hajó merülését. Mikor Gombóc Artúrt berakták a hajóba, a hajó rögtön egy métert süllyedt a vízbe. A kapitány azonnal kiadta a parancsot.
3: Mehetünk! Nem bír el többet a hajó!
0: A tehergőzös dudált egy nagyot, s lassan elindult Afrika felé. De olyan lassan ment, hogy a kapitány minden nap megcsóválta a fejét, s így morgott.
3: Ezer árbóc és vitorla! Úgy mászunk, mint egy csiga! Kinő a szakállam, mire Afrikába érünk?
0: Hát, mire Afrikába értek, a kapitánynak olyan hosszú volt a szakálla, hogy belelógott a vízbe. Gombóc Artúr kiszállt a partra, és elbúcsúzott a hajótól. Ahogy integetett, látta, hogy a madarak visszafelé repülnek.
3: Hova mentek?
0: Kiáltott fel nekik.
3: Megyünk haza! Vége a télnek!
0: Mondták a madarak, s hus! Eltűntek a levegőbe.
1: Jaj, mondta Picúr. Szegény Gombóc Artúr,
0: és mi történt vele ott a messzi Afrikában?
3: Találkozott radírpókkal.
0: De erről majd legközelebb mesélek.
1: Megérkeztünk az iskolához,
0: mondta Pompom, és búcsút intve átszállt egy szomorú kopasz úr fejére.

Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ismerkedjetek meg egy új baráttal, mert minden új ismerős egy új kincs az életünkben. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgass kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is.
1: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: A futballvilágbajnokság legizgalmasabb hetében a főszerep a mozgásé. Mozogjatok ti is a Csukásmese Rádióval. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától. Nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, a két kis cserebogár kalandjai, amikben minden történetnek tanúsága van, és mindegyik mese megmozgat. Hegedűs Eszter mesesorozatát Roatis Andrea meséli el. Hallgasd a Csukásmese Rádió legújabb mesesorozatát július 13-ától, minden hétköznap reggel 9 órától. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese Rádió.
2: Hadd lássam mindenkinek a...

0: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Legyen nagyon klassz nyaratok, fürödjetek sokat, egyetek sok fagyit, és hallgassátok a Csukás Mese Rádiót.
1: Sziasztok, Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába, így együtt válhatunk profikká. A mai nyelvtörő, amit hoztam nektek, egy picit nehezebb lesz, de azért szerintem megbirkóztok majd vele. Egyszer egy pici pocakos pocok pocakon pöckölt egy pici pocakos pockot. Most elmondom lassabban, és mondjátok utánam. Egyszer, most mondjátok velem, egyszer, mehetünk a következőre. Egy pici pocakos pocok, most együtt, egy pici pocakos pocok, jöhet a következő. Pocakon pöckölt, próbáljuk együtt. Pocakon pöckölt, most menjünk tovább. Egy pici pocakos, most együtt. Egy pici pocakos, és a legvége, pockot. És akkor együtt, pockot. Készen is vagyunk. És akkor most egyben, még egyszer, közösen. Egyszer, egy pici pocakos pocok, pocakon pöckölt, egy pici pocakos pockot. Amennyiben értelmes a nyelvtörő szövege, úgy próbáljátok meg aszerint végig gondolni. Úgy könnyebb lesz. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
2: Aki felkészült, az szorítsa ökölbe mind a két kezét, és mozgassuk át egy kicsit a testrészeinket. Mehet az ugi-bugi, mozognak az öklök előre,

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nyár van, s ha nyár van, akkor irány a hűs víz. Ha kiúsztátok magatokat a tóban, akkor biciklire is pattanhattok. Apropó, tudtátok, hogy sok magyarországi tavat körbe is lehet biciklizni? Hogy mit mondasz? Hogy neked csak rollered van? Ó, semmi probléma. Én fogalmaztam pontatlanul. Tehát akkor még egyszer. Tudtátok, hogy sok tavat körbe lehet biciklizni, rollerezni, triciklizni, futni vagy sétálni? Micsoda? Te már réges-régen tudtad? Honnan? Most már értem. A te apukád nagy biciklis és nyaranta biciklitúrákra jártok, igaz? Hűha! Hát ez nagyon jó hír. Mozogjatok minél többet a nyáron. Csukás Mese Rádió.

telefonat, várj, csörög a telefonom, várj, ki az? Várj, várj, te vagy, apa, halló, te vagy az? Nem, én az A38 hajón a gyerekekkel bulizom. Láthatatlan, anya, nem most, nem főz, nem takarít. A tesóm meg tablettát teszik és tableten él. Hogy lehet mindenki ekkora szamár? Apa, tudod mit, inkább zenéljünk tovább, lány.

0: Háló, itt Kőhalmi Ferenc beszél.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
2: Csengő szól, gingalló.

0: Jó.
1: Jó reggelt mindenkinek!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Képzeld el, hogy a ceruza, amivel rajzolsz, az egy varázspálca. Nincs más dolgod, csinálsz egy bűvös kört, koppintasz hármat, és amire gondolsz, valóra vár. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop, engedd szabadjára, egy bűvös kör kopintás három, amit gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop,

ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop. Engedd szabadjá egy bűvös körkapintására, amit gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza.

Van egy kép a szobában, azt úgy szeretem. Anya, apa összebújnak szerelmesen. Velük vagyok én is, fogják a kezem. Azt kívánom, varázspart, mindig így legyen. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop! Engedd szabadjára egy bűvös körkapintására, amíg gondolok, az valóra válja. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop!

0: L'album bon mariarto, giù con Samma Cogna, ho dato l'alto, che lo ne scevo, e così ciò da, vorrà spalza chirla, vigila lo da. Zanusa, zanusa, lei il vorrà spalza, vorrà giaro tipo. Engazza vogliare e buve scurco pinta sciaro. A mi gondolo, a svaluro vaio. Zeruzo, zeruzo, leggi il vorace pazzo, vorace rutipo. Engazza vogliare.
1: Amit most hallgatsz, az a...
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, és most én szavalok nektek. Csanádi Imre, bőségdicsérő. Nyár, nyár, nyár, sárgul a határ. Búzapuszta, rospászta, kukorica, tarkázza. Rajzik a sok lepke, zümmög a méhecske. Bőség, bőség, tiéd a dicsőség.
4: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
5: Kedves gyerekek! Sebestyén Márta vagyok, néptalénekes. Nagyon szeretem a meséket, ráadásul a gyerekeim is nagyon megszerették, olyannyira, hogy kisebbik fiam, aki most már nagyon nagy fiú, minden este követelte, hogy mondjam el neki a sok nevű királyfi történetét. Most nektek is elmesélem. A sok nevű királyfi. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon túl, az óperenciás tengeren innét volt egy királyfi. Szép, ügyibe való legény volt ez a királyfi. Megakadt a szem rajta, az is volt, amit a tejbe aprítson. Meghiszem azt, hogy volt. De mikor miért ne, a jó Isten tudja, én nem. A szomszédország királya nem adta neki a leányát. Pedig az úgy láttam, mint ma, igaz hajlandóságot mutatott a királyfihoz. Hely, megszégyelli magát a királyfi erősen. Nem ismert hazamenni az ő országába. Ott maradt a király kisasszony országában, szállást vett a város végén egy vendégfogadóban, s onnét 4 álló hétig ki sem mozdult. Gondolkozott éjjel-nappal, törte a fejét, mit csináljon. Szerette volna visszafizetni a királynak a csúfságot. Egyszer aztán mit gondolt, mit nem. Felöltözött borbélegénynek, s ment egyenest a király palotája elé. Be akart menni az első kapun, de a kapus megállította. Hé, atyafi, megállj! Hogy hívnak? Engem Pálinkának, felelt a királyfi. Ej, ilyen-olyan adta, eltakarodj innét, ordult rá a kapus. Elódalog a királyfi, megy a második kapuhoz, de ott is megállítja a kapus. Mit akarsz? Hogy hívnak? Ilyes valaminek, felelt a királyfi. No, még ilyes valami nevet nem hallottam, mondta a kapus. Jó lesz, ha elkotródol, mert látom, hogy nem jóban jársz. Elkotródik a királyfi, de a harmadik kapunál is szerencsét próbál. Kérdi a kapus. Hogy hívnak? Engem 4 hét előttnek. No, mondja a kapus, hát ilyes valami nevet se ezelőtt nem hallottam, se ezután nem hallok többet. Mit akarsz? Mi a mesterséged? Borbélegény vagyok, és szeretném megberetválni a királyt. Tudom, hogy még úgy senki meg nem beretválta. Megemlegetné halál a napjáig. Hát, ha olyan híres borbé vagy, akkor csak eredj be Isten hírével. Jó kenyered lesz a királynál. Bemegy a királyfi, de nem ment egyenest a királyhoz, hanem először befordult a konyhára. Kérdi a szakácsné, kit keres maga lelkem? Mi a neve? Macska az én nevem, kincsem szakácsné. Ó, hogy a macska rúgja meg, de különös neve van. Itthon van-e a király kisasszony? Itthon biz a lelkem, ki se mozdul a szobájából, sír éjjel-nappal. Ugyan miért sír? Mert nem adták ahhoz a királyfihoz, aki itt járt 4 hét előtt. No, én éppen attól a királyfitól jövök. Levelet hoztam a király kisasszonynak, tudom, megvigasztalódik, ha elolvassa. Csak vigye lelkem, vigye! Megmutatta, hogy merre menjen, a királyfi visszafordult az ajtóból. Hallja, kincsem szakácsné, mi lesz vacsorára? Majd visszajövök. túrós, rétes lelkem, csak jöjjön, jó szívvel várom. Azzal elment a királyfi. Keresztül sompolygott vagy 24 szobán, úgy találta a király kisasszony szobájára. Hát, csak ugyan igaza volt a szakácsnénak. Most is sírt a király kisasszony, vörös volt a szeme a sok sírástól. Jó napot, szomorú király kisasszony, köszöntötte a királyfi. Megijedt a király kisasszony, nagyot sikoltott.
6: Jaj, ki vagy, mit akarsz?
5: Túrós rétes a nevem, felséges király kisasszony. Meg ne ijedj tőlem. Túrós rétes?
6: No, még ilyen nevet csepettem világ életembe, mondta a király kisasszony,
5: s olyan lelkiből kacagott, hogy csengett belé a palota.
6: Hát miért jöttél, túrós rétes?
5: Kérdezte a király kisasszony, mikor jól kikacagta magát. Nézd meg jól, király kisasszony, nem ismersz meg?
6: Hely, de még csak most sikoltott nagyot a király kisasszony. Jaj, hogy mertél ide jönni? Vége az életednek, és az enyémnek is, ha megtudja az apám.
5: No, de mit csináljon? Nem volt szíve, hogy elkergesse a királyfit, s ott is maradt az estig, beszélgettek édesen, kedvesen, s tanakodtak, hogy mit lehetne a király szívét megfordítani. Este aztán elbúcsúzott a királyfi. Ott hált a konyhán, de sem neki, sem a király kisasszonynak egész éjjel nem jött álom a szemére. Reggel megy be a királyné a leányához, látja, hogy milyen halovány az arca, összecsapja a kezét.
6: Jaj, lelkem, leányom, mi bajod esett?
5: Mondja a király kisasszony.
6: Nem esett nekem semmi bajom, édesanyám, csak nem tudtam aludni a túrós rétes miatt.
5: Ez alatt a királyfi bement a királyhoz, és ajánlotta magát, hogy csak fogadja fel udvari Borbénak, mert ő úgy beretvál, ahogy még Borbé nem beretvált, amióta áll a világ.
7: Hogy hívnak? Kérdezte a király.
5: Ilyes valaminek, felelt a királyfi.
7: No, ilyes valami. Hát írd le a hajamat, és beretválj meg. Ha megtetszik a munkád, úri dolgod lesz az én udvaromban.
5: Leül a király, a királyfi meg hajnyírásnak lát, de csak fél oldalt vágta le haját, s beretválni is csak fél oldalt borotválta meg. Aztán se szó, se beszéd, lecsapta az ollót meg a beretvát, kiugrott az ajtón. Felszökik a király, szalad a tükörnek, nézi magát, s nagyot ordít, szörnyű égtelen volt a feje.
7: Megállj, kazember, megállj!
5: Ordított a király, szaladt szobáról szobára. Először is a lányával találkozott.
7: Nem láttad ilyes valamit?
6: Jaj, nem láttam én semmit, nem is látok a szememmel. Egész éjjel nem tudtam aludni túrós rétes miatt.
5: Szalad a király a konyhára.
7: Nem láttad ilyes valamit?
6: Nem láttam, felséges királyom, de macska éppen most szaladott el.
7: Megbolondultak ezek? Mind félre beszélnek.
5: Szalad le a harmadik kapushoz.
7: Nem láttad ilyes valamit?
6: Ilyes valamit nem,
7: de most futott erre 4 hét előtt.
6: Bolond!
5: Ordított a király, s nagyot ütött a kapusra. Szalad a második kapushoz.
7: Nem láttad ilyes valamit?
5: Bizony láttam, felséges királyom. Éppen most futott az első kapu elé.
6: No, végre hallok okos beszédet is.
5: Szalad az első kapushoz. Az ott fetrengett a kapu előtt, s nagyokat nyögött. A királyfi vágta földhöz, mert nem akarta kiereszteni.
7: Láttad ilyes valamit?
6: Nem láttam, felséges királyom.
7: Hát miért fekszel a sárban?
6: Mert a pálinka levert a lábamról.
7: Szedte vette gazembere. Hát te annyi pálinkát iszol, hogy lever a lábadról?
5: Cúdarul elpáholta a kapust, s visszaszaladt a palotába. Ott aztán lassanként kitudódott, hogy a királyfi volt az ármányos Borbé. Na, mit tehetett a király? Gondolta, még erősebben csuffá teszi a királyfi, inkább neki adja a leányát. Egyszeriben üzentek, csak jöjjön bátorsággal, neki adják a király kisasszonyt. De jött is a királyfi mindjárt, s még aznap megtartották a lakodalmat. Holnap legyen a vendégetek a sok nevű királyfi.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Most én mesélek nektek. Szirtes Edina, mókus vagyok. Mézes Judit, hangszermese. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy hangszerüzlet. A nagy bajuszú boltvezető minden hangszert nagyon szeretett. Óvott, vigyázott. Volt az üzletben egy szép, csillogó, fekete zongora. A polcon vevőre várt egy fafúrúja, egy pánsíp, egy fekete klarinét és egy fényes, apró szájharmonika. A sarokban álltak a dobok, egy üsdob, egy pergődob és egy nagy dob, két-két dobverővel. Mellettük pihent egy lakkozott, világos barna gitár. Erős pánt préselte össze a harmonika és a mindig bohózkodó koncertina testét. A vonósokat fekete tok rejtette, óvta a porttól. Így rejtve maradt a hegedű, a kordonka és a nagybőgő. De a kecses hárfa hívogatóan állt a kirakat ablakban. Mindenki megcsodálta szép, elegáns formáját. A kirakatot díszítette egy szín arany fuvola, egy fekete oboa, egy ragyogó szaxofon és egy résztrombita. A hangszerek szerelmesei szívesen nézegették őket. A boltban lakott még két ragyogó hangszer, egy harsona és egy csillogó kürt. Egy napon új vendég érkezett a hangszerüzletbe. Nagy csomagban hozták és letették a bajszos boltvezető elé. A boltos épp új vevőt szolgált ki, ezért nem ért rá kibontani. Később pedig megfeledkezett róla. Így kibontatlanul maradt a hatalmas csomag. Beesteledett. Bezárták a hangszerüzletet. Elment a tulajdonos bácsi. Ekkor elevenedett csak meg a hangszerbolt. Minden hangszer kikokocskált a rejtekeiről. Nagyot nyújtózkodtak, és körülnéztek. Hamar észrevették az új jövevényt. Mi lehet ez a nagy csomag? Ki lakhat benne? Nálam nem nagyobb, szólt a mély hangú nagybőgő. Nálam nem lehet finomabb a hangja, zengedezte a kirakatban páváskodó hárfa. Nálam nem lehet hatalmasabb, állapította meg a zongora. Nálam nem lehet harsányabb, zúgott a harsona. De nálam sem, tette hozzá morogva az üsdob. Ki lehet? Cincogott a hegedű és a kordonka. Bontsuk ki és megtudjuk, javasolta a harmonika, aki maga is szerette, ha esténként kibontakozhat erős csatja szorításából. Bontsuk ki, örvendezett a koncertina, és már is példát mutatott. Kibontotta magát, és nyekeregve zenélni kezdte a maga bohóc dallamait. Leoldották a nagy dobozról a kötöző zsinort. Óvatosan kinyitották a fedelét. És mit láttak benne? Ott aludt egy öreg úr. Pihent. Fel sem ébredt. Pedig koncertina igazán feltűnő dallamokat játszott. Ki lehet ő? Csuklott el az oboa hangja. Ne félj, nem bánt, csak elaludt. Láthatod, hogy egy fúvós hangszer, bátorította a zongora. Épp olyan fényes, mint a trombita, de sokkal nagyobb. Állapította meg az okos aranyfúvola. De ő is részfúvós, örvendezett a trombita a rokonságnak. Igen, ő a mi legnagyobb testvérünk, harsogta a harsona és a kürt. Örömükben olyan hangosan kültöltek, hogy felébredt a doboz lakója. Csodálkozva körülnézett, aztán elmosolyodott. A sok hangszer épp fölé hajolt, amit nagyon mulatságosnak talált. Mindenkit üdvözlök, szólalt meg olyan erős hangon, hogy beleremegtek a hangszerek. A zongorán végigfutott a hideg. A dobverők megrezgették a dobokat. A klarinét hangja elcsuklott, és még a szaxofon se tudta kibillenteni a csuklásából. A vonók odaütöttek a hegedűt.

0: vagy lapogatta meg a tuba nagy körbe hátát a kürt. Én is örülök. Muzsikáljunk! Ajánlották a mindig vidámságra kész hangszerek. Új barátjuk üdvözlésére olyan boldog közös játékba kezdtek, hogy zengett bele a környék minden üzlete. Hát még akkor, amikor a tuba is viszonozta a kedves köszöntést, az egész város felébredt a hangjára. Tú, tú, tú, búgta elragadtatottan, míg a hangszerboltos oda nem sietett és le nem csendesítette virgonc hangszereit. Éjszaka van, aludjatok! Majd holnap muzsikálhattok, csitította őket. A szófogadó hangszerek minden hallgattak. Csak a kicsit süket öreg úr, a tuba tölkölt még egy hangosat. Tú, tú, tú. Mindenki jót nevetett ezen, még a tuba is. A bajszos hangszerboltos bácsi megsimogatta a kedves öreg tubát. Szeme meleg szeretettel végig siklott kedves hangszerein. És azt mondta, jó éjszakát, pihenjetek, aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Ti is aludjatok. Szép álmokat, gyerekek.
1: Csukás Mese Rádió. Fedezzétek fel a mai nap csodáit. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Halihó, gyerekek!
3: A mikrofon mögül Réka jelentkezik. Vagyis én. És újra itt vagyok egy találós kérdéssel. Így hangzik. Ez a kis barát mindig segít. Hasonló, mint a felnőtteknek az autó, te is gyorsan eljuthatsz vele a játszótérre. Egyszerűbb kicsit, mint a bicikli. De csak óvatosan közlekedj vele. Még azt elárulom nektek, hogy leggyakrabban két kereke van, és lábbal kell hajtani. Néha csak tolod, néha csak húzod, de az biztos, hogy mindig sok örömet okoz. Mi lehet ez? Igen, ügyesek vagytok, ez a roller. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Remélem, tetszett a találós kérdés. Ti tudtok rollerezni? Én nagyon szeretek. Legközelebb is várlak titeket. Sziasztok!
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Hogyan lett az indiánoknak lovuk? Indián népmese. Egyszer régen, valahol egy indián falucskában árva kisfiú éldegélt a nagy folyó partján egy kis sátorban. Gyengécske fiú volt, és mivel gyermek volt még, vadászni nem tudott. Ezért aztán kéregetnie kellett, hát ha valaki megszánja, és ad neki valamicskét a napi betevő falatra. Voltak, akik semmit nem akartak adni, csak gorombán rászóltak a fiúra. Erígy innét, te semmire kellő, te ingyen élő! Van is eszünkben egy ilyen mi haszna kölyöknek adni a finom ételünket! Akadtak azonban olyanok is, akik szívesen segítettek. A törzsfőnök például időről időre finom falatokat, húst, lepényt vagy éppen ruhát adott a fiúnak. Akkoriban az indiánoknak még nem volt lovuk. A nagy szellem nem gondolta, hogy szükségük lehet rá, így aztán az indiánok gyalog jártak. Amikor valami nehezet kellett cipelniük, a kutyákat hívták segítségül, vagy egyszerűen a vállukra kanyarították a terhet. Tavasszal, amikor a prérin megjelentek az első bölénycsordák, az indián családok minden évben útra keltek, odahagyták a falvakat. Vadászni indultak, élelemről és szörméről kellett gondoskodniuk a családjuk számára, és csak nagyon sokára tértek haza. Ilyenkor a kisfiú mindig magára maradt, ennie sem volt mit. Minél tovább volt egyedül, annál inkább legyengült, egyre elcsigázottabb lett. Szomorúan teltek magányos napjai az üresen hagyott sátrak között a kihalt faluban. Pontosan így történt minden ezen a tavaszon is. Egy hajnalon felkiáltott a dombtetőn álló őrszem. Bölények! Itt vannak a bölények! A vadászok megragadták az íjakat, a nyilakat meg a láncsákat, és nekivágtak a prérinek, eltűntek a porfelhőben. Néhány perc leforgása alatt mindegy szálig eltűntek az emberek a faluból. A fiúcska leült a sátor elé, és arra gondolt, hogy milyen jó volna együtt lenni a többiekkel, vadászni, szembeszállni a veszéllyel. annyira elkeseredett nagymamája,

0: magányában, hogy keserves sírásra fakadt. A könnyek végig gurultak az arcán, és a földre hulladtak a porba. Ekkor a fiú mint a hangot hallott volna. Ne szomorkodj, inkább tégy valamit, szólt a hang. A fiú csodálkozva kémlelt körül. Vajon kiszólítja, és miért mondja ezt neki? Ugyan hát mit tehetne ő, a gyenge, mi haszna gyermek? A földre pillantott a lába elé, ahol a könnyei sárpocsolyát kerekítettek a porral keveredve, és eszébe ötlött, hogy gyúrhatna valamit a sárból. Talán egy kutyát, gondolta. Legalább nem érezné annyira egyedül magát. Ekkor igen különös dolog történt. A gyermek maga sem értette, hogy hogyan. Rövid kutyaláb helyett négy hosszú, karcsú, patás lábat formált az állatnak. A két hegyes fül miatt a sárszobor feje sem emlékeztetett egy fékarcnyit sem a kutya fejére. Nyakát sűrű sörény borította, széles háta, erős tompora mögött hosszú, dús farok lengedezett. A fiúcska keze között alakuló szobrocska végül egy porcikájában sem hasonlított semmiféle kutyára. A fiú a sárállatra pillantott, és mélyet sóhajtott. Úgy látszik, elkalandozhatott a figyelmem, mondta. Megpróbálom újra. Ismét neki veselkedett, de másodszor is éppen olyasforma állat kerekedett ki a keze közül, mint az imént. Egymás mellé állította a szobrokat. A két állat úgy festett, mintha legszívesebben azon nyomban messzire szaladt volna szélsebes vágtában. Igazán különös, gondolta a fiú. Egyszeriben olmos fáradtság telepedett rá. Lehunyta a szemét, és azon nyomban elaludt, és különös álmot látott. Álmában a nagy szellem mosolyogva szólt hozzá. Én formáltam a te kezed által ezeket az állatokat. Lónak hívják őket, kitűnő teherhordók, ha pedig a hátukra ülsz, úgy repülhetsz, mint a gondolat. Most azonban túlságosan kicsik még. Ha azt akarod, hogy minél hamarabb akkorára nőjenek, mint a sápadtarcúak lovai, a nagy folyó partjára kell vinned őket, ott kell legelniük négy teljes napon át. Ekkor a nagy szellem elhallgatott, majd tova tűnt a felhők között. A fiú felébredt, fogta a két sárszobrocskát, és a nagy folyó partjára vitte őket, ahol zöldebb, dúsabb fű termett, mint másutt. A sárszobrok, amelyeket a nagy szellem lónak nevezett, egyszeriben életre keltek, felnyerítettek, és rögvest nekiláttak a zsenge zöld fűnek, és percről percre nőttek, növekedtek a fiú szeme előtt. Napnyugtakor a fiú visszavezette a lovakat a faluba, és hogy ne csípje meg őket az éjszaka hidege, a saját sátrában adott szállást nekik. Másnap, amint felkelt a nap, ismét a folyóhoz vitte őket. A lovak egész nap legelésztek, és estére akkorára nőttek, hogy már nem fértek be a sátorba. Akkor a fiú a törzsfőnök sátrához ment, amely jóval tágasabb volt az övénél, és ott szállásolta el a lovakat. A harmadik nap ugyanúgy telt, mint az előző. A negyedik nap reggelén a fiú felült az egyik ló hátára, és bejárta vele az egész környéket. Még soha életében nem volt ennyire boldog és büszke. Többé senki sem fogja megvetni, senki sem fogja semmire kellőnek tartani. Annyira repesett a szíve, hogy a nagy szellem intéséről bizony megfeledkezett. Ha azt akarja, hogy a lovacskák akkorára nőjenek, mint a sápadtarcúak lovai, négy teljes napig kellett volna legeltetnie őket a folyóparton. Csak hogy a fiúcska szemében már most olyan hatalmasnak és erősnek tűntek a gyönyörű jószágok. Akár el is mehetne a vadászok után a prérire, megmutathatná nekik, hogy mit alkotott. Alig várta, hogy láthassa a szemükben a csodálatot, amikor megpillantják az állatokat. A menekülő bölények nyomát követte a prérin, s hamarosan rá is bukkant a társaira. Lóháton szemvillanásnak tetszett csupán az út. A másik ló lobogó sörénnyel vágtatott a kis lovas nyomában. Amikor a törzsfőnök meg a többi vadász megpillantotta a fiút, csodálkozva szaladtak eléje. A fiú mindent elmesélt, a vadászok újjongva ünnepelték, és a világ legtalpra esettebb gyermekének nevezték. Hát hogy is tarthatták valaha mi hasznának? A nagy szellem eközben a felhők közül nézett lefelé, s összevont szemöldökkel szemlélte az örvendező indiánokat. Haragudott a fiúra, amiért az nem hallgatott rá, s nem legeltette 4 teljes napon át a lovakat. Így a lovak nem nőttek akkorára, mint ahogy ő szerette volna. Kisebbek voltak még a sápatarcok állatainál. A nagy szellem hosszan gondolkodott. Azután végül úgy határozott, hogy ezek a lovak eztán már ekkorák is maradnak, ám gyorsabbak lesznek a többi lónál, és mivel kisebbek is, távolabbról is szinte alig mutatkoznak meg a préri magas fűvében, így remekül lehet majd vadászatra használni őket. A nagy szellem elmosolyodott, és elfelejtette haragját. Attól a naptól fogva hívják az indiánok apró termetű lovait póninak, azaz kislónak. A fiúból, aki a nagy szellem közbenjárásával megalkotta a lovakat az indiánok számára, mire felnőtt, a törzs legderekabb vadásza vált. Amikor a törzsfőnök meghalt, ő lépett a helyébe, és hosszú éveken át bölcsen vezette az indiánokat.
1: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás mese rádió.

0: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Sziasztok, hallgatók!
2: Sziasztok! Üdvözlünk benneteket innen a stúdióból. Én Zokni vagyok.
1: Én pedig inkoz.
2: Sok ruha megmentő ötlettel készültünk ám nektek.
1: De miért is fontos megmenteni a már kidobásra szánt ruháinkat?
2: Egyrésztről jó móka belőlük valamit teljesen újat és egyedit gyártani.
1: Igen, mondjuk egy zokniból tolltartót. Na de erről majd később.
2: Másrésztről pedig lehet, hogy így nem kell új ruhadarabot venni.
1: Manapság már olyan gyorsan cseréljük le a ruhatárunkat, hogy csak na. Pedig tudjátok, hogy milyen sok vizet használnak fel egyetlen egy póló elkészítéséhez?
2: Van tippetek? Én 3 litert mondtam először, ami 2 nagy flakon víznek felel meg. De tévedtem.
1: Na, ahogy én is. Képzeljétek, egy pólóhoz körülbelül 2700 litert használnak fel.
2: Felfoghatatlan, igaz?
1: Az.
2: 2700 liter vizet egy ember 3 év alatt használ el.
1: Egy póló pedig egyszerre.
2: Figyeljetek ti is a ruhadarabjaitokra. Nem kell mindent egyből kidobni, ha már nem szeretnétek hordani.
1: Mi is lyukas, elnyűjt zoknik voltunk, de megjavítottak minket. Az, hogy tudunk beszélni, már más kérdés.
2: Igen, ahhoz egy kis varázslat kellett.
1: Csiribú!
2: Viszont most tovább tipegünk.
1: Egy halom megjavítandó ruha vár ránk a ruhakuka aljában.
2: Tartsatok velünk legközelebb is!
1: Ó, igen! Sziasztok! Na, gyere, inkozz, ami én

0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: A futballvilágbajnokság legizgalmasabb hetében a főszerep a mozgásé. Mozogjatok ti is a Csukás Mese Rádióval. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától. Nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, a két kis cserebogár kalandjai, amikben minden történetnek tanúsága van, és mindegyik mese megmozgat. Hegedűs Eszter mesesorozatát Roatis Andrea meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát július 13-ától, minden hétköznap reggel 9 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió!
5: Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok.
0: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
7: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
7: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
8: Gazdag Erzsi. Tópartján egy csepűház. A verset Morvai Noémitől halljátok. Tópartján egy csepűház, abban lakik a halász. Mit fog nektek, gyerekek? Aranyszárnyú keszeget? Adj neki egy zsákot, hozzon benne rákot. Ha zsákja nincs, ott a marka, elfér benne a keszeg farka. Itt a keszeg, ott a rák, kiürült a kicsi zsák.
0: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Hát ez a szél mit akar? Mindent kifőtt, kitakar? Ajjajjaj, ajjajjaj, nyakunkon a zivatar.

0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Adjunk hálát az Istennek, nincsen szarva az egérnek. Ha az egérnek szarva volna, minden kazlat széjjel szórna.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szólásmondások.
1: Képzeld, a tesóm kölcsön adta a kedvenc labdáját egy fiúnak az osztályból. Mondta, hogy nagyon vigyázzon rá.
2: És? Vigyázott rá?
1: Dehogy is. Mindenki rúgdosta, berepült a tüskés rózsabokorba, majd amikor ki akarták pecázni onnan, belepottyant a sárba. Aztán képzeld, hogy a tesóm másnap találta meg az udvar sarkában.
2: Hát, akkor ez a labda bizony Ebek 30-adjára jutott.
1: Az mit jelent?
2: Azt, hogy nem vigyáztak rá, nem törődtek vele, elhanyagolták, hagyták tönkre menni. Régen így mondták, amikor valami gazdátlanul hevert, mintha csak a kutyák martaléka lenne. Vagyis Ebek 30-adjára jutott.
3: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Szervusztok, édes gyerekek! Eszterkályos Ceciliának hívnak, mesélni fogok nektek. Remélem, hogy sokszor és sokat. De hogyha megunjátok, akkor vegyétek elő szépen a mesekönyvet, és nézzétek rajta a képeket. Puszi! Csukás István, Cin-cin a kisegér. A kis csacsi a virágtartón éppen szunyókálni kezdett, mikor lépteket hallott a szobában. Kinyitotta a szemét, hát mit látott? Alig akart hinni a szemének, a szoba közepén egy kisegér szaladgált izgatottan ide, oda, aztán leült a szőnyegre, s elkezdett bőgni, csak úgy potyogtak a könnyei. A kis csacsi várt egy kicsit, míg az egér abba hagyja a bőgést, és megkérdezte. Hát te, hogy kerülsz ide? A kisegér megtörögette a szemét, és hüppögve válaszolt. Eltévedtem, bujócskát játszottam. És én jól el akartam bújni. S a kisegér újra elkezdett bőgni. A kis csacsi éppen vigasztalni akarta, amikor kaparászást hallott az ajtón. Hát ez csak mirmúr lehet, gondolta, és megijedt, hogy mi lesz most. Figyelmeztetni akarta a kisegeret, de az nem volt sehol. Nézelődött, s látta, hogy a kisegér elbújt a varró kosár mögé. Ekkor már kinyílt az ajtó, s Mirmúr jött be rajta szimatolva. Szervusz, Mirmúr, mit csinálsz? Próbált társalogni vele a kis csacsi, hogy elterelje a figyelmét. Szaglászok! A nyomok erre vezetnek, mondta Mirmúr, és nagyon harciasnak látszott. Milyen nyomok? Kérdezte a kis csacsi. Egérnyomok, válaszolta Mirmúr. Mondta a kis csacsi, tévedsz! Biztosan tévedsz, ám Mirmúr nem válaszolt rá semmit. Veszélyesen közeledett a varró kosárhoz. A kis csacsi nagyon izgatott lett. Nem tudta, hogyan beszélje le Mirmúrt az egér vadászatról. Valamit ki kellene találni, valamit kellene találni, hogy magában, de nem jutott eszébe semmi. Szemével megkereste a kisegeret, inteni akart neki, hogy fusson el, de a kisegérnek esze ágában sem volt elfutni. Hirtelen mozdulattal kikapta a gyűszűt a varrókosárból, a fejére csapta, egy kötőtűt kihúzott a pamut gombolyagból, és kiugrott Mirmúr elé. Mirmúr rettenetesen megijedt. Hátra hőkölt, a kisegér összeráncolt szemöldökkel tartotta felé a kötőtőt. Szólalt meg végre Mirmur. Erre jártam.
0: Örvendek a szerencsének,
4: mondta vékony hangon a kisegér. Nevetgélt Mirmur, s óvatosan hátra lépett. Ám a kisegér nem tágított, ment utána, s Mirmur orrát célozgatta a kötőtűvel. Nem lehetne ezt az izét arrébb vinni, kérdezte Mirmur, még megkarcolod vele az orromat. Nagyon nevetséges volt Mirmur, ahogy kapkodta a fejét, és hátrafelé sompolygott. A kis csacsi megsajnálta, és közbeszólt. Még nem is mondtad, hogy mi a neved.
0: Cincin, a nevem, mondta a kisegér, a macskák réme,
4: tette hozzá. No, gondolta magában a kis csacsi, túlzásba viszette ezt a hősiességet. Egy nagyszájú kisegér vagy, ez az igazság, várj csak! S a kis csacsi elváltoztatta a hangját, és nyávogott egyet.
0: Cincin!
4: Rémülten eldobta a kötőtűt, és a varró kosár mögé szaladt. Gyere előtte, buta, mondta a kis csacsi, ne félj, csak én nyávogtam. Mirmur zavartan köhécselt. Na gyere, mondta aztán, nem bánt senki, csak játszottunk. De te nem érted a tréfát. A kis csacsi rámosolygott Mirmurra, mégiscsak derék kandúr ez a Mirmur, gondolta magában, nem akarta bántani az egeret, csak játszott.
0: Cincin előbújt a varrókosár mögül, és sírásra görbült a szája. De hogyan találok én haza?
4: Jó, csak ne bőgj, mondta a kis csacsi, majd Mirmur hazavisz, ugye? Mirmur. Morgott Mirmur. A kis csacsi ránézett. Jól van, ülj a hátamra, mondta barátságosan Mirmur.
0: Cincin elbúcsúzott a kis csacsitól, felkapaszkodott Mirmur hátára, s elmentek.
4: A kis csacsi nagyon örült, hogy így végződött ez a dolog. Nézte őket, míg el nem tűntek az ajtó mögött. Elmosolyodott, és visszamászott a virágtartóra.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Megfigyelted már, hogy nyáron az embereknek, ha nagyon melegük van, akkor izzadságcseppek jelennek meg az arcukon és a bőrükön? De pontosan miért és hogyan izzadunk? Szervezetünkben mindenféle fontos szerv van, amely segíti, hogy egészségesen tudjunk élni. Van egy nagyon érdekes szervünk. Úgy hívják, hogy verejtékmirigy. Az ő feladata a testünk hűtése. A legtöbb mirigy a tenyéren, a talpon és a hónaljunkban található. Ahogy ez a testhőmérséklet még a nyári nagyon meleg napokon is 36,5 fok maradhasson, testünk beveti a bőrhűtő csapatát, ezeket a már említett verejtékmirigyeket. Ők termelik azokat az izzadságcseppeket, amelyek a nagy melegben megjelennek a bőrötökön. De most kapaszkodjatok meg! Egy embernek körülbelül 2,5 millió verejtékmirigye van. Elkezdjem megszámolni? 1, 2, 3, 4, 5.
0: A szelek meséi. Német népmese. Átdolgozta Bor Ambrus. Elmeséli Novodomszki Éva. Valamikor réges-régen a sok szél, a hideg északi, a meleg déli, a könnyű szellő és a vadvihar mind együtt tanyázott egy kicsi szigeten, messze az óperenciás tenger kellős közepén, ahol a madár se járt. Ilyen formán sokáig senki emberfia nem ismerte a szelet, s a tengeren se jártak magas árbocú vitorlások, csak nehézkes, lassú, evezős bárkák. Történt azonban, hogy néhány kereskedő, aki selyemekkel, arannyal, drága kövekkel járta a tengereket, hírt hallott a szelekről, s hamarosan kiokoskodta, hogy jó lenne őket valahogyan elfogni és kihasználni. Mivel pedig gondolhatták, hogy a szabad szelek a maguk jó szántából nem állnának a szolgálatukba, elhatározták, hogy cselhez folyamodnak. Sietve megrakták a hajójukat mindenféle jóval, étellel, itallal, és elindultak a sziget felé. 70 nap és 70 éjjel kellett evezni, amíg végre odaértek. A parton éppen az áprilisi szellők táncoltak halvány sárga ruhában. Körülöttük a nyári forgószelek hányták a bukfenceket, szürke köpenykéiket lobogtatva. Távolabb pedig a vén északi szelek üldögéltek egy dombon, hófehér palástban. A kalmárok tüstént partra szálltak, hajbókolva járultak a vének elébe, s mézes-mázos szóval meghívták az egész szélcsaládot a hajójukra vacsorára. A szelek szívesen fogadták az idegenek meghívását, felsuhantak a hajóra, körülülték a terített asztalt, és jót ettek a finom ételekből és nehéz italokból. A fiatalabbja vidáman táncolt a kalmárokat a citeraszóra, s észre sem vették, hogy este lett, lement a nap, s jött a fekete éjszaka. Erre vártak csak a kalmárok, óvatosan felhúzatták a horgonyt, és a bárka lassan elindult a nyílt tenger felé. A kis sziget hamarosan eltűnt az éjszakában, és mire a szelek virradatkor szedelőcködni kezdtek, hogy hazatérjenek a szigetre, hiába dörzsölgették a szemüket, hiába kémlelődtek a négy égtáj felé, körös körül nem volt más, csak a sima, végtelen tenger. A kalmárok kajánul vigyorogva dörzsölgették össze a kezüket, de korai volt az örömük, amikor a szelek felismerték, hogy törbecsalták őket, rettenetes haragra gerjedtek. Nekiestek az álnok vendéglátók hajójának, s addig tépázták, amíg léket nem kapott és el nem merült a felkorbácsolt hullámokban. A szelek pedig még abban az órában elszélettek, felkerekedtek a négy égtáj felé, hogy megkeressék a szigetüket. Száguldva indultak útnak, és most is száguldoznak az egész földkerekségen. Néha haragosan tombolva, néha vágyakozó susogással suhannak hegyen völgyön át és a tenger felett. Azóta is keresik a hazájukat, azt a szép kicsi szigetet a végtelen óperenciás tenger kellős közepén.
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Fecske madár mikor lesz nyár? Majd, ha apád aratni jár.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Meserádiót.
1: Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Folyó vízzel, szappannal megmosom a praclimat, makacs.

elhajtom. Na, akkor ismételjük át, tehát kell először is egy kis szappan, kell egy kis folyóvíz, és akkor felhabosítjuk, és jó alaposan. Folyóvízzel, szappannal megmosom a praclimat.

0: rajtom. Na most már jó, megmostuk a kezünket, akkor egy száraz törölközővel szépen megtöröljük.
1: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
2: Tanítónéni meséi. Csengettyű forrás. Narancsos, forró csoki illata lengte be a szobát, miközben friss, puha mézes kalácsot majszolt picin szobájában. Nem is kezdődhetne szebben egy zord téli reggel? Gondolta Szuszu, a téli szünet első napján vidáman ébredve. Kinézett az ablakon, csillogó szemekkel bámulta a szemközt ágaskodó hófötte hegycsúcsot. Milyen hatalmas, és milyen erős, mégis kedves, milyen varázslatos. Én is ilyen akarok lenni, ha megnövök, kiáltotta. Ma melyik mesehős leszel, kincsem, ninja vagy szuperkutyi? Lippent bemosolyogva anya, és egy hatalmas puszit nyomott a kisfiú arcára. Én nem mesehős leszek, anya, hanem egy hegy. Ha nagy leszek, hegy leszek, ez már biztos. Hűha, ez izgalmasan hangzik. Mesélj nekem, miért szeretnél hegy lenni? Nézett rá anya kíváncsi tekintettel. Olyan szép az a hegycsúcs ott. Szuper erős lehet. Elbírja a hatalmas erdőt. Otthont ad a sok-sok nehéz fának, virágoknak és pataknak, ami soha ki nem fogy. Egy ilyen óriási dologhoz nagyon erősnek kell ám lenni. Tudod, milyen sok munkája van abban a természetnek, hogy mindez megvalósuljon? És persze hatalmas szíve van a hegynek, hiszen beengedi a sok kis lakóit, az édes erdei állatokat. Annyira kedves! Vigyázz rájuk, dédelgeti, neveli. Sok mindenre megtanítja még az embereket is. Látszik, hogy nagyon szeret élni. Mit gondolsz, mire tanít a természet? Mosolygott anya. Álmomban beszélgettem vele. Mindent elmondott. Nagyon szeretném hallani, meséld el, kérlek. Kérte anya. Hát jó. Éppen sétáltunk apával a csengettyű forrásnál. Tudod, annál, amelyiknek a csobogása szép dallamot játszik, amikor boldog. Viszont csak az hallja, aki iszik a vízből egy kortyot, mert ez egy varázsvízesés. Én is inni akartam, mert imádom, amikor jó kedve van a víznek, az engem is boldoggá tesz. Olyankor azt is látom, ahogy a fák ágai és levelei lágy táncot járnak a színes dallamokra, és huncutul kacagnak közben, mert egy picit csiklandozzák őket az odaröppenő méhecskék és pillangók. Együtt táncolnak. Aztán jönnek a madárkák is, becsatlakoznak az énekükkel. És képzeld, egyszer megfigyeltem, hogy bent a bokrok ágai között még egy nyuszi és egy őzike is táncra perdültek. Nagyon vicces volt. Meséli a kisfiú kuncogó. Szóval, amikor a számhoz emeltem a fincsi vizet, különös dolog történt. Kiugrott a vízből egy halacska, és azt kérte, hogy segíts! Aztán tovább úszott. Én pislogtam egyet, azt hittem csak a szemem és a fülem káprázik, mert este sokáig tableteztem. De éreztem, hogy valami furcsa permet, mintha szitálna az eső. Ittam a vízből, és képzeld, semmi sem történt. Újra és újra kortyoltam, gondoltam, hogy esetleg többet kell most, mert fáradt vagyok egy kicsit. De hiába. Nem szólt a zene. Nem táncoltak a fák. Nagyon szomorú lettem, hogy elromlott a vízesés. Szóltam apának, hogy javítsuk meg gyorsan. De apa nevetett. Azt mondta, nincs nála szerszám sajnos, majd legközelebb hozunk magunkkal. Féltem, hogy már soha nem fogom hallani a szépséges, vidám zenét, és nem látom a tavaszi virágbált sem, amit a fák rendeznek a jó idő, virágzás örömére. Leültem egy kőre. Ahogy üldögéltem, eszembe jutott a halacska. Mi van, ha nem csak képzelődtem, és a hal tényleg megszólított? Mi van, ha a kis permet, amit éreztem, a csengettyű vízesés sírása volt? Mert beteg vagy szomorú valamiért. Olyan szívesen meggyógyítanám, de én csak egy kisgyerek vagyok, apa. Felkiáltottam. Ő átölelt és próbált megnyugtatni, de én éreztem, hogy itt valami nagy baj lehet. Oda mentem a sziklához, ahonnan a vízesés ered. Átöleltem, és mondtam neki, amit apa mondott nekem, hogy nagyon szeretem. Kértem, hogy gyógyuljon meg, zenéljen újra. Aztán egyszer csak ott termett mellettem egy szarvas. Anya, ez a szarvas hatalmas volt, és csodaszép. Képzeld el, hogy hozzám bújt, és lehajtotta a fejét. Majd egy szempillantás alatt megnyílt a szikla.

Dámor, mindent elmondunk, majd ne félj, de most vár minket a királynő. Felültem a hátára, és hip-hop beugrott a sziklán nyílt hasadékba, aztán az ajtó bezárult mögöttünk. Valami varázslat történhetett. Egy mesebeli álomszép birodalomba toppantunk, ahol a fák sétáltak, az állatok beszélgettek, egy szuper játszótéren játszottak a kicsinyeik, és én pedig mindent értettem. Gyönyörű színes volt a természet, sugárzott minden. A szarvas ékesen vonult előre velem a hátán, az összes élőlény meghajlott előtte. Végigmentünk egy hófehér virágszirmokkal szórt ösvényen, és megálltunk egy kicsike almafa előtt. Leszálltam a hátáról, intett, hogy menjünk be a fa ajtaján. Ahogy beértünk, megint csak nem hittem a szememnek. Az a kívülről aprócskának tűnő facsemete, belül egy hatalmas palota volt. Viszont semminek nem volt színe. Fakó szürkeség borított mindent. Szomorú volt minden állat és növény. Bemutatom a csengettyű királynőt. Mutatott Dámor a vízkirálynőre. Csillogó, búzavirág szemű volt. Bájos, de gyengélkedőnek tűnt. Egyedül neki volt még egy kis halványkék színe. Láttam rajta, hogy beteg, fátyolos volt a tekintete. Üdvözöllek, kedves ifjú! Köszöntött engem. Örülök, hogy megismertelek. Mindig csodáltam a kedvességet és a tiszta szíved, amikor nálam jártál. Öröm volt neked zenélni. A fák neked táncoltak, az állatok sosem féltek, vigyáztak rád a bokrok mögül. De a mi időnk sajnos úgy tűnik lassan lejár. Ne mondd ezt! Vágtam közbe. Nem mehetsz el. A víz sosem fogy el, a növények évről évre megújulnak, az erdei állatok kicsinyeket nevelnek. Ez az élet rendje. Szükségünk van rátok. Ez így van, kicsi, válaszolt a királynő. Amíg ezek a furcsa lények, hogy is hívják őket? Az emberek. Amíg az emberek vigyáznak a természetre, óvnak minket, addig mi ezt megháláljuk azzal, hogy oxigént, éltető vizet és boldogságot adunk nekik. Szeretünk élni. Az embereket viszont megfertőzte a szemetitisz. Már nem vagyunk olyan erősek. Nem tudunk tündökölni, zenélni, táncolni, virágozni, vagy utódokat világra hozni. Nincs erőnk. Sokáig harcoltunk az emberrel szemben, de erősebbnek bizonyul. S ha nem látja be, hogy meg kell állítani ezt a folyamatot, akkor egy idő után mind örökre elmegyünk. Segíteni akarok nektek, nem mehettek el! Szeretnek benneteket! Én ígérem, vigyázok rátok! Ezeket kiáltottam kétségbeesve. Ezért választottunk téged. Ezt felelte a királynő. A hanyatlásunk hírét még nem mondtam el odakint, a palotán kívül élő lényeknek. Az utolsó tartalékainkat is felhasználva igyekszem mindent megtenni az ő egészségükért. De őket is elérheti hamarosan a fertőzés. El kell vinned a betegségünk hírét az embereknek azért, hogy meggyógyulhassunk és élhessünk boldogan együtt, egymásért. Kérlek, meséld el mindenkinek, hogy vigyázniuk kell ránk. Fontos, hogy az emberek ne szemeteljenek.

Ne dobjanak szennyező dolgokat a vizekbe, mert kihal az élő világ. Ne vágjanak ki feleslegesen fákat, s ha vágnak is, ültessenek sok-sok újat. Kevesebbet járjanak motoros járművel, ezzel a levegőt tartják tisztán. Bízunk benned, és tudjuk, hogy sikerülni fog. A varázslat benned van. De meg kell értened, hogy a mi létezésünkhöz nem elegendő, ha csupán te egyedül vigyázol ránk. Az emberiségnek össze kell fognia. Együttes erővel sokat tehettek azért, hogy a természet még sok száz évig veletek együtt élhessen. Megígérem, hogy mindent megteszek a természetvédelemért és az állatokért. Az anyukám és az apukám segítenek majd nekem. Meggyógyultok, bízzatok bennem. Ez volt az utolsó szavam a csengettyű királynőhöz. Aztán megölelt, és hirtelen felébredtem, itt az ágyamban. Gyönyörű álmod volt, kicsim. Sóhajtott fel anya. A csoda te magad vagy. Nem a szuperhősök az igazi hősök, hanem mi magunk. A csoda itt él benned, bennem, bennünk. Elő kell csalogatnunk, ha igazán akarjuk, bármire képesek vagyunk. Mentsük meg együtt a természetet, vigyázzunk az állatokra és növényekre. Ültessünk ma egy fát! Javasolta Susu. Ők is élnek, még ha nem is értjük, mit mondanak. Biztos boldog lesz itt nálunk, a mi kis fánk, kincsünk. Minden nap gondoskodhatunk róla, elmondhatjuk neki, mennyire szeretjük. S ha majd megnő, a sok emléket, amit elraktároz, ott fogja őrizni a szívében. Anya, várj! Van egy szuper ötletem, inkább nem is egy hegy leszek. Ha megnövök, a természet szupererős, szuperisztikus, szupervédelmezője leszek!

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy aprócska, mégis nagyon fontos dologra gondoltam. Így szól a találós kérdés. Ez egy kicsi, fémből készült tárgy, és furcsa kis fogai vannak. Ha vele elfordítasz valamit, az kinyílik, vagy bezárul. Sokszor csörög a zsebben, mert egymás mellett laknak. Házak, kapuk, ajtók barátja. Mi lehet ez? Bizony, a kulcs. Nagyon ügyesek vagytok. Én mindig nagyon vigyázok a kulcsaimra, nehogy elhagyjam őket. Képzeljétek, nekem rengeteg kulcstartóm is van, amiből az egyik süsüs. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese
1: Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most én mesélek nektek. Vlagyimir Szutyejev, Miau és más vidám mesék. A kutyus a pamlag előtt aludt a szőnyegen. Álmában egyszerre csak úgy hallotta, mintha valaki azt mondaná: Miau? Felkapta a fejét, körülnézett. Sehol senki. Biztosan álmodtam az egészet, gondolta, és kényelmesen visszafeküdt. De megint csak azt mondta valaki: Miau? Kinyávogott. A kutyus felugrott, körülfutotta a szobát, benézett az ágy alá, az asztal alá, sehol senki. Felmászott az ablakpárkányra is, meglátta a kakast, amint az ablak előtt az udvaron sétálgatott. Biztosan ez ébresztett fel, gondolta a kiskutya, és kifutott az udvarra a kakashoz. Te nyávogtál? Kérdezte. Én nem nyávogok, én beszélek, csapkodott a kakas a szárnyával, és tüstént elkiáltotta magát. Kukurikú! Mást nem tudsz beszélni? Nem, csak azt, hogy kukurikú, válaszolta a kakas. A kutyus a hátsó lábával megvakarta a fülét, és visszament. Alig, hogy a lépcsőhöz ért, ismét megszólalt valaki. Miau? Na most megvagy! Szólt magában a kiskutya, és mind a négy lábával kaparni kezdte a földet a lépcső alatt. Jókora lyukat ásott, s a lyukból egy szürke egérke ugrott elő. Te nyávogtál? Kérdezte tőle szigorúan a kiskutya. Cin-cin-cin, cintogta a kisegér. Én nem, de ugyan kinyávoghatott. Valaki azt mondta, hogy miau. Közel? Nyugtalankodott az egérke. Hát itt, egészen közel, felelte a kutyus. Jó, de félek! Cin-cin-cin! Cincogta az egérke, és besurrant a lépcső alá. A kutyus elgondolkozott. Most pedig a kutyaól mellől hallatszott, jó hangosan. Miau! A kiskutya háromszor is körülfutotta az ólat, de senkit sem talált. Odabent azonban valaki mozgolódott. Itt van hát, gondolta magában. Mindjárt megfogom! És közelebb lopódzott az ólhoz. Láncát csörgetve egy hatalmas, bozontos kutya ugrott eléje. Rrrr! Morogta. Én csak meg akartam tudni. Rrrr! Ön nyávogott talán? Suttogta a kiskutya, és behúzta a farkát. Én? Talán gúnyolódsz, ebatta? A kutyus ugyancsak szedte a lábát, elfutott a kertbe, és egy bokor alá bújt. És itt? Éppen a feje fölött valaki megint azt mondta. Miau? Kikukucskált a bokor alól. Az orra előtt egy virágon bolyhos méhecske ült. Itt van hát, aki nyávogott. És be akarta kapni a méhecskét. Zzz, zümmögött sértődötten a méhecske, és belecsípett a kutyusba. A kutyus feljajdult, neki iramodott, a méh utána. Züm-züm, megcsíplek! Futott a kutyus a tóhoz, és beleugrott a vízbe. Amikor újra kidugta a fejét, a méh már nem volt sehol. És ekkor hirtelen megint nyávogott valaki. Miau? Te nyávogtál? Kérdezte csuromvizesen a halat, amelyik mellette úszott el. A hal nem válaszolt semmit, csak a farkával csapkodott, és eltűnt a tó mélyén. Kvak, kvak, kvak, csacsi kutya! Nevetett a béka, aki egy vízililium levelén ült. Hát te nem tudod, hogy a halak nem beszélnek? Talán bizony te nyávogtál? Kérdezte a kutyus a békát.
2: kva, kva, kva. Hahotázott a béka, milyen buta vagy, a békák csak brekegnek. És beugrott a vízbe. A kiskutya csuromvizesen feldagadt orral hazaballagott. Szomorkodva feküdt a pamlag elé a szőnyegre, egyszerre csak újból hallotta. Miau? Felugrott, és íme az ablakpárkányon ott kucorgott a círmos. Miau? Nyávogta. Wow, wow, wow! Ugatott a kutyus, aztán eszébe jutott, hogyan morgott a bozontos nagykutya, és ő is morogni kezdett. Rrr! A cica felhúzta a hátát, és fújt. Ssss! Aztán prüszkölt. Fff! És kiugrott az ablakon, a kiskutya pedig szépen visszament a szőnyegre, és lefeküdt aludni. Most már tudta, kinyávogott.
4: Mindig legyetek kedvesek másokkal. A barátságok örömet hoznak az életünkbe.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Panni vagyok.
2: Sziasztok, én Máté.
1: Játszunk?
2: Igen, igen.
1: Szólánc?
2: Nem.
1: Sakk?
2: Nem tudok sakkozni.
1: Akkor...
2: Legyen más.
1: Jó. Barkóbázzunk?
2: Igen, az a kedvencem, Panni.
1: Kitaláltad, erre gondoltam. Jó. Akkor gondolok.
2: Nem. Már, hogy bocsánat, de én szeretnék gondolni.
1: De múltkor is te gondoltál.
2: Jó, akkor gondolj te.
1: Jó, megvan.
2: Élőlény?
1: Hú, ez nehéz. Eleinte igen.
2: Eleinte igen. Tehát fogós kérdést tettem föl. Mert utána mi történik vele?
1: Nem tudom. Csak hogy egy élőlénynek a része.
2: Értem. Nem értem.
1: Akkor úgy mondom, hogy ez egy élőlényen jár. Tudod mit? Kérdezd mást, és majd kiderül.
2: Rendben. Tud beszélni?
1: Mi? Nem. Nem tud beszélni.
2: Rendben. Tehát nem egy állat. Akkor nem is élőlény.
1: Nem minden élőlény tud beszélni.
2: Igazad
1: és
2: van.
1: És egyébként ez meg nem élőlény, hanem egy élőlény része.
2: Igazad van. Nem vagyok elég figyelmes, azt érzem. Én használom?
1: Igen.
2: Tényleg? Mire? Jó, bocsánat, ilyet nem szabad kérdezni. Te használod?
1: Igen, én szeretem.
2: Szereted?
1: Igen. Szerintem finom. Jaj, elszóltam magam.
2: Panni, nagyon jó, hogy elszóltad magad. Így legalább segítesz nekem. Tehát szereted, és te használod, és finom? Várj, hát akkor étel.
1: Igen, étel.
2: Hogyha étel, és finom, és szereted, akkor ebédkor szoktuk enni?
1: Ebéd után.
2: Anya tud ilyet csinálni?
1: Nem, bár tud belőle finomat csinálni.
2: Tehát egy alapanyag?
1: Akár.
2: Érzem, hogy mindjárt kitalálom.
1: De lehet külön is enni.
2: Lehet külön is enni. Nyáron esszük?
1: Igen.
2: Tényleg?
1: Aha.
2: Akkor... Alma?
1: Ne kérdezz rá!
2: Jó, bocsánat, csak már nem bírok várni. Van nekünk ilyen otthon?
1: Igen.
2: A boltból szerezzük?
1: Mhm.
2: Csak a boltból tudok ilyet szerezni?
1: Nem.
2: Nem. Szóval... Mondjuk a kertből is tudok ilyet szerezni?
1: Igen.
2: Értem. Tehát egy növény, és azt mondtad, hogy annak a része gyümölcs?
1: Igen.
2: És nem alma?
1: Nem alma.
2: Pedig azt nagyon szeretem, főleg a zöldet.
1: Amíg nem érik meg, ez is zöld.
2: És utána narancssárga?
1: Nem.
2: Kék?
1: Nem, de a tesója igen.
2: Akkor gondolom piros.
1: Igen.
2: Piros. Szerettem, gyümölcs, kertben is terem, és anya is szokott ilyesmit csinálni, és anya szokott belőle valamit csinálni, akkor ez nem lehet más, mint a málna.
1: Igen! Kitaláltad?
2: Jaj, de jó! Tudtam.
1: Legközelebb majd az almára gondolok. Ezt mondjuk nem kellett volna elárulnom.
2: Hát tényleg nem. Mondjuk tudod, mit kívántam most meg? Egy jó, finom málna fagyit.
1: Azt én is ennék. Menjünk, együnk egyet. Ti kitaláltátok volna, hogy a málnára gondoltam?
2: Hát, én kitaláltam.
1: Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
2: Sziasztok! Irány a fagyi!
1: Nyam!
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A jaguár és az eső. Nagyon forró nyár volt abban az évben az indiánok földjén. Az eső már hetek óta elkerülte őket, és a nap teljesen kiszárította a földeket, a terméseik is megégtek. Az idő még éjszaka sem hűlt le. Annyira meleg volt és füllett a levegő, hogy az indiánok nem bírtak aludni a kunyhóikban, ezért függőágyakat akasztottak a fák közé, és ott aludtak. Egy este a jaguár éppen vadászni indult, mikor meglátta, hogy az emberek kunyhói elhagyatottak, és ők pedig kint alszanak a szabad ég alatt. Nem értette, miféle varázslat ez, és inkább elfutott onnan, nehogy még a végén valami baja essen. Miközben a dzsungelben zsákmány után szaglászott, a jaguár találkozott az esővel.
1: Végre, hogy eljöttél közénk, kedves eső uraság, már alig bírjuk ezt a perzselő hőséget,
0: köszöntötte a jaguár. Hát te meg mi áradban vagy a dzsungelnek ezed az elhagyatott pontján? Nem erre szoktál vadászni, talán csak nem elkergettek az emberek, válaszolt gúnyosan az eső.
1: Még hogy engem? Ha kell, elijesztem én őket egy pillanat alatt, hencegett a jaguár, és közben mancsával a levegőbe kapott, hogy megmutassa éles karmait.
0: Az emberek? Dehogy félnek tőled, mondta mosolyogva az eső. Magad is megnézheted, csak bújj el a faluban a kunyhók mögé. Azzal megegyeztek, hogy az eső meglesi, hogy a jaguár milyen félelmetes. Az eső elbújt, és a jaguár pedig hangosan morogni és kiabálni kezdett. Az indiánok mind felriadtak a jaguár vonyítására.
1: Hallottátok? Ez bizony jaguár volt, mondta az egyik. Bizony az, majd a holnapi vadászaton elkapjuk, suttogta a másik, majd mind a ketten visszaaludtak.
0: Az eső egy bokor mögül hallgatta a beszélgetést, és jót nevetett magában a jaguáron. Aztán visszatért az erdőbe, hogy elmesélje a jaguárnak, mit hallott. Dőbe gurult a jaguár, mikor meghallotta, mit mondtak az emberek, és hogy az eső előtt leszerepelt. Akkor így szólt hozzá az eső. Nokomám, most te bújj el a bokrok mögött, s meglátod, én tényleg elijesztem az embereket. Azzal el is repült erőt gyűjteni. Kíváncsi volt a jaguár.
2: Ugyan mivel lepheti meg az eső az embereket, ami olyan félelmetes?
0: Gondolkozott magában, s közben elballagott a faluig, hogy elrejtőzzön. Nem kellett sokat várnia. Az eső összehívta társait. A szelet, a felhőt és a villámot, és elindultak a falu felé. Mire odaértek, a szél már olyan erővel fújt, hogy majdnem széthordta a pálmaágakból álló kunyhókat. Közben pedig dörgött az ég, záporoztak a villámok, és úgy zuhogott az eső, mintha dézsából öntenék. Az embereket váratlanul érte a vihar. Kipattantak függőágyaikból, s össze-vissza szaladtak, míg valami fedett helyet nem találtak. Ott aztán vacogva várták, hogy elmúljon az eső. A jaguár eközben a bokor tövében kuporgott, és várta, hogy elmúljon az égtelen zaj, a villámló fények és a heves esőzés. Bizony, ő is megijedt. Az eső, látva az indiánok félelmét, hát még a jaguárét, hangos nevetés közepette visszahívta barátait, a szelet, a felhőt és a villámot, s maga is befejezte a dühöngést. A jaguár pedig vizes bundával elkullogott, és többé nem hencegett senkinek.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Simai Mihály a hegyi tónál. Elmondja Kassai Katalin. A nyár, az aranyarcú nyár kék serlektóra hajlik itt. A szél hattyúja vízre száll, habon morzsolja tollait. Távcsővel kémlelem a hegy karcsú szép léptű szarvasát. Pettyes borjával inni megy, aranyló ringó réten át. A kicsi botlik, megremeg, orrocskájával összecseng két égszínkék harangvirág.
0: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: közepén lesz egy luk, ha nem luk, kék dudor jókora.
1: Most kettő.
0: S leszel az ország.

felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Halihó! Megy már a nyári hónapok felsorolása? Az első a június, aztán a július, végül az augusztus. Bravo! Hát, ti hónapról hónapra többet tudtok. Jó, hogy itt nyitott füllel hallgatjátok a Csukás Mese Rádiót. Azt tudtátok, hogy mennyire hasznos, ha meghallgattok egy mesét? Például, ha valaki felolvas nektek egy szöveget, akkor a fantáziátok könnyedén el tudja képzelni a történet szereplőit és a helyszíneit. Így a ti képzeletetekben elevenednek meg a történések. És hogy minél színesebb legyen a fantáziátok, javaslom nektek, hogy hallgassatok sok mesét. Ha tudtok olvasni, akkor olvassatok is sokat, és ha már írni is tudtok, akkor súgok egy jó kis tippet. A nyár folyamán minden nap a Csukás Mese Rádióban meghallgatott aznapi kedvenc meséd után írd le pár sorban a mese tartalmát. Ígérem neked, pár héten belül nagyon nagyot fogsz fejlődni az írásban is. Jó pihenést és sok okosodást kívánok nektek a nyárra is! Csukás Mese Rádió.

Jancsi és Juliska. Élt egyszer egy szegény favágó az erdő szélén, két gyermekével és feleségével, a gyerekek mostohájával. A lánykát Juliskának, a fiút Jancsinak hívták. Óriási bánat nyomta a favágó szívét, nem tudta eltartani családját. Volt, hogy étel sem került az asztalra. Egyik éjszaka, amikor nem jött álom a szemükre, a mostoha gondolt egyet. Holnap vigyük ki a gyerekeket az erdőbe, és hagyjuk ott őket a sűrűjében. Nem fognak hazatalálni, és már is két éhes szájjal kevesebb. A favágó fájó szívvel, de végül beadta a derekát. Beleegyezett az asszony tervébe. A gyermekek eközben kihallgatták a beszélgetést, és Jancsi már is kieszelt valamit. Éjjel kiosont az udvarra, és kavicsokat gyűjtött. Majd visszafeküdt aludni. Reggel aztán elindultak mind a négyen az erdőbe. Jancsi kissé lemaradt, hogy elszórhassa a köveket az úton. Mikor az erdő sűrűjébe értek, azt mondta a mostoha. Rakjatok tüzet a gallyakból, apátokkal megyünk és keresünk még tűzifát. Azzal eltűntek a fák között, és magukra hagyták a gyerekeket. Jancsi és Juliska pedig ott üldögéltek a tűz körül. Egyre sötétebb lett, és közben el is aludtak. Mikor felébredtek, Juliska sírva fakadt. Hogy találunk így haza, Jancsi? Ne aggódj, Juliska! Amikor elindultunk otthonról, kavicsokat szórtam el az úton, hogy hazataláljunk. Majd kézen fogta, és elindultak hazafelé. Hajnalban már otthon is voltak. A favágó, mikor meglátta, össze-vissza öleltes csókolta őket. Ám a mostoha nem örült nekik, és éjjel ismét meggyőzte férjét, hogy bizony hagyják ott az erdőben őket. A favágó nehezen, de ismét kötélnek állt. Azonban a mostoha most odafigyelt, és bezárta éjszakára az ajtót. Így Jancsi nem tudott kavicsokat gyűjteni. Hajnalban újra az erdő felé vette az irányt a favágó és a családja. Hogy ne keltsenek feltűnést, adtak reggel a két gyereknek egy kisebb kenyeret. Jancsi pedig gondolt egyet, s most a kenyérmorzsákat ejtette el. Mentek, mendegéltek, majd egy tisztáson a favágó és felesége ott hagyta a gyerekeket, amíg ők még több ágat gyűjtenek. És ahogy beesteledett, Jancsi és Juliska szemét ismét elnyomta az álom. Pirkadatkor ébredtek, és hazafele indultak volna az elejtett kenyérmorzsák nyomán, de látják, hogy eltűnt mind. Amíg aludtak, a kismadarak felcsipegették őket. Juliska kétségbe esett. Mi lesz velünk, Jancsi? Úgy döntöttek, megkeresik a hazafele vezető utat. Ám miközben bandukoltak, egyre mélyebbre kerültek az erdőben. Egyszer csak megpillantottak egy gyönyörűen daloló madárkát, és követni kezdték. A pacsirta elvezette őket egy kunyhóhoz, melynek a falai kenyérből és mézes kalácsból voltak, a kerítése pedig cukorkából. A gyerekek ujjongtak. Na hát, köszönjük, hogy ilyen csodás helyre hoztál minket. És rögvest falatozni kezdtek. Ám a hangoskodásra előjött a házból egy vén öregasszony. Gyertek csak, aranyoskáim, egyetek, míg belétek fér, és pihenjetek is lenálam. Jancsi és Juliska el voltak varázsolva. Így engedtek az öregasszony kérésének.
de a vénasszony csak színlelte a kedvességet. Valójában egy gonosz boszorkány volt, aki felhízlalta és megette az arra tévedt gyerekeket. Reggel be is zárta Jancsit az ólba, Juliskát pedig befogta, hogy segítsen neki a ház körül. Jancsi mindig finomabbnál finomabb ételeket kapott, hogy kigömbölyödjön. Juliskának azonban épp hogy jutott egy kis száraz kenyér. A banya minden nap megkérte Jancsit, dugja ki az ujját a ketrecből, hadd lássa, elég kövére már. De Jancsi ravasz volt, és az ujja helyett csontokat nyújtott ki. De aztán egy nap a boszorkány úgy döntött, ma bizony megfőzzük. Odafordult Juliskához. Gyújtsd be a kemencét, és szólj, ha elég forró. Juliska begyújtott, de tettette, hogy ő bizony nem tudja, mekkora a jó tűz. Így hát odament a banya, hogy megnézze a kemencét, de a lány azon nyomban be is lökte, majd rázárta az ajtót. Aztán odafutott az ólhoz, és kiszabadította Jancsit. Miután megölelgették egymást, megkeresték a boszorkány kincses ládáját, és teletömték zsebüket drága kövekkel, arannyal és ezüsttel. Pár óra múlva elértek a folyóhoz. Onnan már ismerték az utat, és meg sem álltak édesapjuk házáig. Mikor a favágó meglátta gyermekeit, volt ám nagy öröm és boldogság. Elsírta magát, nem győzte eleget ölelni, csókolni őket. A gyerekek is örültek, hiszen apjuk megbánta már, hogy magukra hagyta őket, és elkergette a mostohát. A gyerekek végül megmutatták a kincseket, amiket a boszorkány házából hoztak. Mennyi drágaság! Nem kellett többé aggódni, hogy lesz-e mit az asztalra tenni. Ezután pedig boldogan éltek, míg meg nem haltak.

0: mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Hegedűs Johanna vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
2: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
3: Ha-hó, gyerekek! Én Pálló Zsuzsa színész vagyok. Tamko Sirató Károly, a mesélő kert. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, a nagy kék víz legvégső fodrának csobbanásán is túl, de az égig érő üveghegyen tündöklésén innen volt egyszer egy király. Úgy hívták, hogy Jót tesz király. Azért hívták így, mert ez a király mindenkivel jót tett, akit csak szeretett, s mivel alattvalói jó tetteit még jobb tettekkel viszonozták, királysága egyre virágzóbb és gyarapodóbb lett, ő maga pedig olyan gazdag, hogy országait, földeit, gépeit és kincseit még a pénzügy minisztériuma sem tudta mind számon tartani, még a legfinomabban kattogó számoló masinákkal sem. Volt ennek a királynak 3 gyönyörű lánya. Szép volt a legelső királylány is, a haja éjben fekete, de olyan, mint a legsötétebb éj. Ahogy 17 éves lett, a király hozzáadta szíve szerelméhez, zengő nagy lagzit rendezett a számukra, s 10 országot adott nekik, hogy bőségben és boldogságban éljenek. Szép volt a középső királylány is, a haja lángoló vörös, mint az égő naplemente. Ahogy 17 éves lett, a király őt is hozzáadta szíve választottjához. Hatalmas menyegzőt rendezett számukra, s 100 országot adott nekik, hogy életük fogytáig bőségben és boldogságban éljenek. De a legszebb, a legkisebb királylány volt, még a neve is különösen hangzott, úgy hívták Medirám. A bőre vakító fehér volt, a haja pedig olyan szőke, mint a holdfény a legszebb tavaszi éjszakán. Amikor 17. születésnapja közeledett, bement királyi atyjához, és így szólt hozzá. Édes kedves királyatyám, arra kérlek, ne kényszeríts engem fényes lagzira, mert én senkit sem szeretek rajtad kívül. Én itt szeretnék élni melletted, ameddig csak lehet. Meghatotta az öreg királyt, legszebb és legkedvesebb lányának ragaszkodása, és így felelt. Jól van, kedves lányom, igazán szép, hogy ennyire szeretsz, és be akarod aranyozni életem fogyatkozó napjait. Éppen ezért hát valami nagyon szép ajándékkal szeretnélek megjutalmazni 17. születésnapodon. Nosza, kérj hát tőlem szíved szerint, amit csak akarsz, és én megígérem, hogy kérésedet teljesíteni fogom.
4: Nem, nem kérek én tőled semmit, édesapám, csak azt, hogy itt maradhassak melletted.
3: Jaj, jaj, kedves gyermekem, hát hogy kívánhatsz ilyen nagy áldozatot tőlem, hogy semmi jót se tegyek veled? Én azért vagyok jót tesz király, hogy mindenkivel jót tegyek, akit csak szeretek, s ha éppen veled nem tehetek semmi jót, akit a legjobban szeretek, hát mentem megbomlana annak a nagy törvénynek az egyensúlya, amely országom erőit mozgásban tartja, népeimet kormányozza, és egybefogja hatalmas királyságomat. Megállnának a villanymotorok, nem működne tovább az atommágja, megbénulna még a közlekedés is, és előbb-utóbb felbomlana gyönyörű szép birodalmam. Ments meg hát, kérlek, mindnyájunkat ettől a fenyegető vésztől, és kérj tőlem valamit szíved szerint.
4: Megijedt nagyon a kis királylány, hogy apja elveszíti trónusát, szétszakadt birodalma, és ki tudja, milyen mostoha sors tör majd a boldog lakóira, így szólt hát. Hát, jól van, édesapám, kérek hát valamit, de kérhetek igazán szívem szerint?
3: Csak is úgy kérhetsz, kedves lány.

0: teremts nekem oda, arra a sziklarétre egy olyan kertet, amelyben ott legyen minden növény, amely az emberek szenvedését enyhíti. Ezek a növények az én legkedvesebb barátaim. Hadd ápolgassam őket, hadd sétálgassak közöttük, és hadd gyönyörködjek bennük.
1: Nagyot csuklott, jót tesz király, ahogy meghallotta ezt a kérést, mert sok mindenre számított, de ilyen különös kérése aztán igazán nem. De csak így felelt. Jól van, kedvesem. Látom, méltó lánya vagy, jót tesz királynak. Azokat szereted, akik jót tesznek az emberekkel. Legszívesebben néked adnám egész királyságomat, de mit csináljak, ha nem fogadod el? Meg lesz hát, amit kívántál. Sőt, még meglepetést is kapsz rá. Ahogy Medirám elment, rögtön becsengette híres neves varázshatalmú hopmesterét, minden tudokot. No, hűszolgám, minden tudok, fordult hozzá. Most tégy ki magadért. Tudnál-e, Medirám királylány, ablaka alá, arra a sziklarétre egy olyan kertet varázsolni, amelyben ott lenne a világ minden jóttevő füve, fája, növénye? Mert ezt kívánja az én leányom 17. születésnapjára. És én szeretném a kérését valamivel még meg is tetőzni. Ezzel a hopmester fülébe súgott néhány szót. Én hűszolgám, meg tudnád ezt tenni? Ó, mindent tudok, hip-hop, felelte mindent tudok, aki nevét bizonyára eme kitűnő tulajdonságáról nyerte. De ha még azt is kiejtette a száján, hogy hip-hop, akkor aztán biztosra lehetett venni, hogy a parancs egy-kettőre teljesül. Ezért volt ő a hopmester, sőt, hip-hop mester. Sarkon fordult, és már rohant is. Rohant, rohant egyenesen a lakására, és bezárkózott legtitkosabb varázsszobájába. Oda bent a szoba északi sarkába, széthúzta a nehéz brokát függönyt. Erre elkezdett forogni a nagy kristálygömb, ő meg csak nézte merev szennel, addig nézte, de pont a kristálygömb közepét, amíg meg nem jelent előtte az, akire gondolt. A szelek nagy vezérére. Mit parancsolsz, kedves gazdám? Kérdezte sívító hangon. Jót tesz, király, jót akar tenni, kiáltotta hangosan minden tudok. Parancsolom, hip-hop, hogy összpontosítsd katonáidat, szent össze mind leghíresebb vitézeidet, tornádót, sirokkót, misztrát, pamperót és azokat a te ördöngös ciklonjaidat. S a világnak néhány jó füve, virága, bokra és fája van, azt mind-mind fújjátok oda gyökerestől, földestől, arra a Medirám királylány ablaka előtti sziklarétre, és még mormolt néhány szót. Ekkor megfeszítette és kinyújtotta két kezét, majd lassan ökölbe szorította ujjait, és ezt mormolta sejtelmes hangon, majd egyre hangosabban a végén már kiáltva: parancsolom, hatalom, varázsolom a dalom, akarom, akarom, És ahogy az utolsó hang is elzengett, összeszorított fogai közt, hirtelen ég felé nyújtotta ökölbe szorított ujjait. Ó, hely lett óriási vihar, mind a négy sarkába recsegni, ropogni kezdett a világ. Hajladoztak az erdők, reszketett maga a föld is, egész ligetek szálltak a levegőbe, óriási kertek repültek, mint a szitakötők, úgy röpdöstek a virágok, a füvek meg úgy szállingoztak, mint a szúnyograjok. Az emberek rémületökben összecsapták a kezüket, és azt akarták mondani: boszorkány szombat! De aznap véletlenül éppen csütörtök volt, így hát azt hitték, elközelgett a világ vége. Másnap reggel azonban, ahogy Medirám királylány kinyitotta ablakán az aranyos zsalugátert, hát ott pompázott előtte a magasban a gyönyörű szép erdőkertliget,
0: Megörült nagyon Medirám királylány, szaladt ki az új kertbe. Ámult, bámult a sok szebbnél szebb növény láttán. Ez az, amire vágytam, ilyen kertről álmodtam én, kiáltotta. Járta a tündér szép kertet. Egyik fája szebb volt, mint a másik. Egyik virága kedvesebben integetett felé, mint a másik. Ezüstösen csillogott a bokrok levele. Sok cserjén aranybimbók fakadtak. Volt olyan növény is, amelyen gyémántos bogyók nőttek. Napestig járta a gyönyörű kertjét Medirám, szépségével mégsem tudott betelni. De a legnagyobb meglepetés akkor érte, amikor este felé fáradtan leült az egyik hatalmas fa alá. Gyönyörködve nézte mély szürke lombjait, és éppen azt akarta mondani, hogy jaj, de szép is vagy, én hatalmas házfám. De csak addig jutott, hogy jaj, mert ahogy ezt elsóhajtotta, hát, csodák csodája, mi történt? A házfa megszólalt, világítani és ember hangon mesélni kezdett, de úgy ám, hogy szavai rögtön meg is elevenedtek a lombjai közt, mintha csak hangos film peregne, vagy televízió. Medirám úgy meglepődött, hogy hirtelenében kettőt sóhajtott. Hát az óriási hárs erre újra elsötétedett, és elhallgatott. Ekkor Medirám odaszaladt a szomszédfához, egy óriási tölgyhöz. Leült elébe, és ott is sóhajtott egyet. Hát a tölgy is megszólalt, világítani és mesélni kezdett, s lombjai közt megelevenedtek a szavai. A királylány arca ekkor felragyogott az örömtől, megértette, hogy ez az apja meglepetése. Sorra kipróbálta a különösnél különösebb növényeket. Hát, mindegyik valóságos mesemozi volt, élő televízió. Most még nagyobb örömmel, szeretettel és bámulattal sétált a csodakertben, s meghatottan hallgatta az ágak, levelek és virágok suttogását. Mert azok akkor is meséltek, ha nem világítottak. Ilyenkor növényi nyelven beszélték el egymásnak emlékeiket és élményeiket. Rengeteget láttak, éltek és tapasztaltak ezek a növények. 100 és 100 000 esztendő óta virultak már a földön. Látták a tűzhegyeket és a vízvölgyeket. Látták a sárkányok birodalmát és a tengeri szörnyek csatáit. Személyesen ismerték az óriásokat és a hegyi törpéket mind. Gyönyörködtek a tündérek harmattáncában, de emlékeztek a bretonokra és a keltákra is. A titkos szertartásokra a menhírek előtt ismerték az ásványok álmait, a fémek vágyait, az állatok beszédét, sőt, még az atomok szenvedélyeit és a sejtek sóhajtásait is érzékelték. Ágaik, leveleik, virágaik folyton-folyton sisteregtek, súgtak, buktak. Az idősebbek állandóan meséltek a fiatalabbaknak, hogy tovább éljenek a történetek, hogy ne halljon el a múlt, hogy a növényvilág semmit se felejtsen. Valóságos, titkos mesekincstár volt ez a nagy kert, és Medirámnak minden fiókhoz megvolt a kulcsa. Örömrepesve szaladt haza apjához. Köszönöm, királyatyám, soha boldogabb nem lehetek. Ott élt hát továbbra is ősz királyi atya mellett. Vele volt, amíg csak lehetett. Aztán gondozta, ápolta, dédelgette kedves virágait, este pedig kiválasztotta azt a növényt, amelyik szavára éppen akkor vágyott. Leült elébe, egyet sóhajtott, és meghallgatta, végignézte tündérszép meséjét.
2: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel! Mesék és mondák Mátyás királyról. A Gyevi törvény. Magyar népmese. Gyevit ne tessék keresni a térképen, mert a térképen csak algyő található. Egy macskaugrásnyira Szegedhez. A régi világban szokásban volt a nagyeszű magyaroknál a Márton gyereket Mártának kereszteltetni, hogy a császár lánynak gondolja, és ne öltöztesse angyalbőrbe. Valami ilyen huncutság lehetett abban is, hogy algyő Gyevinek nevezte el magát. Gondolta, hogy így majd nem találják meg mindenféle dézsmaszedők. No, de ez a tudósok dolga, én csak annyit mondhatok, hogy Gyevi már akkor is Gyevi volt, mikor utoljára járt benne a király. Az pedig igen régen volt, mert az utolsó király, aki benne járt, Mátyás király volt. Az pedig még Kossuth atyánknál is régebben volt hallja. Így mondja az én Gyevi emberem, akinek valahogy olyan, mintha a 48-tól 1000 esztendő választan el bennünket. Különben vagyunk ezzel így többen is. Elég az hozzá, hogy Mátyásra egyszer ráesteledett a szegedi határban, ahol nyulászni járt. Valahogy eltévejedett a kíséretétől, nem volt vele senki az ispánján kívül, aki alatta nádor értendő, azt ijesztegette tréfás szóval. Na cselédem, hová bújjunk éjszakára, hogy el ne kapjon a résztollú bagó? Itt van Gyevi egy mi atyánkra, emelte meg a süvegét az ispán. Ott meghálhatunk reggel, aztán megkereshetjük a többieket. Okos embernek az kenyeret, ispán, biccentett rá Mátyás a tanácsra. Csak adnék, királyom, ha volna, mutatta mosolyogva az ispán az üres tarisznyát. No, annál szaporábban mehetünk, legalább nem viszünk terhet, nevetett a király. Mentek is szaporán, gyertyagyújtáskor be is értek Gyevibe. Tűcsök muzsikás nyári este volt, bujkáló holdvilág úszkált az égen. Ráérő emberek beszélgettek a leveles kapukban. A fejedelem délceg alakján mindjárt megakadt az asszonyok szeme, mondták is felhangon.
1: Jaj, ott is nagy eső járt, ahol ez termett.
0: Hét határban nincs ilyen szép szellegény. Hallod-e, ispán? Húzta ki magát büszkén a király. Az ispán még meg sem ukkanhatott, mikor valaki alázatosan megszólalt. Kivéve a Gyevi bírót. Szép fehérhajú öregember volt, aki mondta, még a sapkáját is megemelte hozzá. Összenézett a király meg az ispán, de csak elnevették magukat. Ballagtak tovább be a falu közepére, ahol nyitott ajtajú ház ajtófélfáján forgás cégért lobogtatott a szél. Ott is ácsingózott egy-két ember, odafordult hozzájuk a király.
2: Csárda ez? Atyafiak! Ez bizony az? Van-e benne fehér cipó?
0: A Váci püspök se eszik olyant. Kivéve a Gyevi bírót, mondták ketten is egyszerre. Az ispán meg akarta kérdezni, miért kell mindenből kivenni a Gyevi bírót, de Mátyás húzta befelé. Gyere, gyere, mert éhes vagyok, mint a farkas. Hát elverték az éhüket hamar. Rántottá tettek kakasteljes kenyérrel. Meg is köszönték a vacsorát a csárdásnak illendően. Ilyen jó ízűt se ettek ma Budavárában, ütött a vállára a király barátságosan.
1: Álljék egészségére, vitéz uram, dörzsögette össze a kezét a gazda, de neki is mindjárt eszébe jutott hozzátenni, hogy kivéve a Gyevi bírót.
0: Én bizony nem veszem ki a Gyevi bírót se, nevette el magát a király.
1: Hely, dehogy nem, vitéz uram, dehogy nem, kiáltotta ilyetten a csárdás, és kézzel, lábbal, szemmel, orral egyre integetett a sarok felé. A
0: király azonban most már bosszúsan vont vállat.
1: Ejnye, de fura falu ez a Gyevi. Vigye el a markolám, kivéve a Gyevi bírót, kottyant bele a gazda, de olyan sebesen ám, hogy a királynak megint csak nevetése szaladt a szája.
0: Mátyás bosszúsan húzta össze a szemöldökét.
1: De bizony, azt vigye el legelőbb, mondta fennhangon.
0: Már pedig azt nem viszi, csikorgott ki valaki a sorokból, mint a kenetlen kerék. Ebben a pillanatban kigurult a szoba közepére egy kis dudaformájú ember, akinek szép nagy szélfogó füle volt, mint a szentesi korsónak, és azt annál sebesebben mozgatta, minél jobban elfutotta a méreg. Gyeviben az a törvény, hogy a bírót mindenből ki kell venni.
1: Éjnye, kutya meg a mája, csodálkozott el a király. Hát aztán kihozta ezt a Gyevi törvényt?
0: A Gyevi bíró, lengette a füleit a dudaember.
1: Na szeretném én azt a jeles bírót látni,
0: kacagott a király. Hát csak nézzem meg, Ken, szuszogott a dudaember.
1: Én vagyok a Gyevi bíró.
2: Hát akkor
1: Kendet vigye el a markoláb, mutatott rá király. Ezt meg Mátyás deák mondja Kendnek.
2: Hát úgy, gurult dübe a duda ember.
1: Úgy ám,
2: bólintott Mátyás király. Az lett ebből, hogy a gyevi bíró mindjárt előrikkantotta a kisbírót, és hűvösre tette a két diákot. Ki nem ereszted őket, még meg nem tanulják a gyevi törvényt, adta ki a parancsot a méregtől kipirulva. Ment is a két diák engedelmesen, de kisvártatva, lelkendezve futott vissza a kisbíró, mutogatva az összeszorított markát, mint az égett sebet.
1: Hát te parazsat szorongatsz a markodban, hé!
2: Mereztett nagy szemet a bíró. Jobban süt ez annál is, nyitotta ki a markát a kisbíró.
1: Ezt küldik a csárdás gazdának a garabonciások.
2: Vadonatúj aranyforint volt. Szent László kép az egyik felén, gyűrűs holló a másikon. Addig csak hallomásból tudtak ilyenről gyeviben. Meg is szeppent a bíró egy kicsit, hogy mégse lehetnek ezek a deákok valami csiribiri emberek. Hazamenet a faluháza felé került, bekukucskált a kulcsukon a két deákra, de nem csináltak azok semmi különöset. Papírost szedtek elő a talisznyából, arra írkáltak, firkáltak. A nagyobb mondta, a kisebb írta. Mégiscsak deákfélék lesznek, nyugodott meg a bíró. Majd számon veszem, mire pazarolták a mécsest. Kürt riadásra, lódobogásra ébredt reggel. Cifra ruhás urak sürögtek, forogtak a háza előtt, középen a két deák. Fogja az ákombákomos papírt a kisebb, adja neki a parancsot a nagyobb. Olvasd, ispán! Olvasd! Gyevi derék népét szívébe fogadja a király ő felsége, olvassa a kisebb deák. Kivéve a gyevi bírót, mondja a nagyobb. Nincs köztük tökkel ütött fejű ember, kivéve a gyevi bírót. Azért elrendeli a király, hogy gyeviben többé senki porciót ne fizessen, kivéve a gyevi bírót. Ezüstából aranykanála legyen, kivéve a gyevi bírót. 10 arany útravalót kapjon, hajtogatta össze az ispán az írást. Kivéve a gyevi bírót, mondta rá a király, és odafordult nevetve a duda emberhez. No, gyevi bíró, ugye, hogy jól megtanultam a gyevi törvényt? Azzal megsalkantyúzta a lovát, és egyszerre porba veszett a kíséretével. A por nem is változott azóta se. A gyevi bíró pedig nyekkent egyet, mint a megszúrt duda. Betakarta magát a fülével, s világ életében ki nem bújt többé alóla, úgy elszégyelte magát. Egy életre megtanulta a leckét.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Nagy Adri vagyok, énekesnő, és most tőlem hallhattok egy mesét. A Béka királylány. Népmese. Réges-régen a messzi Oroszországban a cár megparancsolta három fiának. Fogjátok az íjaitok és a nyilaitok, menjetek és lőjetek velük. Ahol a nyilatok földbe fúródik, ott keressetek magatoknak feleséget. A legidősebb fiú nyila egy nemes ember udvaránál esett le. A középső fiúé egy tehetős kereskedő ajtaja előtt. A legfiatalabbé pedig a mocsárban landolt. Mégis hogyan találok feleséget egy ilyen elhagyatott helyen? Gondolta magában kétségbe esetten a legkisebb herceg. Akkor egy hatalmas béka emelkedett ki a sárból, szájában a herceg nyilával, és az brekegte.
2: Búslakodásra nincs okod! Leszek én hites asszonyod!
1: Iván a herceg nem akarta megszegni az apjának adott szavát, így beletörődött, hogy feleségül veszi a békát. Miközben a testvérei egy nemes ember és egy kereskedő csinos lányát vezették oltárhoz. Attól fogva a két herceg megállás nélkül gúnyolódott vele, de Iván türelemmel viselte, és a békával feleségnek kijáró tisztelettel bánt. Egy napon a cár kijelentette. Azt kívánom, hogy mindegyik őtök felesége varjon egy inget nekem. Lássuk, ki járul elém a legszebbel. A két idősebb testvér a győzelemben biztosan tért haza, miközben Iván bánkódott, és mindent elmesélt a békának. Ő megnyugtatta a herceget.
2: Aludj csak, és álmodj szépen! Minden egyebet intézek!
1: Valójában a feleség egy hercegnő volt, akit Vasilisának hívtak, és egy gonosz átok sújtotta. Azon az éjszakán, miközben Iván aludt, levedlette a béka bőrét, és emberré változott. Azután megszőtte, megvarta, és kihímezte a legeslegszebb inget. Oroszországban még senki nem látott hozzáfoghatót. Amikor férje felébredt, majd kiugrott a bőréből, az inget látva, és rohant is, hogy átnyújtsa a cárnak.
3: Kétségtelenül ez a legszebb ing. Ivánt hirdetem ki győztesnek, mondta a cár, és hozzátette. Most egy vekti kenyeret kérek mindegyik hercegnőtől.
1: Ahogyan az előző éjszaka is, mielőtt Iván aludt, Vasilisza emberré változott, és megsütötte a legfinomabb kenyeret. Ismét őt hirdette ki a cár győztesnek, majd bejelentést tett. Holnap bált tartok a palotában. Hozzátok el a feleségeteket a legszebb ruhájába öltözve. A béka ismét megnyugtatta Ivánt.
2: Azzal, hogy ki mit mond, ne foglalkozz, kérlek. Menj előre, és én majd később utolérlek.
1: Iván őszintén hitt a feleségének, így egyedül ment a bálba. Vasilisza a díszvacsora közepén érkezett meg a palota kertjébe, egy aranyfogaton. Gyönyörű estélyi ruhát viselt, amely minden jelenlévő hölgy irigységét felébresztette. Ki ez a szépséges idegen? Csodálkozott mindenki. Amikor Vasilisza helyet foglalt a mosolygó Iván mellett, a férfi arra gondolt, bárcsak örökké ember maradhatna a lány. Így anélkül, hogy bárki észrevette volna, ellógott a bárról és hazaszaladt. A békabőr a kandalló előtt hevert, Iván pedig teketóriázás nélkül a lángok közé hajította. Amikor felesége hazaért és felfedezte, könnyekben tört ki. Ha vártál volna még három napot, megszabadultam volna a gonosz kosei varázsló átkától. Így egész életemben raboskodhatok a várában. Ezekre a szavakra pedig huss, eltűnt a hercegnő. Iván kétségbe esetten keresésére indult, de hiába. Amikor az erdőbe ért, egy hatalmas medvébe botlott. A herceg már készült lenyilazni, amikor az állat esedezni kezdett.
3: Kímélt meg az életemet, egy napon a segítségedre leszek.
1: Iván beleegyezett, hogy elengedi. Ugyanez történt később a sárkánnyal és egy nyúllal is, aztán pedig egy hallal. A fiatal herceg az erdő közepén pedig a vasorú bábára bukkant, aki jól ismerte Vasilisza történetét.
3: Az édesanyja irigyelte a lány bölcsességét, fogott a mesébe a boszorkány. Ezért megkérte koseit, hogy változtassa békává 3 évre. Csak úgy tudod megszabadítani, ha elpusztítod a varázsló lelkét.
1: Ketté kell törnöd egy tűt, amelyet egy nyúl rejtette kacsahasában lévő tojásban találsz. A nyulat egy tölgyfa tetejére rejtett kőládába zárták. Iván könnyedén megtalálta a fát, de túl magas volt neki, hogy felmásszon rá, és túl nagy, hogy leverhesse a ládát az ágról.
3: Szerencsére a medve, akinek korábban megkímélte az életét, a segítségére sietett. Az állat megrázta a vállával a fát, a doboz pedig a földre hullott és kinyílt. A nyúl egyből előszökkent belőle, és el is szelelt volna, de Iván nyúlbarátja elkapta. Ekkor a kacsa kirepült a nyúl száján, de a sárkány, akinek életét Iván megkímélte, elkapta röptében a madarat, mire az a tojását a folyóba ejtette, de a hal, akit Iván életben hagyott, felhozta a mélyből, és átadta Ivánnak. A herceg felnyitotta és ketté törte a tűt, ezzel elpusztítva Kosely lelkét. Vasilisza végül megszabadult az átoktól, és hercegnőként térhetett haza a férjével, Ivánnal. Így a jó ismét elnyerte méltó jutalmát.

Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Nem jó.
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az aranynyilvessző. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király, akinek a palotáját olyan csodálatos kert vette körül, hogy ez egész világ csodájára járt. Ugyanis ebben a kertben vakítóan zöld selyemfű nőtt, mely minden szemet elkápráztatott. De a király nem örülhetett sokáig a csodaszép fűnek, mivel valaki minden éjjel megdésmálta. A király katonákat állítatott a kertjébe, először csak 2-3, majd 10, végül 100, de mint hiába. Mintha álomszellő terítette volna le őket a lábukról, egy sem tudott ébren maradni. A királynak pedig nem maradt más ötlete, mint hogy kihirdesse: aki az én selyemfüvemet megőrzi, annak adom a lányom és a fele királyságom. Jöttek is szerencsét próbálni az ifjak a világ minden tájáról, de bárhogy is próbáltak ébren maradni, végül mindegyiket elnyomta az álom. A bátor próbatevők kezdtek elfogyni, és a király egyre inkább kezdett elkeseredni. Ám akkor megjelent a palotában egy szegény legény, s kérte, hadd próbáljon ő is szerencsét. De nem akármilyen fiú volt az. A faluban az a hír járta, hogy olyan éles a szeme, hogy még a jövőt is látja. Örömmel fogadta hát a király, s a fiú már is kiment a kertbe, hogy közelebbről szemügyre vegye. Éppen a maradék selyemfüvet vizsgálgatta, mikor egy vékony hang megszólította.
1: Fiam, add már egy kevéske kenyeret, már vagy 3 hete nem ettem.
0: A fiú körbenézett, de nem látott senkit. Akkor valaki megrántotta a nadrágja szálát, egy egérke volt az. A jóságos fiú tört neki egy darabka kenyeret, és a kisegér nyomban be is falta.
1: Igazán köszönöm, hogy segítettél rajtam,
0: cincogta az egér.
1: És mivel olyan jó voltál hozzám, most én is segítek rajtad. Ha leszáll az éj, ülj le a kerítés tövébe, és akkor jöhet bármilyen álomszellő, te nem fogsz elaludni. Éjfélkor pedig jön majd Tündér király az aranyszínű paripájával. De te csak dobd elé ezt az aranynyilvesszőt, és akkor a fű reggelre újra kinő,
0: mondta az egér, majd átnyújtotta a fiúnak a nyilvesszőt, és elfutott. A legény pedig leült a kerítés tövébe, és csak várta, hogy mikor jön el az éjjel. Aztán egyszer csak megmozdultak a fák levelei, s fújni kezdett az álomszellő. Ám a fiún nem fogott a varázslat. Csak ült tovább, és várta a Tündér királyt. Nem sokára meg is érkezett. Hangos lódobogás közepette. A fiú pedig előkapta tarisznyájából az aranynyilvesszőt, s ledobta a paripa elé a fűbe. Aztán hagyta, hadd legeljen, amennyit csak akar, ő pedig lefeküdt a földre, és elaludt. Hely, volt ám nagy csodálkozás reggel! A király azt se tudta, hova legyen örömében, mert a selyemfűből nem hiányzott bizony egy centi sem. Na jól van, te legény, megőrizted a selyemfüvemet. Állom a szavamat, cserébe odaadnám a legszebbik lányomat. Igazán köszönöm, de addig meg nem házasodhatom, míg az aranynyilvesszőmet meg nem találom, válaszolta a legény. A király próbálta marasztalni, de a fiú a fejébe vette, hogy visszaszerzi az aranynyilvesszőt. Felkapta hát a tarisznyáját, kezébe vette vándorbottyát, és elindult. Gondolta legalább, világot lát. Éppen az országúton mendegélt, mikor szembe találkozott egy kocsissal. Hiszitek vagy sem, ott volt a kalapjában az aranynyilvessző. Mit kérsz azért a nyilvesszőért, komám? Szólította meg a legény a kocsist. Inkább én adok érte 100 pengőt, ha kihúzod a kalapomból, mert eddig akárhogy próbáltam, sehogy sem sikerült. Kihúzom én, de pénz helyett inkább arra kérlek, hogy taníts meg mindenre, amit tudsz. Ha csak ennyit kérsz, azt könnyen teljesíthetem, felelte a kocsis, legény pedig megfogta a nyilat, és már ki is rántotta a kalapból. Na, akkor bizony te voltál az a gazfickó, aki megdobtál vele. Majd adok én neked, gondolta magában a kocsis. együtt mentek át tovább, s nem sokára beértek egy sűrű, sötét erdőbe. Miközben átvágtak rajta, útjukat állt a három kupacba rakott fa.
1: Élj fel az elsőre!
0: Kiáltott a fiúnak a kocsis, a fiú pedig engedelmeskedett. Aztán a kocsis fogott egy gyufát, és meggyújtotta a kazalfát.
1: Arra felelj most nekem! Tudsz-e annyit, mint én?
0: Kérdezte a kocsis.
1: Dehogy tudok!
0: Felelte a fiú, és a rakásfa egy szempillantás alatt porig égett. A fiúnak nem esett baja, ám akkor a kocsis felküldte a második halomra. S minden úgy történt, ahogy előtte, a kazal leégett, de a fiúnak a haja szála sem görbült. Akkor a kocsis a harmadikra is felültette, de közben sejtette már a legény, hogy mire készül a kocsis, és mikor nem figyelt, leugrott a farakásról.
1: Futott a szegény fiú, ahogy csak bírt, majd elérkezett egy patakhoz, és mikor fejest ugrott, hirtelen aranyhallá változott. Mire a kocsis odaért, az aranyhal már messze járt. Akkor a kocsis bukfencezett egyet, és ő pedig cethallá változott. De mivel a patak túl keskeny volt neki, ezért minduntalan beszorult a sziklák közé, és nem tudta utolérni a legényt. Közben az aranyhal kiúszott a partra, és mikor kiugrott a vízből, aranygyűrű lett belőle. Éppen arra járt egy király kisasszony, és felvette.
2: Kedves királylány, csak arra kérlek, ha kiugrik a vízből egy ember, akárhogy is kérlel, ne adj oda neki. Mondd, hogy építsen aranyhidat át a folyón, s akkor megkaphat.
0: A lánynak megtetszett a beszélőgyűrű, s mikor kiugrott a kocsis a vízből, nem adta neki. Megkaphatod a gyűrűm, de csak is akkor, ha olyan aranyhidat építesz a folyón, amilyet még nem látott a világ, mondta kacagba a király kisasszony, majd ott hagyta a kocsist. Másnap, mikor a királylány a folyóhoz sétált, legnagyobb meglepetésére ott állt a ragyogó aranyhíd. A kocsis pedig a híd lábánál várta, és már nyújtotta is a kezét a gyűrűért. Ám a leány óvatlan volt, s véletlenül lejtette a gyűrűt a földbe. A gyűrű azonban zabszemmé változott, és elkeveredett a porban. De a kocsis nem ijedt meg. Bukfencezett egyet, s menten kakassá változott. Majd elkezdte felcsipegetni a zabszemeket. Közben észre sem vette, hogy a zabszemből apró hangya lett, és mikor a kakas nem figyelt, felmászott a lábán, és jól megcsípte. A kakas menten összeesett, a hangya pedig hangosan felkiáltott. Úgy látszik, mégiscsak többet tudtam nálad. És mikor a hangya visszaváltozott szegény legényé, megköszönte a királynának a segítséget, majd visszaindult a király udvarába. Mikor megérkezett, olyan világra szóló lakodalmat csapta, hogy az alattvalók azóta is arról beszélnek. Ha nem hiszitek, járjatok utána.

Na de amikor lenézett, hát látta, hogy a lába előtt tátong a pokol kapuja, s abból bizony ördögök ugrálnak jobbra-balra, s csípik, marják egymást.

akkor az ördögök elé kapták a dudáikat. S volt, akinek bivajbőr dudája volt. Volt, akinek barambőr dudája volt. S olyan is akadt, akinek kecskebőr dudája volt. Na de a legügyesebbeknek

ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Én...
1: Kedves gyerekek, kedves felnőttek, szeretettel köszöntelek benneteket, Vágó Bernadett vagyok, most én mesélek nektek. Mátyás király és a szegény favágó, magyar népmese. Mátyás király egyszer az erdőben, amint sétált, hogy nem, elveszett. Bolyongott erre, ment arra, nem talált ki az erdőből. Meglátott egy szegény favágót. Segítsen az Isten, te szegény favágó! Köszönt oda neki. Hát bizony rám is férne a segítség, mondja a szegény ember, aki bizony nem ismerte meg a királyt, nem tudta kicsoda ez, hanem csak egy úrnak nézte Mátyás királyt. Mondja neki Mátyás király, te szegény favágó, vannak gyermekeid? Vannak bizony, uram, 4, 2 szép fiam, s 2 leányom. Hát aztán van-e pénzed? Van, amennyi éppen kell. Tudja, én a pénzemet 3 felé szoktam osztani örökké. Az egyik részével az adósságomat fizetem, a másik részét kölcsönadom, a harmadik részét sárba vetem. Ennyi hát! Mondd el nekem, hogy értsem ezt? Mit jelent? Kérdezte Mátyás király. Az első részével az adósságomat fizetem, ez azt jelenti, hogy nekem még van édesapám és édesanyám, és azok szépen rendben felneveltek engem. Őket most én tartom el. Hát így fizetem a régi adósságomat. A másik részét kölcsönadom. Ez azt jelenti, hogy van 2 fiam. Rájuk költöm. De azok majd, ha én megöregedek, akkor visszafizetik nekem. A harmadik részét sárba vetem. Ez azt jelenti, hogy a 2 szép leányomra költöm. Ruházom őket. Gondozom őket. Aztán majd férjhez mennek, s ott hagynak engemet. Hát így, a sárba vetem. Jaj, be éles eszed van! Vág, mint a beretva! Mondja Mátyás király. De hallod-e, te szegény ember? Én ebben az erdőben elvesztem. Nem vezetnél ki engem? Jaj, uram, nem érek én rá vezetgetni senkit se. A szegény embernek dolgozni kell sietni. Megfizetem én neked a napszámodat. Csak vezessél ki ebből az erdőből. Hát, úgy igen. Pénzért? Azt szívesen megteszem, mondja a szegény ember. És azzal elindultak az erdőn, hogy kivezesse Mátyás királyt a szegény favágó. Hát, amint mennek, ballagnak, beszélgetnek, kérdezi Mátyás király. Hát aztán te szegény ember, láttad-e már a királyt? Nem én még, uram, sose láttam, de szeretném meglátni, amíg élek. Na, most kiérünk ebből az erdőből, mondja. És ott rettentő sokan lesznek, a mezőn dolgoznak. És mikor meglátják a királyt, mindenki leveszi a fejéről a kalapot. Csak a király lesz egyedül kalapban. Akkor ott majd meglátod. Hát erre a beszédre ki is értek ők az erdőből. Hát csak ugyan rengeteg sok nép dolgozott, de amikor meglátták a királyt, mindenki lekapta a fejéről a kalapot. Mondja a szegény ember. Jaj, uram, nézz oda! Itt mindenki hajadon főtt van. Csak mi ketten vagyunk kalapba. Hát most melyikünk a király? Én vagy te? Hát, egyikünk bizonyosan az, mondja Mátyás király, s megveregette a szegény embernek a hátát, megköszönte a jó tettét, s azzal tovább mentek.
2: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Most egy magyar népmesét hoztam nektek. A kőszívű ember. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egyszer egy szegény asszony, és annak volt 3 szép fia. Azt mondják a legények, hogy ők elmennek, és más országból hoznak maguknak feleséget, mert ott a faluban nem tetszik egy se. Hát ahogy mennek, mendegélnek, egy nagy erdőn vitt keresztül az útjuk. Láttak egy kicsi házikót, és oda bementek. Adjon Isten öreg apánk, mondták a legények. Adna-e szállás nekünk az éjszakára? Adok én szívesen. Meghálltak ott a legények, s reggel azt mondja nekik az öreg. Halljátok-e? Erre visz az utatok, s erre is kell visszajönnetek. És amiért szállást adtam, annak fejébe azt kérem, hogy nekem is hozzatok egy szép leányt feleségül. Gondolta magában a 3 legény, hogy hát minek ennek az öregnek a szép hajadon, amikor még csoszogni is alig tud. És úgy magukban kikacagták. Na, el is mentek a legények más országba, s a királyhoz elszegődtek. A királynak volt 3 igen szép leánya. A legények szolgáltak, harcoltak, s úgy megszerette a király őket, hogy a 3 leányát a 3 legénynek adta feleségül. Nagy örömmel vitték őket haza, de csak ugyan azon az úton kellett keresztül menjenek, ahol az öreg lakott. Mikor odaérnek, hát köszönnek. Jó napot adjon Isten, öreg apánk! Adjon Isten! Jó sokáig oda voltatok. Látom, magatoknak szép lányokat hoztatok. Hát az enyém hol van? Azt mondják a legények. Nem kaptunk. Na hát, ha nem kaptatok, mind itt nekem kővé változzatok. Csak egyetlen egy leány marad meg nekem feleségnek. Ahogy ezt kimondta, abban a pillanatban a 3 legény és a 2 leány kővé változott. Egy leány maradott meg, s azt ott tartotta magánál. Sepregetett, főzött, sírt a leány. Egyszer az öregnek erős jókedve volt. Azt mondja neki a leány. Öreg apókám, miért változtattad őket kővé?
2: Mert az én szívem is kőből van.
1: Hát hol van a te kőszíved?
2: Ott van az ágyterítőben.
1: Az öregember elment, bolyongott az erdőben. A leány szedett egy csomó virágot, és font egy igen szép koszorút, és reátette az ágyterítőre. Este, amikor hazajött az öreg, kezdett kacagni.
2: Miért tetted azt a koszorút az ágyterítőre?
1: Azért, apókám, hogy örüljön a szíved, felkoszorúztam.
2: Kacagta az öreg. Látom, jó szívű leány vagy. Csak azt gondoltad, hogy ott van a szívem. Hely, pedig nem ott van.
1: Hát hol van apóka? Könyörgött a leány neki.
2: Hát, ide hallgass. Egy rengeteg nagy erdő közepén van egy nagy szikla, és abban a sziklában van egy madárka, és abban a madárkában van az én szívem. Aki szétveri azt a sziklát, s megfogja a madárkát, s kiveszi a szívemet belőle, akkor nekem azon nyomban visszajön a szívem.
1: Hely, a leány gondolkozott. Istenem, ki tudja ezt megtenni? Na, eltelt sok esztendő. A szegény asszony várta haza a 3 fiát. Azt hitte, már soha nem is jönnek haza. Született neki megint egy fiacskája, s az már akkorára cseperedett, hogy volt vagy 12 esztendős.
3: Édesanyám, azt mondja, nekem nem voltak testvéreim?
1: Hát, az asszony elpanaszolta, hogy volt neki bizony 3 testvére, és azok elindultak házasodni, de többé sose tértek vissza.
3: Na, azt mondja, akkor tarisznyáljon fel engem, és elindulok a keresésükre.
1: Szegény asszony feltarisznyálta a fiát, s nagy keserves könyhullatások között eleresztette őt is. Hát, amint megyen a legény, leült enni, és azt mondja,
3: aki éhes, az tartson velem.
1: Hát, uram, teremtőm, az erdőből egy akkora nagy kos kijött, nagy szarvai voltak.
2: Te legény, hívtál, itt vagyok.
1: Na, megvendégelte azt a nagy kost a legény. Az jól lakott, s azt mondja.
2: Húzzál ki egy szört belőlem, s ha bármilyen bajba leszel, segítségedre sietek.
1: Na, a legény ment tovább. Hát, ahogy megint leült enni, azt mondja.
3: Ki van itt a közelben? Még van maradék ennivalóm.
1: Hát odaszállott egy galambocska a vállára. Na gyere, egyél velem. Amikor jól lakott a galamb, akkor azt mondja. Húzzál ki egy tollat a szárnyamból, és bármilyen bajban leszel, segítségedre repülök. Ment a legény, s addig ment,
3: hogy elérte azt a házacskát, ahol lakott a kőszívű ember. Bekopogtatott, de nem volt otthon, csak a leány. Jó estét! Jó estét! Hol jársz erre, hol még a madár se jár? Azt mondja a legény. Elindultam országvilágot járni. Hát te hogy vagy itt egyedül ebben a házikóban? Nem vagyok egyedül, mondja a leány. Van itt nekem egy öreg apókám, csak az erdőben bolyong most. És a leány akkor ott elpanaszkodta, hogy ott vannak azok a kőszobrok. Elmondta azt is, hogy kaphatná vissza az öregember a szívét. A legény elindult a sziklához, és mikor odaért, hej, azt mondja. Ha itt lenne az a nagy faltörőkos, hogy széthányná nekem ezt a nagy sziklát. Hát, uram, teremtőm, ott termett a kos, s a szarvával csak 2-3 döfött rajta, s szét volt a nagy szikla repesztve. Most csak a galamb kéne, hogy elkapja a madárkát. Oda is repült a vállára a galamb azon nyomban, s elkapta a csőrébe a madárkát. A legény a kezébe vette, vitte hamar nagy örömmel, s hát amikor közeledett a házikóhoz, azt mondja az öregember a leánynak.
4: Jaj, hallod-e, édes leányom, nem tudom, mi van velem, de olyan melegség van rajtam, és úgy ver a szívem tájéka.
3: Hát, ahogy közeledett a legény, az öregembernek kezdtek potyogni a könnyei. Itt van öreg apám, meghoztam a szívét. Az öregember mindjárt a madárka szívét betette a saját szívének helyére, és az ugyanúgy dobogott, mint azelőtt volt. Azt mondja a leány. Most, öreg apám, élezd életre azokat a kőembereket, hadd legyenek boldogok. Életre is ébresztette őket. Megköszönték az öreg embernek, s megcsókolták egymást, és hazamentek. Nagy lakodalmat csaptak, és boldogan élnek még ma is, ha meg nem haltak.
5: Zsíp-zsup, kender-zsup, ha megázik, kidobjuk, zsupsz. Zsíp-zsup, kender-zsup, ha megázik, kidobjuk, zsupsz!
0: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: lassan a testtel, egyszerre csak egy. Menjetek világgá, és aki a leggyönyörűbb szálvirággal tér haza, ő lehet az első közületek, ki megesküszik, mondta az öreg, és a fiúk elindultak, hogy megkeressék a legszebb virágszálat. A két idősebbik már régóta udvaroltak két falubéli lánynak, így ők nem mentek messze. Mindegyik a mátkájától hozott egy-egy szép csokor virágot. Ám a legkisebbnek nem volt kedvese. Így az szomorúan vette nyakába a világot. Nem sokára egy sűrű erdő keresztezte útját. Keresztül vágott rajta, s közben azon gondolkozott, hogyan kerít magának feleséget. Mikor egyszer csak az erdő közepén megpillantott egy csodaszép palotát, melyet még annál is szebb virágos kert vett körül. Bár csak leszakíthatnék egyet, gondolta magában. És mintha meghallotta volna a sóhaját, egy banya lépett ki a kapun.
1: Hát te mi áradban erre, hol a madársé jár?
0: Kérdezte, és a fiú elmondta neki a bánatát.
1: Hát ezen könnyen segíthetünk, gyere csak utánam, s válasszuk ki a legcsodásabb virágszálakat.
0: Majd magával vitte a virágok közé a fiút. Miután kiválasztották a legszebbeket, a banya lelkére kötötte, hogy máskor is hozzájöjjön segítségért. Ezután elbúcsúztak egymástól, s az ifjú visszament a faluba, ahol minden száj tátva maradt a csokorláttán.
1: No, fia, nem kérdés, tiéd a legszebb virág, tiéd lesz az első házasság, mondta a szegény ember.
0: De bizony az idősebbek nem hagyták annyiban a dolgot, addig rágták az apjuk fülét, míg az beleegyezett egy újabb próbatételbe. Aki a legszebbik kendőt hozza nekem, az választhat először feleséget.
2: Az idősebb fiúk már mentek is a választottjaikhoz, s onnan hozták a kendőket. A legkisebbik pedig most már egyenest a banyához ment az erdőbe.
1: Most miben lehetek a szolgálatodra, fiam?
0: Kérdezte a banya, amikor megpillantotta az ablakból.
2: A legszebb kendőt kell elvinnem édesapámnak, hogy elsőnek házasodhassak, mondta a fiú. A banya bólintott egyet, s kisvártatva egy fényesen csillogó aranykendővel lépett ki a palotából.
0: A fiú talán még sohasem látott ilyen gyönyörűséget, ismét megköszönte a segítséget, s visszaindult a faluba.
1: Hogy irigykedtek rá megint a bátyai, mert az ő kendőjénél egyik sem hozott szebbet. Apja már is kihirdette, hogy ő nősülhet elsőnek.
0: De testvérei most sem nyugodtak, és rávették apjukat, hogy tegyenek még egy próbát. Most mindenkinek a választott leány kellett bemutatnia, s az ő szépségük döntött.
1: Na,
0: most aztán igazán örülhettek az idősebbek, hisz nekik volt már kedvesük, de az öccsüknek nem.
2: Búslakodott is a legkisebbik. A banyát mégsem viheti bemutatni. De mivel nem volt jobb ötlete, a banyához ment az erdőbe.
1: Miért búsulsz így, fiam?
0: Kérdezte.
2: A legszebb leányt kell hazavinnem, különben nem házasodhatok meg, felelte szomorúan.
1: Ne bánkódj, édes fiam, majd én segítek rajtad,
0: mondta a boszorka, és behívta a kastélyába.
2: Akkora volt belül a palota, hogy egy egész falu elfért volna benne, de mégiscsak egy nagy kályha állt a terem közepén.
0: Akkor a vénasszony így szólt.
1: Gyújts be a kályhába, de vigyázz, mert félelmetes szörnyek fognak kiugrani belőle, de te csak állj nyugodtan, míg ki nem ugrik a legcsúfabb, akinek egy óriási kulcscsomó van a szájában, tele 100 meg 100 kulcssal. azt ki kell tépned az

szálkapcsa közül, s a többit majd meglátod, mondta a banya, és otthagyta. A fiú pedig összeszedte minden bátorságát, és elkezdett rönköket dobálni a kályhába. Egyre nagyobb tűz kerekedett, majd hirtelen a lángok kicsapták az ajtaját, és sorban ugrottak elő a mindenféle szörnyek. Még nem ott állt a legény előtt a legnagyobb és a legcsúfabb kulcsokkal a szájában. A fiú tüstént odaugrott, és kitépte a kulcsokat, és abban a pillanatban a szörnyek mind gyönyörű szép hajadonokká változtak. A fiú nem hitt a szemének, csak mikor az egyik megszólította. Én vagyok a boszorka, aki eddig segített rajtad. Már vagy egy évtizede elátkozott egy gonosz varázsló, csak akkor szabadulhatta meg az átoktól, ha jön egy ifjú, aki elég bátor lesz, hogy kiszabadítson innen. No, most aztán megörült a legény, hisz a király kisasszonynál nem volt szebb a földkerekén. Haza is vitte nyomban az apjához, és még aznap megtartották a lakodalmat. De bizony volt nagy helye-húja, a szegény ember pedig jó kedvében, még a többi testvért is összeadta.

0: mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Ferenci György vagyok. Most egy népmesét mesélek nektek, melynek címe a Rátóti csikótojás. Hol volt, hol nem volt az országban egy Rátót nevű község? Ebben a Rátótban a csőz egyszer a mezőn egy hatalmas úri tököt talált. Tyű, fékomatta teremtette, csodálkozott. Na hát ez már megint mi? Mert hosszú főznivaló tököt már látott, de ilyen sütnivalót még soha. Fölvette, megtapogatta, megszagolta. De a maga fejétől csak nem tudta kitalálni, hogy mi. Bevitte hát a faluházára. Ott éppen együtt volt a kupak tanács. A derék előjárók is mind szörnyűködtek. Csak nézték, hol a tököt, hol egymást. Azt mondja a legöregebb, a legokosabb. Sok időt megértem, de ilyen Isten teremtményét világ életemben nem láttam még. Mi lehet ez? Azt mondja rá az időben utána következő. Én is sok mindenen keresztül mentem, de ilyet még én se hettem életembe. És fordul kérdő tekintettel a korban alatta állókhoz. Az azt mondja. Ami azt illeti, én se vagyok már mai gyerek, de azt én se tudom, hogy ez mi a csoda lehet. De azért bíró a bíró, hogy ő mindent tudjon. Itt aztán a bíró is beleszólt. Hát, atyafiak, ez, ahogy a formája mutatja, csak is tojás lehet. Erre aztán a többi feje is egyszeribe megvilágosult. Persze, hogy tojás, mert mi más is lehetne, ha nem tojás. A csősz most már arra is emlékezett, hogy még egészen meleg volt, amikor a földről felvette. A bíró nem hiába hitte magát okos embernek, mert most még azt is tudni akarta, hogy a tojás micsoda tojás. Egy gyíksárkányé, mondta a legöregebb előjáró. Ludvércé! De a bíró a csőszre hallgatott. Az pedig olyan képpen beszélt, hogy akkoriban, mikor a tojásra ráakadt, valami idegen négylábú nagy állat csatangolt a határba. Futott, sörénye volt, hosszú szőrű farka. Annak a rátótnak a környékén még ritka volt akkoriban a ló. A parasztok tehinnel szántottak, s fuvaroztak. Még a lakodalomba is tehin vont, a szekéren mentek. De a bíró látott már lovat is, csikót is. Felkiáltott hát. Csikó! Csikó tojta! Most már az öregek is fújták. Úgy van, ez csikó tojta, mert mi más tojhatott volna nekünk ekkorát. Ebben mindnyájan megegyeztek. Eddig szerencsésen eljutottunk, szólott a bíró. Még csak azt mondjátok meg, atyafiak, most mit évők legyünk. Kiköltetjük! Ki ám, de mivel? Nekünk nincsenek lovaink. Mindenki törte a fejét. De hát csak a bírónak támadt jó gondolata. Tudják mit, atyafiak? Amondó vagyok, hogy ezt a drága szép tojást költsük ki magunk. Ebben aztán megegyeztek. Jó példának először a bíró ülte meg a tojást. Aztán sorra a többiek, amint a kor szerint következtek. Ki-ki egy napig. Épp úgy, mint a kotlóstyúk a tojásokat. Talán még ma is ülne valaki a tökön, ha a szomszéd faluba rebesgetni nem kezdték volna, hogy a rátóti kupak tanácsra rázápult a csikó tojás. Mert hogy csak nem kell ki. Erre aztán az előjárók zúgolódni kezdtek, hogy ők bizony nem ülik tovább senki lova tojását. A bíró nagyon elszomorodott. Szentül meg volt győződve, hogy a kis csikó már mozog is a tojásban. Megrázta, megszagolta. Megszagoltatta az előjárókkal is. De azok most már hitetlenek voltak. Az ő úruk szerint a tojásnak már szaga volt. Záp. Végtére is megállapodtak abban, hogy a záptojást kiviszik a határban egy hegyre, mert onnan épp afelé a falu felé gurítják, amelyik a rátóti tanács lebecsmérlésében a leghangosabb volt. Ennek a csodájára aztán egész Rátót kivonult. Mindenki látni akarta, hogy kapja meg a magáét az a rossz nyelvű falu. Előhozták a tojást. Bizony szaglott már messziről is, mikor az orrukat már valamennyien befogták, a bíró levette a talicskáról, s gurítani kezdte a csikó tojást. A tojás gurult, gurult, s a domb alján belegurult egy galagonya bokorba. Ott valami kőbe ütközött, s rapityára törött szét. A bokorból pedig ugyanakkor kiugrott egy pici nyúl, erre aztán egész Rátót adta a hangot, ahogy kinek-kinek a torkán kifér. A pici csikó! Né, fut a pici csikó! Utána emberek! A sok nép a nyúl után eredt. A dombon csak a bíró maradt. Látva, hogy haszontalan a rohanás, mert a rohanó kis jószágot senki nem éri utol, szomorúan így sóhajtott magában. Nem megmondtam, hogy a csikó már mozog. Miért is nem ültük türelemben még egy-két napot az Isten adta csikó tojást?
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
3: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának.
4: Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
5: Ez a Csukás Mese Rádió!
6: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
7: A futballvilágbajnokság legizgalmasabb hetében a főszerep a mozgásé. Mozogjatok ti is a Csukás Mese Rádióval. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától. Nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, a két kis cserebogár kalandjai, amikben minden történetnek tanúsága van, és mindegyik mese megmozgat. Hegedűs Eszter mesesorozatát Roatis Andrea meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát július 13-ától, minden hétköznap reggel 9 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, én Götz Anna vagyok, köszöntelek benneteket, kedves gyerekek. Ma egy szép mesét fogok elmondani nektek. Gani Zsuzsa, egy nap a varázslatos erdőben. Beköszöntött a nyár. A nyártündér varázspálcájával aranysugarakat szórt a földre. Panka szülei úgy döntöttek, hogy kirándulni mennek a gemenci erdőbe. Nagyon izgatottak lettek a kicsi gyerekek, alig várták már, hogy megérkezdenek. Ahogy kerekeztek a biciklivel, egymás mögött haladva a sorban az út szélén, gyönyörködtek a meseszép nyárfákban és fűzfákban, a repkedő, csivitelő kismadarakban. Közben vidáman énekeltek. Hamarosan megérkeztek a rengetegbe, s a zsenge pázsitra letelepedtek. Megkérték a szüleiket arra, hogy elmehessenek egy kicsit körülnézni az erdő szélére. Miután engedélyt kaptak rá, feltételek mellett, megígérve, hogy azt be is tartják, elrobogtak. Ahogy keresték a kincseket, észrevettek a földön egy hatalmas hím szarvasbogarat. Agancsos rágókáját meredeztette Panka felé. Milyen szép! Mondta, de nem bántotta. Hamarosan egy orrszarvú bogárra bukkantak az öreg tölgy aljában. Alaposan megszemlélték a nagyítójukkal különös fejét. Majd tovább sétáltak óvatosan, nesztelenül, figyelve a lábuk alá. Milyen hatalmas tölgyfa, és milyen érdes a kérge, mondta a kislány. Közben óvatosan megsimogatta. Palkó, Panka, gyertek! Próbáljuk ki, átérjük-e a törzsét! A három gyermek megpróbálta átölelni. Addig nyújtózkodtak, amíg csak sikerült. De jó móka volt, nevettek a gyerekek. A körisfa kérgén egy hímpáva szemes lepke pihent széttárt szárnyakkal, amely bársonyos bordó volt, rajta nagy szemfoltokkal, melynek a közepe kék. Ahogy közelről megcsodálták, a lepke elrepült. Szaladjunk utána! Vidáman eredtek a nyomába, de sajnos nem sikerült utolérni. Ekkor újabb játékot találtak ki. Keressünk lábnyomokat, mondta Palkó. Így is tettek. Egy kis idő elteltével egy gyíkot pillantottak meg sütkérezni a napon. Ahogy közelebb próbáltak menni hozzá, az gyorsan eltűnt a kövek között. Gyűjtsünk botokat, gajakat, mondta Palkó. A kicsikből madarakat, virágokat, fákat raktak ki, s amikor meguntták a játékot, odavitték az összegyűjtött rőzsét a szüleikhez. Egy arra kijelölt helyen felhalmozták őket. Édesapja tüzet gyújtott, majd szalonnát sütöttek. Miután jól laktak, nagyon nagy gondossággal, odafigyeléssel a szüleik eloltották a tüzet. Még delelőn járt a nap, így ismét játszani ment a három lurkó. Szellő suhant el a fejük fölött, hajukba lágyan belekapott. Élvezték, ahogy a nap lágyan cirógatta arcukat. Gurgulázva kacagtak rajta a gyerekek. Kosarukba különböző formájú köveket gyűjtöttek. Miután sok érdekes kisebb-nagyobb összegyűlt, állatformákat raktak ki belőle, versenyeztek, hogy kié lesz a legötletesebb. Szüleiket kérték fel zsűrinek. Panka egy hernyót, Palkó egy rókát, Jankó egy szarvast rakott ki. Szüleik nem tudtak dönteni, ezért abban állapodtak meg, hogy aki kitalálja a találós kérdésre a választ, az fog nyerni. A gyerekek ráálltak. Agyara nagy, háta tüskés, kölyke csíkos, színe szürkés. Orra korong, gombát túrja, éjszakánként földbe fúrja. Hát a vaddisznó, vágta rá Panka gyorsan. Így ő lett a győztes. A nap kezdett elbújni a bongyor bárány felhők mögé, ezért elhatározták, hogy elindulnak hazafelé. Összepakoltak, majd körülnéztek, hogy nem felejtettek-e a földön valamit. Figyeltek arra is, hogy szemét se maradjon. Majd elindultak. Útközben még megálltak gyönyörködni a vízesésben. Vadszőlővel benőtt sziklafal tetejéről hullott alá a zuhatag. Ahogy Palkó jobbra tekintett, egy sűrű családot vett észre. Nézzétek, mondta. Mindenki oda pillantott. Ó, de édesek!
1: Komótosan, libasorban baktattak át a túloldalra.
3: Hú, és mennyien vannak? Mondta Panka.
2: Jankó elkezdte számolni.
3: Ott az anyuka legelől, utána a kicsik, 1, 2, 3, 7.
2: Ez aztán a népes család, mondták vidáman. Majd mentek tovább. Közben madárhangokat utánoztak.
4: Hú, hú, hú, hú,
2: huhogtak.
3: Kár, kár, kár,
2: károgtak. Épp a kocsányos tölgyek mellett mentek el, amikor Palkó valamit észrevett. Szólt a többieknek, hogy álljanak meg. Oda ment a fához, és kutatni kezdett a földön. Követte Panka és Jankó is. A földön egy rétisas fióka hevert.
3: Vajon mi történhetett?
2: Jankónak eszébe jutott, hogy olvasta egy könyvben, hogy a testvér kilökheti a másikat a fészekből.
3: Lehet, hogy itt is ez történt.
2: Minden esetre segítenünk kell rajta, ez nem is kérdés. A fonott fűzfa kosárba óvatosan betették a fiókát, és odavitték a szüleikhez, hogy tanácsot kérjenek tőlük. Apukájuk nagyon megdicsérte őket. Felhívták a tudakozót, aki megadta a madármentők címét. Elhatározták, hogy elviszik oda, hisz muszáj segítséget nyújtani. Így is tettek. Az önkéntesek nagyon megdicsérték a gyerekeket. A szülők is büszkék voltak rájuk. Majd tovább kerekeztek egészen hazáig. Mire hazaértek, már az ezüstös hold világított az égen.
3: Ennyi kaland egy napra!
2: Mondták nevetve, majd boldogan hajtották álomra a fejüket. Aki nem hiszi, járjon utána.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Melyik a kedvenc meséd?
1: Azt nem tudom most megmondani, mert egyszer az egyszer ez, mert mikor bogaras, mikor mit tudom én, hát most nem tudom mondani.
0: Te pont olyan vagy, mint Süsü.
1: Süsü. Aki mondja.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják.

0: farkastanya, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt még az óperencián is túl, volt egy tojás. Ez a tojás megindult világra. Görgött, egyszer előtalált egy rucát. Azt kérdi tőle a ruca: hová mégy, tojáskoma? Megyek világgá, én is megyek, menjünk együtt. Mennek, mendegélnek, előtalálnak egy kakast. Hová mentek, rucakoma? Megyünk világgá, én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy varrótűt. Hova mentek, kakaskoma? Megyünk világgá, én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy rákot. Hova mentek, tűkoma? Megyünk világgá, én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy lovat, végre egy ötöt. Mentek, aztán mendegéltek, egyszer rájuk esteledett. Ott volt egy kis ház. Abba bementek. Kiki lefeküdt a maga helyére. A tojás befeküdt a tüzes hamuba. A ruca meg a kakas felültek a kandalló tetejére. A rák belemászott egy dézsa vízbe. A tű a törölközőbe szúródott bele. A ló lefeküdt a ház közepére, az ökör meg a pitvarba. Egyszer jön ám haza a 12 farkas, akiké a kis ház volt. A legöregebb már messziről elkezdett kiabálni: fű, de idegen szagot érzek, ki mer bemenni? Volt köztük egy hányaveti. Az azt mondta, hogy ő bemegy, ha 1000 ördög van is odabent, nem félő semmitől. Be is ment. Legelőször is a kandalló tetején kereste a gyújtófát, hogy majd mécses gyújt, de a kakas meg a ruca elkezdtek lármázni. Akkor belenyúlt a hamuba, hogy majd parazsat keres, de a tojás elpukkant. Szaladt a dézsához mosakodni, ott meg a rák csípte meg az ollójával, aztán szaladt a törölközőhöz, ott meg a tű szúrta meg. Nagy ilyetten a ház közepére ugrott, ott a ló rúgta oldalba. Amint szaladt kifelé, az ökör is nekiesett, felkapta a szarvára, s az udvar közepére lőtte. Erre elkezdett ordítani, mint a fába esett féreg. Szaladt a többi farkashoz. Jaj, fussunk! Égszakadás, földindulás, valamennyi ördög mind odabent van. Nyúlok a hamuba, meglőnek puskával. Szaladok dézsához, megvágnak ollóval. Kapkodok kendőhöz, banya szúr tűjével. Futok ajtó mellé, kilöknek lapáttal. Szaladok pitvarba, vesznek vasvillára. Egy kiált: hep, más ordít: add feljebb! Akkor nagyot estem, bezzeg, jaj volt nekem. Akkor nekiindultak, még most is szaladnak, ha meg nem álltak.
0: A Farkastanya című mesét hallottátok.
2: Sziasztok, Mili vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
3: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdés felelős. Most megdolgoztatom az agytekervényeiteket. Ezt figyeljétek! Sünilabda, zöld a színe. Ősszel pottyan le a fűbe. Benne barna golyó lapul. Nagyot pattan, hogyha gurul. Megígértem, hogy gondolkodós lesz a feladvány. Őszi termés. Na, ez még bármi lehetne. Sütőtök, naspolya, dió. Kívül olyan, mint egy zöld sünilabda. Benne szép barna fényes golyó van. Nem segítek többet, mert nincs is rá szükségetek. Nagyon okosak vagytok. Persze, hogy a vadgesztenye. Ti szoktatok állatkákat fabrikálni őszi termésekből? Jó móka, igaz?
4: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szervusztok, kedves gyerekek, Banner Géza vagyok. Egy mesét hoztam.
2: Mikszáth Kálmán, a dinnye király. A szegény ember hajnalban fölkelt már, és kapáját a vállára vetve elindult a kukoricaföld felé. Tarisznyájában semmi más nem volt, mint kevés szalonna, meg egy darab kemény kenyér. Mire a nap fölkelt az égen, a szegény ember nekilátott a kukorica megkapálásának. Szorgalmasan kapálgatott, egészen délig, amikor a nap feje búbjára sütött már. A szegény ember nagyon elfáradt a kapálásban, melege is volt, meg éhes is volt. Leült hát, hogy megegye a kevéske szalonnát, meg a kemény kenyeret. Előtte bicskáját és jó ízűen falatozni kezdett. Mikor már megette kenyerét, erősen megszomjazott. A nap erősen sütött, rekkenő meleg volt a szegény embernek, egészen kiszáradt, még a torka is. Majd elepett szomjúságában egy italvíz után. Mondta. Honnan szerezzek én most egy italvizet? A falu messze van, csak nem fogok ebben a nagy melegben szomjan veszni. Akkor a kukoricásban lába előtt egyszerre csak megpillantott egy dinnyét. Szép, nagy zöld görög dinnye volt, a vásáron bizonyára megadnának érte, vagy pár hatost. Biztosan szép piros és jó nedves béle van, azt ha megeszi az ember, menten elmúlik a szomjúsága. Hénye, gondolta búsan a szegény ember, a pár hatos is jó volna, mert hát a csizmának is új talp kellene már. De akkor mi lesz a szomjúsággal? Csak nem fogok itt szomjazni estig. Sokáig töprengett. Hely, vigyek ánya, gondolta végül. Fölvágom én, és megeszem a görög dinnyét. Lesz, ami lesz. Fogta a bicskáját, és nagyot kanyarított a dinnyéből. Hallja ám ekkora, mint egy gyönge hang így sipít.
3: Hé, megállj! Ketté vágsz a nagy bicskáddal.
1: A szegény ember óvatosan visszahúzta bicskáját, és szépen ketté nyitotta a dinnyét.
2: Hát, egy apró emberke ugrott ki a dinnyéből, az egész emberke nem lehetett nagyobb egy ceruzánál.
1: Szép zöld ruhát hordott aranysújtásokkal, fején icipici apró korona. Ki vagy te, emberke? Kérdezte hüledezve a szegény ember.
3: Én vagyok a dinnye király,
1: felelte az apró zöld ruhás ember.
3: Másképp dinnyemisinek is hívnak jó barátaim. Forró nyáron én a jó hűvös dinnyében lakom, de csak ritkán jelenek meg úgy, hogy az emberek is meglássanak. Akkor is csak a nagyon szomjas emberek láthatnak meg engem.
1: Ez mind nagyon szép, felelte szomorúan a szegény ember. Én meg sosem láttam ilyen csodálatos kicsi emberkét, mint te vagy. El is hiszem, hogy te vagy a dinnye király, de hát látod, kérlek, én most te miattad maradtam szomjan. Mert semmi sem volt a dinnyében. Hiányzott a szép piros béle. Az lenne most az igazság, hogy leharapjam a te fejedet. Mit fogok én most csinálni estig a nagy szomjúságommal? A kis zöldruhás emberke letérdelt a szegény ember tenyerén, és úgy könyörgött kegyelemért. No jó, csak tréfáltam, mondta mosolyogva a szegény ember, majd csak kibírom valahogy estig a szomjúságot, de most már nekilátok újra a kapálásnak.
3: Ülj le egy kicsit,
1: felelte ekkor hamizsikás nevetéssel a dinnye király.
3: Hálából, hogy megmentetted az életem, majd én mutatok valamit neked.
1: Apró fütyülőt vett elő a zsebéből, és belefújt.
2: Hát, uramfia, egyszerre csak nagy fekete felhő közeledett zümmögve a kukoricaföld felé, és le is ereszkedett a földre.
1: A nagy felhő csupa kis szarvasbogárból állt, minden szarvasbogár icipici kis kapát tartott szarvai között. Leereszkedtek a földre, és szorgosan kapálni kezdték. Dehogy is bántották ők a kukoricát. Csupa csodálatos szarvasbogár volt. Hip-hop, a kukoricaföld pillanat alatt meg volt kapálva. Látta ezt a szegény ember, és ugyancsak megörült neki. No, most már igazán elhiszem, hogy te vagy a dinnye király, mondta. Hát még ha a szomjúságomat is el tudnád oltani.
3: Mi sem könnyebb annál,
1: felelte a dinnye király. Mentem belefújt fügyülőjébe, mire nagy cincogással előbújtak a föld összes mezei egerei, és vállukon egy rúdon, apró hordócskákban friss hideg vizet hoztak. A szegény ember eloltotta a szomjúságát, és így szólt.
2: Mégiscsak derék ember vagy te, dinnyemisi. Szívesen paroláznék veled, csak valamivel nagyobb kezed lenne a csirke lábnál.
3: Se baj, mondta a dinnye király, ezen te ne búsulj, hanem látom esteledik, már az én időm letelt, mire lemegy a nap, nekem le kell bújni a földbe, amiből a dinnye kinő. De adok neked egy jó tanácsot, hogy megháláljam a te jó szívűségedet. Ne hagyd itt a dinnye magokat, aranyat ér minden mag, mely a földből nőtt. Isten veled, emlékezz jól erre a versre. Kis magocska aranyjá válj, én vagyok a dinnye király. Azzal hip-hop már el is tűnt, mintha a föld nyelte volna el. A szegény ember pedig összeszedte a dinnye magokat, és hazavitte őket. Otthon letette a magokat az asztalra, és így szólt.
1: Kis magocska aranyjá válj, én vagyok a dinnye király.
3: Há, tudom, fia, csupa fényes színarany csengett, pengett az asztalon. Csak úgy vakítottak. Volt nagy öröm, örült a szegény ember felesége, meg a három gyereke is, a dinnye király csodálatos ajándékának.
0: Csukás Mese Rádió. Tudjátok, én szeretek hajózni. Amikor nyár van, és a hajó lassan elindul a partról, mindig olyan érzésem van, mintha egy vidám vízikaland kezdődne. A víz finoman ringatja a hajót, a szél összeborzolja a hajamat, és a napsugarak csillogó ezüst csíkokat rajzolnak a hullámokra. Ilyenkor néha én is kapitánynak képzelem magam. Egyszer, amikor még kislány voltam, a nagypapámmal hajókáztam, és egész úton azt képzeltem, hogy egy titkos szigetre tartunk. Olyan izgalmas volt. Azóta is szeretek a vízen nézelődni. Van úgy, hogy egy vízikincset keresünk. Máskor azt figyeljük, hogyan táncolnak a hullámok a hajó mellett. És tudjátok, mindig kíváncsi vagyok arra is, ki kísér minket az úton. Egyszer egy sirály hosszú ideig repült a hajónk mellett, mintha ő is velünk szeretett volna kalandozni. Máskor a vízben úszkáló halacskákat figyeltem, és azon gondolkodtam, vajon ők észreveszik-e, hogy elsuhan felettük a hajónk. Hajókázás közben mindenre van idő. Szeretem hallgatni a víz halklocsanását, nézni a fákat, a partot és a felhőket, ahogy lassan elsiklanak mellettünk. Olyan békés és vidám érzés. Aztán egyszer csak újra meglátom a kikötőt. A hajó megáll, a kaland véget ér. De egy szép emlék mindig velem marad. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Három csillag van az égen. Három pajtásom van nékem. Egyik szőke, másik barna, a harmadik aranyalma.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Szilvát szemétért, bolgár népmese, átdolgozta Rab Zsuzsa. Elmeséli Novodomszki Éva. Volt egyszer egy ház, abban élt egy ember. A ház előtt szilvafa nődögélt, a házban meg egy legényke cseperedett, az ember fia. Teltek az évek, múltak, házas sorba került a fiú. Azt gondolta az apja, derék fiú ez, dolgos, becsületes. Asszony is ilyen kellene mellé. Hanem hát, hol lelnie félét? Gondolkodott, töprengett, aztán kieszelte. Megrakta a szekerét Szilvával, és elindult a szomszédos falu felé. Zötyögött, kocogott, nógatta a lovát, s útközben bekiáltott minden házba. Szilvát! Szilvát vegyenek! Szilvát adok szemétért! Összefutottak az asszonyok. Ilyen még nem esett, meghibbant ez az öreg. Szemétért adja a Szilváját. Asszonyok, lányok, menyecskék mind hazaszaladtak, nekiálltak, söpörték a szemetet, fették, gyűjtötték, ki kosárba, ki vödörbe, ki a kötőjébe. Vitték az öreghez, dicsérgették a portékájukat. Ide néz, komám uram, mennyit összeszedtem, akad még több is, csak aztán sok szilvát adjám, érte? A másik azt mondta, most csak annyit hoztam, amennyit elbírtam, de ne félj, hozok még, csak győzzed. Gyűjtögette az öreg a szemetet, még meg is dicsérte őket, és mérte nekik a szilvát. Az asszonyok, lányok örvendeztek. Ugyan jól jártak ezzel a sok szeméttel. Akkor lépett a szekérhez egy szép fiatal hajadon. Egy kicsi kendőbe kötve hozta a szemetet, alig volt egy csipet. Hallod-e hajadon? Mondta az öreg. Igen kevés szemét ez. Hogy adjak neked szilvát ezért a csipetért? Jaj, öreg apu, feleli a hajadon. Nem sajnálom én tőled a szemetet, de hát ha nincsen. Ezt a kevéskét is a szomszédok adták, amiért segítettem söpörni nekik. Megörült az öreg ember, látta mindjárt, dolgos, tiszta, takaros a lány, ha nincs a házatáján egy csepp szemét se. Ez lesz a fiamnak való feleség, gondolta magában. Felültette a hajadont a szekérre, hazafordult vele. Lakodalmat csaptak, 3 nap vigadtak, 3 éjjel mulatt.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Csukás István, Mirmur a kandúr. Mirmur első levele barátaihoz. A kis csacsiék tűvé tették az udvart, a házat, benéztek minden zugba, repedésbe, lapulevél alá, de nem találták Mirmurt. Kétségbe esve kutattak estig, már a nap is lement, de a kandúr nem volt sehol. Szomorkodva teltek a napok, szótlanul üldögéltek az üres nyúlketrec árnyékában, nem néztek egymásra, nem játszottak, csak nagyokat sóhajtottak. Egyszer csak Jánoska mamája kereste őket, egy nagy boríték volt a kezében. Mosolyogva nézte az árnyékban üldögélő kis társaságot. Mióta Jánoska elment nyaralni a Balatonra, bizony megint egyedül maradtak. Nem is nagyon törődött velük senki. Ő például észre sem vette, hogy egy hiányzik közülük. De ma délben levelet hozott a postás. A borítékon nagy ákombákon betűkkel állt a címzés. Kis csacsinak, Paprika Jancsinak, Bóbicének, Csinnadrattának és Morzsának. Kicsit hosszú címzés volt, nem is fért el az egyik oldalon. A boríték másik oldalára is jutott belőle. Jánoska mamája odaadta a kis csacsinak a levelet, és visszament a konyhába. A kis csacsi nézte, forgatgatta a nagy borítékot, még meg is szagolta, majd kicsit felsóhajtva továbbadta Paprika Jancsinak. Én azt hiszem, hogy te folyékonyabban fel tudnád olvasni, mondta. Paprika Jancsi krákogott, a torkát köszörülte, letette a borítékot a földre, úgy nézte, majd azt mondta, ez valami külföldi írás lehet, valami egyiptomi macska kaparás. Ezt az ABC-t nem ismerem. S tovább adta a borítékot Bóbicének. Bóbice meg se nézte. Én csak kottát tudok olvasni, mondta, s odaadta a Csinnadrattának a borítékot. Ezer láncos ágyugolyó, mormogott Csinnadratta. Hát vágjunk neki vitézül. S szuronyával fölvágta a borítékot, kivette belőle a levelet, egyet, kettőt, köintet, aztán az orra elé tartotta, s olvasni kezdte. Kedves fiúk és Bóbice! Ezek mi vagyunk, kiáltotta Paprika Jancsi. És én, mondta örömmel Bóbice, olvasd tovább. Először is tudatom, hogy a pipacsos vázát nem én törtem össze. Bár rám fogták itten, mindjárt az első nap, szép kis fogadtatás. Aztán kiderült, hogy a húzat csapta be az ablakot. Attól esett le a váza. Így végre lejöhettem a szekrény tetejéről, papírt kerültem,

egy helyet engem nyújtott a kalauznak. Mind a ketten nagyon elcsodálkoztak. Rólam ne is beszéljünk. De aztán megtalálta a jegyet is, úgyhogy minden rendbe jött. Nagyon összebarátkoztunk, és mikor megérkeztünk, Slukködön kivett a zsebéből, és azt mondta Vica néninek. Itt van ez a kedves kis macska, ez én vagyok, mától kezdve itt fog lakni, viselje gondját, adjon neki tejet, meg ilyesmit. Adjon neki a nyavaja, mondta Vica néni, és úgy csinálta lábával, mint aki táncolni készül. Rossz a modora és barátságtalan. Ebből is láthatjátok. De erre Slukködön az asztalra csapott és kiabálni kezdett. Itt én parancsolok, enyém a lakás, én fizetem magát. Erre Vica néni bevágta az ajtót, de aztán mégis kaptam tejet. Képzelhetitek, hogy egy kicsit ideges voltam, de azért hamar feltaláltam magamat. Mikor az ablakból leugrottam, kicsit meglökhettem a pipacsos vázát, de csak egy icipicit és nem akarattal, de rögtön rám fogta. Még szerencse, hogy az ablak bevágódott, és Slukködön azt mondta, állandóan húzat van ebben az odúban, magának agyára megy a szellőztetés. Vica néni nem válaszolt, a cserepeket seperte össze, és közben engem keresett a szemével. De nem láthatott, mert a szekrény tetején voltam. És most beszámolok az itteni életről. Ez egy paca, mert közben visszajött Vica néni, és én majdnem későn vettem észre. De már elment. Hogy jobban megértsétek, két részre osztom az itteni életet. Jóra és rosszra. Jó, az ijegységen kívül nem lett semmi bajom, mikor elbújtam és utána elaludtam a kabát zsebben. Rossz, nem látlak benneteket. Jó, viszont láttam egy vonatot, egy kalauzt, villanypóznát, Slukködönt. Rossz, és Vica nénit. Jó, Slukködön kedvel, játszik velem, és enni kapok, mikor itthon van. Rossz, ritkán van itthon. Most befejezem a levélírást, mert fölöttünk a harmadik emeleten kezdődik az énekóra. Amáliát tanítják énekelni, zongorával. Amália egy kislány és slágerénekesnő akar lenni, de nem valami jó a hallása, és lehallatszik. A címem Sokszor ölel benneteket Mirmur a világcsavargó. Ezt Vica néni mondta a Slukködönnek. Hogy nem tud már itthon ülni vénységére maga világcsavargó? És megtetszett, azért írtam ide. Ha megkapjátok, válaszoljatok. A kis csacsék egymásra néztek. Hogyan válaszoljunk, mikor nem írta meg a címét? Kérdezte Paprika Jancsi. Dehogy nem, biztos nem olvastad jól, én emlékszem, határozottan emlékszem, hogy írta a címem, vitatkozott a kis csacsi. Csinnadrattan megkereste a levélben azt a helyet, ahol az áll. A címem sokszor ölel benneteket, Mirmur a világcsavargó, olvasta és fölnézett. Ez nem cím, mondta. Nem tehetünk mást, szólt Paprika Jancsi, mint megvárjuk a következő levelét. Abban biztosan megírja. A kis csacsiék rábólintottak. Most már, hogy hírt kaptak Mirmurról, vidámabban folyt az életük. Játszottak, fecsegtek az üres nyúlketrec árnyékában, és várták Mirmur újabb levelét. Addig is az első levelet többször felolvasta Csinnadratta, és a többiek ugyanolyan érdeklődéssel hallgatták végig.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha a friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sztelek Csilár, Döme és Bubu. Akitől hallhatjátok, Kocsisem Brigitta. Vasárnap Döme kiment apával a folyópartra kavicsot gyűjteni. Anya otthon maradt ebédet készíteni, és különben is kicsit gyengének érezte magát. Anya kisbabát várt, azaz Bubut, ahogy Döme nevezte. Nézd, apa, kiskacsák! Örült meg Döme. Egy kacsa 4 kicsinyével úszott feléjük. Egyszer csak különös kérdés jutott Döme eszébe. Hogy került anya hasába, Bubu? Anyával szeretjük egymást, és Isten megáldott minket, felelte apa. Az jó, nyugtázta Döme, mert nagyon örült, hogy testvére lesz. Ki segített neked, anya, amikor én voltam a hasadban? Kérdezte vásárlás közben Döme. Legtöbbször apa, de bizony, mikor ő dolgozott, egyedül kellett cipekednem. Nagyon jó most nekem, hogy te segítesz. Közös erővel bepakoltak a szatyorba. Hazafelé megbeszélték, hogy már mekkora Bubu anya hasában, és elhatározták, hogy otthon előkeresik a régi fényképeket a Dömét váró anyáról. Mikor reggelinél anya teljes kávét ivott, Döme nagyon vicceset kérdezett. Bubu, most nem lesz maszatos? Természetesen nem, nevetett apa. Bubu egy zsákocskában van, amit úgy hívnak, hogy méh. Az az ő szobácskája. Az védi mindentől, és ott nagyon jó neki. De akkor mit eszik? Végül is ugyanazt, amit anya, csak előbb anya szervezete elkészíti úgy, hogy az Bubunak jó legyen, és csak akkor adja oda. Esti fürdésnél nagy tengeri csata folyt az elrabolt Zsófi hercegnő kiszabadításáért. Később apa bejött a fürdőbe, és Dömével az oviról beszélgettek. Olyan rossz, hogy holnap én leszek a napos, panaszkodott Döme. Miért mondod, hogy rossz? Mert utálok szalvétát hajtogatni. Sosem sikerül olyan szépre, mint a lányoknak. Viszont biztos vagyok benne, hogy sok dologban te vagy ügyesebb a lányoknál. És ez így van rendjén, magyarázta apa. Hiszen amikor nagyok lesztek, és ti is családot alapítotok, mint anya és apa, így egészítitek majd ki egymást. A tengeri csata végül sikerrel járt. A hercegnő kiszabadult, bár apa fülig vizes lett. A játszótéren anya gyümölcsöt hámozott Dömének. Kis baba gerezdet találtak a szétnyitott narancsban. Bubu, hogy jön majd ki a hasadból? Jutott Döme eszébe váratlanul. Mikor egy baba már elég nagyra megnőtt, akkor a méhnek nevezett zsákocska szája elkezd szép lassan kinyílni, magyarázta anya. Persze, az orvosok segítenek. Ekkor Bubu láthatóan nyújtózkodni kezdett, ugyanis apró dudor jelent meg anya pólóján. Döme rátette a kezét, hogy ő is érezze, hogyan mocorog Bubu. Anya hasa szép, nagy és kerek lett. Közeledett Bubu megszületésének ideje. Apa egy délután Döme segítségével nekiállt összeszerelni a kis ágyat. A Bubu lány, mivel fogunk játszani? Töprengett hangosan Döme. Az oviban a lányok főleg babákkal játszanak. Én viszont autózni szeretek. Szerintem rengeteg olyan játék van, amit a lányok éppen annyira szívesen játszanak, mint a fiúk, bátorította apa. Tudod mit, apa? Én Bubut akkor is megtanítom focizni, ha lány, határozta el Döme. Amikor elkészültek a kiságyjal, Döme belefektette a mackóját, mert már annyira várta Bubut. Egy szép napsütéses reggelen anya helyett apa jött be Dömét ébreszteni. Nagy újságot mondott. Bubu az éjjel megszületett. Döme olyan izgatott lett, alig lehetett a reggelihez odakönyörögni. Aztán már indultak is a kórházba. Bubu csodálatos kislány volt. A szép Anna nevet kapta. Döme megállapította, hogy egészen aprócska a lába, és már most nagyon ügyesen tud szopizni. A szemecskéjét még nem akarja kinyitni, de a hangja nagyon kedves. Döme alig tudott betelni Annával. Később apával hazaindultak, hogy mindent előkészítsenek a lányok fogadására. Útközben megegyeztek, hogy Anna a leggyönyörűbb kislány a világon, és bár az Anna név nagyon szép, az ő igazi titkos neve mégis Bubu.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Én Benkő Péter vagyok, színész, és egy mesét fogok elmondani nektek. Mirmurról, a kandúrról. És arra kérlek benneteket, hogy csukjátok be a szemeiteket, És képzeljétek el, hogy néz ki Mirmur, milyenek az autók, milyenek a bútorok, milyenek a ruhák, a színek. Képzeljétek el, és gyertek velem ebbe a nagyszerű kis kalandba Csukás István Mirmur nyomoz Budapesten című könyvéből mondok el most nektek egy részletet. Óbudán már nagyon régen is laktak, ez a címe. Egy taxi állt a bécsi kapu előtt, a taxis éppen rádión vette fel a megrendelést.
3: A Quincunba tudom, hogy Óbudánba megyek.
2: Mirmur hallgatózott. De jó lenne menni, gondolta. A taxis, mintha meghallotta volna, kinézett az ablakon, és mosolyogva így szólt. Jaj, de szép kis cica. Milyen intelligens képed van. Elvigyelek? Bár Mirmur nem szerette, ha kis cicának nevezik, igyekezett intelligens képet vágni, és szaporán bólogatott. A taxis kinyitotta az ajtót. Na gyere! Mirmur beugrott a taxiba, a taxis megsimogatta, és elindultak. Átvágtak a Moszkva téren, lekanyarodtak a Margit körútra, és onnan végig autóztak a Dunaparton. Balra látta a rózsadombot, amelyet egy Gülbaba nevű török dervis ültetett tele rózsával, amikor itt voltak a törökök. Ma már a rózsák helyén házak vannak, csak a domb neve őrzi a régi időket. Ott van fönn Gülbaba sírja is, egy kis épületben, amit törökül Dürbének hívnak. Érdemes meglátogatni, mert megérdemli. Aki szerette a rózsákat, nem is lehetett rossz ember. Lejjebb vannak a fürdők. Az első a Lukács fürdő. A forrást már nagyon régóta ismerik. Ismerték már az ókorban is. A középkorban pedig gabona malmot és puskapor malmot hajtottak vele. Most már nincsenek malmok, most csak fürödnek benne, de ez is nagyon jó. Mellette van a császárfürdő. Mátyás király korában kedvelt fürdőhely volt. A törökök is nagyon szerettek fürödni a jó, meleg, kénes vízben. Még újabb részt is építettek hozzá, és azt mondják, hogy a legnagyobb magyar, vagyis Széchenyi István itt ismerkedett meg későbbi feleségével. Hát bizony, híres fürdő, sok híres ember járt ide. Mellette van a Komjádi Béla sportuszoda. A magyar vízilabda válogatott egykori kapitányáról nevezték el. Versenyeket szoktak tartani itt, de azért lehet benne fürödni és úszkálni a közönséges halandóknak is. Budapestet a fürdők városának is nevezik. Hát Mirmur ugyan nem nagyon szeretett fürödni, a macskák inkább mosakodni szoktak, de azért megcsodálta a fürdőket. A Dunaparttól fölmentek a Lajos utcába, amely Nagy Lajos magyar király nevét őrzi, aki a királynénak egy egész város részt épített itt. Elsuhantak az amfiteátrum mellett, ezt még a rómaiak építették, nagyjából 2000 éve, és még mindig állnak a falak. Hát, azért régen tudtak építkezni. Körszínház volt eredetileg, amikor még ez a vidék a római birodalomhoz tartozott. A Lajos utca, amelyen Mirmurik robogtak, már a római időkben is fő útvonal volt, valamikor elvezetett a Quincumig. Mirmurék is megérkeztek, a taxi megállt, Mirmur kiugrott, és intelligensen nyávogva elbúcsúzott. Leselkedett befele. Itt vannak a romok, gondolta. Jó volt Oriza Triznyák jele. És én is jó nyomozó vagyok, mert megtaláltam. Az O betűt ugyan nem találtam, de majd hozzáképzeljük. Itt úgyis minden csupa jó, vagyis régi. Kényelmesen bámészkodott, hiszen a romok nem szaladnak el. Ha már megmaradtak 2000 évig, még kibírnak pár percet. Mirmur gyorsan kitalált egy verset, mindjárt el is szavalta. Laktak itt is, jól tudom, habár minden csuparom. Valamikor itt város volt, a városban házak álltak. A házakban emberek éltek, sétálgattak az utcákon. Itt-ott még ma is megvan a régi kőburkolat, és őrzi a kocsi nyomokat. És volt minden, például húspiac és közfürdő, és volt templom, volt vízvezeték, és volt szökőkút. Mirmur elmerengett a régi város romjai között, elképzelte az embereket és az elsuhanó időt. Biztosan voltak macskák is, mormogta a bajusza alatt. De azért hallhatóan, mert valaki megszólalt mellette.
4: Meg kutyák is.
2: Mirmur felkapta a fejét, és rögtön visszapottyant a jelenbe, és megnézte, hogy kiszólt. Egy vigyorgó, nagy fülű kutyát látott, aki barátságosan bólogatott, majd udvariasan bemutatkozott.
4: Hopp, pardon, téglagyári megállónak hívnak.
2: Lehet nevetni, de Mirmur nem nehetett. A kutya elégedetten nézte.
4: Nem tehetek róla, mondta, ezt a nevet kaptam. A gazdámnak kedves emlékei fűződnek a téglagyári megállóhoz. Hát téged hogy hívnak, és mit kereseli?
2: Mirmur is udvariasan bemutatkozott, mosolygott.
5: Mirmur a nevem, és éppen nyomozok, de ez maradjon kettőnk között.
2: Téglagyári megálló olyan lelkesen bólogatott, hogy majd leesett a feje.
4: Hú, ez nagyon izgalmas, és én is nyomozni akarok. Miután nyomozol? Mit keresel? És kit keresel?
2: Mirmur intett.
5: Gyere, hajolj közelebb, itt még a falnak is füle van.
2: A romokra nézett, és kiavította magát.
5: Illetve a romoknak, mert valak nincsenek. De fül azért lehet, érted?
2: Téglagyári megálló zavartan megrázta a fejét.
4: Ezt nem értem. Milyen fül? És kinek a füle?
2: Mirmur fölényesen legyintett.
5: Hát ezt csak úgy képletesen mondtam. A lényeg az, hogy nem szabad fecsegni.
2: Téglagyári megálló összepréselte a száját, és közelebb hajolt. Mirmur suttogva mondta.
5: A jelet keresem, amit Oriza Triznyák hagyott.
4: Hol?
2: Suttogott téglagyári megálló is.
5: Itt valahol,
2: mutatott körbe Mirmur.
5: A nyomak ide vezettek, vagyis a múltból kell elindulni. Az ó betűből én megyek balra, te indulj jobbra, és középen találkozunk ott a múzeumnál.
2: Elindultak az egyik jobbra, másik balra. Téglagyári megálló eltűnt Mirmur szem elől, Mirmur körülnézett, hogy mi emelkedik ki a romok közül, hát meglátott egy oszlopot. Megcélozta, és odafutott. Most is jól gondolkozott, vagyis jól eltalálta Oriza Triznyák észjárását, mert az oszlopon ott volt a jel. Egy papír csík futott körbe, arra volt rajzolva. Mirmur nézte, vajon mit jelenthet? Egy ó betű és egy mozdony, majd a homlokára csapott. Miau! Világos! A mozdony a pályaudvaron van, az óból megyünk az állomásra! Leszette és összetekerte a papírt. Nem kell, hogy az egész környék lássa. Körülnézett, hogy hol van a mosolygós kutya. Téglagyári megálló előbukkant egy rom mögül, és vigyorogva nyalogatta a száját. Több jelet is találtam, mondta. Először egy darab kolbászt, aztán egy fél virslit, aztán meg egy sonkás zsömlét.
5: Hol van?
2: Kérdezte Mirmur nagyot nyelve.
4: Megettem, vigyorgott téglagyári megálló. Rohanok vissza, nagyon jó lesz ez a nyomozás, és eltűnt a romok között. Minmur legyintett.
5: Én még ilyen buta kutyát nem láttam.
2: Majd a kutya után kiáltott.
5: A jeleket nem esszük meg!
4: De téglagyári megálló már messze járt, nem hallotta. Mirmur fogta a tekercset, és kiügetett a római romok közül.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Arany János, a fülemile. Elmondja Kassai Katalin.
2: Hajdanában, amikor még így beszélt a magyar ember, ha per, úgy mond, hadd legyen per. Ami nem volt éppen oly rég. Valahol a Tiszaháton élt egy gazda, Pál barátom, s Péter annak tőszomszédja, róluk szól-e rövid példa. Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen megárulni egyékényen, hanem a mi Péter Pálunk háza körül más találunk. Zenebonát, örök patvart, majd felfordítják az udvart. Rossz szomszédság, török átok, s ők nem igen jó barátok. Ha a Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt tüszköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál, a szegény Pál házafalát majd kirúgja. Ebből aztán lesz haddelhad, mely a kert alá is elhat. Ez sem enged, az se hagyja, s a két ház kicsinyen adja, összehorgolnak keményen, mint kutyájuk a sövényen. Innen és túl összeugat, s eszi mérgében a lyukat. Hogy a dologra térjek, ember emlékezet óta állott egy magas diófa díszeül a Pál kertjének. A szomszédba nyúlt egy ága, melyet Péter, minthogy róla a dió is odahulla, bölcsen eltűrt, le nem vága. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentírt fülemile épp a közös gajra üle. Azt szemelvén ki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel. Megköszönve a napot, melyre ím felvirradott, a sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teli szívecskéjét elteli, szóval ami benne él, s mit körében lát szemlél, azt a pompát, fényt és színt, mely dicsőség, semmi kétség, ő érte jött létre, csupán ő érette mind. El annyira, hogy Pál gazda, ki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott örömében. Istenem, uram, beszépen fütyöl ez az én madaram. Kendé bizony az árnyéka, mert olyat mondok, hogy még a... hangzik által a sövényen. A fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teli szívecskéjét elteli, szóval ami benne él, s mit körében lát szemlél, azt a pompát, fényt és színt, mely dicsőség, semmi kétség, ő érte jött létre, csupán ő érette mind. El annyira, hogy Pál gazda, ki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott örömében. Istenem, uram, beszépen fütyöl ez az én madaram. Kendé bizony az árnyéka, ha már olyat mondok, hogy még a... hangzik által a sövényen egy goromba szó keményen. Hát kié? Pattogja Pál, mikor az én fámra száll. De az én portámon zengett, hogy illetné a fügykendet? Pál nem hagyja, őtet úgyse. Péter ordít, ő meg úgyse. Többről többre, szórul szóra, majd szitokra, majd karóra, majd mogorván átugorván őrre mennek, hajba kapnak örömére a szent napnak. Egymás ugyan vérbefagyva, hanem a just mégsem hagyva. Pál azonban bosszút forral, és úgy, ahogy van véres orral, megy panaszra, bírót búsít, s melyet a vérszenny tanúsít, a bántalmat előadja. Jogát úgy mond, ő nem hagyja, inkább fölmegy a királyig térden csúszva, de a füttyöt, mely az ős diófáról jött, nem engedi, nem halálig. Nyomatékul egy tallért dob az igazság mérlegébe, mit a bíró csúsztat a jobb oldalon lévő zsebébe. Pétert sem hagyá pihenni a nagy ártatlan igazság, nem rest a bíróhoz menni, hogy panaszát meghallgassák. Így s úgy történt, elbeszéli, övé a füty, ő azt véli. Nincs vármegye, ki elvegye, nincsen törvény, nem lehet per, hisz azt látja Isten ember. De, hogy a beszédet össze annál jobb rendbe illesse, az ütlegből sokat elvesz, és a joghoz egy tallért tesz. Mely is a bírói zsebben bal felől a szív iránt meghúzódik a legszebben. Felderül-e a kívánt nap, mely a vitát eldöntse, hogy a fülemile pörben kinek szolgál a szerencse? Ám de a bírót most cserben hagyja minden tudománya. És ámbátor két prókátor minden könyvét összehányja, s minden írást széjjel dúr is, ilyen ügyről, madárfüttyről, mit sem tud a corpus juris. Míg nem a bíró, haraggal ráütvén a két zsebére, és rámutatván a két félre,
1: Törvényt mond a e szavakkal a szegény Fülemilére. Hallja, kentek! Se ide nem, se oda nem fütyöl a madárka. Hanem jobb felülüt, nekem fütyöl, bal felülüt, s nekem fütyöl. Elmehetnek.
2: Milyen szép dolog, hogy már ma nem történik ilyes lárma. Össze a szomszéd se zördül, a rokonság, csupa jóság. Magyar ember fél a pörtül. Nincsen osztály, nincs egyesség, hogy szép szóval megnessék. A testvérek összeférnek, fele barát, mind jó barát. Semmiségért megpörölni, vagy megenni, vagy megölni. Egymást korán sem akarja. De hol is akadna ügyvéd, ki a Fülemile füttyét mai napság felvállalja?
3: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!

Mikor kicsi fiú voltam, mindenfélét barkácsoltam. Szegecseltem, kopácsoltam, taligát, hajót ácsoltam. Domboldalban, szőlős kertben kunyhót levélszint emeltem, belé töklámpást szereltem, öreg csősszel énekeltem. Ha szobából szabadultam, amerre csak megfordultam, sárkalibám, kőpalotám, sírva hagytam magam után. Volt a küküllőn egy malom, mormolását most is hallom. Életünk ott vigan tölt el, sok szép napom leőrölte. Lejáratt a sok jó órám, az idő volt benn a molnár. Feljebb volt egy fűrészmalom, fenyődeszkát vágtak azon. Lejjebb egy ványolómalom, fodros gyapjút mostak azon. Volt messzebb egy lisztmalom is, a molnárja tolvaj, hamis. Ha a zsilipjét lezárta, amennyi szép pisztráng márna, mind bekerült kosarába, onnan pedig a hasába. Malmunkat úgy építettük, a patakot elvezettük, ahol a legjobban siet, gyeppel megdugtuk a vizet, hogy torpanjon vadfolyása, megfogtuk vesszőfonással. A kavics közt árkot vájtunk, ahol kellett, sáncot hánytunk. Partjára ültettünk fenyőt, zsurlót, páfrányt, lengedezőt. Iszamos nagy kövek alatt fogtunk belé kövi halat, a folyókán fels leúztak, a markunkból kikicsúztak. Megzavart, ilyet kárász nép, oldalazva, mintha másznék, evickélt ki a patakba, hol a bothal majd bekapja. Gát felett a sima tükrön, vízipók suhant ezüstlőn, tűző napban korcsolyázott, s a cipője el nem ázott. Égerfák alatt a méből kis búvárrigó merült föl, kőre röppent megriadva, s mert itt már nem ő a gazda, jajszó tört fel a szívéből, úgy szemlélte, hogy mi épül. Nagy volt a faragás, fúrás, bicska villant, hult a faragács. Úgy faragtuk, úgy gyalultuk, ahogy apánktól tanultuk, ahogy ő is az apjától, vagy talán a nagyapjától. A kerékhez tengely kellett, magyaróbotból kitellett, hogy hat küllő férjen bele, vastag maradt a közepe. Ebbe fúrtunk hat kis lyukat, hegyes küllő végnek utat, s a küllőket meghasítva bekopácsoltuk a likba. Meghasított küllő végbe hat lapátkát tettünk még be, s ezzel kész is volt a derék, hat lapátú malomkerék. A folyóka régen várta, sebes zúgóját kínálta, hol szűk volt, mint holmi szurduk, ágas fáinkat leszúrtuk, s rájuk tettük a kereket. Meg is indult, s úgy peregett, akár valami motolla, s vizét megszivárványolta. Hát egyszer csak nő a malom, s egyre nő a csodálatom. Roppant kerekek forognak, nehéz kövek nyikorognak. Nagy zsákkal jön egy vénember, tele a zsák búza szemmel. Beleönti a garatba, aztán zsákját földhöz csapja. Aztán jön egy ifjú legény, nagy-nagy zsák a hátán, fején. Künt is állnak, tolakodnak, az örletők sokasodnak. Száll a liszt akár a pára, zokog a malom zihálva, s mindez szörnyű leckét rórám, mert hogy én vagyok a molnár. Izzott a nap a küküllőn, mint a tüzes vas az üllőn. Harmatos nyárvégi reggel már ott jártam a beregben. Lábam gyorsan odatartott, hol tegnap hagytuk a malmot. Csorgónk csergedezve csorgott, a kereke fürgén forgott. Oly jól tudta, mi a dolga, mintha száz éve ott volna. Hol van az éjjeli csoda? Örletőknek semmi nyoma. S a hatalmas álommalom nem nagyobb, mint a kobakom.
hát egyszer csak minyamányi otterem malom csodálni. Átgázoltak vasszigonnyal, maguk gyártották bizonnyal. Rozsdás szigony a kezükben, halvacsora az ezükben. Martban döfködik a halat, hát havaj egy fenn is akad. Ahogy járnak ott fels alá, egyszer csak a malom megáll. Keresvén a baj okát ott, láttunk egy iszonyú rákot, amilyen senki se látott. Úgy beült a kis malomba, mintha a molnára volna. Az ollója fél tenyérnyi, bajsza vége farkát éri. Malmunk farkával csapdossa, ollójával mind mardossa. Szerencse, hogy Mányi s Minya cseppet sem volt Nyányi Minya. Szigonnyal hamar kidobták, s egy nagy kővel lenyomtatták. S amíg Minya tüzért szaladt, rőzsét gyűjtöttünk az alatt. Megjött a szén egy csuporban, fát raktam rá, legugoltam. S addig fújtam, míg a lángja meg nem perzselt a falánkja. Aztán a rákot kiszedtük, a kő alól tűzbe tettük, megsütöttük és megettük. Én kaptam az egyik ollót, még sohasem ettem olyan jót. Mányinak jutott a másik, Minyának a fogavásik. Neki csak a farka jutott, s nagymérgesen hazafutott. Ha te is eljöttél volna, tál neked is jutott volna. Ha nem a bajsza, a lába, nem jöttél volna.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Magyarország két legnagyobb folyója, a Duna és a Tisza, mind a négy évszakban hajózható. 50-60 évvel ezelőtt még keményebbek voltak Magyarországon a telek. Akkor sokszor megesett, hogy befagytak a folyók, és ilyenkor megállt a rajtuk haladó hajóforgalom is. Régen sok gőzhajót láthattatok volna a Dunán és a Tiszán. A gőzhajónak az az ismertető jele, hogy van egy nagy kéménye, amiből füstöt ereget. Napjainkban már modern hajók szedik a folyó vizeit. Például az én egyik kedvenc hajótípusom a szárnyas hajó. Ez a hajó nagyon gyorsan tud haladni a vizen, szinte száll rajta. Ti milyen típusú hajón ültetek már az életetekben? A csónak és a ladik is beleszámít. Csukás Mese Rádió.

0: a nyúl házikója. Közeledett a tél az erdő lakói számára. Az állatok egész nap elemózsiát gyűjtögettek, és az otthonaikat próbálták melegebbé és kényelmesebbé varázsolni a hideg téli hónapokra. Mindenki serényen dolgozott, csak a nyúl vacogott egyedül a tóparton. Éppen a boly körül buzgókodó hangyákat figyelte, mikor hirtelen eszébe jutott valami. Házat kell építeni, kiáltott fel, és már is hozzálátott a tervezéshez. Először az építőanyagot szerezte be. Fadeszkákból készült a ház fala. A tetőhöz pedig az erdőben talált cserepeket használta fel. A nyúl szorgalmának köszönhetően hamar felépült a házikó, és még a tél megérkezése előtt be tudott költözni. A tapsifüles kapott néhány holmit barátaitól, és otthonosan bebútorozta a házikót. Egyik nap, mikor éppen elhelyezkedett puha ágyikóján, valaki kopogtatott az ajtón. Barátja a Sűn volt az.
1: Szervusz, pajtás! Azért jöttem, hogy áthívjalak a feleségem születésnapjára.
0: A nyúl annyira megörült barátja invitálásának, hogy mikor elindult, még az ajtót is elfelejtette bezárni maga után. A Sűn ment elől, ő pedig mögötte. Felváltva bukfencezett és ugrándozott. Így történt, hogy még a nyúl a Sűn családnál vendégeskedett, egy tücsök költözött a házikójába. A tücsök téli szállást keresett magának, s mire unta már a hideg és nyírkos odúkat, mikor megpillantotta a nyúl takaros házikóját, rögtön beleszeretett. Bekopogott. De mikor nem jött válasz, óvatosan betipegett az ajtón, és megkereste a házikó legkényelmesebb pontját, a nyúl pihe-puha ágyikóját.
1: Ez remek otthon lesz a hideg télre,
0: gondolta, és elégedetten álomra hajtotta a fejét. Nem sokára hazaért a nyúl is, aki fáradtan esett be az ágyába. Miközben forgolódott, véletlenül ráfeküdt a békésen alvó tücsökre.
2: Cirip, cirip!
0: Jajdult fel az apróság. A nyúl pedig úgy megijedt az idegen hangtól, hogy nyomban felugrott és kifutott a házból.
2: Hát ez meg mi lehetett? Talán csak nem egy szörnyetek költözött az otthonomba,
0: mondogatta magának. A nyúl úgy megrémült az ismeretlen hangtól, hogy nem mert visszamenni a házba, csak ült az út szélén, és halkan sírdogált. Nem sokára arra ment a medve, és észrevette a pityergő nyulacskát.
3: Hát te meg miért itatod úgy az egereket?
2: Egy fenevad költözött a házamba, hüppögte a nyúl. Mindjárt itt a tél, s nem lesz hova mennem.
3: Ne aggódj, nyulacska, majd én utána nézek ennek a fenevadnak, brummogta a medve, majd odalépett az ajtó elé. Mély hangján bömbölni kezdett, mire a tücsök hangos ciripeléssel válaszolt.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip.
0: A medve sosem hallott még hasonlót, a tücsök éles hangja halálra rémisztette.
3: Miféle vadállatnak van ilyen fülsiketítő hangja? Jobban teszed, ha nem mész be oda, inkább keresd magadnak másik otthont,
0: dörmögte a medve a nyúlnak sietősen, majd beszaladt az erdőbe. A nyúl ismét egyedül sírdogált a ház előtt, mikor egyszer csak az úton szembe jött a róka.
1: Miért sírsz, kis nyulacska? Mondd csak, ki bántott?
0: Szólította meg a róka.
2: Épp hogy csak egy órácskára mentem el, és addig egy szörnyetek költözött a házamba. Nem tudom, mit tegyek. Jön a tél, s nekem nem lesz hol laknom, panaszolta a nyúl a rókának.
1: Egyet se félj, majd én kiebrudalom innen azt a fenevadat, mondta a tetrekész rókakoma, és közelebb lopódzott az ajtóhoz.
2: Benyitott a házba, és hangosan óbégatni kezdett.
1: Mutasd magad, te félelmetes szörnyeteg! Gyere elő, különben megkereslek és összekarmollak, kiabálta dühötten, s közben farkával ide-oda csapkodott.
2: A tücsök most is csak annyit szólt.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip.
2: De amint a róka meghallotta a hangját, egyből futásnak eredt.
3: Mi ez a fülsiketítő zaj? Akinek ilyen hangja van, az nem lehet más, csak is valami rémes bestia,
2: kiáltozta a nyúlnak, majd eltűnt a lombok között. A nyulacska szomorú szemekkel nézett a róka után, és elhatározta, hogy új otthont keres magának. Már éppen indulni készült, amikor arra jött egy kapirgáló kiskakas.
1: Hová készülsz, nyúl barátom? Kérdezte tőle.
3: El kell költöznöm, mert egy álnok gazfickó elfoglalta a házamat. Először a medve próbálta meg elűzni, majd a róka, de a vadállat mindegyiken kifogott. Nem maradt más hátra, új otthont kell keresnem magamnak, mesélte csüggetten a nyúl.
1: Várj még egy keveset, nyulacska, megnézném én is azt a hírhet fenevadat,
2: és elindult a ház felé. Körül járta, s közben egy mondókát kukorékolt.
1: Kukorikó! Kukurikú, gyere ki, ha kedves az életed, vagy még ma megeszlek?
2: A kukorékolásra nem jött válasz, így a kakas berontott a házba, és fülsiketítő hangon megismételte az énekét. A tücsök válaszul ciripelni kezdett.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip.
2: A kakas pedig egy szempillantás alatt ott termett, bekapta a tücsköt és lenyelte. A nyúl az ajtóból figyelte az eseményeket, s mikor meglátta, hogy a kakas eltüntette a félelmetes szörnyeteget, újjongott örömében. A kakas büszkén lépett ki a házból, s úgy megtetszett neki az éneke, hogy még mindig azt is vételgette.
1: Kukurikó! Kukurikó! Gyere ki, ha kedves az életed, vagy még ma megeszlek!
2: A nyúl, mikor meghallotta a mondókát, halálra rémült.
3: Úgy látszik, a kakas most engem akar felfalni. Jobb lesz, ha inkább felveszem a nyúlcipőt.
2: Azzal a nyúl úgy eliszkolt, ott hagyta a takaros házikót. A kakas nem értette a dolgot, de mivel tetszett neki a ház, télire beköltöztette az egész családját. A nyúl pedig többet nem épített magának új házikót, a bokor tövében ásott magának üreget. Ott várja, hogy vége legyen a télnek.

0: Mesés Meserádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
2: Képzeld!
3: Na?
2: Kaptam egy kis kutyát. Annyira aranyos. Csak hát szétcincálta a kedvenc mamuszomat. De attól még nagyon szeretem, csak a mamuszomat is szerettem nagyon.
3: Akkor most az egyik szemed sír, a másik nevet, mi?
2: Nem értem.
3: Az egyik szeme sír, a másik nevet szólás azt jelenti, hogy valaki egyszerre örül is, és szomorkodik is valami miatt.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Fukar Molnár. Egyszer réges-régen élt egy molnár, aki annyira fukar volt, hogy soha senkit nem vendégelt meg, de még a vándorokat is elüldözte. Aki néha napján bekopogtatott, annak még egy karé kenyeret sem adott. S ha éppen úgy tartotta kedve, még a kutyáját is utána küldte. Aztán egy borús estén egy ősz öreg anyó kopogtatott be a molnárhoz. Drága uram, itt maradhatnék éjszakára. Mindjárt jön a vihar, és még messze van a következő falu, kérte az anyóka. Ám a fukar molnár feldühödött, és leteremtette a lábáról. Mit képzelsz, mi vagyok én? Fogadós? Kiáltott rá mérgesen. Keres máshol szállást, mert itt nincs helye csavargóknak. Azzal elkergette az anyókát a birtokáról. Szegény anyóka pedig tovább bandukolt az úton, s közben azon gondolkozott, hogy megleckészteti a molnárt a fukarságáért. Amint így mendegélt, szembe jött vele egy fiatal legény. Adjon Isten! Köszönt a fiú. Mondja, miért lógatja úgy az orrát, néném? Nagyon elfáradtam. Szállást keresek, mielőtt megérkezik a vihar. De eddig csak elkergettek. Hát te, fiam, mi áradban erre? A malomba megyek, munkát szeretnék kérni a molnártól. Hát, fiam, azt elfelejtheted. Éppen onnan kergettek el az imént. A fiú elszomorodott, s már fordult is volna vissza, mikor az anyukának hirtelen támadt egy ötlete. De ha jobban meggondolom, tudom, hogy kaphatnál munkát a malomban. S ha megfogadod a tanácsomat, még a végén te lehetsz az új gazda. Hát ha így van, akkor mondja, mit kell tennem. És fülelni kezdett a fiú. Az anyuka intett neki, hogy hajoljon közelebb, és így szólt. Menj tovább, és amikor a híthoz érsz, találsz alatt egy csillogó követ. Tedd el a zsebedbe, és aztán menj egyenest a malomba. Majd az anyóka lépésről lépésre elmondta a legénynek, hogy mit tegyen a molnáréknál. A fiú pedig azt gondolta magában. Ugyan miért ne tenném meg, amit tanácsol? Legfeljebb kidobnak. Megköszönte az anyukának a segítséget, és elindult a malom felé. Mikor a híd közelébe ért, már messziről meglátta a csillogó követ a patakparton. Úgy tett, ahogy a néni mondta, zsebre tette, aztán a molnár háza felé vette az irányt. Bekopogott, és a molnár nyitott ajtót. Jó estét, uram! Szállást szeretnék kérni éjszakára. Akkor rossz ajtón kopogtatsz, fiacskám, nálam nincs hely ilyen jöttmentek számára, mondta mérgesen a molnár. Ám a fiú nem tágított, csak állt egyenesen, és mosolyogva csak ennyit mondott. Köszönöm, köszönöm. A molnár dübegurult. Na most már hordd el magad, amíg szépen mondom. De a fiú csak nem mozdult. Közben a hangos kiabálásra a molnár felesége is kidugta az orrát a konyhából. Na mi az? Itt ez a csavargó, de bármit mondok neki, csak nem tágít. Ne hagyd, hogy ott kint rostokoljon, mindjárt elered az eső, kiáltott rá a molnárra a felesége. Jól van, nem bánom, gyere be, itt töltheted az éjszakát, majd elfekszel a földön. De aztán vacsorára ne számíts, mondta a molnár, és betessékelte a legényt a házba. A fiú leült a terített asztalhoz, és csak hamar meg is érkezett a molnár felesége a gőzölgő vacsorával. A molnár szava ellenére a fiú rögtön maga elé vette a tálat, és habzsolni kezdte az ételt. A fukar molnárnak kezdett elfogyni a türelme. Előbb csak finoman, majd egyre dühösebben próbálta elkergetni a fiút az asztaltól. Hanem a legény csak ült tovább és falatozott.
közben pedig azt hajtogatta. Köszönöm, köszönöm. A Molnár pedig nem tudott egyebet tenni, hagyta, hadd vacsorázzon meg a fiú. Vacsora után a Molnár felesége ment, hogy megvesse az ágyukat. De a legény egy percig sem teketóriázott, befeküdt a Molnárék frissen vetett ágyába. A Molnár, mikor meglátta, égtelen haragra gerjedt. Mit képzelsz, te kis vakarcs? Tűnés az ágyamból! Kiabálta, de a fiú meg sem mozdult. Mintha nem is hallotta volna a Molnár szavát, csak feküdt tovább, s közben folyton azt ismételgette. Köszönöm, köszönöm! A Molnár ezt már mégsem hagyhatta. Próbált

Mikor a Molnár felesége meggyújtotta a kemencében a tüzet, hirtelen a szoba összes sarka úgy csinált, mint a Molnárné. Ha a Molnárné beszélt, azok ugyanazt mondták. Ha felsikoltott, akkor ők is sikítottak. Az asszony nem értette, mi történik körülötte, s hangosan rikoltozni kezdett a férje után. A Molnár kisvártatva bedobbant a konyhába. Hát téged mi lelt? Úgy visongsz, hogy még a faluban is hallják. Ám ahogy belépett, a sarkok őt is utánozni kezdték. Na, most gurult csak igazán dübe a Molnár. Hát ez meg milyen varázslat? Csak is annak a félnótásnak az ördögi műve lehet, kiabált mérgesen. És a sarkok csak úgy visszhangozták a szavait. Eközben a fiú az ajtónál hallgatózott, s jót nevetett magában. Aztán egyszer csak előtte állt a Molnár, és tajtékzott a dütől. Csak is te okozhattad ezt az űrzavart! Hallgattasd el ezeket a sarkokat, vagy nem állok jót magamért! Rendben van, de csak is egy feltétellel. Add nekem a lányod, és akkor elhallgattatom őket. A Molnárnak nem tetszett az ötlet, de nem volt mit tenni, ha nyugtot akart magának, teljesítenie kellett a fiú kérését. Nem bánom, hozzád adom a lányom, csak legyen már végre csend, könyörgött a gazda, miközben a fülét fogta. A fiú pedig fogta a csodatévő követ, és visszadugta a nadrág zsebébe. Ahogy eltette, a sarkok egyből elhallgattak, és síri csönd lett. Minden úgy lett, ahogy az anyóka megjósolta. A mogorva Molnár most újjongott örömében. A legény végül feleségül vette a Molnár lányát, és ő lett az új Molnár. Megörökölte az egész malmot, és attól fogva mindenki, aki arra járt, kapott vacsorát és szállást.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Meleg kora nyári délután volt, a búzatábla hajladozva susogott a gyenge szellőben. A búzatábla mélyén lakó fűri és fogoly családok már útra készen csomagoltak, tudták, holnap lesz az aratás napja, s ők mehetnek új hazát keresni. A kis fűrjecskék még örültek is ennek, ők még sohasem költöztek, hiszen kora tavasszal születtek. Ám az öregek bizony gondterhesen készülődtek. Hol találnak ilyen jó otthont, ami így megvédi kicsinyeiket a vércsék és a puskagolyók ellen? Alig aludtak ezen az éjszakán, s kora hajnalban már búcsúzkodni kezdtek egymástól és jó szomszédaiktól, a pipacsoktól és búzavirágoktól. Ezek voltak a legszomorúbbak, a piros pipacsok és a kék búzavirágok. Harmadkönnyeket sírtak, amikor az öreg fürjek búcsúszavait hallották, s egy búzavirág így szólott. Ó, hogy irigyelünk benneteket, bárcsak nekünk is szárnyunk lenne, és veletek mehetnénk. Egy öreg fürj vigasztalni kezdte. Sose búsuljál, bölcsen van ez így. A madarak repülni tudnak, ti meg itt nőttök és illatoztok a búzatábla közepén. Alig, hogy felröppentek az útra kész madarak, már jöttek is az aratók, s nekifogtak a munkának. Estére már csak szúrós tarló maradt a búzaföld helyén, s a hajdani búzakalászok kévébe rakva várták sorsukat, a cséplőgépet, a malmot, a liszterzsákot és a kenyérsütő kemencét. Egyetlen egy búzaszemecske kivételével, amelyik aratás közben elgurult. Örült is a szabadságnak, mert hallotta hajnalban a fürjek és a virágok beszélgetését, és semmi kedve sem volt ahhoz, hogy liszté és kenyérré változzék. Ha már ez a búzaszemek sorsa, gondolta, akkor ő nem lesz búzaszem, inkább fürjé változik. Csak hogy a fürjek repülni tudnak, gondolta újból, nekem pedig nincsenek szárnyaim. Akkor tücsök leszek, határozta el. Az is itt él a földön, az se tud repülni. Csak hogy este cirpelni kezdtek a tücskök. Ezek a kedves réti cigányok, s a búzaszem szomorúan állapította meg, hogy tücsök sem lehet belőle, mert nem tud cirpelni. Akkor mezei egér leszek, határozta el, mert látta, hogy a mezei egerek megélnek a tarlón is. Csak hogy a mezei egerek futkosni tudnak, és házat ásni a föld alatt. Látta a búzaszem, és szomorúan mondogatta, hogy neki nincs ilyen tudománya. Hát mit csinálhatnék? Töprengett most már egyre szomorúbban. Legjobb lenne, ha odagurulnék testvéreimhez, s engem is elvinnének a cséplőgéphez és a malomba, ha már nem lehet másképpen. Így búsongott három nap és három éjjel. Harmadnap aztán hatalmas zápor kerekedett, s a búzaszemecskét beverte a földbe. Milyen nagy volt a csodálkozása, mikor a föld mélyén megszólalt egy göröngy, és azt mondta neki, most már jó helyen vagy. Jövő tavaszra majd kibújsz a földből, nyárra szép búzakalász lesz belőled, és újból learatnak. A búzaszemecske már nem búsult. A nagy fáradtságtól elaludt, és fürjekről és pipacsokról álmodik a jövő tavaszig.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: leszel, ha nagy leszel?
1: Altató orvos leszel. Mert a kedvenc színem a kék, meg a rózsaszín.
2: Hát igen, lehetnek nagy álmai az embernek.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a királyfi és a tenger szelleme. Élt egyszer egy király, akinek 3 fia volt. Mikor megöregedett az uralkodó, szétosztotta a vagyonát a fiai között. A legidősebbik egy arannyal megrakott kamrát kapott, a középső kamrája csordultig volt ezüsttel, ám amikor a legkisebbre került a sor, elfogyott a temérdek kincs. A kis királyfi kamrájába végül néhány rakás fán kívül egyéb nem került. Kérte bátyjait, hogy testvériesen osszák szét a sok tallért, ám az irigy testvére cserben hagyták. Na, majd megmutatom én nektek. Világgá megyek, s mikor visszatérek, egyedül gazdagabb leszek, mint ti ketten, gondolta magában a királyfi, majd hátára vette a batyuját, és elindult az ismeretlenbe. Miközben a tenger felé ballagott, eszébe jutott egy régi legenda a tenger szelleméről, amit még édesapja mesélt neki gyerekkorában. Mindig is kíváncsi voltam a titokzatos tengeri szellemre, most végre utána járhatok, valóban létezik-e. Aztán egyszer csak szembe jött az úton egy medve.
1: Ódolatom, kis herceg,
0: dörmögte köszönésképpen.
1: Hova ezen a verőfényes reggelen?
0: A tenger szellemét keresem. Ismered? Kérdezte a délceg királyfi.
1: Nem, még sosem hallottam róla. Tudod mit? Éppen ráérek. Veled tartok én is.
0: Vágta rá nagy medve, és ketten bandukoltak tovább az úton. Ahogy így mendegélnek, megpillantják a rókát, amint éppen egy fa alatt heverészik. Jó napot, rókakoma! Igazán szép napunk van ma, köszöntötték illedelmesen.
1: Az bizony. És hova igyekeztek, ha megkérdezhetem?
0: Érdeklődött a róka.
1: A tenger szellemét keressük. Gyere velünk te is,
0: kérte a királyfi.
1: Nem bánom, csatlakozom. Még sosem láttam szellemet. Így már 3 voltak, de csak hamar belebotlottak a nyúlba, s mivel nem volt jobb dolga a tapsi fülesnek, ő is velük tartott.
0: Mikor leértek a partra, a medve így szólt.
1: És mondd csak, királyfi, tudod, hogy csalogassuk elő ezt a híres nevezetes szellemet?
0: A legenda szerint, ha sikerül ráncba szedni a tengert, a szelleme is előbukkan majd, felelte a királyfi.
2: Ráncba szedni a tengert? Hát azt meg hogyan kell?
0: Csodálkozott a nyúl. Sodorjunk kötelet, amiből hálót fonhatunk, s majd azzal megcsípjük, válaszolt a királyfi, és kiosztotta a feladatokat. A nyúl feladata volt a háncs megszerzése. A medve és a róka sodorták a kötelet, a királyfi pedig fonta a hálót. Miközben a parton munkálkodtak, észre sem vették, hogy a tenger szellemének a fia figyeli őket a vízből. Az ifjú szellem, mikor meghallotta, hogy mire készül a kis csapat, leúszott apjához a tenger mélyére.
3: Atyám! Néhányan a parton arra készülnek, hogy ráncba szedik a tengert!
0: Kiáltozta már messziről a fiú.
1: Mondd meg nekik! Ha téged le tudnak győzni birkózásban, akkor megengedem, szedjék ráncba a tengert!
0: Válaszolta a tenger idős szelleme, mivel tudta, hogy az ő fiát még soha senkinek sem sikerült legyőznie. A fiú kiúszott a partra, és átadta apja üzenetét a királyfinak.
1: Nem bánom, megmérkőzünk veled, de helyettem inkább medvetestvérem küzdene meg,
0: felelte a királyfi, és odahívta a medvét.
1: A szellem, látva az óriási fenevadat, kissé megijedt, de bátran vállalta a küzdelmet. Ám a medve erősebbnek bizonyult nála, és félkézzel felkapta, majd könnyedén a földre dobta.
0: A tengeri szellem szégyenkezve tért vissza apja víz alatti palotájába.
1: Jaj, édesapám! Képzelje, ezek az idegenek olyan erősek, hogy könnyedén elbánnak bárkivel. Az öreg szellem csóválta a fejét. Mondd meg nekik, hogy ha legyőznek hazudozásban, ráncba szedhetik a tengert.
0: A szellem visszatért a partra, de nem számolt a ravaszdi rókával. A királyfi most a rókát küldte maga helyett, hogy álljon ki versenyezni a szellemmel. S bizony a róka, akinél nincs rafináltabb állat az erdőben, könnyedén lepipálta a szellemet füllentésben. A szellem csüggetten mesélte utána édesapjának, mi történt. Ezek olyan agyafúrtak, hogy még csak szóhoz sem hagytak jutni. Igazán nem tudom, miben lehetne legyőzni őket. Rendezzetek futóversenyt. Abban biztosan nem tud megverni senki sem. Az ifjú szellem ismét kiúszott a partra és átadta apja parancsát. Nem bánom. Rendezzünk futóversenyt, mondta a királyfi. De előbb kérlek, menj oda a tapsi füleshez, és jó hangosan mondd el neki is. Óriási fülei vannak, de ennek ellenére nem hal túl jól. Füllentette a királyfi. És mikor a szellem belekiáltott a nyúl fülébe, az úgy megrettent, hogy egyből futásnak eredt. A szellem is nekilódult, de addigra a nyúl már messze járt, és a szellem nem tudta behozni a lemaradást. Szomorúan úszott hát vissza apjához. Kisvártatva visszatért a partra apja üzenetével. Atyám azt kérdezi, mennyi ezüstöt kértek azért, hogy békén hagyjátok a tengert? A királyfi gondolt egyet, és levette kalapját. Ami ebbe belefér, nekem elég lesz. Az ifjú szellem hazament az ezüstért, és közben a királyfi és barátai egy mély gödröt kezdtek ásni. Mikor elkészült, levágták a kalap tetejét, és az pont eltakarta a gödör szűk nyílását. Így mikor a szellem visszatért a szekérnyi ezüsttel, csak öntötte bele a kalapba, de mégis a kalap üres maradt. Csodálkozott a szellem, hogy fér el ilyen sok tallér egy aprócska kalapban, de nem volt mit tenni, még egyszer kellett fordulnia. Hazament a szellem egy újabb szekérnyi ezüstért, és azt is beleöntötte a kalapba. Most végre megtelt a mély gödör, és a kalap is tele lett. Most már megígéritek, hogy nem bántjátok a tengert? Megígérjük. Kiürítem a kalapom, és már itt se vagyunk, felelte a királyfi. A tenger szelleme visszatért a palotájába, a királyfi pedig összegyűjtötte a temérdek ezüstöt, és hazavitte. Habár az öreg tengeri szellemet nem sikerült meglesnie, a kamrája tele lett ezüsttel.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nektek melyik a kedvenc nyári finomságotok? Nektek is a fagyi? Nekem is. Melyiket szeretitek jobban? A csavarosat vagy a gombócosat? Szerintem mind a két fajta nagyon finom. Én egy vagy két gombócot merek egyszerre csak enni, mert én az éneklés miatt nagyon ügyelek a torkomra. A kedvencem a pisztácia és a vanília. Nektek melyik a kedvenc ízetek? Csoki, málna, puncs, ananász, kókusz, stracciatella, karamella, mangó, mennyiféle fagylalt? Vannak olyan fagylaltok, amit otthon is elkészíthettek. Például, ha egy banánt felkarikáztok, mélyhűtőben lehűtitek, aztán epret vagy málnát adtok a banánhoz, majd az egészet anya vagy nagyi segítségével leturmixoljátok, akkor akár otthon is készíthettek fagyit magatoknak és a családtagjaitoknak. Ha van kedvetek, le is rajzolhatjátok István bácsinak, a mesepostásnak a fagylaltjaitokat. Csukás Mese Rádió.

Jsem leselte, šoše moj, bár csak letni olygolát, mint egy komoly, moly család. Hát te lepke se leszel, mert csak, fúj.

de soha nem omoly. Mamlasz, ne légy oly múja, csak légy komoly, moly puja.

0: Sziasztok, Csukimukik! Kőhalmi Ferenc vagyok, a varázsló. Kettő bátyám van. Az egyik őjük a Dezső, a másik őjük pedig Péter. És amikor kisbaba voltam, a Dezső csiklandozta a talpam, Péter pedig a tenyeremet. Mondókákat mondtak nekem, és meséket olvastak. Sokat játszottak velem. Jöjjön hát egy mese Döbrentei Ildikótól, az égből pottyant új mesékből. Koni. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy pólyásbaba, úgy hívták, hogy Koni. Egy szalagos bölcsőben ringatózott, egész nap sírt, aludt vagy nézelődött. A vendégek körbálták és csodálták, akkor is, ha nem csinált semmit. Volt a kicsi Koninak egy óvodás nagy testvére, Blanka. Blanka egyszer már 25 métert úszott leállás nélkül a nagy medencében, egyedül gondozta a pintyeket, amiket nagytatától kapott, és ringatta Konit is, hogyha sírt. A vendégek dicsérték, hogy milyen ügyes, milyen nagy lányka ő, aztán mindjárt Koniról kérdezték. Mit tud már a kis testvéred? Ugye milyen édes ennivaló? Ennivaló, ennivaló, dörmögte magában Blanka. Egyik hétvégén meglátogatta őket nagytata. Örült apu, örült anyu, de legjobban örült Blanka, mert ők ketten nagytatával nagyon jól megértették egymást. Gyere, nagytatám, fogadta már az ajtóban. Nézd meg az érmemet, amit a 25 méteres úszásért kaptam, és futva indult a szobája felé. Követlek, királynőm, intett a nagypapa, ám ahelyett, hogy követte volna Blankát, egyenesen Koni bölcsőjéhez lépett. Hó, dolatom, pólyás kisasszony, hajolt a bölcső fölé, csókolom a csöpp kezét. Koni rányította a szemét. Nagytata boldogan elmosolyodott. Akkor jössz, nagytata, szólalt meg kicsit bizonytalanul Blanka. Már is, királynőm. Nagytata megringatta a bölcsőt, aztán Blanka után sietett a gyerekszobába. Lássuk a híres bajnoki érmet. Blanka falán, az ágy fölött, piros, fehér, zöld szalagon egy egyszerű kis fém érem függött. Égek, egy valódi aranyérem, csapta össze a kezét a nagytata. Úgy csillog, hogy megvakít, jaj, hol a napszemüvegem? Blanka kacagva büszkén akasztotta a nyakába az érmet. Már éppen nagytata ölébe akart fészkelődni, amikor odaállt felsírt Koni. Hallod, ő is látni akarja az érmedet. Nagytata puszit nyomott Blanka fejére, fogta az érmet és a bölcsőhöz sietett vele. Pólyás kisasszony, ne ríjon kérem, pólyás kisasszony, íme az érem! Koni erre még hangosabb oázásba kezdett. Ez ám a tüdő, nézett a nagytata elismerően anyára és apára. Még opera énekesnő lesz a lányatokból, s ezen boldogan összenevettek. Opera énekesnő, opera énekesnő, dörmögte magára maradva Blanka. A pintyeknél még nem is voltunk. Máskor, ha nagytata vendégségbe jött, első útjuk mindig a pintyekhez vezetett. Lehet, hogy nagytata ma elfelejti. Na, és hogy van pintyúr, meg a kedves felesége? Hallatszott ekkor nagytata hangja. Mutasd meg őket, királynőm, kérlek! Blanka arca mentem felderült. Futott, fogta nagytata kezét, és húzta a verandára, ahol a madárkalitka állt. Koni közben egyre csak bömbölt. Ne légy féltékeny, pólyás kisasszony, szólt neki nagytata. Féltékeny, féltékeny, dörmögte Blanka. A pintyek hangos pittyegéssel fogadták őket. Tiszteletem, pintyházas pár, csapta össze a bokáját a nagytata. Pirosabba kentek orra, mint a ribizli bogyója. Tán francia rúst használnak. De nagytata, ők így születtek, kuncogott Blanka. Nagyon csinosak, melyiket szereted jobban? Mindkettőt, mind a kettőt jobban szeretem, kacagott Blanka, és újból a nagytata ölébe akart fészkelődni. Abban a pillanatban Koni még hangosabb bömbölésbe kezdett. Hiányzunk neki, állapította meg a nagytata. Átkarolta Blankát, s a bölcsőhöz táncolt vele. Pólyás kisasszony, ne ríjon kérem, pólyás kisasszony, aludjon szépen! Látod, Koni, most teljesen kifárasztod nagytatát, szuszogta Blanka, de nagytata tovább táncolt.
1: Pólyás kisasszony, ne ríjon kérem, pólyás kisasszony, aludjon szépen!
0: És csodák csodájára Koni abbahagyta a sírást, behunyta a szemét, és elaludt. Gyere, nagytata, ülj a heverőre, hívta Blanka. Tudod, én is elfáradtam, magyarázta, és közben végre jó kényelmesen befészkelődött nagytata ölébe. Nagytata megringatta, mint egy kisbabát, és azt mondta, hoztam ám neked valamit, a táskában találsz egy könyvet. Köszönöm, nagytata, ugrott fel Blanka, és meglobogtatta a könyvet a bölcső felé. Látod, Koni, nagytata könyvet hozott nekem. Mesélsz belőle, nagytata? Blanka odabújt nagytatához, aki halkan mesélni kezdett. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy sűrű, sötét erdő. Blanka úgy érezte, hogy egy hosszú, nagy útra indulnak. Ketten mennek, nagytata meg ő. Na és anyu, apu meg Koni. Blanka tudta, hogy anyu, apu, Koni és nagytata az összesen négy. S ha most valaki megkérdezte volna, hogy melyiküket szereti jobban, azt válaszolta volna. Mind a négyet jobban szeretem.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a pici rovar piros ruhát hord fekete pöttyökkel. Néha a kezedre száll, és ha kedvesen fújsz rá, elrepül. A kertekben sokan szeretik, mert segít megvédeni a növényeket. Sokatoknak az óvodában ez a jele. Szép kis állat, de nem olyan könnyű lerajzolni. Mi lehet ez? Igen, ez a katica bogár. Mindig örülök, amikor találok egy katicát. Olyan aranyosak. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
2: Csukás Mese Rádió.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Oswald Marika vagyok, operettszínésznő. Az operett, jobb, ha tudjátok, az a felnőtteknek szóló mese. De én, amikor nagyon kicsi voltam, még óvodás, meg még annál is kisebb, nagyon imádtam, amikor a szüleim mesét olvastak nekem, és ezért is maradtam úgy, hogy a mai napig imádom a mesét. Sztelek Csillár meséjét fogom elmondani nektek. Döme már óvodás. Aki elmeséli nektek, Oswald Marika. Anya, nézd, ott jönnek Petijék. Várjuk meg őket, mondta Döme lelkesen az óvoda kapujához érve. 2 évvel ezelőtt, amikor Döme óvodás lett, bizony nem volt ilyen vidám. Szívesebben maradt volna otthon anyával. Mióta viszont Petivel jó barátok lettek, sürgette reggelente az indulást. Jó, hogy csöpörög az eső, igaz, Döme? Sokan jönnek a te jeleddel óvodába, mondja kedvesen Peti mamája. Az óvodában minden gyereknek saját jele van. Döme épp az esernyőt kapta. Legyen tornya is, javasolta Peti Dömének. Délelőtt várat építettek. Ezt nagyon szerették, mert az itteni kockák nagyobbak voltak az otthoniaknál. Pakoljatok, gyerekek, kérte később az óvónéni. Szerencsére a várral éppen készen lettek. Kezdődött a délelőtti foglalkozás. Énekeltek, majd rajzoltak egy keveset. Döme, neked ma különösen szép lett a munkád, dicsérte meg az óvónéni. Mindenki a saját családját rajzolta meg. Döme anyát szép nagyra készítette, és még a haját is kiszínezte. Magát apa és anya közé tette, és természetesen fogták egymás kezét a képen. Anyának biztosan tetszeni fog, örült már előre Döme. Óvónéni, Karcsi elrontotta a homoktortámat, sírt Anna. Jajaj, szomorodott el az óvónéni. Gyere, Karcsi, kérj bocsánatot. Az lesz a legjobb, ha a kamionnal fuvarozol Annának homokot, hogy új tortát készíthessen. Ha kész lesztek, én is megkóstolom. Karcsi körül gyakran volt baj, de Döme jól kijött vele. Legszívesebben azonban Petivel játszott. Most is kavicsokat gyűjtöttek egy várhoz. Te a sárgákat keresd a toronyhoz, én meg a fehéreket a falhoz, javasolta Döme. Mehetnek a naposok, szólt az óvónéni. Néhányan beszaladtok az udvarról. Ők szépen megterítettek, mire a többiek is beértek. Nem találom a cipőmet, panaszkodott Sári. A betorduló gyereksereg először átvette a benti ruháját és cipőjét, majd a fürdőszobában mindenki gondosan megmosta a kezét. Nagy volt a zsibongás és a nyüzsgés. Szökőkút, kurjantotta Karcsi, és sajnos már le is fröcskölte az egyik kislányt. Ma úgy látom, még a szappan is rakoncátlanabb a kelleténél, mondta Ica néni a dadus, amikor megjött a lármára, és éppen akkor csúszott ki Pisti kezéből. Sipírsz befelé, teregettem mosolyogva a gyerekeket. Kész vagyok, ült le Döme elsőként a helyre, mert már nagyon korgott a gyomra. Jaj, de jó, örültek a gyerekek. Aznap nagyon finom volt az ebéd. Húsleves, utána szilvás gombóc. Ica néni segített minden asztalnál merni a tányérokba. Kivételes nagy csönd volt, mindenki elfoglalt az evés. Ha mindig ilyen szépen esztek, akkor nem sokára elkezdünk kést is használni az ebédnél, ígérte az óvónéni. Áó, bocsánat, jajdul fel Kati. Véletlenül kiborította a vizét. Ica néni lecserélte a terítőt, Kati pedig ügyesen feltörölgette a padlót. Mire az ebéd véget ért, néhányan már igen álmosan pislogtak. Gondosan mossátok a fogatokat, figyelmeztette a gyerekeket az óvónéni. Tisztálkodás után mindenki a saját matracán fekve hallgatta a mesét. Ma egy olyan mackóról fogok mesélni nektek, aki most megy életében először óvodába. A mese végére sokan elaludtak. Döme is elálmosodott, ujját a szájába tette, mert így szokott elaludni. Nézd, úgy alszik Döme, mint egy kisbaba, súgta oda Zsuzsi Katinak. Döme nagyon szégyelte magát, és erősen elhatározta, hogy leszokik az új szopásról. De jó, hogy már itt vagy, szaladt oda Döme anyához, aki ma különösen korán jött érte. Amíg az uzsonna befejeződött, anya az öltözőben várt, és a falra kitett sok szép rajz között keresgélte az ismerős alkotásokat. Mesélj, hogy telt a napod? Kérte anya öltözés közben. Képzeld, újságolt a Döme, az udvaron kavicsból csináltunk labirintust, Petivel a szobában meg várat. Tanultunk egy új szép éneket is, és az ebéd ma szilvás gombóc volt. Na és ezt nézd, anya, be tudom kötni a cipőmet, mutatta büszkén Döme. Vidáman indultak haza.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Élt egyszer egy népes család az afrikai szavannán, egy bővízű folyópartján. A folyónak hála, földjük mindig termésben gazdag volt, és a család minden tagja kivette a részét a munkából. A nagypapa felszántotta a földet, a nagymama elvetette a magokat, az asszony kigyomlálta, a fiai pedig nevelgették a növényeket. Munkájuknak hamarosan meg is lett a gyümölcse. Hamarosan kibújtak az első hajtások, és idővel megjelentek a növényeken az első gyümölcsök és zöldségek. Ám egy sem volt olyan ízletes, mint a rengeteg tökféleség, ami a földön termett. Volt ott sárga, narancssárga, zöld, gömbalakú és hosszúkás, apró és óriás. A termésben gazdag tökföldnek hamarosan híre ment, és egyre többen jöttek, először csak a környékről, majd egyre távolabbi vidékekről. A család pedig bőségesen ellátta őket mindennel. Hanem egy napon, mikor a legkisebbik fiú éppen a folyópartra ment vízért, a tökföld felé kanyarodott, és amikor odaért, a lélegzete is elállt a szörnyű látványtól. Gyorsan hazafutott, és riasztotta a családját. Gyertek, gyorsan, a tökföld! Hepegte. A család kirohant a földre, és döbbenten néztek körbe. Mintha egy óriási vihar söpört volna végig a szántóföldön. A kerítés le volt döntve, az egész tökföld pedig úgy nézett ki, mint egy csatatér. Mindenfelé tök darabok hevertek, a termések letépkedve, félig megdézsmálva, a tökök húsa pedig szanaszét dobálva. Mikor magukhoz tértek, szomorúan elkezdték feltakarítani a romokat, és közben azt találgatták, vajon kinek a műve lehet a pusztítás. Ilyen rombolást csak az égiek tudnak végezni, mondta a bölcs öreg apó. De hisz tegnap még csak az eső sem esett, szólt komoran az öreg anyó. Talán valakinek nem tetszett, hogy ilyen sok a termésünk, vágta rá az egyik fiú.

0: elefántcsorda közeledett óriási robaj közepette. Mindjárt tudták a fivérek, hogy az elefántok pusztítottak a földeken. De az állatok olyan óriási erővel rohanták le a termést, hogy a két fiú meg sem mert moccanni, nehogy észrevegyék őket. A bokorban lapulva nézték, amint az elefántok jó ízűen nekilátnak a vacsorának. Egymás után kapkodták szájukba az édes tököket, és amikor jól belakmároztak, ott hagyták a földet. A fiúk még vártak egy keveset, aztán hazamentek és elmesélték, mit láttak a földeken. Először a bölcs öregapó szólalt meg.
1: Bizony nincs mit tenni. Ha egy elefántcsorda megjelenik az ember területén, akkor az embernek költöznie kell.
0: Ám a lánya más véleményen volt. Nem mehetünk el innen. Nem hagyhatjuk itt ezt a jó termőföldet.
1: Márpedig, ha itt maradunk, éhen halunk, mert az állatok előbb-utóbb elpusztítanak mindent,
0: erősködött a nagyapó. A vitát végül a legidősebb fiú szakította félbe. Támadt egy ötletem. Keressük meg a legnagyobb tököt, és abban bújjon el az, aki a legkisebb közülünk. Aztán, mikor jönnek az elefántok, észrevétlenül törbe csaljuk őket. A család ragaszkodott az őseik földjéhez, nem akart új hazát keresni magának, így elfogadták a fiú ötletét. Mindannyian kimentek a tökföldre, és kutatni kezdtek a legnagyobb éppen maradt tök után. Órákig keresgéltek, mire találtak egy hatalmas, sértetlen példányt a tökföld egyik elhagyatott részén. Az öregapó elővette éles kését, és lekanyarította a tök tetejét. Aztán egyszerre elkezdték kiválni a belsejét. A tök már igencsak érett volt, és annyi volt a húsa, hogy alig győzték kikotorni. Mikor a tök kiürült, és már csak a külső kemény héja maradt meg, a legkisebb fiú bemászott a lyukon. A tök éppen akkora darab volt, hogy a fiú kényelmesen elfért benne, s még a tök sipkáját is rá tudták illeszteni a tetejére.
1: Tökéletes!
0: Nézegette elégedetten az öregapó.
1: Ha majd egy elefánt észreveszi ezt a cselt, megeszem a kalapom.
0: Ezután fogták a tököt, és oda görgették a tökföld közepére. A fiú elbúcsúzott családjától, majd elbújt a tök belsejében. Közben testvérei egy közeli fán rejtőztek el, s feszülten várták, hogy megérkezzenek a behemót ormányosok. Aztán, mikor leszállt az éj, egyszer csak remegni kezdett a föld, és óriási dübörgés és hangzavar közepette megérkeztek az elefántok. Miközben egyre másra nyelték az ízletes húsos tököket, nem törődtek vele, hogy mennyit taposnak össze. Majd hirtelen a félhomályban az elefántok vezére megpillantotta az óriás tököt, amiben a fiú rejtőzködött. Egyenesen feléje futott, hogy megkaparintsa magának. Ormányát körbefonta a tök testén, majd kissé nehézkesen felemelte. Arra gondolt, milyen finom falat lehet, és betette a szájába. Éppen ráharapott volna, mikor a fiú előbújt a rejtek helyéről, és addig ütötte-vágta az elefántot, míg az kinyitotta a száját, és a fiú kiugrott belőle. Erre a többiek is lemásztak a fáról, körbeállták az elefántot, és botjaikkal ritmusosan ütni kezdték a földet. Az elefánt megijedt, és hangosan trombitálni kezdett, hogy figyelmeztesse társait. Amint az elefántok meghallották a jelet, abba hagyták a lakmározást, és egy pillanat alatt elvágtáztak. A fiúk úgy ráijesztettek a hatalmas állatokra, hogy többé sohasem tértek vissza. A család pedig boldogan éldegél tovább a tökföld szomszédságában.

0: Zokni és Inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Sziasztok, hallgatóság!
2: Sziasztok, üdvözlünk benneteket innen a stúdióból. Én Zokni vagyok.
1: Én pedig Inkoz!
2: Korábban már volt arról szó, hogy milyen sok természetes vízkészletünk van itthon Magyarországon.
1: Hiszen ott a Duna, a Tisza, a Balaton, a Velencei tó, a forrásvizek, jaj, meg még egy csomó minden más.
2: Igen, viszont vigyáznunk kell ezekre a vizeinkre.
1: Pontosan, és a bennük élő élővilágra is.
2: Például én sosem dobok bele semmit sem a vízbe.
1: Na, hát azt én se. Viszont emlékszem, kicsiként azért sokszor... belepisíltél?
2: Jó, de ezen a rossz szokáson szerintem majdnem mindenki átesik.
1: Hát az meg lehet. Így viszont, hogy nem dobsz bele szemetet, véded az élővilágot is.
2: Na-na, Kesztyű barátom mesélte, hogy a Balatonban egyszer egy teknős beleakadt egy műanyag zacskóba, ami valószínűleg nem magától tévedt oda.
1: Aj, szegényke.
2: De megmentették.
1: Juhú, még szerencse. Védjük meg együtt vizeinket, és ti is figyeljetek arra, hogy ne szemeteljetek természetes vízlelő helyeinkbe.
2: Sőt, igazából sehova se szemeteljetek.
1: Így bizony, ez a legtutibb. Mindent a saját helyére dobjatok.
2: A műanyagot, a papírt és az üveget külön szelektív hulladékgyűjtőbe.
1: Minden mást, azaz a kommunális hulladékot pedig...
2: A sima szemetesekbe! Pontosan, figyeljünk a környezetünkre.
1: És még jobb ezt együtt csinálni. Szóljatok a barátoknak, ovis vagy iskolástársaitoknak,
2: hogy védjük együtt a természetet.
1: Zokni, kijött egy szál belőled.
2: Jaj, csak nem feslek?
1: Ne aggódj, ruhamanó megoldja.
2: Igaz, most eltotyogunk, de tartsatok velünk legközelebb is.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Na, gyere már!
2: Oké, megyek, de... Inkoz?
1: Igen.
2: Hol az ajtó?
1: Hát azt nem tudom.
2: Valaki?

0: műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: A nyári szünidőre tekintettel két új mesesorozat is indul a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától minden hétköznap reggel 9 órától nyári mozgásmesék. Este 7 órától pedig fűszermesék. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatait július 13-ától minden hétköznap reggel 9 órától és este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason, a nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Kedves hallgatók, kedves gyerekek, Vágó Bernadett vagyok, és egy nagyon érdekes mesét hoztam nektek, Vizi anyóról. A címe is az Vizi anyó jó tette. Észt népmese, fordította Berecki Gábor. Egyszer egy árva leány a tóparton üldögélt a folyó torkolatánál, és panaszkodott, hogy rosszul megy a sora, mert gonosz gazdaszonya és gazdája van. Egyszerre valaki a lány vállára tette a kezét. A lány felnézett. Egy szép, aranysárga hajú, barna szemű asszony állt mellette különös öltözékben. Fehér köveket tartott a kötényében, és kedvesen, mosolyogva mondta: Ne sírj! A rossz napok után jobbak virrathatnak rád. Ezekkel a szavakkal az árva leány ölébe öntötte kötényéből a köveket, s így szólt: Menj haza, s rakd bele ezeket a köveket a ládába. Ne szólj róla senkinek, mit hallottál ma tőlem, vagy mit adtam neked. Annak viszont, aki holnap kérőbe jön hozzád, beszélhetsz erről, s megmutathatod, amit most a kötényemből kaptál. Az árva leány először szóhoz sem jutott a csodálkozástól, végül azonban szomorkásan elmosolyodott, s így szólt: Kérő, nem tudom, ugyan kikérhetné meg szegény kezemet. Majd meglátod, higgy a szavamnak, én még soha senkit sem csaptam be. Az árva leány ezt kérdezte: Honnan jöttél ide, s honnan tudod, mi történik holnap? Hogy ki vagyok, s honnan tudom, azt most nem mondhatom meg. Hogy hová való vagyok? Oda, ahol a nap, a hold és a csillagok alulról felfelé látszanak, s a hegycsúcsok meg a fák sudarai lefelé nőnek. Ott, ahonnan én jöttem, senkinek sem egy rosszul a sora. Ott nincs gonosz gazda, se gonosz gazdasszony, se forróság, se hideg, ott nem sír senki, se nem panaszkodik. De honnan termettél ilyen váratlanul mellém? Kérdezte a lány bátorságra kapva. Az idegen asszony mosolyogva mondta: Onnan jöttem, ahová most megyek. És ezekkel a szavakkal belépett a vízbe. Az árva leány most már megértette a dolgot, és akaratlanul kicsúszott a száján. Te vagy a Vizi anyó! Még jóformán ki sem mondta, a különös idegen már is eltűnt. A leány álomnak tartotta volna az egészet, de a fehér kövek az ölében arról tanúskodtak, hogy mégis igaza volt. A leány gyorsan hazament, s csak úgy tréfából betette a köveket a ládájába. Másnap jött egy módos gazda legény, s feleségül kérte a lányt. A lánynak eszébe sem jutott a tegnapi vízparti eset, csak mikor a vőlegény hazafelé indulóban volt. Na ekkor elmondta, mit látott tegnap, s oda vezette a legényt a ládájához. Amint felemelte a láda tetejét, Látják ám, hogy a láda csak nem félig van ezüst pénzzel. A legény akkor megölelte a lányt, és így szólt. A pénz csak pénz. Nekem eddig is volt belőle elég. A te gazdagságod nem tesz engem boldogabbá, mint voltam. Akivel azonban a vízi anyu jót tesz, az a legjobb, legbecsületesebb ember. Áldás van rajta, s gyarapszik, növekedik a keze alatt minden. A vőlegény szava igaznak bizonyult. Miután egybekeltek, boldogan éltek, jól ment a soruk, s végül nagyon gazdagok lettek. Az egykori árva leányból a környék legjobb szívű gazdasszonya lett. Segített a bajba jutottakon, senkit se eresztett el üres kézzel, aki kérni jött hozzá, s anyjuk helyett anyja volt az árváknak. Itt a vége, fuss el véle. Jó éjszakát, gyerekek!
0: Te mit tudsz Csüsüről?
3: Tudom, hogy ő egy sárkány! Kedves, jó szívű! Ajanyó!
0: Na és mit tudsz még?
3: Egyfejű! Jó sárkány!
0: Csukásmese Rádió! Rádió egyfejűeknek! Szólásmondások.
5: Képzeld, mi történt velem.
6: Na, mesélj, kíváncsi vagyok.
5: Játszottam a szobámban, és anyukám megkért, hogy segítsek teríteni a vacsorához. Rögtön mondtam, hogy jó, persze, csak még játszom egy kicsit. Aztán apukám arra kért, hogy vigyem le a szemetet. Arra is azt mondtam, hogy jó, mindjárt. Majd a tesóm is odajött, hogy segítsek neki rajzolni egy autót. Erre is azt mondtam, hogy mindjárt. Végül olyan sok dologra mondtam azt, hogy segítek, megcsinálom, hogy aztán sajnos semmire sem maradt időm.
6: Nos, tudod, erre szoktuk mondani, sokat akar a szarka, de nem bírja a farka.
5: Szarka? Miért pont szarka?
6: Ezt arra értik, hogyha valaki többet vállal, mint amire képes, és nem tudja számon tartani a dolgokat, akkor előfordul, hogy végül semmit sem tud belőlük megvalósítani. Legközelebb figyelj arra, hogy egyszerre csak egy dolgot ígér. De azt csináld is meg!
0: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek!
7: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel! Bendl Vera, Matyi tigrissel álmodik. Matyi és a pillanat. Matyi azon gondolkozott, mennyi is egy pillanat. Megkérdezte a tigrist, ő mit gondol. A tigris a vállát vonogatta. Őszintén szólva, ez nem olyasmi, amin gondolkozni szoktam. De végül hozzátette, megjegyzem, a nagymezőt egy pillanat alatt futom körbe. Jó, válaszolta Matyi. Akkor menjünk. Mérjük le? Elindultak a nagymezőre, Matyi letelepedett a nagy fa alá, és jelzett a tigrisnek. 3, 2, 1, most indulhatsz, figyelek! És a tigris hús, futott, iszonyú gyorsan futott. Matyi alig tudta követni a fejével, de azért, amikor visszatért, mégis ezt mondta. Nézd csak! Gyors vagy, mint a szél, de én úgy hallottam, a pillanat az egy nagyon-nagyon rövid idő, én meg 4-ig számoltam, amíg futottál. Azt hiszem, ez kicsit több volt. Na jó, válaszolta a tigris, akkor mondjuk, ha a két fa között futok csak, próbáljuk meg, bolintott Matyi, és a tigris startolt. Egyik fától a másikig ugrott, és tény, a sebessége talán megközelítette a pillanatot. Hát, közölte Matyi, ez már lehet, de tudod, mi van, ha még ennél is rövidebb a pillanat? A tigris kicsit megszeppent. Ennél gyorsabban nem megy. De figyelj! És elkezdett pislogni. Egy percig folyton pislogott megállás nélkül, elég furán nézett ki. Most mit pislogsz? Érdeklődött Matyi. Hát gondoltam, ezek a pillanatok. Egy pislogás, egy pillanat. Mit szólsz? Igazad lehet, válaszolta Matyi, és ő is elkezdett pislogni. Együtt pislogtak egy negyed órát, de aztán belefáradtak. Csak mi van, ha egyetlen pislogás alatt ezernyi pillanat telt el, mert ez annyira rövid idő, hogy mérni sem lehet? Tette fel a kérdést. Matyi, ne fárasz! Rázta meg a szőrét a tigris. Ha mérni sem lehet, mit foglalkozzunk vele? Ha nem egy pislogás, nem egy ugrás, nem egy számolás, akkor ne játszunk inkább valami érdekeset? Matyi belement. Látta, hogy a tigris nem áll készen további mérésekre, így inkább maga kutatott tovább. Arra jutott, hogy anyának egy pillanat annyi, ameddig leveszi a poharat a polcról és tölt bele vizet, hiszen gyakran így fogalmazott, Matyikám, egy pillanat és adok is valamit inni. Apa ehhez képest azt mondta, egy pillanat és már is ott vagyok, ami legalább 10 percet jelentett. Legfurább persze a nagyi volt, mert ő azt állította, egy pillanat alatt elkészíti a csoki pudingot. Matyi nem mondja, hogy hosszú idő volt, egy mese alatt mindig el is készült, de nyilvánvaló, hogy egy mese pillanatok sokasága, nem? Így hát Matyi egyedül maradt ezzel az elméletével. Egy olyan icipici időről beszélünk, ami mindennél gyorsabban telik. Úgy fut kb., mint a ló a népmeségben, aki azt kérdezi, hogy repüljek édes gazdám, mint a szél, vagy mint a gondolat? Végül Istvánhoz fordult. István, senki nem mondja meg nekem rendesen, mennyi egy pillanat. Szeretném látni a lehető legeslegkisebb pillanatot, de mama azt mondja, ez alatt megfőzi a pudingot. Ez biztos nem igaz. István hümmögni kezdett. Matyikám, nos, hát, ez egy bonyolult kérdés, és így hirtelen, hát, nagyon hosszú lenne elmagyarázni, mérni meg, hát bele sem kezdenék. Van inkább egy másik ötletem. Hívd ide a legjobb barátodat. Matyi odahívta a tigrist. Na figyeljetek, mondta nekik István. Ne gondoljatok arra, mennyi egy pillanat, csak nézzetek a kamerába, vagy egymásra, vagy ahogy akartok. És elővette a mobiltelefonját. Nagyon furán tartotta, mint az öreg emberek, jó messze a szemüktől, és böködni kezdte. Matyi nem is értette, mi történik, de közelebb bújt a tigrishez. Átölelték egymást, és bambán figyelték Istvánt. Aztán mosolyogtak. Aztán unatkoztak. Egy idő után István odament hozzájuk, és mutatott egy fényképet. A tigris Matyi felé hajtotta a fejét rajta, és véletlen félig csukva volt a szeme. Matyi az ellenkező irányba hajolt, de kérdőn nézett a tigrisre. Nem volt éppen egy tökéletes kompozíció, de mindegy. Szóval itt vagytok, nézzétek, folytatta István. Ez itt biztos, hogy egy pillanat. Azaz egészen rövid, mérhetetlen, amikor éppen így néztek egymásra. Sok ezer volt előtte, sok ezer utána, de volt egyetlen nagyon rövidke, amit most lefényképeztem. Kinyomtatom nektek egy drogériában, és akkor mindig emlékezhettek rá. Rendben, újongott Matyi. Én leszek a pillanatőr. Megőrzem ezt a pillanatot, vagyis ő fényképet. Aztán megint elbizonytalanodott. De István, ha mégis leszeretném mérni? A tigris felborzolta a szőrét. Matyi, mániákus vagy. Hát nem elég ez neked? A precizitás fontos dolog, apa mondta. Nézett rá szigorúan Matyi. A tigris fújtatott. Nem megy. Én sem tudom, válaszolta István. Ezért mutattam inkább meg. Nézegesd a képen. Hát oké, válaszolta Matyi, és arra gondolt, hogy ez így jó tulajdonképpen. Majd máskor is fényképez pillanatot a szemével is, de azért még szüksége lesz egy varázsos mesebeli lóra is, aki rendesebb felvilágosítást tud adni a mértékegységről, vagy elrüpíti őt a varázshegyre hipergyorsan. Akkor végre kiderül, mennyi is az annyi tulajdonképpen.
8: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
9: Kormos István, a kevés kis kakas, aki elmeséli nektek Berek Kati.
10: Hol volt, hol nem volt, volt egy kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, piros lábú, piros csőrű, begyeskedő kis kakas. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Ez a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, talált egyszer az úton, nem az úton, a kuton, talált egy szemgyöngyöcskét, csillogó, villogó, kényes, fényes gyöngyöcskét. Ejhaj, csibekas, megörült a kis kakas. Hát, a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, kitátotta csőröcskét, ham, bekapta gyöngyöcskét, ham, ham, bekapta csőriben a gyöngyöcskével, kényeskével, fényeskével, Ide szállt, oda szállt, az udvaron szaladgált, a kis kevély kakaska. Ejhaj, csibekas, szaladgált a kis kakas. Hát a kevély kis kakas, tarkatollas, tarajas, fölugrott a sövényre a tyúk udvar fölébe. Onnét leszállt a földre, csőriben a gyöngyöcske csillogott, villogott, mint napocska ragyogott. Ejhaj, csibekas, röbdösött a kis kakas. Meglátta egy tyúkocska, s kérve kérte, kakaska, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinykét, de a kevély kakaska a gyöngyöcskét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevély volt a kis kakas. Meglátta egy kis kacsa, s kérve kérte, kakaska, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinykét, de a kevély kakaska a gyöngyöcskét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevély volt a kis kakas. Hát a kevély kis kakas, tarkatollas, tarajas, nem adta a gyöngyöcskét játszódni egy kicsinykét, szaladt, szaladt messzire, gyöngyöcskével csőribe, meg se állt a Tiszáig, Tisza szélső partjáig. Csőriben a gyöngyöcske nézte magát a vízbe. Ejhaj, csibekas, mit látott a kis kakas? Hát a kevély kis kakas, tarkatollas, tarajas, a víz fölé hajolva, mit látott a habogba? Egy kevély kis kakast, tarkatollas, tarajast, kényes-fényes gyöngyöcske ragyogott a csőribe. Egy garas, két garas, elámult a kis kakas, piros csőrrel tátogatott, gyöngyöcskéhez odakapott. Ejhaj, helyehaj, gyorsan utolér a baj. Mikor csőrét kitátotta, gyöngyét vízbe pottyantotta. Volt, nincs, hova lett? A gyöngyöcske oda lett. Kukurikú, csibekas, megjárta a kis kakas.
9: A kevély kis kakas című mesét hallottátok.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Drága hallgatóim, itt a nyár, az izgalmas kalandozások időszaka. Mivel nagyon szeretlek benneteket, mondok nektek néhány jó tanácsot, amit érdemes megfogadnotok. Mivel a napocska sugarai nyáron sokkal erősebben tűznek, mint tavasszal, ezért kérlek, vigyázzatok a bőrötökre, és mindig kenjétek be magatokat napvédőkrémmel. Hogy miért kell ezt csinálni? Azért, hogy ne égjen meg a bőröd, mert az nagyon nem jó dolog. Tudjátok, az erős napsugarai nem tudják magukat szabályozni. Nem érzik, hogy jaj, túl erősen sütöm meg a gyerekek csodaszép bőrét. Így aztán a saját bőrödre bizony neked is vigyázni kell. Hogy hogyan tudsz vigyázni rá? Kend be a bőrödet napvédőkrémmel. Igen, az orrodat is. Napközben pedig mindig viselj kalapot a fejeden. Ne állj túl sokáig a tűző napon. Legyen nálad egy kulacs, vagy egy üveg, amiben víz van, és egész nap folyamatosan kortyolgass belőle. Ha mindezt betartod, minden rendben lesz. Jó nyaralást, egyfejű barátaim! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, Hollós Adányi Norman vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Hans Christian Andersen, a császár új ruhája. Hajdanában, öreg időkben élt egy hatalmas császár, aki a díszes, szép ruhákat becsülte a legtöbbre a világon. Arra költötte minden pénzét, hogy szebbnél szebb ruhákban pompázhasson. Nem örült derék hadseregének. Színházba sem kívánkozott, még kocsikázni sem akart az erdőben, ha új ruháját nyomban nem mutogathatta. Más-más ruhát öltött a nap minden órájában. Ahogy más becsületes királyról mindig azt hallani, most éppen az ország dolgairól tanácskozik. Erről a császárról más sem mondtak, most éppen öltözködik. Vidám volt az élet a császár városában. Oda tódult messze földről a sok takács, szabó, szövőasszony. Egy nap aztán két csaló állított be a császári palotába. Azt mondták magukról, hogy takácsok, s olyan kelmét tudnak szőni, hogy a kerek világon nincs hozzáfogható. Nem csak, hogy páratlanul szép a színe, meg a mintája, de van egy bűvös tulajdonsága is. Akik méltatlanok tisztségükre, vagy buták, mint a föld, azok előtt láthatatlanná válik a kem. Ez volna még csak a nagyszerű ruha, gondolta a császár. Felölteném, s egyszeribe megtudnám, kik azok az országomban, akik méltatlanok a tisztségükre, vagy buták, mint a föld. Megszövetem azt a kelmét. És kiszámoltatott a kincstárból 100 csengő aranyat a csalóknak, megparancsolva nekik, hogy nyomban lássanak munkához. Azok föl is állítottak két szövőszéket, s úgy tettek, mintha dolgoznának. De persze csak a levegőt szövögették. Oda hordatták a legfinomabb sejmeket, aranyfonalakat, de mindent a zsebükbe gyömöszöltek, és buzgón dolgoztak az üres szövőszéken. Szőtték a levegőt sokszor késő éjszakáig. Megnézem, mennyire haladtak a munkával, mondta egy napon a császár. Bizony, egy kicsit furcsán érezte magát, mert eszébe jutott a kelme bűvös tulajdonsága. Neki magának ugyan nem kellett tartania attól, hogy a kelme tisztségére méltatlannak vagy ostobának tartja, de azért jobbnak látta, ha előbb oda küld valakit megnézni, miféle is az a kelme. A városban persze mindenki hallott már a kelme bűvös tulajdonságáról, és előre várták, hogy megtudják, nem haszontalan vagy ostoba embere a szomszédjuk. Előbb az én derék öreg miniszteremet küldöm be a takácsokhoz, határozta el a császár. Meglátja ő mindjárt, milyen az a kelme, mert nagy eszű ember és méltó a tisztségére. Bement hát a derék öreg miniszter a takácsok szobájába. Ott ült a két csaló az üres szövőszék előtt, és buzgón szőtte a semmit. Uramisten, rémült meg a miniszter, amikor belépett, én bizony semmit sem látok. És meresztette a szemét, meg is dörzsölte, de hiába. Hanem persze nem árulta el magát. A két csaló nyájasan közelettessékelte, s azt tudakolta, hogy tetszik-e a bűvös kelme. Szép-e a színe, finom-e a mintája. A szegény öreg miniszter csak bámulta a szövőszéket, de bizony nem látott semmit. Nem hát, hiszen a levegőt senki se látja. Istenem, Istenem, töprengett magában a szegény miniszter. Hát csak ugyan buta volnék, mint a föld. Ezt bizony nem tudtam, de ne tudja meg más se. És hogy méltatlan volnék a tisztségemre? Nem, nem árulom el, hogy semmit sem látok. No, hogy tetszik? Kérdezte az egyik csaló, miközben fürgén járt a keze. Nagyon szép, csodálatosan finom, felelte az öreg miniszter, s még a pápa szemét is az orrára biggyeztette. Gyönyörű a mintája, páratlanul szép a színe. Majd megmondom a felséges császárnak, hogy nekem nagyon tetszik. Nagy örömet szerez vele, mondták a takácsok, aztán apróra elmagyarázták a szövés mintáját és a színeit. Az öreg miniszter hegyezte a fülét, hogy szóról szóra elmondhassa a császárnak. El is mondta. A csalók most még több pénzt, sejmet és aranyat kértek. Azt mondták, szükségük van rá a munkához. Megint zsebre gyömöszöltek mindent, s szőtték tovább a semmit. Hamarosan egy másik rangos udvari embert küldött a császár a takácsokhoz. A főhopmestert. Nézze meg, mennyire haladtak a munkával, s mikor készül el a kelme. Ez a rangos úr is úgy járt, mint a miniszter. Nézett, meresztette a szemét, de mert ahol semmi sincs, ott semmit nem látni. Hát, ő sem látott egyebet az üres szövőszéknél. Úgy egy gyönyörű ez a kelme? Kérdezték a csalók, s neki is elmagyarázták a mintát, ami ott se volt. Buta nem vagyok, mondta magában a főhopmester. Akkor hát méltatlan vagyok a tisztségemre? Bizony különös, de ezt nem kell megtudnia senkinek. Magasztalta hát a kelmét, amit nem látott, nem győzte dicsérni a szép színeit, pompás mintáját. Valóban gyönyörű, jelentette a császárnak. A városban másról sem beszél a nép, mint a csodálatos kelméről. Végre a császár is rászánta magát, hogy megnézze, még szövés közben. Válogatott kíséreteivel, köztük volt a derék miniszter, meg a főhopmester is. Benyitott a furfangos takácsokhoz, akik serénykézzel szőtték a levegőt az üres szövőszéken. Úgy egy gyönyörű felséges uram, kérdezte a két rangos udvari ember, aki előzőleg már járt ott. Látja felséged a páratlan mintáját, a csodálatos színeit, s az üres szövőszékre mutattak, mert azt hitték, a többiek látják a kelmét. Micsoda, gondolta ijedten a császár, hiszen ez szörnyűség, buta volnék, mint a föld, vagy méltatlan a császári trónra. Rettenetes dolog. De felhangon azt mondta. Szép, csak ugyan szép, megnyerte felséges tetszésemet. Elégedetten bólintott, és meresztette a szemét az üres szövőszékre, nehogy megtudják, hogy semmit sem lát. Fényes kísérete ugyanúgy tett. Nézték a szövőszéket, mintha láttak volna rajta valamit, s nagy buzgón bólogattak. Gyönyörű, gyönyörű! És azt tanácsolták a császárnak, hogy a küszöbön álló fényes ünnepi körmenetre vegye föl először a csodálatos ruhát. Remek, pompás, csodálatos, járt a körbe, mindenki szívből örült, és a császár nyomban kinevezte a két csalót császári udvari főtakácsnak, s lovagrendet tűzött a gombjukukba. A körmenet előtti napon hajnalig virrasztott a két takács. Nagy sereg gyertyát gyújtottak, hadd lássa odalent a nép, milyen nagyon iparkodnak a császár új ruhájával. Aztán úgy tettek, mintha leemelnék a kelmét a szövőszékről, nagy ollókkal szabdálták, teregették a semmit. Varrótűket villogtattak a levegőben, és jelentették. Elkészült a felséges császár új ruhája. A császár maga ment a takácsokhoz fényes kísérette. A két csaló magasra emelte a karját, mintha tartana valamit, s buzgón sürgött forgott. Tessék a nadrág, tessék a kabát, tessék a palást. Könnyű, mint a pókháló. Aki viseli, úgy érzi, mintha semmi nem volna rajta. De hát éppen az a nagyszerű. Bizony, az a nagyszerű. Bólintottak rá a rangos urak, de nem láttak semmit, mert a levegőt senki se látja. Kérjük felségedet, kegyeskedjék levetni a felső ruháit, hadd adjuk fel az újat itt a tükör előtt. Serénkedtek a takácsok. A császár levetette a ruháját, s a csalók úgy tettek, mintha az új ruha darabjait sorra ráadnák. Megfogták a derekát, köréje csavartak valamit, ez lett volna az uszály. A császár érget forgott a tükör előtt. Ó, milyen jól illik, felség, mintha ráöntötték volna. Lelkendezett a császár kísérete. Páratlan a mintája, pompásak a színei, sose láttunk hozzáfoghatót. Odakin már várnak a szolgák a selyem mennyezette, amit majd felséget fölé tartanak a körmeneten, jelentette a császárnak a fő-fő udvarmester. Megyek már, készen vagyok, mondta a császár. Ugye jól festek? Megint odaállt a tükör elé, s úgy tett, mintha apróra a szemügyre venné az új ruhát. A kamarás urak, akiknek az volt a tisztségük, hogy a császár uszáját vigyék, lehajoltak, mintha fölemelnék az uszájt, sürögtek, forogtak, s úgy tettek, mintha vinnének valamit, mert persze ők sem merték elárulni, hogy semmit sem látnak. Elindult hát a császár a körmenete, méltóságosan lépkedett a selyem mennyezet alatt. A nép pedig mind az utcán, mind az ablakokból tolongott és azt kiáltotta. Milyen gyönyörű a császár új ruhája! Milyen gazdag az uszája, s milyen jól illik neki! Senki sem merte megvallani, hogy nem látnak semmit, hiszen akkor a többiek tisztségére méltatlannak, vagy földbutának tartanák. A császárnak még egy ruháját sem csodálták meg ennyire. De hiszen nincs is rajta semmi! Szólalt meg egyszer csak egy kisgyerek. Emberek, halljátok, mint mond ez az ártatlanság! Súgta az apja a többiek fülébe, amit a gyerek mondott. Nincs rajta semmi. Ez a kisgyerek azt mondja, nincsen rajta semmi. Nincs is ruha a császáron, rivágott fel a tengernyi tömeg. A császár nagyon megütközött ezen. Maga is úgy vélte, hogy igazat mondanak, de azt gondolta, most már tovább kell mennem, nem futhatok haza szégyen szemre. És még peckesebben lépegetett, kísérete élén, a kamarás urak pedig még buzgóbban vitték mögötte palástja uszáját. A levegőt. Pedig ha tudták volna, hogy senki sem merte kimondani az igazat, mert attól félt, hogy majd butának nézik. Pedig pont attól lett mindenki igazán buta, hogy nem volt bátor és őszinte.
2: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kökény kisasszony. Mészői Miklós meséjét Kohut Magda mondja el.
1: Napsütötte hegyoldalon élt Kökény kisasszony. A lakása csupa ablak volt. Gicsgöcs a fala, levélzsupa teteje. Bármilyen szellőcske jött, az mind tisztelgett nála. Megsimogatták, megcsiklandozták, talán attól lett olyan gyönyörű kék. Lakása legfelső ablakában könyökölt egész nap, és mind csak arra gondolt, vajon milyen lesz, ha egyszer megcsípi a dér? Még kékebb, még gömbölyűbb? Vagy tán egy még csodálatosabb ablakban fog könyökölni azután is? Ki tudja? Tavasztól őszig sok minden történt. A medgy, a cseresznye, az alma mind siettek nagyon, hogy még a meleg nyár megérlelje őket. Féltek a csípős ősztől. Úgy tanulták, hogy ősszel már a kamrában vagy, a föld alatt illik aludni. S még véletlenül sem mondtak semmi jót Kökény kisasszonyról. De rosszat, annál többet. Hogy ilyen meg olyan, könnyelmű és meggondolatlan, egyszer majd biztos megjárja. S titokban valamennyien irigyelték. Késő ősz lett. Elcsöndesedett a hegyoldal, már senki se pletykált többet. Csak a nap sütött, s a levegő pengett. Kökény kisasszony pedig szebb volt, mint valaha. Majd kicsattant a boldogságtól. Az egyik nap sasúrfi valamelyik közeli sziklára szállt le, és meglátta Kökény kisasszonyt. Akarta, nem akarta, mindjárt megrebbentek a szárnyai. Milyen kék, ámuldozott, és odarepült a gicsgös ablak alá. Kisasszony, mondta zavartan, még soha nem láttam a földön olyan kéket, mint kegyed, jöjjön velem. Kegyed lesz a kék égen a legkékebb. Ez olyan gyönyörűen hangzott, hogy Kökény kisasszony csak sóhajtani tudott, s bent a hamvasbőre alatt, ahol egy kicsi mag bújt meg, összeszorult a szíve. De akkor már bizonyosan tudta, hogy ez a szép szárnyas valaki nem lehet más, csak a dér. És ahogy az öregektől tanulta, lehajtotta karcsú szárnyakát, és várt. Sasúrfi is erre várt. Lecsippentette csőrével Kökény kisasszonyt, magához emelte az ablakból, és odafektette a begye alá, a puha pihetollak közé. Így szállt fel a magasba, hogy bemutassa a birodalmát. Csodálatos birodalom volt ez. Nem volt teteje, nem volt fala, csak fény volt benne és ragyogás. Kökény kisasszonynak káprázott a szeme. Már bizony nem bánta volna, ha megpihennek valahol, leheverednek valahová. Ő énekelne, sasúrfi meg hallgatná. Milyen szép is volna. De az egész nagy birodalomban nem akadt egyetlen darabka föld sem. Más kincsekkel volt ez megrakva. Palotákkal, gomolygó rétekkel, csillagokkal, s ezeket mind Kökény kisasszonynak ígérte sasúrfi. Az pedig egyre szomorúbb lett a boldogságtól, hiszen még végig sem járták a palotákat, már is szétfoszlottak. A rétek ott is voltak, és mégsem voltak sehol. Talán a csillagok, gondoltak Kökény kisasszony reménykedve, és sasúrfi már is megsuhogtatta a szárnyát. Úgy repült felfelé, mintha egyszerre gondoltak volna ugyanarra. Nagy téli éjszaka volt, fekete és szikrázó, amilyen csak egyszer van egy évben. Ezt is az öregektől hallotta Kökény kisasszony. És most örült, hogy megérte ezt az éjszakát. Megbújt a pihetollak között, és hallgatta sasúrfi énekét. Csillagom, kökényem, csillagom, kökényem. Még sok verse volt az éneknek, de Sas úrfi ezt ismételgette a legtöbbször. Csak dalolt, dalolt, és már a szárnyait is egyre lassabban suhogtatta. Előbb az egyiket húzta be, aztán a másikat, a csőrét meg odafektette a begye alá, már csak ehhez volt ereje. Megérkeztünk, kérdezte kicsi hangján kökény kisasszony. Éppen megérkeztek. Úgy zuhantak vissza a hegyoldalra, mintha csak most repültek volna igazán. Kökény kisasszony egy apró lyukba gurult, és mindjárt elaludt. Ott érte az eső, a szél, a napfény, a föld betemette, s attól még szebbeket álmodott. Sas úrfi pedig kitartóan őrködött mellette. Jöhetett bárki, bármi, még csak meg sem mozdult. Sok idő elmúlt ezután. Hetek, hónapok. A hó leesett, a hó elolvadt. De akkor már nem volt sehol se Sas úrfi. Talán csak az öreg hegypásztor tudná megmondani, hogy hová tűnt. Kökény kisasszony pedig, akiből azóta gyönyörű bokrocska lett, unokáinak minden ősszel elmeséli, hogy milyen is az, ha egyszer eljön a dér. Elmeséli, és olyankor mindig mosolyog.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, én Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornánál dolgozom, és most én fogok nektek felolvasni egy mesét. Vadadi Adrián, Kalamajka a piacon. Kicsi Mackó, Málna Maci és nagymama a piacra sétáltak. Nagymama büszkén mutatta be az unokáit mindenkinek.
3: Milyen aranyos bocsok!
2: Csapta össze a mancsát nyúlanyú, és a gyerekeknek ajándékba egy-egy sárgarépát adott.
3: Erősek, egészségesek!
2: Bólintott Mókus bácsi, és teletömte mogyoróval a zsebüket.
3: Na hát, hogy megnőttek, pedig csak most születtek!
2: Álmélkodott a Sün, és két szép, mosolygós almát húzott le a tüskéiről. Nagymama bezsebelte a bókokat, és már tolta volna tovább a babakocsit, de akkor Kicsi Mackó megtorpant.
3: Málna Macinak nagyobb almája van,
2: méltatlankodott. Ha nagyobb, hát nagyobb, mondta nagymama.
3: Ez nem igazság, mert ő még kicsike, és én meg ekkora vagyok,
2: nyújtózott magasra Kicsi Mackó. De mivel senki sem törődött a bajával, sutty!
3: Kikapta Málna Maci mancsából az almáját, és a helyére nyomta a sajátját.
2: Málna Maci felvisított, Kicsi Mackó almáját eldobta, és a magáét akarta.
3: Alma! Alma!
2: Zokogta. Ej, te! Dörmögött nagymama Kicsi Mackóra. Ha nagyobb vagy, akkor legyél te az okosabb. De Kicsi Mackó nem akart okosabb lenni. Inkább beleharapott az almába, és jó ízűen rágcsálta.
3: Alma! Alma!
2: Sikított Málna Maci. Akkora ramazuri kerekedett, hogy aki csak a piacon volt, mind oda nézett. Nagymama nem szerette a sok tekintetet. Legugolt, és azt súgta Kicsi Mackónak.
3: Add vissza az almát Málna Macinak! Nem adom!
2: Kiáltott fel Kicsi Mackó. Látod, hogy sír? Próbálta győzködni nagymama.
3: Látom!
2: Pislantott Kicsi Mackó a húgára. Málna Maci egyre hangosabban, egyre elkeseredettebben sivított. Így hát nagymama, hogy véget vessen a veszekedésnek, kivette az almát Kicsi Mackó kezéből, és visszaadta Málna Macinak. Csak akkor meg Kicsi Mackó zendített rá.
3: Az az enyém! Az enyém!
2: És kitépte az almát Málna Maci mancsából. Nagymama csak állt a kalamajka közepén, és kibudjant egy könycsepp a szeméből. Kicsi Mackó meghökkent. Te tudsz sírni? Nézett meglepődve. Tudok, törölte meg a szemét nagymama. Akkor Kicsi Mackó nagyot nyelt. Visszaadta az almát Málna Macinak, aztán leguggolt az elgurult almáért, megdörgölte a bundájában, és odaadta nagymamának. A babakocsi újra elindult. Málna Maci békésen rágicsált, nagymama és Kicsi Mackó pedig közös almát harapdált.
3: Milyen aranyos bocsok,
2: mondogatta, aki csak látta őket.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Süt

0: Láttad már süsüt?
1: Egyszer anyával elmentünk ott a majálisra, és tudták nap a süsüt sokáig. Elmentem nyaralni, volt egy csücsi, egy hasonló csárkány, csak nem volt haja.
0: Miért süsü a kedvenced?
1: Képzeld el, hogy a mamáik, mert látom, süsüt is olyan jó volt. Süsi csinált szívecskét.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: cigánok, számold meg, fiam.
1: Egy lábon van.
0: Hányában jár a 100 lábú, számold meg, fiam.

0: ennyi lába van.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az on borz.
1: Kövön itt nem marad, azaz borzon borz, mondta a vadorzó, kinek haja torzon borz.
2: Borzasan szokott a kocsmában borozni, 2 éve kezdett el borzakat
0: orozni.

0: Sziasztok, itt Réka! Készen álltok egy újabb izgalmas rejtvényre? Így hangzik a találós kérdés. Ez a különleges eszköz mindig az orrodon ül, ha a világot élesebben szeretnéd látni. Két üvegből áll, és sokféle formában létezik. Segít, hogy jobban olvashass, vagy hogy tisztábban láthass mindent körülötted, akár közelre, akár távolra tekintesz. Nagyon divatos. Vannak nagyobbak, kisebbek, szélesebbek, keskenyebbek. Sokan azt mondják, hogy a jó öltöztet. Mi lehet ez? Gondolkodjatok, és ha tudjátok a választ, mondjátok ki. Igen, ez a szemüveg. Remélem élveztétek a találós kérdéseket. Képzeljétek, én is szemüveges vagyok. Én nagyon szeretem, és nem mellesleg, így ha integetnek a barátaim az utcán, fel is ismerem őket, mert a szemüvegen nélkül csak integető pacákat látok. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
1: Csukás Mese Rádió.
2: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok! Györfi Vilmos vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Mihail Piakovszki a napot adom emlékül. Zselé, a kecskegida, meglátogatta Pít, a csibét, hogy elbúcsúzzon tőle. Hová utazol? Kérdezte a csibe. Falura megyek, a nagymamámhoz. Egész nyáron ott leszek nála. De azért ne felejts el engem. Ezt a képes könyvet emlékül adom neked. Tessék, ha ezt olvasgatod, szinte észrevétlenül el fog repülni az idő. Köszönöm, mondta a csibe. De én nem tudtam, hogy elutazol, és ezért én nem is készítettem ajándékot. Most mit adjak neked, Zselé? Gondolkodott egy kicsit a csibe, s aztán így szólt. A napot adom emlékül.
5: A napot? Csodálkozott a kecskegida.
4: Igen, a napot. Fent az égen, majd ha felnézel a napra, eszedbe jutok én is.
1: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejű.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy olyan dologról mesélek, ami sok mindenki életét megkönnyíti. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy lehet hosszúkás, lehet olyan formájú, hogy a tenyeredben is elfér. Sok-sok apró fogacska áll benne sorban. Ha végig húzod a hajadon, szépen kisimítja és rendbe teszi a frizurád. Lehet puha, műanyag vagy fa. Van, aki mindig a táskájában hordja. Na, kitaláltátok? Igen, de ügyesek vagytok, ez a fésű. Én minden reggel megfésülöm a hajam, hogy ne kuszálódjon össze, de néha napközben is többször használom. Ti szerettek fésülködni? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mezbe. Anyu!
1: Anyu!
0: Apu!
1: Apu!
0: A szeretlek!
1: A szeretlek!
0: Az ölej meg!
1: Az ölej meg!
0: A Dezső!
1: A Dezső!
0: A Péter!
1: A Péter!
0: A kakaós csiga!
1: A kakaós csiga!
0: A zene! A zene! A zene! A zene! A foci! A pingpong! Ó, még miket mondhatnék? Sok mindent! A mesekönyv! A szeretet!

0: Kismese Rádió. Szerettek állatkertbe járni? Az állatkert olyan hely, ahol egyetlen séta alatt bejárhatjuk szinte az egész világot. Itt olyan állatokat is láthatunk, amelyek nagyon távoli helyeken élnek. Az állatkertben mindig történik valami érdekes. A majmok huncutkodnak, a fókák vidáman pancsolnak, a zsiráfok pedig olyan magasra nyújtogatják a nyakukat, hogy talán még a felhőkkel is tudnának beszélgetni. Ha bújócskázni kezdenénk, biztosan ők vennének észre bennünket elsőként. Te melyik állatot figyelnéd meg a legszívesebben, ha most ott sétálnál a kifutók között? Sokan szeretik az alpakákat is. Olyanok, mintha puha plüss játékok keltek volna életre. Bolyhos bundájuk van, és néha olyan mókás a frizurájuk, hogy azon mindenki mosolyogni kezd. A lámák gyakran olyan komoly tekintettel néznek ránk, mintha valami nagyon fontos dolgon gondolkodnának. Talán éppen azon, hogy mikor érkezik a következő adag finom falat. És ott vannak a kapibarák is. Na, ők a nyugalom igazi mesterei. Szeretnek üldögélni, pihenni, és úgy néznek a világra, mintha azt mondanák, ráérünk, hiszen nyár van. A nap végére talán elfárad a lábunk, de szívünk tele lesz élményekkel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A királyfi és a felesége. Aki elmeséli nektek, Pálos György.
2: Egy királyfinak szándéka volt egy igen szép lányt elvenni. Neki nem kellett gazdag családból, csak hogy szép és okos legyen. Elment tehát megnézni az országokat, hogy egy szép lányra találjon. Amint hallották, hogy az ifjú király utazik, mindenütt kivonultak tiszteletére. Egy faluban talált is egy szép leányra, aki a legszegényebb volt a faluban, éppen a gulyás lánya volt. Azt mondta a leányzó, hogy menjek én felségedhez, mikor olyan szegény vagyok. Ne gondolj te azzal, feleli a király, csak jöjj el hozzám olyan feltétellel, hogy sohasem szólsz ellenemre. Minden megtörtént. Nem is szólt sohasem ellenére a királynak, csak éppen akkor, mikor egy pár paraszt utazott arra. Ez így esett. Egyik paraszt ökörrel utazott, a másik lóval. A lónak az első állomáson egy éjjel csikója lett, és a csikó elment reggel az ökör után. Az ökrös ember nem akarta visszaadni. Azért a másik ember elment panaszra a királyhoz. A király azt ítélte, azé a csikó, aki után ment. Így hát a lovas embernek tüstén távoznia kellett. De a királyné, aki akkor a kertben hintázott, azonnal utána ment, és azt mondta neki. Te szegény ember, a király majd elmegy az erdőbe vadászni. Te meg vigyél magaddal egy hálót, és tedd egy tuskóhoz. És még egyebet is mondott neki. Az ember megtette. A király, amint vadászni ment, meglátta, és megkérdezte, hogy mit csinál. Halászok, mondja a szegény ember. Hogy lehet a tuskónak hala? Kérdezte a király. Erre azt feleli az ember. Úgy lehet a tuskónak hala, mint az ökörnek kis csikója. Mindjárt gondolta a király, hogy a felesége bíztatta fel az embert. Azért elmegy, és azt mondja a feleségének, ki akkor a tornászon ült, hogy távozzék a házától, és menjen vissza apjához, a gulyáshoz. A királyné azt mondja, hát mit adsz nekem, édes királyom, emlékül, hogy eddig veled éltem? Amit akarsz, ami neked legkedvesebb, azt adom neked, feleli a király. A királyné valami szert adott a férjének az italába, amitől elaludt. Akkor megparancsolta a kocsisnak, hogy fogjon be. A királyt is feltették a kocsira, s elvitték a királyné apjához, a gulyáshoz. Mikor a király felébredt, kérdezte, hogy hol van, hogy miért hozták ide. A felesége ezt válaszolta. Én hoztalak ide, mert magad mondtad, hogy azt hozzam magammal, mi nekem a legkedvesebb. Azért téged hoztalak ide. A királynak ez nagyon megtetszett, visszavitte a feleségét, és holtig élt vele.
1: A királyfi és a felesége című mesét hallottátok.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Na ez az!
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejű.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Erdély Zsófia vagyok, 9 éves, Szegedről érkeztem, Fekete István, nádas. Aludtál-e már nádtető alatt? Láttad-e ott, hogy kel fel a nap? Hallgattad-e szélben, hogy susog a nád, ha megérinti a virradat? Ugye nem láttad? Nem láttál semmit? Se nádirigót, se kócsagot, se a vadréci kék tükrű szárnyát, sem a vizekben rengő csillagot. Raktál-e tüzet tavai nádból, füstje simogatta arcodat, ha a hold felkel és a lidércfény táncol a tündöklő ég alatt. Láttál-e ezer szárcsa fiókát, úszó fészket a nagy vizeken, s hallgattad-e ködös hajnalokon a vándormadár, hogy mit üzen? És nádi széna volt-e a párnád, millió béka a muzsikád, imbolygó bagoly régi barátod, nyárson sült keszeg a vacsorád? Füröttél-e már csendben és fényben este, ha lobban a néma tűz, és a nádason átrepül az álom, és rácsóhajt lágyan a puha fűz? Álmod, ha őrzi millió látszál, és tartja feletted az eget, neked adja a csillagos békét, és megsimogatja szívedet.

0: következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen.
1: Sziasztok, gyerekek! Ma én mesélek nektek. Tóth Augusztának hívnak. Csukás István, Mirmur kalandjai. Egy kis csacsi története. A világutazók előadják a tündérkirály kisasszonyt, meg a hétfejű sárkányt. Már jó ideje éltek az udvaron a világutazó kis csacsi és barátai, mikor egy reggel Paprika Jancsi azt mondta nekik, hogy jó lenne, ha bemutatnának valamit. Mert, mondta, feltétlenül meg kell hálálni valamivel azt a sok kedvességet, amit új ismerőseiktől kaptak. Igen, feltétlenül, helyeselt Samu, a kis csacsi. De mivel háláljuk meg? A többiek is gondolkozni kezdtek, de nem jutott eszükbe semmi. Mondd meg te, mondták Paprika Jancsinak.
2: Hát,
1: válaszolta Paprika Jancsi, játszhatnánk színházat. Úgy, mint a múltkor, csak tovább. Egy-két próbát csinálnánk, a ládát átalakítanánk, és este már meg is tarthatnánk az előadást. Az ötlet mindnyájuknak nagyon tetszett. Plakátot is rajzolhatnánk, mondta Mirmur. Én már láttam olyat. Elfogadták a plakátot is, és megbízták vele Mirmurt, hogy rajzolja meg, és ragassza ki a nyúlketrec oldalára, lehetőleg feltűnő helyre, hogy mindenki lássa. Mirmur el is indult, keresett egy nagy papírt, és félrevonulva rajzolgatni kezdett rá. Addig a többiek is munkához láttak. Bóbice ruhákat vart színes vászondarabokból, csinnadrattal, gallyakból lócákat, székeket eszkábált, arra ült majd a közönség. Paprika Jancsi pedig a kis csacsival a láda oldalára írta nagybetűkkel. Baba színház. Az Z betűn kicsit gondolkoztak, de különben rendben ment minden. De legszebben azért mégiscsak a plakát sikerült. Egyszerűen gyönyörű volt. Mirmur kiszögezte a nyúlketrec oldalára, a többiek körülállták, és úgy bámulták. Volt azon minden. Először is le volt rajzolva Paprika Jancsi, a kis csacsi, Bóbice, Csinnadratta, legvégül pedig Mirmur. Ezen bizony eltátották a szájukat.
2: Hogy csináltad?
1: Kérdezte a kis csacsi, és rettenetesen büszke volt Mirmurra. Csak úgy. Emlékezetből, válaszolta Mirmur.
2: Na hát,
1: mondta Bóbice, és mégis, hogy hasonlít mindegyikünkre? Aztán megcsodálták még a ruhákat, amelyeket Bóbice vart, és a felírást a láda oldalán, és a lócákat, székeket is. Csak egy baj van, mondta Csinnadratta. Mit fogunk eljátszani?
2: Hazám,
1: szólt a kis csacsi. Bár Bóbice énekelhetne, Paprika Jancsi esetleg szavalhatna, Mirmur pedig tornázhatna. De Paprika Jancsi csak mosolygott. Nem, nem, mondta. Ma este a tündérkirály kisasszonyt fogjuk előadni, meg a hétfejű sárkányt. A többiek szólni sem tudtak az ámulattól. Paprika Jancsi folytatta. Bóbice lesz a tündérkirály kisasszony, Csinnadratta fogja kiszabadítani, Mirmur lesz a faripa, a kis csacsi pedig a súgó. A súgó? Az mi? Kérdezte a kis csacsi. Az minden rendes színházban van, válaszolta Paprika Jancsi. A legfontosabb ember. Ő súg a színészeknek.
2: Az
1: már más, mondta a kis csacsi. Vállalom. Csak egy baj van, szólt Csinnadratta. Ki lesz a hétfejű sárkány? Én, felelte Paprika Jancsi. Nem jó, mondta Csinnadratta. Neked csak egy fejed van. Az ám, mondták a többiek. Neked csak egy fejed van. Semmi baj, válaszolta Paprika Jancsi. Mérmúr, rajzol még hatot egy papírra, és azt a nyakamba akasztom. Hát ebbe mindnyájan belenyugodtak, és elvonultak tanulni a szerepeket. Este aztán jött ám a közönség. Ott volt az udvar apraja nagyja. Elfoglalták a lócákat, székeket. Akinek nem jutott hely, az leült a földre. A galambok pedig egyenest az üres nyúlketrecre guggoltak. Megkezdődött az előadás. Paprika Jancsi, mint hétfejű sárkány, nyakában a hat fejjel, őrizte Bóbicét, a tündér király kisasszonyt, Csinnadratta pedig jött Mirmurral, aki most paripa volt, és kiszabadították. Egyedül a kis csacsi nem tudta, hogy mit csináljon. Súgott. Súgott. De azért az is nagyon jól hangzott. Olyan volt, mintha a szél zúgna. Nagyon nagy sikerük volt. Sok-sok tapsot kaptak. A galambok meg azt bukták, hogy még, de hát már késő volt. Paprika Jancsiék meghajoltak, megköszönték a tapsot. A közönség pedig hazament aludni.
3: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Szervusztok, kedves gyerekek! Én Keresztes Ildikó vagyok, és ma este én fogok nektek mesét olvasni. Bizonyára tudjátok, hogy a fele életemet a színházban élem, a felét pedig a zenei pódiumokon, és már kisgyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem minden, ami a mesevilággal kapcsolatos. És egy kicsit a saját szakmámat is úgy tekintem még ma is, mint egy mesevilág, hiszen a színházban különböző figurákat ölthetek magamra, különböző jelmezekbe bújhatok. Nagyon szerettem táncolni, mozogni, tornázni, és nagyon élénk volt a fantázia világom, és mindig így, amikor meséket olvastam, akkor teljesen vizuálisan magam elé képzeltem ezt az egész történetet, mint egy filmen. Úgyhogy remélem, hogy ti is így fogjátok majd tenni most. Hogyan találtak hegedűt az áfonya bokorban? Írta Václav Crtek, elmondja nektek Keresztes Ildikó. Egyszer Moha a kisujjával megpiszkálta a fülét. Állandóan hallok valamit, mondta halkan. Páfrány tölcsért formált a kezéből, és a fülére szorította. Én is hallok valamit. Valahonnan a tisztásról lágy zene szólt. Meg kell néznünk, mi az, mondta Moha. Oda mentek, és egy kis hegedűt találtak ott. Az áfonya bokor alatt feküdt. Páfrány körbejárt a kis hegedűt. Kié vagy? Kérdezte. Cini, cini, mondta a hegedű. Értelmesebben nem tudott beszélni, Páfrány még egyszer körbejárta. Itt megülnél a harmadtól, inkább elviszünk a házikunkba. Hazavitték hát a hegedűt, és letették az asztalra. Páfrány harmadszor is körbejárta. Játszom rajta egy kicsit, mondta. Kíváncsi vagyok, hogyan, hiszen nincs vonód, figyelmeztette Moha. Csinálok magamnak, jelentette ki Páfrány. A füle mögül kitépett egy hajszálat, meghajlított egy vesszőt, valahogy ráerősítette, és meg is volt a vonó. És most játszom, te pedig táncolsz, mondta Mohának. Az álla alá illesztette a hegedűt, és végighúzta rajta a vonót, de a hegedű meg se nyikkant. Úgy látom, nem sokat fogok táncolni, gúnyolodott Moha. Páfrány bekente a vonót fenyőgyantával, és még egyszer megpróbálta. A hegedű úgy elkezdett játszani, hogy Mohának valósággal ugrándozni támadt kedve. Egy ideig polkát járt, majd galoppot, végül kifulladt. Hagyd már abba, Páfrány! Nem tudom, mondta Páfrány. Akármit csinált is, a hegedű tovább játszott. Olyan kopogosra zendített rá, hogy Moha csak úgy ugrándozott a szobában. Táncra perdült minden, aminek csak lába volt a házikóban. Az asztal úgy forgatta a széket, mint egy kisasszonyt. Az almárium pedig a pohárszékkel ropta, mint Koma a Kománéval. Moha forgott közöttük, és csak a sarkára ügyelt, nehogy a pad rálépjen. Az Istenért, Páfrány, vesd már ennek valahogy véget! Páfrány nem tudott jobb megoldást, mint hogy az ablakhoz ugrott, és kidobta a hegedűt a patakba. Ahogy a hegedű beesett a patakba, feljajdult és elnémult. Végre nyugtunk van tőle! Lélegzett fel Moha, és fújogatta a táncolásba belefájdult lábát. Kisvártatva bedugta a fejét az ablakon tücsök. Nem láttátok itt valahol a hegedűmet? Letettem egy percre az áfonya bokor alá, és eltűnt onnan. Egy kis hegedűt, melyet nem lehetett elhallgatni, épp az imént dobtunk a patakba, mondta Páfrány. Úram Istent, aztán elbántatok vele, rémült meg tücsök, hiszen az az én hegedűm volt. Tücsök leült a sarokba, és úgy szomorkodott, hogy még a csápjai is keresztbe feküdtek egymáson. Moha meg Páfrány csak nézték a sipkájukat, és tanástalanul kérdezték. Hát most mi lesz? A hegedű mindjárt beúszik a tóba, kesergett Tücsök. De Moha meg Páfrány már vonultak is ki a házikóból. Futottak egyenesen a patakhoz, és keresték a hegedűt. Mikor már csak egy ugrásnyira voltak a tótól, Moha felkiáltott. Oda néz, Páfrány! A patak fölé hajló fűzfán Vizimanó forgatta pracliában a hegedűt. Épp az imént hozta nekem, a patak örvendezett. Moha meg Páfrány zihálva megálltak a fűzfalat, és kérték, hogy Vizimanó adja vissza nekik a hegedűt. Dehogy adom, mondta Vizimanó. Letört egy vesszőt, lehajolt egy száz zöld szittyóért, és vonót készített magának. Amit a patakhoz, az az enyém. És a vonót merészen végighúzta a húrokon. Moha meg Páfrány gyorsan belekapaszkodtak egy hatalmas sziklába, mely mázsányi súlyával állt a parton. A hegedű pedig nem húzta az időt, sem polkával, sem galoppal, hanem rögtön olyan rezgő csárdásba kezdett, hogy Vizimanó belepottyant a patakba. Még belefúlok a vízbe! Játszol rajta, aki akar! Mondta a vizet nyelve, és a hegedűt kitette a partra. Moha meg Páfrány csak erre vártak.

0: felkapták a hegedűt és vitték a házikójukba. Nesze, visszahoztuk, nyújtották át a hegedű tücsöknek. Tücsök csápjai felemelkedtek, finoman az álla alá illesztette a hegedűjét és kijelentette. Ezen a hegedűn nem tud ám akárki játszani. És olyan szépen hegedült, hogy Moha meg Páfrány úgy járták együtt a táncot, akár egy igazi bálban.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Nézd csak!
1: Na?
0: Mézes kalácsfűszer tettem a kakaómba, megkóstolod?
1: Aha. Nagyon finom.
0: Ugye? Olyan karácsony íze van.
1: Számból vetted ki a szót.
0: Fúj.
1: Nyugi, ezt akkor mondják, ha ugyanazt mondtad, amit én is szerettem volna.
0: Ja, így már mindjárt más.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Az aranyhal. Magyar népmese. Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, Hát szóval volt egy király. Magyar király volt az, mert Budán lakott. Melyik volt, nem tudom. Elég az, hogy egyszer ez a király az óperenciás tengeren túl járt háborúba, és amikor onnét visszaindult, a tengerben meglátott egy aranyhalacskát. Hey, mondta a király, ha ezt hazavihetném a leányomnak. Nosza, egyszeriben hálót eresztenek a tengerbe, 10 is, 20 is, és kifogták az aranyhalacskát. Vagy örült, vagy nem a király, de a király kisasszonynak, mikor meglátta az aranyhalacskát, még a könnye is kicsordult, szertelen örömében. Aranytálba tette az aranyhalacskát, s nézte, nézte, folyton nézte, amint úszkált, fickántozott a vízben. Hanem egyszerre csak nőni kezdett a halacska. Nőtt, nőtt, s akkorára növekedett, hogy nem fért el a tálban. Ja, Istenem, nagyobb tál kéne, mondta a király kisasszony. Édesapám, van-e nagyobb aranytál? Van, lelkem, leányom, 100 is. De egyebet mondok én neked. Ásatok a Margit szigeten halastavat, annak a fenekét, oldalát kristály üveggel kirakatom. Ott lesz csak igazán jó helye. Még egy nap se telt belé, nagy tavat ásatott a király, a tónak fenekét, oldalát kristály üveggel kirakatta, csináltatott rá aranycsorgót, azon csorgott a tóba a Dunavize. Az aranyhalat a tóba eresztették, de aznaptól fogvás nem is volt a palotában maradása a király kisasszonynak. Minden áldott nap átcsónakázott a szigetre, s nézte, nézte az aranyhalat. Na, telt múlt az idő. Egyszer rettentő égi háború kerekedett. Csurog az eső, mint a dézsával öntenék, megáradt a Duna, kicsap a szigetre, s úgy elsöpört mindent, de mindent, hogy csak a kopasz föld maradott. Azám, elvitte az aranyhalat is.
1: Ja, Istenem, Istenem, édes jó Istenem,
3: búsult a király kisasszony. Éjjel-nappal hullott a könnye, mint a zápor eső. Hiába vigasztalták, hiába hoztak minden szépet, minden ékeset, ami csak volt kereke földön, azt mondta.
1: Sírok, sírok, mindig sírok, amíg az én kedves aranyhalam meg nem kerül.
3: Mondjam, ne mondjam, ha nem mondom, úgyis tudjátok. Búsult a király is, félt, hogy kifogy egyetlen lányából. Nosza, kihirdette az országban, hogy aki megtalálja az aranyhalat, s elevenen Budára hozza, annyi aranyat ad, hogy a 77. unokája is 4 lovas hintón járhat. Bezzeg, hogy halászni indult minden lélek, még az is, aki annak előtte nem halászott, különösen a Duna s Tisza mentén. Csak egy halászlegény akadt, egy tiszamenti halászlegény, aki egész nap a Tiszán csónakázott, de a hálóját ki nem vetette, csak búsult, szomorkodott. Azért búsult, azért szomorkodott ez a halászlegény, mert nem adták neki azt a leányt, akit szeretett, s aki igaz szeretettel volt ő hozzá. Meghiszem, hogy nem adták. Nagyúri kisasszony volt az a leány. Tisza mentén a leggazdagabb földesúrnak a leánya. Noha a király búsult a leánya miatt, búsult ám a halászlegény miatt is az apja. Eleget mondta, de hiába mondta. Tedd le az eszedet arról a leányról, fiam! Nem való a szegény legénynek. Beszélhetett annak, akár a süketnek. Nem hallotta. s minden este üres tarisznyával tért haza. Bizony, ha üres tarisznyával, annál több halat fogott az öreg. Egy nap azonban megesett, hogy csak egy halat fogott, hanem ez elég is volt, mert akár hiszitek, akár nem, az aranyhal volt az. Hely, uram teremtőm, volt öröm, de mekkora. No, fiam, ne búsulj, mondta az öreg. Kifogtam az aranyhalat, gyere, vigyük Budára. Mindjárt neki cihelődtek, s addig mentek, mendegéltek, míg Budára nem értek. Ott mindjárt a király színe elé vezették, s amikor a király meglátta az aranyhalat, nagyot kiáltott, hogy megrezdült belé a palota. Abban a pillanatban beszaladt a király kisasszony, s alig tudták felmosdatni, úgy elájult a szertelen örömtől. Bezzeg volt becsülete az öreg halásznak meg a fiának. A király az asztalához ültette, s három napig el sem eresztette. Akkor méretett a kincses kamrából 6 szekér aranyat, mind a hat elé 6 ökröt fogtak, s úgy vitték a Tisza mentére a vérhalász kunyhójához. De az arany mellett még egy falut is adott a király az öreg halásznak, s nemességre emelte a jobbágy sorból. Mindjárt más nevet is adott a falunak a király, azt mondta, mától fogva halász legyen a falu neve, de még a tiéd is, öreg. Nos, mikor ezt megtudta a földes úr, egy szó nem sok, annyit se szólt a fiatalok dolgába, hanem nagy hirtelen papot hivatott, s csaptak olyan lakodalmat, hogy 7 álló hétig nem szakadott vége. Akkor a fiatalok dióhéjba kerekedtek, és a Tiszán leereszkedtek. Így volt, vége volt, mese volt.
2: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nemes Nagy Ágnes, akácfa. Aki elmondja, Pató Márton. Akácfa, akácfa, sárga lombot hullató, kezemre, kezemre, mintha hullna sárga hó. Mintha hullna sárga hó, csak hogy el nem olvadó. Járda szélen, nagy kupacban, színaranyként csillogó. Hogyha belegázolok, hogy zizeg és hogy ropog, mit csinálsz te, kérdik, járok-járok sárga hóban, színaranyban térdig.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Töhötöm Csoki országban. Volt egyszer egy kisfiú, Töhötöm. Nem volt éppen rossz gyerek, meg jó sem. Csintalan, örökké baszatos fiúcska, aki sokat bosszantotta a macskákat, ugrált a mocsolyákban, és taposta le, mindig véletlenül persze, anya féltve őrzött kis kertjét. Bár esküdött rá, hogy nem direkt csinálja, valahogy mindig azokat a zöldségeket érte kár, amiket nem szeretett megenni. A spenótot, a fejes salátát. De épp úgy rálépett a tök kibújvó kis növénykéjére, mint a sárgarépa épp levelesedő hajtására. Anyukája sokat gorholt a figyelmetlensége miatt. Szomorkodott is, mert Töhötöm mindig fintorgott, ha zöldséget, főzeléket, vagy éppen friss gyümölcsöt kellett ennie. Töhötöm egy dolgot szeretett igazán enni, a csokoládét. Minden évben alig várta, hogy eljöjjön a Mikulás, ilyenkor boldogan tömte magába a cseppenős, csurgós krémmel töltött bombonokat, és persze a sokféle szaloncukrot. Persze a habzsolás után a csokoládé hamar elfogyott. Így Töhötöm az év többi részében a szombatokat várta. Ilyenkor a nagyinál is lehetett némi édességhez jutni, persze szigorúan csak akkor, ha anya nem figyelt oda. Töhötöm 6. születésnapja előtti este gyönyörű, csillagos volt az ég. Ahogy a kisfiú kinézett az ablakon, egy hulló csillagot látott. Behunyta a szemét, és azt kívánta, hogy soha többet ne kelljen mindenféle borzalmas főzelékeket ennie. Hadd egyen minden nap csak csokoládét. Reggel meglepődve látta, hogy valami történt. Amerre csak a szemével ellátott, minden csokoládéból volt. A kisfiú kiugrott az ágyból, és kiszaladt a kertbe. Már nagyon éhes volt, legugolt, megragadta az első keze ügyébe akadó dolgot, és megette. Kakaóporral hintett trüffel darab volt. Töhötöm csodálatosan érezte magát. Csokoládé leveleket tépett a fákról, marcipán virágokat szedett, és vidáman ugrott bele papucsával egy térdig érő forró csokitócsába, ami összebaszatolt a kék kockás pizsamáját. Se baj, majd anya kimossa, gondolta, és beszaladt a házba. Körbenézett, de nem talált otthon senkit. Vajon hol lehetnek? Töprengett, mikor kinyílt az ajtó, és egy kedves öreg hölgy lépett be rajta. Szervusz, Töhötöm! Üdvözöllek csokoládé országban. Ugye jól érzed magad? Töhötöm meglepődött kicsit, hogy a néni tudja a nevét, de vidáman válaszolt. Igen, nagyon finom minden. Tessék mondani, hogy kerültem ide? És hol van a családom? Ó, hát nem emlékszel rá, mit kívántál? Mától fogva nem kell más tenned, csak csokoládét. Itt ez a kis gomb, mutatott az öreg hölgy egy hatalmas piros cukorkának tűnő kapcsolóra a falon. Ha ezt megnyomod, én azonnal itt leszek, és kérhetsz tőlem bármilyen csokoládét, amilyet csak szeretnél. De jó! Akkor kérek egy mogyoró krémes tejcsokit! Az a kedvencem! Tudom, mondta az öreg hölgy, és előhúzott egy hatalmas tábla csokoládét a zsebéből. Odaadta a kisfiúnak, majd eltűnt. Töhötöm! Boldogan falta fel a csokoládét, és egész nap vidáman csatangolt a csokoládé mezőkön. találkozott sok másik gyerekkel, akikkel nevetve szaladgáltak együtt. Ugráltak a folyékony tejkaramell patakokban, és várat építettek durvára őrült kakaóporból. Bár vidáman teltek a napok, Tőtöm nem sokára már nem kíván több édességet. Fáradtnak és nehéznek érezte magát. Hiányzott az anyukája is. Egyik reggel megkérdezte az öreg hölgyet. Tessék mondani, merre lehet innen hazamenni? Csokoládé országból nem lehet csak úgy elmenni. Aki mégis úgy döntene, annak ki kell állnia három nagyon nehéz próbát. Még senkinek sem sikerült, de ha nagyon akarod, te is megpróbálhatod. Másnap Tőtöm az öreg hölgyel egy nagy, zöld mezőhöz ment. Ez itt a spenót sivatag. Amíg lemegy a nap, végig kell rajta rágnod magad. De vigyázz, néhol tükörtojás is van benne. Tőtöm nekilátott, és egész nap falta a spenótot. Először azt hitte, borzasztó lesz, de a sok csokoládé után jól esett. Sőt, egészen finom volt. A következő reggel Tőtöm a spenót sivatag túlsó végén várta az öreg hölgyet, aki meglepődve látta, hogy sikerült a próba. Rendben van, Tőtöm. Látom, elszánt vagy. Itt a következő próba. A tökfőzelék mocsár. Edd át magad rajta, s várja túlparton holnap. Tőtöm rémülten nézett a ragacsos tökfőzelék mocsárra, de csak beleugrott, és ette, és ette, és ette. Az anyukájára gondolt, meg arra, hogy nem akar több csokoládét látni. Tulajdonképpen a tökfőzelék sem volt rossz. A mocsár túl végén kimászott, és rögtön elnyomta az ál. Mikor Tőtöm felébredt, látta, hogy egy magas hegy alatt aludt, ami narancssárga fákkal van benőve. Ez a párolt répa rengeteg, szólalt meg az idős hölgy a háta mögött. Át kell falnod magad rajta, föl a hegy csúcsig. Ott találsz egy szörnyű, harmatos zöld salátát, ami alatt csokoládé ország kapujának a kulcsa van. Ha megtalálod, szabad vagy. Tőtöm mindennél jobban utálta a főtrépát. Nagy levegőt vett, és beleharapott az első répa óriásba, ami meglepően ízletesnek tűnt. Mire minden répát megevett, már egészen besötétedett, Tőtöm borzasztó fáradt volt, a nap utolsó fényénél még megtalálta a harmatos, friss zöld salátát, és alatta csokoládé ország kulcsát, amit jól a markába szorított. Majd elaludt. Reggel, mikor felébredt, az édesanyja állt az ágya mellett. Kedvesen megsimogatta az arcát, és így szólt. Jó reggelt, kisfiam! Boldog születésnapot! Mit tennél reggelire?
1: Bármit, anyukám! Bármit! Csak csokoládét nem!

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sugárs Rádió. Tudjátok, hogy a nyárnak nem csak hangjai és illatai vannak, hanem ízei is? Nyáron sok finomság kerül az asztalra. Talán azért, mert a napsütés és a jó kedv is ott van minden faladban. Ott van például a görög dinnye, jó hidegen a legfinomabb, egy forró napon pedig igazi frissítő. A barack édes és zamatos. A cseresznye roppan, a málna apró piros szemei lédúsak. Szeretitek a nyári gyümölcsöket? Nektek melyik a kedvencetek? A kertben ilyenkor friss a paprika, ropogós az uborka, és a paradicsom olyan, mintha éppen most szedték volna le. A strandokon és a vízpartokon más finomságok várnak ránk. Sok helyen lehet lángost kapni, illatozik a főtt kukorica, és gyakran sorál a fagylaltosnál is. Egy gombóc fagyi a melegben mindig jól esik. És persze ott vannak a családi kedvencek, a palacsinta, a gyümölcsleves, vagy egy nagy tányér gyümölcsös sütemény. A nyárban az a legszebb, hogy sokszor együtt eszünk a kertben, a fűben ülve, egy fa árnyékában. És van valami érdekes is. Sokszor évekkel később is eszünkbe jut egy-egy nyári íz. Nem csak a tányérok telnek meg finomságokkal, hanem a szívünk is vidám pillanatokkal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Hárspataki Gábor vagyok, olimpiai bronzérmes karatés. Gyerekkoromban nagyon szerettem a gyerekmeséket. Általában anyukám mesélt nekem. Kedvenc meséim között volt Hófehérke és a Hét törpe. De most kivételesen nem a Hófehérke és a Hét törpe mesét hoztam el nektek, hanem egy kicsit sportosabb mesét. Hallgassátok szeretettel! Lázár Ervin, a soványító palacsinta. Kriszti király kisasszony nem sajnálta volna érte a fele országát. Kincstárából a legszebb smaragdot, karkötőt, gyűrűt, feliratos trikót, akármit. Meg is hirdette.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Na felkészülni, hölgyek, urak, akkor egy kis terpeszállás. Fentről haladunk lefelé, jó? Jól megtekerjük azt a nyakat. Ne olyan gyorsan, mint Ildi, mert letekeredik, jó? Lassabban. Úgyni.
2: Emeld a kezed.
1: Hoppá, már bólogató. Köntés lesz. Nagyon jó. Azaz, válhoz emeljük a kezeket. És jól megtekerjük előre, majd hátra. Várj, nem tudom tartani a tempót, Ildi. Olyan gyors vagy. Azaz. Nagyon ügyes. És most fentre is húzzuk, figyelj. Lent is, fönt is. Na most kell vigyázni a csillárokra. Fiúk, főleg, hogyha a pókemberes belóg. Jól húzd meg. És most oldalra. Most kell a polcról leverni a plüssöket. Jó, de

0: teker. Hűha, közben úgy látom, hogy a bokánk is lazul, le ne felejtsd.
1: Na hát megvolt a bemelegítés, remélem ti is kellőképpen bemelegedtetek.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak

0: Kedvesek legyetek! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mese a Tarka Tanya vidám lakóiról. A Tarka Tanya napsütötte udvarán vidám állatok éltek nagy-nagy boldogságban. Volt ott kacsa, liba, sok kotkodácsoló tyúk és kakas karcsi, aki minden reggel ébresztette a Tarka Tanya lakóit. Kukuriku! A tapsifüles kis nyuszik a kert szélén ugrándoztak éppen, és elrejtőztek a bokor alá, ha jött a szél septében. A kecskék meg trépásan mekegtek egymásnak. Megszámoltad már ma a pippangokat, Sára? Hát ott, a deszkarés között az meg mi lehet? Olyan, mint egy konnektor, középen kettő lyuk nevet. De nézd csak, mozog, meg hangot is ad. Hát ref, és a barátja Benő ref. A kert végében van egy csap, ami néha jó nagy tócsát ad, heverésznek benne naphosszat, itt várják meg, amíg lemegy a nap. A bárányok bundája hófehér és puha, mosolyogva bégettek. Jó ez a fűma, jó ez a fűma, Riska tehén békésen kérdezett az istálóban, és odaszólt a lónak. Mit szólnál egy kis sétához az erdőszélen? Villámpaci nyerített egyet. Nagyszerű ötlet, Boci, utcu neki! És már csattogott is a patája, olyan, mint egy doppergés. Fel is riadt rá Olivier a macska, aki éppen a párkányon dorombolva heverészett. Én inkább maradok, később talán egerészek. Bodri kutyus meg szalad ide-oda, felügyelte, rend van-e mindenhol az ólban. Szólt, rendet tartok, és ha jön a postás, majd szólok. A kacsa meg jót nevetett. Ne jessz rá már a postásra, te bolondos lompos! Egész nap zajlott az élet a Tarka Tanyán. Labdát gurítottak a tyúkok a ház hátsó udvarán. Gyertek, libák, kacsák, játszunk hárman egy csapatban! Megyünk mi vagy totyogunk? Ebéd után ott vagyunk! Pápogták vidáman. Délután árnyékba húzottak a nyulak, és arról meséltek, milyen jó volt aznap, amin jót mulattak. A kecske megint a káposztát akarta megenni. Csak megkóstoltam, szólt ő. Nem kell mindjárt fedni. A napfény lassan elhalványul. A napocska is lassan nyugovóra tér. Ló a karámhoz lépett, és álmosan bólintott. Jó volt ez a mai nap is. Minden móka belefért. A kaka sem kukorékolt már, csak a holdat figyelte, mert tudta, hajnalban ő kelti fel a Tarka Tanyát reggelente. Bodri kutyus körbeszaladt, ellenőrzött mindent. Olivier macska mögötte még nyújtózott egyet. Jó éjszakát, barátok! Szólt a Riska tehén álmosan. Holnap is legyen ilyen szép napunk, ugyanígy boldogan. A csillagok alatt csönd lett a Tarka Tanyán. Minden kis állat álomba szenderült, azán. És néha álmodban hallod kukuriku! Tudd meg, hogy a kakas köszönt csak épp az álmodban huncutul.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Mikor én még kicsiny voltam, kattam,

Villás farkú kisfecske, kell-e apró legyecske? Megérett a cseresznye, nem kell nekem legyecske. Fecske csicsereg, mindent kifecseg, azt is jön a nyár, azt is tovaszál. Fecskét látok, szeplőt hányok, sejmet gombolítok. Fecske, fecske, villás fecske, ide fészkelj, ereszünk be. Kis pillangó picike, ne légy mohó, szállj ide, tarka-barka szárnyadon, gyönyörködöm én nagyon. Lepke, lepke, szállj le a kezemre, mézem is van, cukrom is, válogathatsz benne. Szállj le Pille kútkávára, onnan meg a papházára. Ülj le, lepke, babot adok, ha megetted, többet adok. Pille, Pille, arany Pille, ne szállj tova, jöjj el ide. Béka, béka, brekeke, jól vigyázz a bőrödre, mert a gólya arra jár, a csőrével bekap, ham! Kutykurutty, brekeke, nem esett már két hete. Partinádas ring a szélben, béka billeg hint a székben, rupp a nádszál levele, vízbe pottyant brekeke. Mit varsz, papucsot, papucsot, kiknek, kiknek, urraknak, urraknak? Búj be, béka, a bokorba, erre lépd el most a gólya, ha rád talál hosszú csőre, nem mégy többet esküvőre. Egér, egér, kisegér, van-e fogat hófehér? Adjál nekem vasfogat, adok neked csontfogat. Cin, cin, kisegér, szúnyog lába szárnya, hová visz ez az út? Cin, cin, cinkotára. Cini, cini, cincog, az egér minden lyukba belefér. Adjunk hálát az Istennek, nincsen szarva az egérnek. Ha az egérnek szarva volna, minden kazla céljel szórna.

0: volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Beh Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát július 13-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
2: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
2: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban, minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
6: Szervusztok, kedves gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és most egy Kormos István mesét olvasok fel nektek. Vackora táblánál, de csak tolmáccsal akar felelni. Hogy miért is választottam ezt a mesét? Mert ez a vacskor, ez egy medvegyermek. És hát rakoncátlan is minden megtörténik vele, ami meg kell, hogy történjen egy kis gyerekkel, amikor óvodába kerül, amikor iskolába kerül. És hogy ez a mese, ez versben van írva. És ez nagyon fontos, hogy rímeket fogtok hallani. Tehát. Vackor a táblánál, de csak tolmáccsal akar felelni. Aj, te csodás iskola! Megtanítasz minden jóra. Most például mi kezdődik? Számolás és mérés óra. Eszter néni hármat tapsol. Első bések, figyelem! Most senki ne mocorogjon, a lábával ne dobogjon, ceruzával ne kopogjon, most mélységes csönd legyen. Csöndben is az első bé, mert tudják, hogy Eszter néni szépen csöndben vezetgeti őket a tudás felé. Kérdi Hidegkuti Mártit. Ugye van egy rollered? Felel Márti. Van rollerem, vígan szaladozgat velem. Mondja erre Eszter néni. No, az ugyan jó lehet. De tovább kérdezi őket. Neked is van, Nagy Balázs? Felel Balázs. van rollerem. Kati néni vette nekem. Amikor elindul velem, az még csak a szárnyalás. Jól van, mondja Eszter néni. Most Maros Donka felel. Mártinak van egy rollere. Balázsnak is egy rollere. Hány rollerez, mondd meg, Donka. És Maros Donka már mondja, két rollerez, Eszter néni. Ez bizony mindenki érti, mert ebben az első B-ben ez mindenkit érdekel. Folyik szépen a tanulás, de a padban kimozog. Az a piszén-pisze vackor állandóan sutyorog. Aj, szigorú Eszter néni! Előbb a csöpp vackort nézi, aztán szelíden ezt mondja. Ej, vackor, ez mi dolog? Gyere csak ide, te bogjos! Gyere csak, te sutyorgásban főkolompos! És a tábla előtt kérdi, van-e vackor fogkeféd? Van, mondja vackor. Nevet Eszter néni akkor, piszém, ez aztán beszéd. Hát a papádnak van-e? Van, mondja vackor. Hát a mamádnak van-e? Van, mondja gyorsan, mondja hirtelen a bogjos, lompos, loncsos és bozontos elsőbés vackor harmadszor. Eszter néni újra kérdez. Hallod-e, piszén-piszém, nem ért a felelet véget? Add össze a fogkeféket. A papádét, a mamádét, a tiedét, s mondd meg, hány fogkefétek van. Mondd csak, és fordulj felém. Áll a tábla előtt vackor, töri a fejét nagyon. Néz a plafonra meretten, kibámul az ablakon, bogjos bozontját vakarja, nézegeti társait, csöndben mozgatja a száját, de lenyeli szavait. Eszter néni újra kérdez. Nem tudod, csöbb bogjosom. Gondolkozz egy kicsit, kérlek. Azt mi nem vesszük zokon. Hanem hiába kérleli, a csöbb bogjos szótlan áll. Nyitott iskola ablakon kibe fehér lepke száll. Már majdnem elpityeredik, csöpp gomborra bizsereg, két szem előtt a padban homálik a sok gyerek, végül kibök riadtan. Mostan arra gondolok, hogy tolmácsra van szükségem, mert a tolmács jó dolog. Eszter néni, engedje meg, hadd jöjjön Zsófi ide, álljon a táblánál mellém, egy vagy két lépésnyire, megsúgok majd neki mindent, s ő tolmácsol szívesen. Szeretném, ha nagy bajomban a tolmácsom ő legyen. Haja-haja-hí, felbojdul az első B. Olyan nagy nevetés csattan, hogy az iskola falai repülnének száz felé. Ezen elámul a bogjós, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó, és tévedező eszébe roppant tudás áll belé. Torkát sírás nem kaparja, fejét büszkén fölveti, kimondja, ahogy akarja, amivel eszet teli. Egy fog kefe a papámé, egy fog kefe a mamámé, egy fog kefe az enyém. Fogkeféink, megszámlálom, s itt az eredmény a számon. Fogkeféink száma 3, kereken kimondom én. És vidáman akkor helyére ment vackor.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A vörös sapka. Élt hajdanán egy parasztember, aki olyan szegény volt, mint a templom egere. Feleségével épp hogy csak tudtak enni adni a rengeteg lurkójuknak. Aztán a legidősebb fiú, mikor felnőtt, elhatározta, hogy beáll katonának. Hát, ha a zsoldjával majd segíthet a családjának. Hanem úgy tartják, a katonáknak sanyarú a sorsa. S nem volt ez másképp a mi legényünkkel sem. A fiú parancsnoka egy igazi kemény katonatiszt volt, aki szívesen osztogatta a büntetéseket, és minden baka rettegett tőle. Az ifjút pedig messze elkerülte a szerencse. A legkisebb csínytevésért is őt kapták el. Aztán büntetésül mehetett a konyhára krumplit pucolni, vagy kukoricánt érdepelni. Ha pedig igazán rossz kedve volt a parancsnoknak, még körmöst vagy botütést is adtak neki. Így teltek a napok a kaszárnyában, és az ifjúnak egyre inkább kezdett elege lenni a katona létből. Hát, mikor még eszébe jutott a családja, meg a szülői ház, akkor gyötörte csak igazán a honvágy. Megpróbált kilépni, de addig nem lehetett elhagyni a sereget, míg a szolgálati idejét le nem töltötte. Többször is próbált megszökni, de a tábort még éjjel is éberen őrizték, és mindig, mikor elkapták, még több verést osztottak rá. A legény nem tudta, mit évő legyen. Egész nap búslakodott, sóhajtozott, hogy mi lesz ő vele. Aztán egy nap, mikor a katona őrt állt a kapunál, a semmiből egyszer csak előugrott egy vörös sapkás ember. Hát te meg ki vagy? Mutasd magad! Kiáltott rá az ifjú katona az idegenre, miközben rászegezte puskáját. Nyugalom, fiam! Tedd csak le azt a puskát! Meglőni úgysem tudsz vele. De tudd meg, én vagyok az ördögök királya. Megijedt a katona, s rögtön leeresztette a fegyverét. És mondja, Kent, miben lehetek a segítségére? Kérdezte félénken. Nem kérek mást, csak hogy tedd a fejedbe ezt a sapkát. Aki ezt viseli, azt emberi szem nem láthatja. Menj haza a családodhoz, addig majd én helyettesítelek, és egy év múlva itt találkozunk. Hely, megörült a legény az ördög szavának, és azonnal a fejébe is nyomta. És akkor hirtelen, mintha csak a föld nyelte volna el, a katona láthatatlanná vált. El is indult mindjárt, és a fél országot bejárt, amire hazatalált. Sokfele megfordult, még több emberrel találkozott útközben, de a sapkának hála egyik sem ismerte fel. Késő este volt, mire hazaért, s az apja meg az anyja, minden testvére a tűz körül kuporgott, úgy melengedték magukat. Adjon Isten, édesapám! Kiáltotta el magát, mikor belépett az ajtón. Mindenki az ajtó felé tekintett, de ugyan nem láttak senkit. Akkor a fiú lekapta fejéről a sapkát, és egyszer csak újra láthatóvá vált. Hogy örült a családja a katonának? Úgy ölelték, hogy el sem akarták ereszteni. Ám az asszonynak eszébe jutott, hogy korai az öröm, hisz a szolgálatból hátra van még pár év. Édes fiam, mi lesz most veled, ha megtalálnak, tömlöcbe vetnek? Sírdogált az asszony. Ne búsuljon, édesanyám, nyugtatta a fiú. Majd elmesélte nekik az egyességét az ördöggel. És itt van ez a sapka, amit az ördögtől kaptam. Ha felteszem a fejemre, láthatatlan leszek. Így tudtam hazajönni, anélkül, hogy bárki észrevett volna. Fejezte be a mesélést az ifjú. Majd gyorsan előadta a mutatványt a vörös sapkával. De aztán vagy 10-szer meg kellett ismételni, úgy tetszett mindenkinek. Teltek, múltak a hetek, a katona nagyon jól érezte magát a családjával, és félve gondolt a katonaságra. Hanem az egy év gyorsan eltelt, és nem sokára eljött a búcsú ideje. A katona megölelte szüleit, testvéreit, majd a fejébe csapta a sapkát, és elindult. Hegyen, völgyön át vándorolt, s
közben egyre gyötörte a gondolat, hogy mi vár rá majd a táborban. Talán még meg is botozzák. Ki tudja, mit csinált az ördög, amíg helyette szolgált. Amíg így gondolkozott, odaért a kapuhoz, ahol az ördög már várta. Jelentem, megjöttem, húzta ki magát a fiú. Látom, becsületes ifjú vagy, és megtartottad a szavad. Töltsd le most a szolgálatodat, és ne aggódj a büntetések miatt. Ezentúl, ha téged is botoznak, mégis a kapitánynak fog fájni, nevetett az ördög. A fiú nem értette a dolgot, de már nem kételkedett többé az ördög szavában. Megköszönte a vörös sapkát, majd felvette az egyenruháját, és beállt őrködni a helyére. Az ördög meg amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt. Pár nap múlva aztán a katonát ismét elkapták, és 50 helyett most 100 botütést osztottak rá. Hanem a kapitány már előre rettegett, mikor megtudta, hogy a katonát kell megbüntetni. Maga sem értette, de mindig, mikor megbotozta a kis katonát, saját magának okozott fájdalmat. Már tele volt a kapitány kék-zöld foltokkal, sajgott mindene, alig volt épp csontja. Én ugyan meg nem ütöm még egyszer ezt a legényt, inkább szélnek ereztem, lóduljon innen, gondolta magában. Majd kiadta a parancsot, hogy az ifjú távozhat. Így szabadult meg a kis katona a szolgálattól, és megfogadta, hogy mindig becsületes marad, és akkor nem érheti baj. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Rák Kati vagyok, és ma én mondom nektek a mesét. Vadadi Adrien Ákos óvodába megy. Ákos óvodás táskája. Ákos már egy ideje óvodás, de még sosem maradt az óvodában egyedül. Vagy az anyukája játszott vele a babakonyhában, vagy az apukájával épített magas tornyokat, vagy a nagymamájával rajzolgatott egészen ebédig. Ákos szeret óvodába járni, de csak akkor, ha nem kell egyedül ott maradnia. Ma reggel, amikor megérkezett az óvodába, az anyukája legugolt hozzá, hogy elbúcsúzzon tőle. Én most elmegyek dolgozni, de ebéd után már itt is leszek érted. Azzal egy nagy puszit cuppantott Ákos pofiára, és bekísérte a csoportszobába. Ákos pityeregni kezdett. Az ajtóban belecsimpaszkodott az anyukája lábába, és csak szorította, hogy ne menjen el. A gyerekek köréje gyűltek, az óvó néni vigasztalni próbálta, de Ákos rájuk sem nézett, csak bújt az anyukájához, és egyre keservesebben sírt. Lea szólalt meg elsőnek: nem kell félni tőlünk, mi aranyosak vagyunk. Én építek veled magas tornyot, ha akarod, tette hozzá Dani. Ákos nagy nehezen engedte csak el az anyukáját, sokáig integetett utána. Azután belekuporodott az óvónéni ölébe, és hagyta, hogy az óvónéni vigasztalja. Hamarosan melléjük ült Dani is. Óvónéni, játszunk hátamon a zsákomat, és már a hátára is ugrott, hogy az óvónéni a mondókára előre, hátra ringassa. Dani azt szereti a legjobban, amikor a játék végén az óvónéni az ölébe repíti, és jól megcsiklandozza. Olyankor aztán úgy kacag, hogy kedvet kap a zsákos, mákos játékhoz mindenki. Most is sorbáltak a gyerekek, egyikük a másik után, hogy az óvónéni a hátára vegye őket. Egyedül Ákos üldögélt magában a szőnyegen, és csak bámulta a többieket. A gyerekek nevettek, rötyögtek, kacagtak, amikor az óvónéni egymás után megcsiklandozta őket. Egyszer csak Ákos felpattant, kinyitotta a csoportszoba ajtaját, és se szó, se beszéd, kiszaladt a folyósóra. Az óvónéni várt egy darabig, hát ha Ákos visszajön. Azután kikukucskált az ajtón, hogy meglesse, mit csinál. Ákos ölében az óvódás táskájával a szekrényénél ücsörgött. Mit csinálsz idekint? Kérdezte az óvónéni. Gyere be, ne legyél itt egyedül. Csak megszagolom anyukámat, húzta elő Ákos a táskájából anyukája pizsamáját, és jó alaposan végig szimatolta. Én inkább itt maradok anyukám pizsamájával. De amikor az óvónéni Ákos hátára segítette az óvodás táskát, és azt mondta, hogy pizsamástól, óvodás táskástól is bejöhet a csoportszobába, Ákos visszament vele a gyerekek közé. Először Danival magas tornyokat épített, aztán Leával a babakonyhában főzőcskézett, végül pedig az óvónénivel rajzolgatott egészen ebédig. Persze a táskába csomagolt pizsamát egy pillanatra sem vette le a hátáról. Ebéd után, amikor az anyukája érte jött, csillogó szemmel újságolta neki, Holnap majd apupulcsiát hozom el.
0: Csukás Mese Rádió. Ó, ció, ácio, káció, akáció, vakáció. Ezt a kis mondókát a kisiskolás gyerekek már jól ismerik. Az általános iskola utolsó napjain felírják a táblára ezt a szót, így várva a nyári szünet kezdetét. Mit is jelent a vakáció? Azt, hogy sok-sok szabadidőnk lesz játszani, pihenni és kalandozni. A nyár mindig tele van élményekkel. Süt a nap, meleg az idő, és rengeteg izgalmas dolgot csinálhatunk. Játszhatunk a szabadban, komukozhatunk, biciklizhetünk, labdázhatunk, vagy akár pancsolhatunk is a vízben. Sokan ilyenkor meglátogatják a nagymamát és a nagypapát, vagy más rokonokat. Ezek a látogatások mindig nagyon különlegesek. Finom ételek, közös játékok és sok-sok szeretet vár ránk. A nyár azért is olyan jó, mert több időt tölthetünk a barátainkkal. Kirándulhatunk, fagylaltozhatunk, eltölthetünk több napot is a játszótéren. És tudjátok, hogy miért szeretik a gyerekek annyira a nyarat? Mert ilyenkor minden nap egy kicsit olyan, mintha ünnep lenne. Nincs rohanás, több a játék, és minden nap tartogat egy új kalandot. A vakáció egy hosszú, napsütéses kaland. Használjuk ki minden percét, gyűjtsünk sok szép emléket, és élvezzük a nyár minden pillanatát. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Sukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Sukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: erdőben, és egymást kérdezgették, hát ha valaki jó előre gondoskodott a téli élelemről. Végül az állatok úgy döntöttek, hogy gyűlést tartanak, és együtt próbálják meg kitalálni, hogyan szerezzenek élelmet, mielőtt téli álomra szenderülnének. Az egyik tisztáson körben helyet foglaltak, és a harkályt, aki a legöregebb és legbölcsebb volt közöttük, kinevezték elnöknek. Már jó ideje tanakodtak, mikor egyszer csak hangos visítozásra lettek figyelmesek. Nem messze tőlük a sarka és a kakuk viaskodott, egy almacsutkán vesztek össze.
1: Na, add csak ide, hisz én találtam!
2: Micsoda, én láttam meg előbb!
0: Várjatok csak, fiúk! Honnan van az az almacsutka? Kérdezte tőlük a harkály.
1: Az erdő szélén van egy kertészet, amellett találtam reggel. Épp csak egy pillanatra pihentem meg az odún fele, erre a sarka már el is csente,
0: mesélte mérgesen a kakukk. Az öreg harkálynak egyből felcsillant a szeme. Küldjük el a nyulat, ő a legfürgébb közülünk. Nézzen körül, s ha elég ügyes, még egy kis almát is szerezhet. A nyúl pedig boldogan ment, mikor odaért a kertészethez, elbújt egy bokorban, s onnan leselkedett. A kertész éppen a közeli iskola diákjait tanítgatta a természet szeretetére, a növények gondozására. A diákok először megtanulták a fák, bokrok, s virágok neveit, fajtáit, majd azt is, hogyan kell gondozni őket. A kertész megmutatta nekik, hogyan kell öntözni, metszeni őket, miért fontos a gyomlálás. Eközben a nyúl éberen figyelte őket, s ahogy körbenézett a fák között, hirtelen megpillantott egy almafát, ami tel is tele volt csodaszép, pirosan fénylő almákkal.
1: Ez már aztán lakoma,
0: gondolta magában, majd mikor senki sem figyelt, leszakított egyet, és utcul neki. Mire a nyúl visszaért, az állatoknak már kopogott a szeme az éhségtől. A nyúl letette a piros almát középre, s az állatok vágyakozva, vagy éppen csodálkozva nézegették, volt, aki még sosem látott almát. És egyszerre majd szólni kezdték.
2: Milyen finom és milyen édes! Pompás az íze, mondogatták.
0: Ám az egy szem alma hamar elfogyott, és akkor újra összedugták a fejüket, mit évők legyenek. Kisvártatva a harkálynak újabb ötlete támadt. Ültessünk közösen egy almafát, és akkor mindenki annyit falatozhatna róla, amennyit csak akar. Nem kell hozzá más, csak egy almamag. Az állatoknak tetszett az ötlet, csak a rossz indulatú varjak károgtak, mint mindig.
1: Kár, hogy nem lesz belőle más, mint pusztaság, nevettek.
0: De az állatok rájuk se hederítettek, megbíztak a bölcs harkály szavában. Felosztották egymás közt a munkát, s mindenki boldogan kivette a részét a feladatokból. A nyúl minden nap lement a folyópartra vízért, a borz pedig segített neki öntözni a magokat, és kigyomlálta a földet. Ám lassan beköszöntött a tél. Az állatok begubóztak otthonaikba, és téli álomra hajtották fejüket. Az alma magocska pedig a földben várta, hogy kisüssön a nap, s eljöjjön a tavasz. Ahogy eltelt 3 hónap, beköszöntött a tavasz, és az almamagból is apró fácska lett. Lassan előbújtak rajta a hajtások, majd a levelek, az állatok pedig igazán büszkék voltak az almafácskájukra. A fa pedig egyre magasabbra nőtt, néhány hét múlva megjelentek rajta a virágok, majd az ősz közelettével az első gyümölcsök is. Igaz, ezek még csak zöld színűek voltak, éretlenek. Ám voltak néhány.

0: néhányan, akik már nem bírtak tovább várni, s megdézsmálták az almafa termését. Hanem meg is bánták azonnal, beleharaptak a gyümölcsbe, de mind keserű volt. Mikor a varjúk meglátták a fanyar zöld almákat, kárörvendően nevetgéltek.
1: Mi előre megmondtuk, hogy nem fog sikerülni.
0: Az állatok csalódottak voltak, és nem értették, hogy miért zöld a termés, mit ronthattak el. Végül a nyúl összeszedte bátorságát, és elment a kertészetbe, hogy a gyerekek segítségét kérje. Oda ment az egyik fiúhoz, és mindent elmesélt neki, hogy lopta el az almát, mikor éhesek voltak, és hogyan kezdték el nevelgetni a magot közösen, ám végül nem hozott piros almákat. A fiú megsajnálta őket, és hívta barátait, hogy segítsenek megmenteni az almafácskát. A gyerekek boldogan segítettek. Először elmagyarázták, hogy az alma csak ősszel érik meg, de addig sem szabad elfeledkezni a fáról, törődni kell vele mindig. Azért, hogy megerősödjön a növény, időnként vissza kell metszeni az ágait, és a talajt is táplálni kell. Az almák meg fognak érni idővel, csak elég napfény érje őket. Mesélték, majd megmutatták, hogyan kell nevelni a fát. Amikor végeztek a munkával, a gyerekek elköszöntek újdonsült barátaiktól.
1: Gondozzátok ügyesen az almafácskátokat, és pár hét múlva nagyon finom almák fognak teremni rajta.
0: Ahogy teltek a napok, majd hetek, a fácska, az állatok gondoskodásának hála, egyre nagyobb és erősebb lett. S lassan megjelentek rajta az óriási piros gyümölcsök. Végül annyi alma lett a fán, hogy jutott bőven az erdő összes lakójának. S bizony, mézédes volt mind.

0: Csukás meseládi.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Oro.
1: Csukás István pompom meséi, Civakodó cipőikrek, aki elmeséli nektek, Balázs Klári. Pompom ült egy ágon, egy szép hosszú ágon, és várta Picúrt. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, egy faágon gubbasztó szőrsapka. Végre jött Picúr, de olyan furcsán jött, mintha még a szokásosnál is lassabban jönne, és mintha bicegne egy kicsit. Pompom türelmetlenül várta, hogy Picúr oda bicegjen a fa alá, majd mikor végre odaért, nagyot köszönt neki. Szia, Picúr! Már azt hittem, sose érsz ide. Mi van veled? Picúr sértődött és neheztelő hangon szólt Pompomnak. Szia! Nem látsz semmit? Nem veszel észre semmit? Pompom nem értette, hogy mi baja van Picúrnak. Azt meg egyáltalán nem értette, hogy miért van megsértődve. Minden esetre gyorsan válaszolt, nehogy még tovább mérgesedjen ez a helyzet. De, láttalak! És észrevettem, hogy lassan jössz, meg azt is észrevettem, hogy bicegsz egy kicsit. De Picúr még mindig durcásan kérdezte. És más nem vettél észre? Semmi mást? Pompom tekergett az ágon, meg lelapult, és törte a fejét, hogy mit nem vett észre, de nem látott semmit, nem jutott eszébe semmi. Picúr perdült egyet a sarkán, meg illegett és billegett, majd újra felszólt az ágra. Na, még most sem? Pompom tanástalanul ráncolta a homlokát, széttárta a karját, meresztette a szemét, de minden hiába. Végül feladta. Szabad a gazda? Mondd meg! Picúr toppantott egyet, smérgesen nézett Pompomra, pedig majd kiszúrta a szemed, és ezért forogtam, és ezért billegtem. Tegnap volt a születésnapom, és ezt a gyönyörű cipőt kaptam ajándékba, és te észre se vetted, és rá se füttyentettél. Még azt sem mondtad, hogy ó, vagy hűha, vagy hogy na hát, Pompom elszégyelte magát, ne haragudj. Ma nagyon vaksi vagyok, de most már látom, és igazán gyönyörű, és fütty, milyen gyönyörű, és ó, be gyönyörű, és hű, de szép, és na hát, hogy milyen pompás cipő. Pompom füttyögött, meg ózott, meg hőzött, meg nahátozott, meg ugrált közben az ágon. Picúr lassan megengesztelődött, s rámosolygott Pompomra. Köszönöm, igazán tetszik? Pompom bólogatott. Igazán, de miért bicegsz? Picúr újra elkomorodott, meg felhős lett az arca, és felsóhajtott. Mert szorít, ha állok, akkor semmi baj, de ha megyek, akkor szorít, és azért bicegek. És azért megyek ilyen lassan, mert nem tudom pontosan, hogy melyik szorít. Néha a jobb, néha a bal. Néha meg egyszerre mind a kettő. Pompom felsóhajtott. Hajjaj, néha a jobb, néha a bal. Ez pontosan olyan eset, mint ami a civakodó cipő ikrekkel történt. Picúr abba hagyta a sóhajtozást, kíváncsian kérdezte. Mi történt a civakodó cipő ikrekkel? Pompom pislogott, meg a torkát köszörülte, majd így szólt. Elkísérhetlek? Majd lassan bicegünk, meg csoszogunk, és közben elmesélem. Picúr bólintott. Pompom gyorsan leugrott az ágról, elhelyezkedett Picúr fején, mint egy sapka, és lassan, nagyon lassan bicegtek, meg csoszogtak az iskolába. És senki, de senki nem értette, hogy miért nevetgél Picúr annak ellenére, hogy szorítja a cipő, és senki, de senki se értette, hogy miért hahotázik a sapkája is. Az egész Gombóc Arturral, a dagadt madárral kezdődött, mondta Pompom, és felemelte az ujját. Minden jó történet Gombóc Arturral kezdődik. Vagyis Gombóc Artur megint elnézte a naptárt, s mire elindult volna Afrikába, már lekésett minden járművet. Bánatosan nézett az utolsó hajó után. Lőttek az afrikai utazásnak, mormogta. Ha csak nem úszok odáig. Brrr, hát mi vagyok én? Kacsa, avagy hal, avagy gumicsónak? Nem, nem. Én nem szeretek úszkálni össze-vissza. Így hát, ha mindent meghányok vetek, mi marad? Maradok én itt a parton, a tél meg jön a nyakamba. Brrr, Gombóc Artúrnak bizony szembe kell nézni egy-két dologgal. De nem elég a szembenézés, egy-két apróságot is be kell szereznie télre. Ahogy slattyogott hazafelé, sorra vette, hogy mire van szüksége. Lássuk csak, mi kell a télhez. Kell egy esernyő, arra különösen is már régen fáj a fogam. Azután kell egy csíkos sapka, lehet pöttyös is, úgy se látszik, ha ráesik a hó. Azután kell egy csomó csokoládé, mindegy, hogy milyen mintájú. De hát ez nyáron is kell, meg ősszel is, meg tavasszal is. Meg mi kell még? Ahogy idáig jutott a gondolkodásban, meg a töprengésben, már hult is a havas eső, csupa sár lett az utca, meg locspocs. Ekkor rögtön eszébe jutott Gombóc Artúrnak, hogy mi kell télire. Fázósan dörgölte egymáshoz, meg kapkodta a lábát. Ez a locspocs! Szaplathatok ebbe a hideg latyakba, mivel én az utóbbi időben csak gyalog járok, világos, hogy feltétlenül kell egy pár cipő. De előbb még megvette az esernyőt, meg a sapkát, meg a sálat, s mikor már fent jó melege volt, elindult, hogy a lábára is vegyen valamit. A cipőboltban egy mosolygós eladó fogadta nyájasan. Hogyne, van cipő, ez itt mind csupa cipő, nincs köztük egy téli kabát se. És van tavalyi nyári cipő, vagyis szandál, van tavaly előtti sárcipő, vagy két éves vászon, vagy 10 éves valódi műanyag talpú. Nekem téli kell, morogta Gombóc Artúr. Akkora nem számít. Az eladó tovább mosolygott. Nem lehetett zavarba hozni, van téli is, éppen egy pár. Ezt még nem tudtam eddig senkinek se eladni. Már szinte a szívemhez nőtt, de amint látom, uraságodnak éppen egy pár lába van, melegen tudom ajánlani. És nézze csak, milyen szép pöttyös cipő, illik a sapkához. Gombóc Artúr azonnal megvette a pöttyös cipőt, felhúzta a lábára, és elégedetten elindult haza. Most már nem fázott se alul, se felül, se oldalt, se középen. Otthon szépen elrakott mindent, az esernyőtartóba, a sapkát és a sálat a fogasra, a cipőt meg az ágy két végébe. Ide teszem a balt, ide meg a jobbot, hogy nehogy összekeverjem őket. Ez a bal, ez a jobb. Lefeküdt a nagy bevásárlás után, s rögtön elaludt. Ekkor megszólalt az egyik cipő gúnyosan. Na, most magad is hallhattad, te csámpás, hogy én vagyok a jobb. A másik cipő tátogott, meg hápogott mérgében. Mindjárt megpukkadok, meg szétrepedek. Még hogy te vagy a jobb, te tyúkszemdörzsölő, te kaptafa pusztító. Azonnal odament és dühösen elrugdosta helyéről a jobb cipőt. Most én vagyok a jobb, meg az erősebb is. A jobb cipő éppen vissza akart vágni, amikor Gombóc Artúr egy nagyot horkantott és felébredt. Ugyanis éppen azt álmodta, hogy elfelejtett csokoládét venni. Ennek a felese tréfa. A nagy éhezéstől már mindent elfelejtek. Már olyan lyukas az eszem, mint az ementáli sajt. Azonnal vásárolnom kell egy csomó csokoládét, Sietve beledugta a lábát, először az egyik cipőbe, azután a másikba, nyakába csavarta a sálat, fejébe csapta a sapkát, kinyitotta az esernyőt és kirohant. Rohanás közben érezte, hogy valami furcsa van a lábával, lassított, hogy jobban megfigyelje, mi az a furcsa. Hát az volt a furcsa, hogy mikor jobb lábával lépett, úgy érezte, hogy a ballal lép. Ennyi, motyogta. Lehet, hogy még nem ébredtem fel, vagy nem tudom, hogy melyik a jobb lábam vagy a bal lábam. Épp ezért vezényelni kezdett magának hangosan, mint a katonák. Bal, jobb, bal, jobb. És amikor a balt mondta, a jobb lába lódult előre. Mikor a jobbot mondta, akkor a bal. Megállt, megvakarta a fejét, majd lenézett a lábára. Először a jobbra, másodszor a balra. Hát, ahogy lenézett, különös dolgot látott. Összet volt cserélve a lába. Hűha, motyogta rémülten, összekeveredett a lábam. A bal helyén van a jobb, a jobb helyén meg a bal. De nem elég, hogy össze volt keveredve a lába, hanem az egyik cipő hirtelen meglódult, és nagyot rúgott a másik cipőbe. Jaj, a bokám, nyögte Gombóc Artúr, mivel a lába benne volt a megrúgott cipőben. Erre a másik cipő hátrált egy kicsit, és nekifutásból sarkon akarta rúgni az egyik cipőt. Jaj! Nyögte megint Gombóc Artúr, mivel a lába kiszaladt alóla. Ő meg a földre tottyant. Ahogy ott ült, meg nyögött, látja ám, hogy a két cipő a levegőben is rugdossa egymást. Egyúttal persze Gombóc Artúr bokáját is. Na ebből elég, dühögött meg Gombóc Artúr. Átkozott, civakodó cipők, levelük. Azzal lerúgta a cipőt, és mérgesen bedobta a kukába. Na most rugdossátok egymást, vacak méregzsákok. Majd lenézett fázós lábára, s elcsodálkozott. Jé, most a helyén van mind a kettő. És most már rohant is mezitláb csokoládét venni, csak úgy fröccsent a hólé meg a sár. A kukában egy kis ideig csönd volt, megszeppent a csönd. Majd megszólalt az egyik cipő. Jaj, jaj, mi lesz velünk? Megszólalt a másik is. Itt pusztulunk el a szemetes kukában. Éppen arra ugrált órarugó, gerincű, felpattanó, s meghallotta a siránkozást, meg a sóhajtozást. Kinyitotta a kuka fedelét. Nini, egy pár cipő, mondta. Ti sóhajtasztatok? És miért? Jaj, jaj, mondta egyszerre a két cipő, kidobott minket Gombóc Artúr. És miért dobott ki? Talán nyomtátok a tyúk szemét? Veszekedtünk, meg civakodtunk, azért dobott ki. És mind veszekedtetek, és mind civakodtatok? A bal cipő szepegve felelt. Ő azt mondta, hogy ő a jobb. Pedig én is vagyok olyan jó. Órarugóz gerincű felpattanó akkorát nevetett, hogy a cserepek lepotyogtak a háztetőről.
0: Ilyen buta cipőket még nem láttam. Ti vagytok a legostobább cipők a világon.
2: Persze, hogy az egyiket balnak hívják, a másikat meg jobbnak, de ez nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb, hanem azt jelenti, hogy melyik oldalon viselnek.
0: Ha-ha-ha-ha, mert különben olyan egyformák vagytok, mint az ikrek, és ha megígéritek, hogy nem fogtok veszekedni, kiszedlek innen benneteket.
2: Ígérjük, ígérjük, mondták a cipőikrek.
0: Órarugó gerincű felpattanó kiszedte őket a kukából, kicsit letörölte róluk a port, a szemetet, és így szólt hozzájuk. Ha nem akarjátok, hogy az egész világ, sőt, az egész kerület rajtatok nevessen, ne civakodjatok különben, arra ment a gazdátok. A cipőikrek megfogadták, hogy soha többé nem civakodnak.
2: majd futásnak eredtek, s nem sokára utol is érték a mezitláb csattogó gombóc Artúrt. Elébe álltak szépen, mégpedig a jobb láb elé, a bal meg a bal láb elé.
0: Nini, örvendezett gombóc Artúr, ezek az én cipőim.
2: Hát utánam jöttetek?
0: És nem fogtok többé rugdosni? Meg civakodni?
2: Soha, bocsáss meg, mondták a cipőikre. Gombóc Artúr belelépett a cipőbe.
0: Érdekes, milyen kényelmes és milyen jó benne a járás, és milyen gyönyörű cipő.
2: A bal is, meg a jobb is. Egyformán mind a kettő. Régen volt ilyen pompás cipőm. Ügyelt is rájuk Gombóc Artúr, esténként kipucolta őket. A cipőikrek pedig vidáman játszadoztak, bújócskáztak a szobában, és soha többé nem civakodtak.
0: Pompom befejezte a mesét, és óvatosan megkérdezte.
2: Nyomja még a cipő a lábad?
0: Picúr vidáman perdült egyet.
2: Már nem nyomja, egyformán kényelmes mind a kettő. Régen volt ilyen pompás cipőm.
0: Majd a toronyórára nézett.
2: Hű, elcsászkáltunk meg, elbicegtük az időt. Elkéstem az iskolából. Futás!
0: És futottak, és szögdeltek, és trappoltak, és ügettek a gyönyörű új cipőben, ami olyan puha, kényelmes, mint a vaj, illetve mint a bársony.
2: Mikor az iskolához értek, Pompom felugrott egy ágra, és Picúr utána szólt.
0: Megvárhatlak?
2: Picúr visszamosolygott a kapuból.
0: Megvárhatsz, és üdvözlöm a cipőikreket.
2: Pompom bazsajogva nézett a becsukódó kapura.
0: Átadom, ha találkozom velük, feltétlenül átadom.
3: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Halmesék. Beck Marian mese sorozatát Szacsvai László meséli el.
4: Melyik gyerek ne akarna magának egy saját horgásztavat magánstranddal és csak neki szóló játszótérrel? Sziasztok! Szacsvai László vagyok. Tartsatok velem! Négy baráttal egy feledhetetlen vakációra. Beck Marian, halmesék. Kalandozások az édesvízi halak izgalmas világába. Mocorgók. Még fél órája sem alhattak, amikor Rozi halk neszezésre ébredt. Felkeltette Ellát is.
5: Én nem hallok semmit. Biztosan a fiúk mocorogtak. Aludj te is vissza nyugodtan, mondta gyengéden Ella. De épp ahogy ezt kimondta, újra zörgés hallatszott. Ti vagytok ébren? Szólt át Ella a fiúk sátrába.
6: Nem, én is hallom az ajt percek óta, de azt hittem ti voltatok, felelte Mati.
4: Óvatosan kiúzták a sátor cipzárját, belebújtak a cipőjükbe, és elemlámpákkal a kezükbe járták körül a sátrakat. Rozi Ella kezébe karolt, kezdett félni a sötétbe.
6: Én semmit sem látok, mondta álmosan Ella. Talán a kutyák voltak, felküldjünk vissza aludni.
5: Erre gyertek, suttogott ekkor Mati. Nézzétek, ott a strégen,
4: tette hozzá, és az elemlámpájával egy kis sünnire világított.
6: Jaj, de édes, olvadt el rögtön Rozi, ahogy meglátta az apró emlőst.
4: A sünni fejét a horgászatról kint felejtett gilisztás dobozba tette. Nyilván a benne lévő gilisztákat habzsolta.
6: Tényleg, cuki, de most már visszabújhatunk a sátorba?
5: Ásított egyet.
6: Aludjunk, válaszolta Rozi, és visszaindult a sátrakhoz.
4: Épp ahogy újra elaludtak, hangos ugatásra riadtak fel.
6: Mi van már megint? Kérdezte nyűgösen Ella. Az órájára nézett, hajnali 2 múlt 5 perce.
4: A baromfi udvarnál ugatnak a kutyák.
5: felelte Mati, aki már kint volt a sátorból. A többiek is kibújtak, és fáradtan a tyúkol felé indultak. A fű harmatos volt, a bokájuk csupa víz lett. A baromfi udvar kerítése előtt ment a fel-alá rohangált. Füge az ajtó előtt ült, fahéj mellette ugatott. Mi a baj, mit vettetek észre? Kérdezte Ella a kutyáktól, miközben megvakargatta a füge buksiját. Te jó ég, kiáltotta el magát Rozi. Egy róka áll az egyik komposztáló tetején. Mindannyian a baromfi udvar közepén lévő komposztálóra világítottak. Magyarország egyik leggyakoribb ragadozója egy róka lakmározott a komposzt halomból. A róka a gyerekekre nézett, evett még egy falatot, talán egy tojáshéjat vagy egy gyümölcsmaradványt, majd leugrott és a másik irányba indult. A baromfi udvar végében lendületet vett és átugrott a 2 méter magas kerítése. Ella megfogta mentát, nehogy utána szaladjon. A tyúkok és a kis csibék szerencsére biztonságban vannak, mutatott Ella az elzárt tyúkor felé. Szóval menjünk, feküdjünk vissza. Remélem most már reggelig alhatunk, tette hozzá. A zajongásra nagypapa is felébredt. Épp akkor ért a tyúkolhoz, amikor a gyerekek visszaindultak. Mi történt? Miért vagytok mind idekint? Tudakolta csodálkozva nagypapa. Egy róka volt a baromfi udvarban. A komposztálóból falatozott, válaszolt Lori. Nem inkább aranysakál? Kérdezte nagypapa. Mostanában több horgász is arról számolt be, hogy aranysakálokat láttak a környéken éjszaka. Nem, egészen biztos vagyok benne, hogy róka volt, válaszolta határozottan Ella. Hosszú lábai voltak, és mintha fekete zoknit viselt volna. A szőre vörös, csak a nyaka eleje és a farka vége volt fehér. Akkor tényleg róka volt. Még jó, hogy a tyúkok már rég a helyükön alszanak, szögezte le nagypapa. Mi is feküdjünk vissza, jó ét újra, gyerekek, tette hozzá, és kedvesen megpuszítta Rozi homlokát. A sátraikban néhány perc múlva újra az igazak álmát aludták a kis csapat tagjai. A 3 kutyus is kényelembe helyezkedett.
7: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
3: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
8: Sziasztok gyerekek, dr. Pölcz Ádám vagyok, és most én fogok mesélni nektek. Lázár Ervin, Molnár fia zsákbúzája. A falu végén laktak a molnárék a patak mellett, takaros kis házacskában. Igaz, a kéményből hiányzott egy darab, meg a tetőn is tátongott egy-két jókora lyuk, de azért takaros ház volt, hiszen rezgő nyárfa állt az udvarában, rozmaring nőtt a csonka kéményen, a tetőn meg egész esztendőben úgy zöldelt a moha, hogy mindenki megbámulta, aki arra járt. Ezért volt takaros a szegény Molnár háza. De a fia volt mégis a legtakarosabb. Hetet 7 országon nem találhattak nála különblegényt. Erős is volt, okos is, bátorságért sem ment a szomszédba, s ha dolgozni kellett, akkor is ember volt a talpán. És mint aféle legény, szerette a nótát meg a táncot. Talán kicsit jobban is szerette, mint kellett volna. Nem nagyon sokkal, de azért icipicivel mégis. Mikor aztán 21 esztendős lett, odaállt eléje az apja. Megnőttél, fiam, ember lettél, mondta neki. Itt az ideje, hogy megállj a világban a saját lábadon. Én szegény ember vagyok, nem adhatok neked sok útravalót, de amit kapsz, jól becsüld meg, és mindig csak azt tedd, amit most mondok. Kíváncsian várta a legény a folytatást, Az apja meg ez alatt bement a malomba. Volt itt egy zsák búza. Nagyon régen őrizték, tartogatták, akkor sem nyúltak hozzá, mikor betevő falatjuk sem volt, pedig csak ezt a zsák búzát kellett volna a garatba önteni, aztán lett volna lisztjük, kalácsuk. Hanem a Molnár soha nem engedett a zsákhoz nyúlni, pedig hely, de sokszor maradtak ebéd meg vacsora nélkül. Ezt a zsák búzát hozta ki a Molnár a keleplő malomból, s a fia elé tette. Ez az útra valód, fiam, mondta. Ej, édesapám, ámult el a legény. Nem jobb lenne ezt cipó formájában elvinni? Vagy eladnánk? Két tallért is megadnak érte, azért aztán mindenfélét vehetnék az úton, amíg munkát nem találok. A tallérnak zsák se kell, könnyű is, kicsi is, elfér a zsebemben. A Molnár a fejét rázta. Nem úgy van az, fiam. Nem tallér kell neked, hanem ez a zsák búza. Mert jól jegyezd meg, ilyen búza nincs több a világon. Ha ezt elveted, 1000 zsákkal terem. Ez tetszett a legénynek. Még hogy 1000 zsákkal? Az lesz ám csak az igazi gazdagság. Nem jár ő többet mezitláb soha életében, és még a király is megsüvegeli. Körül is nézett mindjárt, hogy hol találna vetéshez alkalmas földdarabot. Az apja észrevette, hogy a fia már keresi is a helyet a vetésnek, s megszólalt gyorsan. Hanem fiam, van ám egy bökkenő. Nem vetheted oda a búzádat, ahova akarod, mert akkor egy szem nem sok, annyit sem terem. Egyetlen hely van csak a világon, ahová elvetheted. Lehet, hogy közel, lehet, hogy messze, én azt nem tudhatom. De ha akarod, biztosan megtalálod, csak erő kell hozzá, és csüggedned sem szabad soha. Vakarta a legény a feje búbját. Mégis hogyan találom meg? Nem indulhatok vaktában a világnak. Azt nem is kéri tőled senki, nyugtatta meg az apja. Ezen az úton elindulsz napkelet felé. Keveset pihenj, keveset aludj, csak éppen annyit, amennyi szükséges. Menni kell, menni. És amikor aztán egy dombocskához érsz, állj meg, vedd le a válladról a zsákot, és vesd el a dombocska földjébe a búzát. De nem lehet ám akármilyen dombocska. Ennek a dombocskának fekete humusz a földje, puha, omlós. A legtetején meg 3 fenyőfa áll, s mind a 3 fenyő csúcsán egy piros begyű madár énekel. Jól van, elbúcsúzott a legény a szüleitől, az édesanyja még sírt is egy sort, de nem tartóztatta, hiszen tudta jól, egyszer minden legénynek neki kell vágni a világnak. Ment, mendegélt a legény, még fütyörészett is, pedig ugyancsak húzta a vállát a jókora zsák. De azt gondolta magában, mit számít ez a kis fáradtság, amikor ekkora gazdagság vár rá. Még meg is simogatta a nehéz zsákot. Ugye, zsákocska, nem hagyjuk mi cserben egymást. Az országút nagyon hosszú, nem lehet látni se elejét, se végét. A nap egyre feljebb kapaszkodott, nem volt az égen egy árva felhő, meleg volt, verejtékezett a zsák alatt a legény. De nem hagyta magát, ment csak keményen. Egy kis felhő nem ártana ugyan, gondolta magában, de ha nincs, nincs. Meg kell találnom a dombot. 3 nap, 3 éjszaka ment egyfolytában. A zsák már nagyon nyomta a vállát, s a lába is fájt kegyetlenül. Na most már igazán itt lehetne az a dombocska, mondta bosszúsan a 4. nap reggelén, de bizony dombocskának még csak nyoma sem látszott sem erre. Lefeküdt hát a legény, feje alá tette a zsákot, s nem sokára el is aludt. Azt álmodta, fényes hintóval állított be az apjához meg az anyjához, s olyan kéményt ragadott a házra, meg úgy befoltoztatta a lyukat, hogy a nap megállt csodálkozni az égen. El is mosolyodott álmában. Kisvártatva aztán felkelt, vette a zsákot és tovább indult. Most már nem lehet messze a dombocska, gondolta. De bizony a dombocska nem látszott sem erre. Újra eltelt 3 nap. Megint nagyon elfáradt, és már az járt az eszében, talán nem is mondott igazat az apja, amikor meglátott egy dombocskát. Na végre, örült a legény, és meggyorsította lépteit, s mintha még a zsák is könnyebb lett volna a vállán. Mikor közelebb ért, látja ám, hogy a dombocskának sárga homok a földje, a tetején meg egyetlen fenyő áll, s a fenyő csúcsán egy zöld vegyű madár énekel. Ejha, csodálkozott a legény, mintha az apám azt mondta volna, hogy 3 fenyőt találok, meg fekete földet. De hiszen itt a domb. Apám biztosan tévedett. Aztán arra is gondolt, hogy tovább kellene vinni a zsákot. de hiszen más domb nincs is itt sem erre, mondta. Fogta hát a zsákot, letette, kioldozta, és elkezdte vetni a szép, piros szemű magot. Szórta, szórta, még dudorászott is. Már azért a három fenyő, a fekete föld meg a pirosbegyű madarak nem hagyták nyugodni. Egyszer csak látja ám, hogy a zöldbegyű madár elhallgatott a fenyőn, és ilyetten verdes a szárnyával. – Mi bajod, kis madár? – kérdezte a legény. – Nem a te földed, nem a te földed! – csivitelte a madár. – Hely, ennek a fele sem tréfa! – gyorsan bekötötte a legény a zsák száját, várra kapta, aztán neki az országútnak. Sokkal könnyebb lett a zsák, hiszen a fele mag hiányzott, de azért a legény mégis nehezebbnek érezte. Fel sem mert nézni nagy bánatában, csak az utat bámulta egyre lehajtott fejjel. 3 hétig ment éjjel-nappal szakadatlan. A fél zsák búza már nagyon húzta a vállát, a lába is kisebesedett. Most már aztán igazán megszenvedtem érte, hol van hát a domb, morgott magában. Elég lesz a fél zsák búza is, hiszen még így is 500 zsákkal terem. Cifrahintót ugyan nem vehetek, s otthon is csak a kéményt tudom megcsináltatni, a tetőt nem, de ez is több a semminél. Már-már elhatározta, hogy pihen egyet, mikor a látóhatár szélén meglátott egy dombot. Na végre! Kiáltott boldogan, és futásnak kerett. A dombnál megint elcsodálkozott, mert ennek a dombnak barna volt a földje. A tetején 2 fenyőfa állt, s mind a 2 fenyő csúcsán egy-egy kékbegyű madár énekelt. Mintha apám 3 fenyőt mondott volna meg fekete földet és pirosbegyű madarakat, gondolta a legény, de aztán legyintett. Ugyan honnan tudhatta volna ő? Meg aztán más domb nincs is a közelben. Ez lesz az bizonyára. Fogta a zsákot, kioldozta a száját, és vetni kezdte a búzát. Vetett, vetett, de valami nem tetszett neki. Fölnéz egyszer a fára, hát látja ám, hogy a 2 madár úgy verdes a szárnyával, mintha a szívüket szaggatnák. Mi bajotok, madárkák? Kérdezte ilyetten a legény. Nem a te földed, nem a te földed! Csivitelték a madarak. Fogta erre gyorsan a legény a zsákot, s szaladt az országútra. Hát alig megy néhány lépést, egyszerre csak látám egy dombot. Fekete a földje, 3 fenyő áll a legtetején, s mindegyik fenyő csúcsán egy pirosbegyű madár énekel. Volt öröm, mikor meglátták a legényt. Csapkodtak a szárnyukkal örömükben, integettek boldogan. Megjött a mi fiunk, megjött a mi fiunk! A legény meg csak állt, szólni sem tudott. Vessél már, vessél már! Énekelték a madarak. Rád vártunk! Letette a legény a zsákot, belenyúlt, de bizony egy fia magot sem talált. Miért nem vetsz, miért nem vetsz? Kérdezték a madarak. Erre aztán ledobta a legény a zsákot, s elfutott. Fájt a szíve, majd meghasadt. A 3 pirosbegyű kismadár meg mind elszállt, a fekete földű dombocska egyszeriben kősziklává változott. Látod, látod, Molnár fia, miért szórtad el a búzádat?
7: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
9: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy királyfi. Mondom, egy királyfi.
10: Jövök!
9: Egyik délután föl alá járkált a palotában, és nagyon gondolkodott. Azon gondolkodott, hogy immáron 20 éves lett, meg kellene házasodjon. Na de kit vegyen el feleségül? Gazdagot-e? A gazdag bíró lányát? Vagy szegényet-e? A szegény kosárkötőmester lányát? Hát ezen gondolkodott. Végül is azt találta ki, mindegy az, hogy szegénye vagy gazdag, a legfontosabb, hogy szeresse őt az a lány, és legyen hozzá hűséges. Elhatározta, hogy elmegy hozzájuk lánykérőbe, de úgy ám, hogy ne ismerjék föl, álruhába. De hogy hogyan is csinálja, ezen gondolkodott.

Mikor idáig jutott a gondolkodásban, azt mondta magában. Márpedig én a gondolataimat tetre is váltom. Fogta magát, leszaladt a palota udvarra. Mondjuk ez még csak az első emelet, úgyhogy futás tovább, király uram. Most már leérkezett. Dehogy érkezett, hisz eltévesztette. A lejárat helyett a följárat fele ment, úgyhogy felszaladta mondjuk az ötödikre. Futás tovább, király uram, de most már lefele. Dehogy futok, hisz van a palotámban lift. Megérkeztem. Na, jól van, megérkezett. Kiment a palota udvarra, nézett balra, nézett jobbra. Majd megint nézett balra, megint nézett jobbra. Valamit nagyon keresett. Azaz, hogy valakit. A kocsis legényt kereste. De már érkezett is a nagy bajuszú kocsis legény a királyi hintó bakján. Mikor megpillantotta a királyfit, nagy kalap levéve köszöntötte. A királyfi elkezdte nézegetni a kocsis mellényét. Szép mellénye volt a kocsisnak, pittykés mellény. Büszke is volt rá, nem is adta volna oda világ pénzért se senkinek sem. A királyfi el akarta venni. Nem adta. Elvette tőle hatalmi szóval. Elvette a kalapját is. Elvette a bajuszát is. Akarom mondani a bajuszát, azt nem, mert az oda volt nőve. És a szerzett kincsekkel visszaszaladt a palotába. Ahogy visszaért, átöltözött kocsisi ruhába, és már így indult a faluba, egyenesen a gazdag bíróék háza felé.

Rázta a fejét a gazdag bíró lánya. Nem akart hozzámenni a kocsis legényhez, mert ő egy gazdagabb kérőre várt volna. Egy királyfira, egy báróra, egy grófra. Nem sejtette, hogy a kocsisi ruha alatt maga a királyfi van, aki viszont ott hagyta a gazdag bírólányát, és átsétált a kosárkötőjék háza.

Megörült a kocsislegény, hogy hozzámegy a kosárkötőmester lánya feleségül. De megörült a kosárkötőmester lánya is, hogy ilyen deli legényre akadt. Úgy megörültek egymásnak, hogy táncra is perdültek.

majd nem sokára, azt mondta a kocsis legény. Édes párom, nekem most el kell mennem, de hamarosan visszatérek. Egy hét múlva megtartjuk a lakodalmat. Azzal búcsút intettek egymásnak. Csókot dobtak egymásnak. És a kocsis legény, aki nem más, mint maga a királyfi, visszavagtatott a palotába. Ahogy visszaért, levetette a kocsisi ruhát, magára öltötte a királyt, és megint elkezdett gondolkodni. Azon gondolkodott, hogyan kellene újra próbára tenni mind a gazdag bírólányát, mind a szegény kosárkötőmesterlányát. De hogy hogyan is csinálja, ezen gondolkodott.

0: anyját.
1: Úgy is tett, elindult a faluba, egyenesen a gazdag bírójék háza felé. De előtte palástja alá rejtette a kocsis kalapját, hogy majd alkalomattán előhúzhassa onnat, és megmutathassa, hogy bizony, ő járt errefelé, mint kocsis legény.

0: Na, gondolta a királyfi. Nem voltam jó, mint szegény kocsis legény. Bezzeg, most jó lennék, mint gazdag királyfi.
1: Ugye?
0: De akkor ne legyek jó, így se. Azzal a gazdag bíró lánya legnagyobb megrökönyödésére elővette palástja alól a kocsisi kalapot, föltette és eszmondta.

0: Sírt Rit a gazdag bírólánya. Ájuldozott, székre ájult. Repülősóért kiáltozott.
1: Repülősót, repülősót.
0: De bizony, a királyfit nem hatották meg a könnyek, nem hatotta meg az ájuldozás. Ott hagyta a síró, rívó, toporzékoló gazdag bírólányát, s átsétált a kosárkötőjék házába.

Vajon miért nem akart hozzámenni a kosárkötőmester lánya a királyfihoz? Mert volt már néki egy vőlegénye, a kocsis legény, akit ő szeretett és hűséges hozzá, és szeretetét, hűségét nem cseréli föl a királyfi gazdagságára. Megörült a királyfi, mert ő pont egy ilyen lányt szeretett volna. Elővette palástja alól a kocsisi kalapot, föltette a fejére, és megmutatta, hogy ő bizony nem más,

Így történt, hogy a gőgös gazdag bíró lánya hoppon maradt, míg a szegény kosárkötőmester lánya tiszta szeretete elnyerte méltó jutalmát. Nagy lakodalmat csaptak, ettek, ittak, mulatoztak. Három éjjel, három nap ropták a táncot. Itt a vége, fuss el vége.

0: Ragyogott, a legkisebb herceg Levente az ablakhoz sétált, hogy megcsodálja a csillagokat. Mikor fültanúja lett a táncoló királylányok nevetésének, elhatározta, hogy nyomozásba kezd. A bátyjai és nővérei mind aludtak, de ő bátor volt és nem félt a sötétségtől. Díszes királylányok hová mentek? Motyogta magában. Ki tudja, milyen titkokat rejtegettek? Levente csendben kilépett a kastélyból, és az őt körülvevő csillagos ég alatt megindult a tó felé. Ahogy közelebb érkezett, szeme előtt feltárult a lenyűgöző látvány. A táncoló hercegnők gyönyörű, csillagokkal díszített ruhákban forogtak, mintha a víz tükre is velük táncolna. Miért táncoltok itt? Kérdezte Levente, hiszen kíváncsisága nem ismert határokat. A hercegnők egyszerre megálltak, és a legidősebb, ki a csillagfényben ragyogott, lelépett a vízből. Miért rejtőzködünk, kicsi herceg? Mosolygott. Csak éjszakánként táncolhatunk, mert a napfény elviszi varázsunkat. Levente döbbenten nézte a lányokat, akik elkezdtek mesélni arról, hogy minden éjjel, amint a nap elbújik, ők a tó tükrénél táncolnak, hogy megőrizzék Szivárványország szépségét. Ha valaki megzavarná őket, a varázslat eltűnne, és a fák virágai elhervadnának. Nézd csak, mutatott a legfiatalabb hercegnő, aki a legszínesebb ruhát viselte a tó közepére. A táncunk által a csillagok fényesen ragyognak. Levente szemei felcsillantak, és mint egy kis hős szívében elhatározta, hogy megvédi a titkot. Én is tudok táncolni, kiáltotta. A hercegnők vidáman felnevettek, de aztán egy pillanatra megálltak, és mosolyogva válaszoltak. Jöjj velünk, ha tudsz, de vigyázz, ne zavarj meg minket, mert a varázslat eltűnhet. Levente magabiztosan kezdte utánozni a királylányok lépéseit. Táncoltak együtt, a holdfényben ragyogva, míg a víz fodrozódott körülöttük. A kicsi herceg sosem érzett még ekkora boldogságot, és a hercegnők is felfedezték, hogy a kisöcs lámpása fénye újabb varázslatot hozott. Mikor az első hajnalfény megérintette a tájat, a tánc lassan véget ért, és a hercegnők szomorúan néztek Leventére. Minden éjjel várlak, kedves barátunk, mondta a legidősebb hercegnő. Ne mondd el senkinek, hogy tudod a titkunkat. Levente megígérte, hogy megőrzi a titkukat, és minden éjjel izgatottan várta, hogy újra találkozhasson a különleges táncukkal. A Szivárványország virágai megmaradtak, és a csillagok fénye sosem gyengült, hiszen a kis herceg jóságának köszönhetően a titok biztonságban maradt. Így hát a táncoló hercegnők titka tovább élt, és Levente nap mint nap tanulta meg, milyen fontos megvédeni azokat a kis csodákat, amelyek az életet varázslattal töltik meg.
1: Csukás mesedágú.
2: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Még egy mese.

0: az aranyeke. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: Volt egyszer egy király. Ennek a királynak annyi volt az aranya, hogy szinte kifolyt a kincses kamrából. Azt se tudta már, mit kezdjen ezzel a tenger sok arannyal. Gondolt erre, gondolt arra, hogy milyen nincs neki. Egyszer csak a fejére koppintott. Megvan! Faekém is van, vasekém is van, de még nincs aranyekém. Nosza hívatta az udvari kovácsot, adott neki 10 darab aranyrudat, megparancsolta, hogy csináljon belőle ekét. Hiszen a kovács meg is csinálta az ekét. A király meg kitette a palota tornácára, hadd csodálják az emberek. Hí, volt is csodálója az arany ekének. Csak egy öreg parasztember hümmögött. Rászólt a király. Hé, megállj te! Mit hümmögtél? Nem hümmögtem én egyebet, felséges királyom. Csak azt, hogy oktalanság aranyekét csináltatni, mikor jobban nála vaseke. Hé, szörnyű haragra lobbant a király. Na te paraszt, ezt a mondásodat megkeserüled. Ha 3 nap alatt meg nem mondod, hogy mit ér ez az eke, karóba húzatom a fejedet. Hazament az öreg ember nagy búval, bánattal. Nem találta helyét, folyton sóhajtozott. Olyan szomorú volt, mint a 3 napos esős idő. Ugyan bizony, kérdezte a lánya, mi nagy bánatja esett kigyelmednek, apám uram? Mondja, mondja az öreg ember. Ahogy mondja, nagyot kacag a lánya. No, hát ezen ugyan kár busulni. Menjen vissza a királyhoz, mondja meg neki, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Ment az öreg ember egyszeribe, mondta a királynak. Felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, ami a szívemen, csak az a számon. Hát én bizony csak azt mondom, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Mi? Micsoda? Egy májusi eső? Kacagott a király. Bizony többet, felséges királyom, mert jó májusi eső nélkül nincs jó termés, márpedig egy jó termés 1000 aranyekénél is többet ér. Mondasz valamit, mert jár a szájad, szólt a király elgondolkodva. De nem hiszem ám, hogy ezt te találtad volna ki. Azt én nem is mondom, felséges királyom. Van nekem egy leányom, azt találta ki. Úgy? No, hát adok én neked egy marék lent. Vidd haza a leányodnak, és mondd meg neki, hogy fonja meg, és szőjön belőle annyi vásznat, hogy az alatt minden katonán férjen el, mert különben karóba kerül a feje. Csak még most búsult igazán az öreg ember. Hát hogy lehessen egy marék lemből annyi vásznat szőni, hogy a királynak minden katonája elférjen alatta? Hiszen annyi katonája van a királynak, hogy égen csillag, földön fűszál nincs annyi. Hazamegy nagy búval, bánattal, mondja a lányának az üzenetet. Az meg akkorát kacagott, hogy csak úgy csengett belé az udvar, mikor aztán jól kikacagta magát, felkapott a földről egy darabka fát, és mondta. Vigye ezt a darabka fát a királyhoz, és mondja meg néki, csináltasson belőle orsót, rokkát, meg szövőszéket, akkor aztán én is megszövöm a vásznat ebből a maréklemből. Ment az öreg ember, vitte a darabka fát, mondta a királynak az üzenetet. Az meg csak csóválta a fejét, hümgetett. Hé, de okos leány a te leányod. Eredj, hozd ide, hadd látom. 1 perc, 2 sem telt belé. Már ott állott a leány a király színe előtt. No, te leány, mondta a király. Látom, hogy nem csak okos, de szemre való is vagy. Te az enyém, én a tied, ásó kap a nagy harang válasszon el minket. Egyszeriben nagy lakodalmat laktak, s tám még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Az Aranyeke című mesét hallottátok.
2: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
3: Ez a dundi kocogni megy, ez kosarazik, ez a hossz...

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én olvasok nektek egy esti mesét. Csukás István, utazás a szempillám mögött. Lackó megtalálja és elveszíti az üveggolyót. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú, akit Lackónak hívtak. Nevezték még Lászlónak is, meg Lacinak is, meg Lacikámnak is, meg Lacipacinak is, de ő a legjobban a Lackót szerette, és igazán helyén való és méltányos, hogy mi is ezen a néven hívjuk. Külsőre olyan volt, mint a többi fiú. Úgy értem ezt, hogy ha mondjuk 10 gyerek fut versenyt a téren, átugrálva az üres padokat, vagy 10 gyerek mászik a fára, vagy 10 gyerek épít hóembert a homokozó közepére, és ha Lackó is köztük van, messziről nem lehet megkülönböztetni, hogy ki kicsoda. Ez már így van. Az öltözékük, vagyis a ruhájuk is egyforma szokott lenni a fiúknak általában, tehát nyáron látszik a sebb hely a térdükön, télen pedig nem látszik, mivel eltakarja a hosszú nadrág. Ezzel a sebb helyen is úgy állt a dolog, hogy mintha örökké tartana. Valamikor megszerzi az ember úgy 3-4 éves korában, már nem is emlékszik rá, hogyan. És virít és díszeleg a térden egész addig, amíg el nem érjük az iskoláskort. Közben még, ha be is gyógyul egy, azonnal és tüstént nő helyébe egy másik. De ezzel senki se törődik, nem is érdemes vele törődni. Ez pontosan úgy hozzátartozik az élethez, mint a napsütés, a hóesés, vagy a savanyú cukor. Belülről azonban Lackó egy kicsit mégis különbözött a többi gyerektől. És ezt is el kell mondani, ha már éppen róla mesélek, és nem másról. Mégpedig úgy különbözött a többi gyerektől, hogy egy kicsit álmodozóbb volt náluk, egy icipici csöndesebb és eltűnődőbb, meg egy hajszálnyira élesebb eszű. De csak egy kicsit, csak egy icipicit, és csak egy hajszálnyira. Történt egy napon, kedd volt éppen, ezt Lackó jól megjegyezte, mivel a fagylaltos ekkor tart szünnapot, egész héten árulja a fagylaltot, még vasárnap is. Csak kedden lóg a lehúzott redőnyön egy cédula, kedden szünnap. Nem tudtak ugyan még olvasni, de erre nem is volt szükség. Egyszer valaki, aki tudott olvasni, hangosan elolvasta a cédulát, hogy kedden szünnap, és azóta valahányszor ki volt akasztva a cédula, pontosan tudták, hogy kedd van és szünnap. Vagyis kedden és szünnapon történt, hogy Lackó talált egy gyönyörűséges üveggolyót. A ruhászekrényben találta még reggel, pedig nem is az üveggolyót kereste, csak úgy turkált a szekrényben. A ruhászekrény alján mindig érdemes volt turkálni, ott mindig lehetett valami érdekeset találni. Ezt, azt, limlobot, egy ócska nyakkendőt, vagy egy fél kalapdobozt, vagy egy pár sámfát, s hasonlókat. A ruhászekrényben kellemes félhomály volt, de ez még izgalmasabbá tette a kutatást, mivel sohasem lehetett előre látni, hogy mi akad a kézbe. Lackó is így volt az üveggolyóval, mikor megmarkolta a félhomályban, érezte, hogy hűvös, meg gömbölyű, de nem tudta, mi az. Mikor háttal kifelé mászott a ruhászekrényből, kicsit megcsúszott és kiejtette kezéből az üveggolyót. Az üveggolyó finoman, megcsendülve kiugrott a szekrényből a padlóra, ott ugrott még egyet, és csendült is egyet, majd nesztelenül gurult tovább, és megállt az asztal lábánál. Lackó gyönyörködve nézte az üveggolyót. Az üveggolyó pedig, mintha üdvözölné Lackót, villantott egy-két sugarat, ahogy a napfény az ablakon át rávetődött. Lackó nézegette még egy ideig, s megállapította csendes büszkeséggel, hogy három dolgot is tud az üveggolyó: csilingelni, gurulni és villogni. Majd mikor már kigyönyörködte magát, újra a kezébe fogta az üveggolyót, és kisétált a szobából. A térre bandukolt, a tér ott volt nem messze egy macskaugrásra. Kicsi volt a tér, 4 fa állt rajta összesen, meg 3 pad, meg egy homokozó, de nekik elég volt. vagyis a környékbeli gyerekeknek pontosan megfelelt ez a kis tér is. Még azt is szerették benne, hogy olyan kicsi. Egy térnél nem az a fontos, hogy nagy legyen, hanem az, hogy jól lehessen benne játszani. A térhez tartozott még Kálmán bácsi, a parkőr is, aki bizony elég mogorva volt, meg folyton rázogatta a bottyát, de szerencsére többnyire csak csendesen bóbiskolt az egyik padon, néha felhorkantott, és azt mondta, doberdo. Morcos képet vágott, megrázogatta a bottyát, majd újra elszúnyókált. Úgyhogy sokszor azt lehetett hinni, nincs is parkőr a parkban. Néha órákra is elfelejtkeztek róla. Lackó megállt a tér sarkán, majd Lábujjhegyen elsétált a padon bóbiskoló Kálmán bácsi mellett, a gyerekekhez ment, s megmutatta nekik az üveggolyót. Tud csiringelni, mondta, és óvatosan pattogtatta a padon, nehogy felébressze Kálmán bácsit. Az üveggolyó finoman csiringelt. Tud villogni, folytatta, és két ujja közé fogva fogta. Az üveggolyó csodálatosan villogott, és tud gurulni, fejezte be büszkén, és elgurította a pázsiton. Az üveggolyó fürgén gurult a pázsiton, majd megállt egy fa tövében. Egész nap játszottak az üveggolyóval, délelőtt csiringeltették, ebéd után villogtatták, este pedig gurították. És már éppen haza akartak menni, már a lámpák is kigyulladtak a fák fölött, egy szóval az utolsó pillanatban Lackó még egy utolsót gurított az üveggolyóval. Figyelték, ahogy gurult a fűben, mikor Kálmán bácsi morcosan kilépett egy fa mögül, s mogorván rájuk ripakodott, hogy mars haza, holnap is nap lesz, doberdo! Majd eltűnt egy másik fa mögött. Az egyik gyerek megjegyezte, hogy Kálmán bácsit még senki se látta mosolyogni, se felnőtt, se gyerek. Lackó zsebre vágta az üveggolyót, és még futott egy-két kört vacsora előtt. Hát amikor megálltak, Lackó zsebébe nyúlt, és az üveggolyó nem volt sehol. Keresték, kutatták, négy kézlábon álltak, félrehajtogatták a fűszálakat, de az üveggolyót nem találták. Lackó szomorúan ballagott haza, szótlanul ette a vacsorát, vacsora után megmosakodott, és összeráncolt homlokkal feküdt az ágyban. Édesanyja nyitott be, jó éjszakát kívánt. Aludj el szépen, kisfiam, hunyd le a szemed. Jó éjszakát, Lackó. Halkan válaszolt, halkabban, mint máskor. Lehunyom, jó éjszakát. Édesanyja egy picit még habozott is, mintha kérdezni akarna valamit, majd leoltotta a villanyt, és kiment a szobából. Lackó belesuttogta a sötétbe. Az üveggolyó hova a csodába gurulhatott? Hova a csodába? Töprengve hallgatta a csörgő urak tiktakolását, szaporán vert, mint a szív. Tik-tak, tik-tak, majd lelassult, majd egészen lassú lett. Tik-tak. Lackó még egy pillanatig csodálkozva hallgatta, majd hirtelen elaludt.
0: A kismutató a 8-ason, a nagymutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. A futballvilágbajnokság legizgalmasabb hetében a főszerep a mozgásé. Mozogjatok ti is a Csukás Mese Rádióval. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától. Nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, a két kis cserebogár kalandjai, amikben minden történetnek tanúsága van, és mindegyik mese megmozgat. Hegedűs Eszter mese sorozatát Roatis Andrea meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mese sorozatát július 13-ától, minden hétköznap reggel 9 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok.
3: Csukás Mese Rádió.
0: fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: A gyertya meg a kulcs. Az öreg ember a halálos ágyához hívatta fiait.
4: Jól figyeljetek, mert most megosztok veletek egy titkot. Az asztal alatt elástam egy ládikót, ami tel is tele van arannyal meg ezüsttel. Azt szeretném, ha a tiéd lenne elsőszülöttem, motyogta az öreg. Aztán a kisebbikhez fordult. De rólad sem feledkeztem meg. A pénz mellett van egy gyertya és egy kulcs. Az lesz a tiéd. De egy percig se csüggedj, majd meglátod, jó hasznát veszed.
3: Miután az öreg megosztotta a titkát, elbúcsúzott gyermekeitől, és elszenderült. Mikor letelt a gyász, a testvérek felásták a konyhát a ládikó után, s csak ugyanott volt, ahol az apjuk mondta. El is osztották a kincseket, az idősebbik kapta az aranyat és ezüstöt, a kisebbik pedig a gyertyát és a kulcsot. Akkor a kisebbik fiú gondolt egyet. Megyek, megcsinálom én is a magam szerencséjét. Az önzetlen báty pedig adott 100 aranyat az öcsének, hogy mégse üdesebben vágjon neki a vándorútnak. A testvérek búcsút vettek egymástól, majd a legény elindult felfedezni a nagyvilágot. Egész nap az országutat rótta, s mire beesteledett, annyira elfáradt, hogy betért egy fogadóba. Fáradtan lejut az egyik asztalhoz, majd vacsorát és hozzá bort rendelt magának. Mikor a vendégek meglátták, hogy egy arannyal teli erszény van nála, mindjárt meghívták az asztalukhoz, hogy szálljon be ő is a kártyapartiba. A fiú nem akarta eljátszani a pénzét, de végül engedett az urak unszolásának, és beállt a játékba. A kártyások először hagyták a fiút nyerni, hogy rákapjon a játék ízére, és gondolták, majd utána elnyerik tőle a vagyonát. Ám az egyik parti közepette egy macska ugrott az asztalra, és nagy lendületben feldöntötte a gyertyát, az meg elaludt. Egyszeriben vaksötét lett a fogadóban, de az éleseszű fiúnak eszébe jutott, hogy van nála egy gyertya. Előhúzta örökségét, és meggyújtotta. Akkor lepődött csak meg igazán. Körbenézett, és a fogadó összes vendége, de még a kocsmáros és a felesége is édesdeden szúnyogáltak. Hinnye, ez bizony csuda egy gyertya lehet, gondolta magában. Majd meggyújtott egy másikat, a sajátját pedig eloltotta, és akkor mindenki egyszerre felébredt. Ezután már a legény könnyen elnyerte a többiek pénzét. Minden kör alatt meggyújtotta a gyertyát, és amíg a többiek aludtak, ő megnézte a lapokat. Aztán, mintha mi sem történt volna, újra elfújta a gyertyát. Így a legény másnap már gazdag emberként hagyta el a fogadót. De egy percig sem tétlenkedett, elment a király udvarába, és beállt a katonaságba. A legény mindig is kitűnt becsületességével és bátorságával a társai közül, és az egyik győztes csata után végül kapitánnyá léptették elő. Ám a fiúnak nem szállt a fejébe a dicsőség, s amikor csak tudott, segített a szegényeken és az elesetteken. A jóságos kapitánynak hamar híre ment a birodalomban, s nem sokára a királyhoz is eljutott. Kíváncsi vagyok én erre a kapitányra, tényleg olyan derék ember, ahogy mondják? S vajon honnan van a vagyona? Töprengett az uralkodó, és elhatározta, hogy árruhát húz, és meglesi a katonát. A király koldusnak öltözött, és kiment az utcára kéregetni. Kapitányom, csak egy kis alamizsnával szánjon meg, rebegte az árruhás király. Most éppen egy fittingem sincsen, de találkozzunk itt sötétedéskor, és majd akkor segítek, válaszolta a legény. Este a koldus és a kapitány megbeszélt helyen találkoztak, és a kapitány előhúzta zsebéből a kulcsot, amit az apja hagyott rá, bedugta az egyik bolt zárszerkezetébe, és csodák csodájára kinyílt az ajtó. A kapitány intett a koldusnak, hogy kövesse, majd a fiú összeszedte az összes pénzt, amit talált, és 3 kupacba osztotta. Az első a tőke, a második a becsületesen, a harmadik csalással szerzett pénz. Az utolsót tett csak el, adta oda halompénzt a koldusnak. Végig jártak még néhány boltot, és a koldusnak öltözött uralkodó egész szép kis vagyonra tett szert. Aztán egyszer csak gondolt egyet a király, próbára teszi a fiút, és azt mondta, most menjünk el a király kincses tárába. Ha akarod, megnézhetjük. De jól jegyezd meg, onnan egy fityinget sem hozhatunk el, felelte szigorúan a kapitány. Oda lopakodtak a palotához, majd a legény meggyújtotta a gyertyát, és az őröket már is elnyomta az álom. Aztán elővette a minden ajtót nyitó kulcsot, és kitárta a kincstár kapuját. A koldus csodálkozott, mint még sose látott volna ennyi drágaságot egy helyen, aztán arra gondolt, hogy próbára teszi a fiút. Úgy tett, mint aki el akar csenni egy maréknyi aranyat. Ám a kapitány észrevette. Tedd le rögtön azt a kincset, vagy megjárod, förmett rá a koldusra. A koldus mentegetőzve elnézést kért, és visszatette a pénzt. Akkor már biztos volt benne a király, hogy derék emberrel van dolga, s másnap magához hívatta a kapitány. Tudd meg, fiam, hogy tegnap koldusnak öltöztem, hogy kiderítsen, milyen fából faragtak téged. De már látom, hogy igazán derék, becsületes legény vagy. Ezért hát úgy döntöttem, rád bízom a kincstáram őrzését. Szívesen elvállalom, felséges uram, és ígérem, hogy nem fog csalódni bennem. Felelte, és így lett a legényből a király hű kincstárnoka, aki nem hiszi, járjon utána.

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Lázár Ervin, a hétfejű tündér, Mese Julinak. És akkor bejött az ablakon egy cserkesz, a gombja gesztenye. Juli eloltotta a villanyt, hogy jobban lássa. Mi csirkász cserkesz? Kérdezte. Cserkeszek, mondta a cserkesz. Mit cserkeszel? Lázrózsákat. Itt vannak az arcomon, nevetett Juli. Rózsamező, rózsatő, úgy elviszlek, mint a kő, szavalta a cserkesz. Jaj, ez jó pofa, örült Juli, csak éppen semmi értelme sincs. De rímel bímel, mondta a cserkesz, és közelebb jött. Nincs csak az orra is gesztenye. Az orrod gesztenye, mondta Juli. Az orrom gesztenye, a szemem mandula, énekelte a cserkesz. Talán mandulát akartál mondani. No jó, egyezett bele a cserkesz. Az orrom gesztenye, egyik szemem mandula, másik szemem mandula, a derekam mandulin. Mandolin, te buta, nevetett Juli. Akkor tehát, mondta újra a cserkesz, az orrom geszt... El nem mond újra, kiáltotta Juli. Tán az oldalat fúrja, háborgott a cserkesz. Újra fúrja, mondta Juli. Ezt mondd gyorsan, emelte fel az ujját a cserkesz, az ujja bikmak. Az ujjad bikmak, mondta Juli, de a cserkesz nem tágított. Mondd gyorsan, ismételte. Micsodát, hogy újra fúrja. Juli megpróbálta, nem ment, minduntalan az jött ki, úrja fújra. Mindig ilyeneket találsz ki, mérgelődött. Bocsánat, szégyenkezett a cserkesz, s hogy másra terelje a szót, megkérdezte, hogy van az egyeded-begyeded? Az egyedem-begyedem tengertáncol. Ki fújja neki? A rezes bandik a rezes bandája. Ki rombitál? A rokodil? Ámulok-bámulok, majd el nem kábulok, tekergette a nyakát a cserkesz. A nyaka nyárs. A nyakad nyárs, mondta Juli. Nyáron nyárs, ősszel csősz, télen fél tavasszal tapasszal. Így a cserkesz. Mondd el még egyszer, kérte Juli. A cserkesz egy darabig gondolkozott, aztán bevallotta. Elfelejtettem, fegyemre ejtettem. Talán dinnyédre ejtettem, javította Juli. Az már igaz, a cserkesz feje dinnye volt. Ám bátor, ennek ellenére, hősködött a cserkesz, az a fontos, hogy ide találtam. Hogyan találtál ide? Hang után. Az orrodon kukorékolt egy szeplő. Nincs is az orromon szeplő, mérgelődött Juli. Hát akkor ki kukorékolt? Ez igaz, gondolkozott Juli. Ha nincs az orromon szeplő, akkor ki kukorékolt? No várj, megnézem, mondta, megtapogatta az orrát, s boldogan fölkiáltott. Nicsak, van itt egy, itt kukorás, kukorékol. S a többi 1002, rossz májúskodott a cserkesz. Azok ámuldoznak, mert ilyen szemtelen cserkeszt még nem láttak. Mondtam már, kántálta a cserkesz, a szemem mandola. Mi a csucsor? Micsor? Csicsor? Nem csicsor, csucsor. Ezt nem értem, mondta a cserkesz. Én se, nézett rá Juli. Ennek mind a ketten nagyon megörültek. Mit csináltál mostanában? Kérdezte Juli. Uborkát egyeltem, őrséget kettőztem, dinnyét harmadoltam, főzsiványt négyeltem, ötöltem, hatoltam, erdőben heteltem, miattad nyolcultam, nem kilencedeztem, gonoszt tizedeltem. Hűha, mondta Juli. Azt nem hoztam, csóválta a fejét a cserkesz. Hát mit hoztál? Apádnak almavesszőt, Györgynek gyömbérgyökért, anyádnak fűzfaágat, hadd teremjen tercinákat.
2: Micinákat?
1: Ter. És nekem mit hoztál? Mesét. Hol van? Már odaadtam. Juli keresgélni kezdte maga körül a mesét, a cserkesz teli szájjal nevetett, aztán Juli is elnevette magát, hiszen ez volt a mese. Hát azért ennek nem sok értelme volt, kritizált Juli. Az igaz, mondta a cserkesz, de látszik belőle, hogy cserkeszlek. Én is cserkeszlek téged, cserkesz, mondta komolyan Juli. A cserkesz mosolygott, fénylettek a gesztenyéi, kiment az ablakon, vitte a lázrózsákat.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Móra Ferenc, talpas. Talpas mindig azt tartotta, hogy ő a legnagyobb úratanyán. Tyúk, macska, kismalac mind eltakarodott az útjából, ha neki sétálhatnék, ja támadt az udvaron. A verebek rá nem mertek szállni a kerítésre, ha az ő haragos morgását hallották. Még a kakasnak is torkának adta kukorékolás, ha talpas kidugta fejét az oljából. Pedig tréfa ide, tréfa oda, annak már csak ugyan valakinek kell lennie, akitől még a kakas is megijed. Hanem csuda történt valamelyik reggel, ahogy talpas körül járta a birodalmát. Tyúk, macska, kismalac ügyet se vetett rá. A verebek olyan bátran csipogtak a sövényen, mintha talpas nem is volna a világon. A tarajas kakas pedig nemhogy felszállott volna a kerítés tetejére, hanem leugrott a szemétdomb tövébe, s akkorát kukorékolt, hogy csak úgy reszketett bele a szakálla.
3: Kokorikó, híres talpas, a te neved most már hallgas!
2: Talpas a fogát vicsorgatta. Alig, ha meg nem szabta volna a kakasnak a gúnyáját, ha elő nem ugrik a ketrec mögül valami, amilyent még ő se látott. Egy nagy fehér madár, földig ér a kékbe úszó haragos vörös szakálla. Piros a sapkája, mérges a nézése, goromba a köszöntője.
3: Úra, pulyka, rút, rút, rút! Talpas kutya, rút, rút, rút!
2: Még ilyet senki nem mert talpasnak mondani. Még hogy ő rút volna? Akkor a szeme van, mint egy kávéscsésze, olyan foga, hogy a vasat elharapná, a farka valóságos lobogó. A bundája úgy ki van cifrázva bogáncsal, hogy alig látszik a szőre. Nincs ilyen derékkutya az egész határban. Se szó, se beszéd, nekiugrott talpas a pulykának. Bizonyosan megrázta volna a szakállát, de a pulyka kinyújtotta hosszú nyakát, mire talpas úgy megijedt, hogy hármat is lépett egyszerre visszafelé. Lett erre olyan kacagás az udvaron, hogy tám még most sincs vége. Még az öreg eperfa is olyan formán integetett leveletlen ágaival, mintha azt akarta volna mondani.
3: Oda van a becsület, talpas! Megijedtél a pulykától!
2: Szegény talpas nagyon elszégyelte magát. A tanya végében folyik a Tisza. Lehullogott annak partjára, és ott tűnődött sokáig, mit évő legyen. Ahogy ott töprenkedik, arra ment egy szénás szekér. Talpas gondolt egyet, fölkerekedett, megindult a szekér után. Ahová az megy, oda megy ő is, ha a tanyán már nem lehet maradása. Mivel pedig a szekér a városba ment, talpas is ment a városba. Nagyon tetszett neki a sok kőház, a szép, sima aszfalt, ahol nem sárosodik be a lába. A boltok nagy tükörtáblái, amelyekben csupa talpasok látszottak. Az egyikkel meg is akart barátkozni. De ahogy közel ment hozzá, a boltból kidugtak egy seprűnyelet, s úgy orron ütötték vele, hogy eljajította magát. Brrr, de barátságtalan nép lakik ebben a városban. Délfelé megéhezett. Elment a kedve, amikor arra gondolt, hogy otthon a kis gazda keresi már azóta a vízbe mártott jó kenyérhajával. De hirtelen neki vidámodott, mert valami hentes kirakat elé ért. Olyan kolbászok mosolyogtak felé, ami erről a tanyán még csak nem is álmodott.
4: Hopp-hopp! Egye meg a kenyérhajat a pulyka! Nekem jó a kolbász is!
2: Azzal nekiugrott a kirakat üvegének. Bele is ütötte a fejét, hogy csak úgy koccant. És még rá sem ért gondolkodni, hogy mi történt, már akkor szirogatta a bundáját egy fehér kötényes ember egy hajló nádpálcával.
3: Nézd, milyen tolakodók ezek a csavargó tanyai kutyák!
2: Talpas szegény úgy elszaladt, hogy meg se állt a hetedik utcáig. Alig lihegett már, a nyelve lógott, a lába reszketett. Majd elepett egy italvízért, de a városban nincsenek olyan tócsák, mint odakint, azon az áldott tanyán. Csak legalább pihenhetne egy kicsit. De valahány inas gyerek meglátja, mind megkergeti. Hely, micsoda heverés esnék most otthon a szalmás istállóban. Este felé kiért a Tiszához. Erre már nagy csend volt. Házak nincsenek, hó borított mindent. Talpas szinte azt gondolta, kint van a tanyán. Kapta magát, elnyújtózott a hóban, ráfektette nagy buksi fejét a két első lábára. Elaludt, s álmában otthon járt a tanyán. Kergette a verebeket, sütkérezett a háznapos oldalán, s várta, hogy mikor szólítja vacsorához Janika, a kis gazdája.
4: Talpas, talpas, gyere ide, öreg kutyám! Talpas, kedves talpas!
2: Csengett egy örvendező gyerek hang a holdfényes éjszakában. Talpas fölneszelt a hívogatásra, körülnézett nagy álmosan. Most hitte még csak igazán, hogy álmodik. Egy nagy jégtáblán találta magát, amely közel a parthoz, csendesen úszogatott lefelé a Tiszán. A parton pedig ott állt Janika, a kisgazda. A kezében meleg cipó, a száján hívogató szó.
4: Ogorkit, öreg talpasom, hol bujdokoltál egész nap?
2: Talpas egyszerre tisztában volt vele, mi történt. Mikor kimenekült a városból, észre se vette, hogy a Tisza jegén vackolt meg magának a hóban. Addig, míg aludt, megindult vele a jég, és hazavitte a tanyára.
4: Jaj, csak hogy itthon vagy még egyszer.
2: Álmába sem megy többi a városba. Inkább megosztozik a fehér pulykával az uraságban. Hanem az a fehér kötényes városi ember vigyázzon magára, hogy valahogy erre a tájékra ne kerüljön, mert bizonyosan megemlegeti a napot, mikor talpassal találkozik.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A tulipánnál változott királyfi. Magyar népmese. Volt egyszer egy király, annak volt egy fia. Azt mondta egyszer a fiú az apjának. Édesapám, én most elmegyek, és addig vissza sem jövök, míg meg nem találom a legszebb lányt a világon. Menj, édes fiam, mondta az apja, és járj szerencsével. Ment a királyfi, ment mendegélt, útjában sűrű erdőbe tévedt. Egy tüskebokorban varjuk károgott kétségbe esetten, sehogy sem szabadulhatott a sűrű tüskés ágak közül. Jó szívű volt a királyfi, kiszabadította a varjút, és az meg így szólt hozzá. Húz ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba kerülsz, röpítsd a levegőbe a tollat, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. A királyfi eltette a varjutollat, s ment tovább. Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte a tóhoz, beledobta. Az meg így szólt hozzá. Vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ezután meg egy öreg embert látott meg a királyfi, szomjas volt az öreg, meg éhes is. A királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá. Tépd ki két hajszálamat, s ha valaha bajba kerülsz, eresz szélnek, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ment tovább a királyfi. Harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól meghallotta, hogy lakik itt egy öreg király, van annak egy világszép lánya, de ha azt valaki feleségül akarja venni, a kérőnek háromszor úgy el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg. No, ezt én megpróbálom, gondolta a királyfi. El is ment a király kisasszonyhoz, feleségül is kérte, az pedig megmondta neki, hogy bújjon el háromszor. Ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő nem találja meg, hát a felesége lesz. No, a királyfi levegőbe dobta a varjutollat. Jöttek a varjak seregestül, fölvitték egy magas hegy tetejére, de a királylány egyenesen odament, meg is találta, ki is nevette a királyfit. Másnap tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas hal, annak a hasába bújt a királyfi, de jött ám a királylány, merítő hálóval kifogta a halat, meg a királyfi, és még ki is nevette. Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öreg ember, megcirogatta a királyfit, az nyomban tulipánná változott, és az öreg ember a kalapja mellé tűzte. Kereste a királylánya kérőjét, de hiába kereste. Estére ki is hirdette, hogy ő bizony nem találja. Akkor a szépséges lány elé állt az öreg ember, a kezébe adta a piros tulipánt. A szép lány meg is csókolta a virágot, s nyomban újra királyfi lett. Te az enyém, én a tied, mondta a királylány, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat. A királyfi így hát megtalálta, haza is vitte a falujába a világ legszebb lányát.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Sziasztok! Hegedűs Johanna vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
1: Sziasztok! Ifjem Varzsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, 3 gyermek édesapja. Nagyon szeretek mesét olvasni, úgyhogy most fogadjátok szeretettel Mikola Péter Bátorság próba című könyvéből a Szúnyog csípés szépség versenyt. Sokszor csíptek már meg szúnyogok, de ennyi helyen még soha. Olyan zümmögés támadt körülöttünk, hogy szinte csak azt lehetett hallani. Az elemlámpa fénye is hozzánk csalogatta a sötétből támadó vérszívókat, ezért lekapcsoltuk a lámpát, és kézenfogva egymást figyelmeztetve a gödrökre, gyökerekre, lépteinket szaporázva haladtunk vissza a tábor felé. Egy egész szúnyog sereg intézett támadást ellenünk. Annyi helyről támadtak, annyi helyen csíptek, hogy nem tudtam eldönteni. Védjem-e magam, vagy vakarózzak, s ha vakarózom, hol tegyem, hol viszket jobban, melyik csípés helyét részesítsem előnyben a többivel szemben. Ezzel nem csak én voltam így, hanem Pajkos Bocs, Szökkenő Szarvas és Surranó Manó is. Surranó Manó éppen arcon ütötte magát, nagy áú kiáltással, mert ott érezte a szúnyog szemtelenkedését. Ne bántsd magad, nem ezt érdemled, évődött vele Pajkos Bocs. Bánj kedvesebben az arcoddal. Ne szórakozz velem, pont az arcomon csípett meg az egyik szemtelen. Benneteket nem eszegetnek? Kérdezte. Dehogy nem. Most is itt zizeg egy a fülem mellett, válaszoltam, és jól fültövön vágtam magam, ami fájt egy kicsit, de enyhítette a fájdalmam, hogy eltaláltam a támadót. Pajkos Bocs olyan mókás vakarózó táncba kezdett, amit nem lehetett kibírni nevetés nélkül. Annyira gyorsan váltogatta a csapkodásait, vakarásait, hogy akaratán kívül egy bolondos táncot lejtett előttünk. Ógrándozott egyik lábáról a másikra, össze-vissza csapkodott mindkét kezével. Nagyon vicces volt. Meg tudnád ismételni ezt a táncot szúnyogok nélkül is? Kérdeztem tőle kuncogva. Nagyon egyéni. Megtanítod nekem? Nem kell azt tanulni, jön az magától, válaszolta a még mindig mókásan rángatózó, szúnyogokat csapkodó Pajkos Bocs. A szúnyogos táncot a vicc kedvéért, és mert egyre gyarapodtak rajtunk a szúnyogcsípések, mindannyian elkezdtük járni. Még a felnőtt indiánok is. Megérkezve a táborunkba, csapkodva, rángatózva, vihogva rontottunk be a ház ajtaján, menedéket remélve a szúnyog rajtól. Mindenki vakarózott, mindenki panaszkodott. Tavaszi szél és melegítő tűz nem győzték hallgatni. Egymás szavába vágva, egyre jobban színezve magyaráztuk a szúnyograj támadásának részleteit, és hogy milyen szörnyen viszketnek a csípések helyei. Tavaszi szél vetett véget a panasz áradatnak. Ha már így alakult, viseljétek hősiesen a kialakult helyzetet. Ne ríjatok, hős indiánok! Rendezzünk egy versenyt, hogy kinek van a legtöbb szúnyog csípése. Mit szóltok hozzá? A győztes megválaszthatja, milyen palacsinta legyen holnap a hazaindulás előtti utolsó indián menüben. Sőt, repetát is kaphat. De elő minden csípéssel ám, egy se maradjon rejtve, mindet látni akarom. Több se kellett, mindenki felhúzta a pólóját, nadrágszárát, hogy ő legyen a győztes. Lelkesen számoltuk a piros dudarakat. A felnőtt indiánok lettek a zsűri tagjai. Tavaszi szél a zsűri elnöke, mert ő találta ki a versenyt. Egy csípés sem maradt megtekintés nélkül. Volt buci nagy és picinke, hegyes és dombos, bugyi rózsaszín és eperszínű is. Ahány szúnyog csípés, annyiféle. Egy idő után Szökkenő Szarvas és Pajkos Bocs maradt csak a versenyben. Surranó Manó és én 8-8 csípéssel kiestünk a végső versenyből. Szeretek nyerni, de most nem zavart, hogy nem leszek a győztesek között. Ebben a versenyben furcsa módon a vesztes is nyertes, mert kevesebb a vakarni valója, mint a győztesnek. Nem maradt más hátra, drukkoltam az öcsémnek, hogy ővé legyen az első hely. Fej-fej mellett haladtak a csípések számában, végül az én nagyon tehetséges öcsikém 15 szúnyog csípéssel megelőzte a 12 csípést szerzett vetétársát, ezzel megszerezve a szúnyogok kedvence címet és a palacsinta választás és a repeta jogát is. Megtapsoltuk és megéjjeneztük őt, amitől meg is hatódott egy kicsit. Ilyen versenyt nem nyerhet minden nap az ember. Ha azt gondolod, hogy ezzel véget ért a program, akkor tévedsz. Golyóstól meghirdette a szúnyog csípés szépségversenyt. Újra néztük a csípéseket, de csak azokat, amelyek érdemesek voltak arra, hogy pályázzanak a legszebb csípés címére. Ebben a versenyben Pajkos Bocs és én jutottunk a döntőbe. Az ő csípését a fenekén lehetett megtekinteni, sokkal nagyobb volt, mint az enyém, viszont az én csípésem a karomon formásabb és pirosabb volt. Annyira nagy volt az a popon pirosodó dudor, hogy azt gondoltam, én már csak a második lehetek. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek. Szavazzunk, szólított fel minden jelenlévőt, sörhasas, sas. Kiszavaz arra, hogy Pajkos Bocsi a legszebb csípés. Kezeket fel! Megállapítom, hogy Pajkos Bocs 3 szavazatot kapott. Kiszavaz Hajnalcsillag csípésére. Kezeket fel! Rám is 3 szavaztak. Megállapítom, hogy a verseny döntetlen lett, így 2 győztesünk van. Hurrá! Ők indulhatnak majd a nemzetközi szúnyogcsípés szépségversenyen a magyar színekben. Taps, éjjelzés! Ők Fagyiban kapják meg majd holnap a megérdemelt díjukat. A legszebb csípéseket lefényképeztük, és elhatároztuk, hogy a képeket fel fogjuk tűzni az élmény falra a többi emlék közé. Be kell valljam, nagyon büszke voltam magamra, hogy holtversenyben első helyezést értem el életem első szépségversenyén. A szúnyogcsípés versenyt és a napot Pajkos Bocs csapkodós, rángatózós szúnyogtáncával búcsúztattuk, amihez még a felnőtt indiánok is örömmel csatlakoztak. A tánc végeztével az indián anyukák hűsítő krémmel kenték be viszkető helyeinket, közben arról beszélgettünk, milyen kár, hogy holnap vége az indián életnek. Nem gondoltam, hogy ilyen kalandos élmény indiánnak lenni.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Mütyür Manó. Peti legjobb barátját Mütyür Manónak hívták. Egy cipős dobozban lakott Peti ágya felett. Peti nagyon szeretett vele játszani. Egész nap együtt építettek, autóztak, kártyáztak és rajzoltak. Mütyür Manó mindenhová elkísérte Petit. Kivéve a konyhába. Mert Mütyür Manó egyáltalán nem szeretett enni. Reggelizzünk együtt, mondta Peti. Töltök neked kis csészébe kakaót.
3: Nem vagyok szomjas,
2: vigyeztette a száját Mütyür Manó. Akkor legalább a lekváros kiflimet kóstold meg, kérlelte Peti.
3: Nem vagyok éhes,
2: legyintett Mütyür Manó, és beszaladt a szobába könyvet nézegetni, amíg Peti reggelizett. Mütyür Manónak ebédelni és vacsorázni sem volt kedve. Soha nem kért egy falatot sem. Gyenge leszel, figyelmeztette Peti.
3: Nem baj,
2: válaszolta Mütyür Manó.
3: A manók úgyse szoktak verekedni.
2: Egy nap Peti és Mütyür Manó a kertben fociztak. Vagyis Peti focizott, a Manó pedig egy bokorágán hintázgatott. Egy ügyes csel után Peti véletlenül túl nagyot rúgott. Akkorát, hogy a labda átrepült a szomszéd bácsi kertjébe. A szomszéd bácsi éppen nem volt otthon, így Peti nem tudta visszakérni tőle. Mütyür Manó, menj át érte, kérte Peti. Éppen átférsz a kerítésen, könnyen visszadobhatod. Mütyür Manó át is mászott a lyukon, de olyan gyenge volt, hogy meg sem tudta mozdítani a labdát. Peti szomorkodott. Másnap hatalmas szél kerekedett, amikor Peti és Mütyür Manó sétálni indult. A Manó Peti vállán ücsörgött, de a szél hirtelen felkapta és magával repítette.
3: Peti, segíts!
2: Kiabált Mütyür Manó, de hiába. A zúgó szél úgy szállt vele, mintha egy könnyű őszi falevelet sodorna magával. A szél egészen az erdő közepéig röpítette a Manót. Ott aztán lepottyantotta egy mély gödörbe, amelyben csak kövek és ágak voltak. Mütyür Manó megpróbált kikapaszkodni a gödörből, de az olyan mély volt, hogy hiába erőlködött. Keserves sírásra fakadt szegény. Meghallotta ezt egy mókus meg egy sűn. Rögtön a gödörhöz siettek, de hiába is próbálkoztak, ők sem tudták kihúzni a Manót.
4: Majd csak kitalálunk valamit, dünnyögött a sűn. De addig is jobban tennéd, ha majszolnál valamit, nehogy egészen legyengülj.
2: Azzal begurított a gödörbe egy körtét, egy vadalmát és néhány szem szedret, amiket épp a tüskéin szállított. A mókus mogyorót és diót dobált Mütyür Manó lába elé. A Manó egy darabig csak a fejét ingatta, de végül nagy bánatában elropogtatta a földön heverő finomságokat. A dióra és mogyoróra alaposan megszomjazott, jól esett hát a lédús körte, a savanykás alma és az ízes, puha szeder. Amikor az utolsó falatot is eltüntette, szokatlan gondolata támadt. Ha a gödör mélyén heverő nagy köveket egymásra hordaná, kikapaszkodhatna rajtuk. Aztán rögtön el is szomorodott.
3: Hiszen én gyenge vagyok, úgysem bírom el őket.
2: Végül azért mégis megpróbálta. Csodák csodájára az izmai megfeszültek, és nagy szuszogással ugyan, de tornyot épített a kövekből. A torony tetejéről már elérte a mókus farkát, azon felkapaszkodott, a gödör pereménél pedig a sűn kirántotta. Boldogan búcsúzott két segítőjétől, s elindult, hogy megkeresse Petit. Útközben valahányszor elfáradt, bekapott valami finomságot. Elmajszolt 5 marék szamócát, 29 szedret, 13 áfonyát és 2 jókora őzlábgombát. Egy kis madár ringlót szedett neki, egy egérke pedig feltört 3 diót. Ám ekkor újra feltámadt a szél, és belekapott Mütyür Manó kabátjába. hanem a Manó a sok jó falattól úgy erőre kapott, hogy a szél nem bírt vele. Akárhogy ráncigáltat tépte, Mütyür Manó erősen kapaszkodott egy bokorágába, és nem hagyta magát elcibálni. A szél végül bosszúsan odébb állt. Mütyür Manó folytatta útját. Másnap ebédre haza is ért. Peti körbe táncolta az asztalt örömében. Mütyür Manó most nem sietett könyvet nézegetni, mert a hosszú úton bizony újra megéhezett. Egy kis tányérba ő is kért fasírtott főzeléket. Az ebéd utáni sütit is megkóstolta. Amikor délután a kertben játszottak, Mütyür Manó is beállt focizni. Csak hogy Peti megint túl nagyot rúgott, és a labda, amit a szomszéd bácsi este visszaadott, újra átrepült a kerítésen.
4: Jaj, kiáltott Peti, most nem tudunk játszani.
3: Dehogy nem,
2: nevetett Mütyür Manó. Átmászott a kerítésen, és egy hatalmas rúgással visszalőtte Petinek a labdát.
3: Mostantól én is nagyon erős leszek,
2: kiabálta.

0: sziasztok, Mili vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: A fekete madár. Német mese Mészöly Miklós átdolgozásában. Radványi Dorottya meséli el nektek. Volt egyszer egy szegény ember meg egy szegény asszony. Semmiük se volt, se házuk, se kertjük, csak az ég a fejük fölött. S hogy mégse csurogjon az eső a nyakuk közé, egy ecetes hordóban laktak. Ha bemásztak a hordóba, ha kimásztak belőle, egyformán sokat veszekedtek, de annál kevesebbet dolgoztak. Egyszer bemenekült hozzájuk az ecetes hordóba egy fekete madár, s kérte, hogy meghúzódhasson náluk, amíg a vércse tovább repül. Az ember meg az asszony barátságosan megápolták a madarat, s mikor a vércse továbbállt, útnak eresztették. A fekete madár megköszönte jóságukat, s így szólt. Ha valamit nagyon szeretnétek, csak tapsoljatok hármat, mindjárt itt leszek, s amit kívántok, megteszem. Azzal huss, elrepült. Ők meg tanakodni kezdtek, mit kérjenek. Megegyeztek, hogy először is egy szép házat kívánnak, tele kamrával, pincével, legyen az istállóban tehén, az ólban disznó, az udvaron baromfi. S mindjárt tapsoltak hármat. A fekete madár meg is jelent rögtön, s azt mondta, minden meg lesz. De a következő pillanatban az ecetes hordó is eltűnt, s a szegény ember meg a szegény asszony egy szép házban találták magukat. Boldogok voltak, sokáig még veszekedni is elfelejtettek. Egyszer aztán azt mondta az asszony. Meguntam ezt a házat, szeretnék palotában lakni, selyem ruhában járni, hintóban ülni. Jól van, mondta az ember, s megint tapsoltak hármat. Újra jött a fekete madár, és most is azt mondta. Meg lesz, s eltűnt. De eltűnt vele a ház is, az istálló, az ól, az udvar, és egy gyönyörű palota kertjében találták magukat, az asszonyon selyemruha volt, az emberen bársony, s az aranyos hintó is ott állt befogva, akár rögtön beülhettek volna. Így éldegéltek egy darabig boldogan, míg csak az asszony meg nem kívánta, hogy királyné legyen, az ura meg király, s tapsoltak újra hármat. Jött a madár, s az asszony oda kiáltotta neki. Királyné akarok lenni. De alig, hogy ezt kimondta, a palotára nagy fekete felhő szállt, s a fekete felhő közepéből hatalmas hangon így kiáltott a fekete madár. Menjetek vissza az ecetes hordóba. Így aztán minden oda lett, ami volt. Mehettek majd vissza az ecetes hordóba.
2: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Az okos leány, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egy molnárnak egy takaros okos leánya, aki olyan okos volt, hogy hetet hét országra elment a híre. Meghallja ezt a király. Oda izen, hogy van neki a padláson 100 esztendős kendere. Fonja meg azt sejem cérnának. A leány erre visszaizen, hogy van nekik egy 100 esztendős sövénykerítésük. Csináltasson a király abból aranyorsót, akkor szívesen megfonja az aranyfonalat, mert az csak nem kívánhatja a király, hogy a drága aranyfonalat haszontalan faorsón fonja meg. Tetszett a királynak a felelet. Megint izen a leánynak, hogy van neki a padláson egy lyukas korsója, foltozza meg, ha tudja. Megint vissza izen a leány, hogy fordítassa ki a király a korsót, mert az öreg apja se hallott olyat, hogy a színéről foldoztak volna meg valamit. Ez a felelet még jobban megtetszett a királynak. Most meg már azt izente, hogy menjen el a lány ő hozzá, de menjen is meg ne is, köszönjön is meg ne is, vigyen is ajándékot meg ne is. Erre a leány elkérte az apjától a szamarát, felült a hátára, és úgy ment a király elébe. Otthon egy galambot megfogott, két szita közé tette, és elvitte magával. Mikor aztán a király elébe ért, egy szót sem szólt, hanem meghajtotta magát, aztán a galambot a szita közül elrepítette. Így aztán ment is, nem is, köszönt is, nem is, vitt is ajándékot, nem is. A király úgy megszerette az okos leányt, hogy mindjárt elvette feleségül.
0: Az Okos Leány című mesét hallottátok.

0: Tyúkás Mese Rádió. Egy utolsó mese.
1: Dombi Tinódi László, a Maharadzsa kívánsága. Elmondja Benkő Bence Dániel. Hol volt, hol nem volt, valamikor réges-régen, Indiában élt egy nagyhatalmú uralkodó. Feleségével és két ikerfiával lakott csodálatos palotájában. Országában béke volt. Népét igazságosan, szeretettel kormányozta. Fiait kicsi koruktól tanította, taníttatta. Idővel derék ifjakká, majd erős férfiakká váltak. Történt egyszer, hogy az országot két irányból is támadás fenyegette. Hatalmas seregét két részre osztotta, s mivel már megöregedett, nem vállalkozhatott a harcra. A vezetésüket fiaira bízta. A háború évekig tartott. Mindketten bátran harcoltak, és elkergették az ellenséget. Telt múlt az idő. A maharadzsa sem lett fiatalabb. Elhatározta, hogy az országot arra a fiára bízza, aki a legméltóbb rá. Magához hívatta őket, és ismertette velük akaratát. Drága gyermekeim, mindketten egyformán kedvesek vagytok a szívemnek. Büszkeség tölt el, amikor rátok tekintek. Belefáradtam az ügyek intézésébe. Úgy döntöttem, hogy az ország vezetését kettőtök közül arra bízom, aki a legalkalmasabb az uralkodásra. A próba három részből áll. Az elsőt, a haza iránti hűségeteket már bizonyítottátok. A másodikban a fizikai erőtöket, a harmadikban pedig a szellemi tudásotokat kell összemérnetek. Másnap megkezdődtek a harci játékok. A testvérek lovaglásban, íjászatban, láncsadobásban, vívásban és birkózásban mérték össze ügyességüket, de egyikük sem tudta túlszárnyalni a másikat. A következő napon az istenek, a hősök, az uralkodók történetéből, csillagászatból, földrajzból, matematikából és a szónoklatból szerzett ismereteikről kellett számot adniuk. Döntést most sem született, mert mindenből kiváló eredményt értek el. Amikor a maharadzsa látta, hogy ez a feladat sem könnyítette meg a választást, elbizonytalanodott. Megkérte tudós tanácsadóját, hogy gondolkozzon el azon, mivel oldódhatna meg ez a kérdés. Egy hét sem telt el, mire a tudós kitalált egy új táblás játékot. Leírta a szabályokat, lerajzolta a táblát, a figurákat, megadva hozzá a méreteket és a színeket. A rajzot odaadta az udvari szobrásznak, aki egy sötét és egy világos faanyagból készítette el az első sakjátékot. A királyokat a maharadzsáról, a vezéreket az ikrekről, a futókat a király testőreiről, a huszárokat a maharadzsa kedvenc paripájáról, a bástyákat a palota négy sarkán található bástyákról, a gyalogokat a maharadzsa seregének gyalogos harcosairól mintázta. Amikor elkészült vele, odaadta a tudósnak, aki azt sietve vitte az uralkodóhoz. Nagyhatalmú maharadzsa, íme, itt van az, amit kértél. A maharadzsa csodálkozva nézte a mozdulni látszó, gyertyák világította bábukat. Ez lenne az, ami segít nekem a döntésben. Igen, ez egy olyan játék, amiben minden szerepel, amit egy uralkodónak tudnia kell. Ketten játszanak ezzel. Az alapállásban mindenkinek ugyanannyi figurája és ugyanakkora területe van. A bábukkal a meghatározott szabályok szerint kell lépni. Az lesz a győztes, aki az ellenfél királyát elfogja. Nagyon érdekes, amit mondasz. Ismertesd a szabályokat, hogy kipróbálhassam. A tudós mindent elmondott. A maharadzsának annyira megtetszett a játék, hogy alig tudta abba hagyni. Újabb meg újabb mérkőzésre szólította fel alattvalóját. Néhány nap múlva magához kérette a fiait, és megmutatta nekik a sakkészletet. Tanuljátok meg ezt a játékot. A hatalmat annak adom át, aki három mérkőzésből többször győzi le a másikat. Nem sokára elérkezett az összecsapás ideje. Mindenki izgalommal figyelte a küzdelmet. Az elsőt az egyik, a másodikat a másik nyerte, a harmadik döntetlennel végződött. A bölcs maharadzsa így szólt fiaihoz. Öröm tölt el látva, hogy egyformán alkalmasok vagytok az uralkodásra. Az a kívánságom, hogy felváltva uralkodjatok. Folytassátok a játékot. Aki először győz, az kezdheti az ország irányítását. Így is lett. A testvérek teljesítették apjuk kívánságát. Egyetértésben, egymást segítve irányították az országot. Mindketten megházasodtak, gyermekeik lettek, akiknek megtanították a sakkjáték fortéjait. A maharadzsa boldogan élt. Sokat sakkozott tudósával, feleségével, fiaival és az unokáival. Egészen addig, amíg a felkelő nap fénye már nem vetítette arcát a sakktábla csillogó mezőire.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád. Csukás meserádió.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

Csukásmesedáló. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy, muzsika szólít.

egy ház előtt muzsikálnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít, egy ház előtt muzsikálnak,

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!